hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

0: Jurunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent élekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk ötszent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned.
2: Mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned.
2: Mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged.
2: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja.

0: minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!

0: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szűzanya szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
1: Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Dicsértessék a Jézus! Sok szeretettel köszöntöm a kedves Máj Rádió hallgatókat. Isten szeretni sokkal többet jelent, mint csak elfogadni, hogy ő az Úr, az, aki irányítja az életünket, és ott van, ha baj van. Ezért szívünkből mondjuk el, Uram, nem csak hálás vagyok, de szeretlek is. Szeretlek is téged. Annyi mindennel megáldottál. Köszönöm, hogy megteremtettél, és köszönöm, hogy nem csak az útat mutatod, és kézben tartod a jövőt, de szeretettel hordozol is engem. Szeretlek, Uram. Bármi történt, vagy fog történni, te mindig mindörökre a mennyei atya gyermeke vagy. Nincs kivétel. A mennyei atya mindannyiunkat szeret, és az atya minden körülmények között atya. Mindig is atya volt, és mindig is az marad. Mindig is szeretett, és mindig is szeretni fog. Ebből az is következik, hogy te minden körülmények között gyermek vagy. Történjen bármi a múltban vagy a jövőben, te mindig gyermek leszel. A te gyermekséged sosem múlik el, ez egy állandó ajándék. Ahogy a mennyei atya mindig mennyei atya maradt, szerető mennyei atya, te mindig az ő gyermeke maradsz, semmi nem múlik el. Ebből egy nagyon fontos dolog is következik. A te gyermek voltod sem múlik el. A múltbéli gyermekségünk nem múlik el, bennünk marad. Azt szoktam mondani, hogy óriási ajándék ez a szeretet. Az Istenhez való kötődésünk, gyermekségünk, ez egy olyan kötelék, amit senki nem tud elvenni. Gyermeki módon szeretném elfogadni az életet. Istenhez valóban gyermekként szeretnék közeledni, gyermeki módon szeretnénk elfogadni az ő ajándékát, felfedezni magunkban az örök élő gyermeket. Uram, köszönöm, hogy a te akaratod számomra az élet, és akkor is hálát adni, amikor a körülményeim hangosabbak a te szavaidnál. Segíts, hogy ne a hiányaimat határozzam, leltározzam, figyeljem, hanem a te megtartó kegyelmedet dicsérjem minden nap. A hála nem csak a legnagyobb az erények közül, hanem az összes többi anyja is. Az újrakezdés. Az elmúlt napokban több közeli ismerősömmel beszélgettem. Mindannyian más történetet hordoztak, hordoznak, más terhet cipeltek, és mégis ugyanannál a kérdésnél találkoztunk, hogyan lehet újrakezdeni. Újrakezdeni különösen akkor, amikor mások mondják ki, hogy az út, amelyen eddig jártál, itt véget ér. Az ilyen pillanatok fájnak a legjobban, mert nem csak a jövőnket veszítjük el egy időre, hanem azt az érzést is, hogy kezünkbe tartjuk az életünket. De ne feledd, hogy azt nem mindig te döntöd el, hogy egy ajtó bezárul előtted, de azt viszont igen, hogy a lezárást végállomásnak tekinted-e, vagy egy új ösvény kezdetének. Ezt a döntést senki sem veheti el tőled. Sokszor éppen ezen az egyetlen döntésen múlik az egész jövőt. Eljönnek hamarosan olyan időszakok, amikor olyan emberek döntenek az utadról, akik csupán egy időre kapták kezükbe a döntés felelősségét,
De ne feledd, hogy a hatalmuk mulandó, ahogyan az életük is. Ahogy néztem a lemenő napot pár napja, különös gondolat fogalmazódott meg bennem. Sokszor a naplementét a vég jelképeként látjuk, pedig a természet egészen más tanít. Minden alkony egy új hajnal ígérete is. A nap nem tűnik el örökre, csupán olyan helyre viszi a fényét, ahol éppen szükség van rá, és amikor elérkezik az idő, ismét fel kell. Talán az életünk is ilyen. Vannak időszakok az életben, amikor úgy érezzük, mintha egyszerre minden bezárulna körülöttünk, az ajtók, amelyek tegnap még nyitva álltak, ma némán zárva maradnak. A tervek darabokra hullanak, a bizonyosságokat felváltja a kérdés, a reményt pedig sokszor a csend. De ha megnézzük a természetet, és egy kicsit mélyebben elmélkedünk, láthatjuk, hogy van egy titka, amelyet az ember hajlamos elfelejteni. Az erdő soha nem síratja sokáig a lehullott leveleit. Tudja, hogy a tél nem büntetés, hanem felkészítés. A folyó sem fordul vissza, ha sziklának őt ütközik. Nem harcol ellene. Megkeresi az útat, és csendesen tovább halad. Talán nekünk is ezt kellene megtanulnunk. Ez újrakezdés nem annak a jele, hogy kudarcot vallottál, sokkal inkább annak a bizonyítéka, hogy még mindig van benned élet. Még mindig van benned hit. Még mindig képes vagy felállni. Isten különös módon dolgozik. Ritkán mutatja meg előre az egész utat. Többnyire csak a következő lépést világítja meg, és nem azért, mert el akar bizonytalanítani, hanem mert azt szeretné, hogy ne csupán az útat bízd rá, hanem önmagadat is. Ne feledd, sokszor éppen azok az ajtók záródnak be előttünk, amelyek mögött már nem lett volna élet is. És sokszor éppen azok a kapuk nyílnak meg, amelyekhez soha nem indultunk volna előnként. Az ember élete nem attól lesz nagy, hogy hányszor ért célba, hanem attól, hogy hányszor volt bátorsága újra elindulni, felállni. Ha ma úgy érzed, hogy mindent előről kell kezdened, ne szégyeld. A mag is csak akkor válhat hatalmas fává, ha előbb eltemetik a föld mélyére. Talán most te is ott vagy a sötét föld alatt, de ne feledd, hogy ami kívülről temetésnek látszik, az Isten kezében sokszor maga a születés. Egyszer majd, amikor visszanézel letisztult gondolattal erre az útra, talán éppen ezért a nehéz időszakért leszel a leghálásabb, mert rájössz, hogy nem akkor voltál a legerősebb, amikor minden sikerült, hanem akkor, amikor már semmit sem maradt, csak a hited. És az mégis elég volt ahhoz, hogy tovább indulj. Ne feledd, hogy az újrakezdés nem a vég jele. Az újrakezdés annak a bizonyítéka, hogy Isten még nem fejezte be veled a történetedet. Néha Isten segítsége nem úgy érkezik, ahogy várnád. Nem mindig hangos bejelentésekkel, azonnali csodákkal, vagy a terveid szerinti tökéletes időzítéssel jön. Néha csendesen érkezik, váratlan embereken keresztül, apró lehetőségek által, bezárult ajtókon át, amelyek valójában megvédenek téged, vagy akár fájdalmas időszakokon keresztül, amelyek erősebb emberré formálnak. Ahogyan a hollók táplálták Illést a pusztában, úgy Isten ma is fel tud használni bármit és bárkit arra, hogy gondoskodjon rólad. Amikor fáradtnak, elhagyatodnak érzed magad, vagy úgy érzed, hogy elfogy az erőd, emlékezz erre. A menny nem feledkezett meg rólad. Az az Isten, aki megteremtette az óceánokat, a hegyeket és a csillagokat,
ma is képes betölteni minden szükségedet. Lehet, hogy most egy olyan időszakban vagy, amikor ezt kérdezed, Uram, hol vagy? De miközben várakozol, Isten már a háttérben munkálkodik, már készíti az ellátást, rendezi az áttörést, és küldi azt a segítséget, amiért imádkoztál. Ne veszítsd el a hitedet a késedelmek miatt. Ne add fel a csend miatt. És ne gondold, hogy a jelenlegi helyzeted a történetednek a vége. Isten pontosan tudja, hol vagy. Lát minden könnyet, hall minden imát, és ismer minden terhet, amit a szívedben hordozol. Még a pusztai időszakaidban is el fogja küldeni azt, amire szükséged van a megfelelő időben. Ugyanaz az Isten, aki kenyeret adott Illésnek, mannát Izraelnek és békességet a viharban levő tanítványoknak, ma is hűséges. Ezért továbbra is imádkozz, továbbra is bízz, továbbra is higgy. Mert amikor Isten segítséget küld, azt semmilyen ellenség nem tudja megállítani, semmilyen nehézség nem tudja elzárni, és semmilyen sötétség nem tudja legyőzni. Lehet, hogy a csodád már úton van. Ez az üzenet az ő szívéből a tiédhez ma. Szeretett gyermekem, én egy szövetséget megtartó Isten vagyok. Soha nem szegem meg az ígéreteimet, még akkor sem, amikor az út és a jövő bizonytalannak tűnik ezekben az időkben. Semmi, ami történik, nem történik kívül az én akaratomon. Semmi sem ér váratlanul engem. Én nem vagyok időhöz vagy térhez kötve. Valójában az időt én tartom a kezeimben. Tényleg azt gondolod, hogy nem fogok gondoskodni rólad az életed minden egyes területén? Minden ígéret, ami az én igémben található, igen és amen. Csak azt kérem tőled, hogy bízz bennem. Bízz az én időzítésemben, bízz az én folyamatomban, bízz az én vezetésemben és irányításomban. Én vagyok az egyetlen, aki útat tud teremteni ott, ahol úgy tűnik, hogy nincs út. Az én jóságom nem egyszer majd, vagy valamikor van fenntartva, nem arra van rendelve, hogy találkozzon veled ott, ahol most vagy, a valós pillanatokban és a valós küzdelmekben, valós törésekben is, a nagy győzelmekben, mert én vagyok a gondviselő, én vagyok a fenntartó, én vagyok a vezető, én vagyok a szövetséget megtartó Isten. Biztos vagyok benne, hogy látni fogom Isten jóságát a felüdített földön. Maradj Istennél, légy bátor, ne add fel, és ismét mondom, maradj Istennél. Olvashatjuk a 27. Zsoltár 13 és 14. verseiben. Eldöntheted, hogy milyen élet álljon előtted. Te döntöd el, hogy a múltat fogjaként akarsz-e élni, mint akinek nincs választásra, mint aki nem tehet mást, mint aki nem tehet róla. Eldöntheted, hogy hagyod-e, hogy mások ítélkezzenek feletted, és főleg, hogy annak látod-e magad, aminek ezek a hamis ítéletek erőszakosan láttatni szeretnének. Eldöntheted, hogy kinek hiszel, hogy miben akarsz hinni, hogy mit látsz és kinek akarsz látszani. Eldöntheted, hogy hogyan akarod ezután élni az életed. Nem kell azt hinned, hogy minden döntés kérdése, mert ez nem igaz. A tragédiák megtörténnek, emberek elmennek, ma itt élsz, és ezt a munkát végzed, de holnap lehet, hogy tovább kell lépned, de eldöntheted, hogy ezután áldozat leszel-e, vagy egy teljesebb ember. Hogy mit kezdesz az életeddel, ez a te döntésed. Nem kell küzdened azért,
hogy olyan emberek meglássanak, akik soha nem érthetnek meg teljesen. Isten már most teljesen ismer téged is, mégis teljesen szeret. Az emberek szavai nem határoznak meg téged, de Isten igen. Vannak időszakok az életben, amikor a körülötted lévő hangok olyan hangossá válnak, hogy elkezded megkérdőjelezni a saját identitásodat. A kritika sokszor tovább marad az elmédben, mint a kedvesség. A félreértések miatt úgy érezheted, hogy senki sem lát igazán. A címkék pedig súlyossá válnak, amikor újra és újra rád helyezik őket. De ezek közül egyiknek sincs hatalma arra, hogy meghatározza, hogy ki vagy valójában. Az emberi ítélet korlátozott. Az emberek csak a történetet töredékeit látják. Pillanatokat látnak, nem indítékokat. Évszakokat látnak, és nem az egész útat. És gyakran abból beszélnek, amit feltételeznek, nem abból, amit valóban tudnak. De Jóisten soha nem találgat veled kapcsolatban. Ő nem hiányos információk alapján alkot rólad véleményt. Teljesen lát téged az elejétől a végéig. Tökéletes megértéssel is, és rendíthetetlen szeretettel. Az identitásodat nem emberek adták neked, Isten határozta meg még mi azelőtt, hogy bárkinek véleménye lett volna rólad. Nem azoknak a címkéknek az összessége vagy, amelyeket mások rád tesznek. Te egy teremtő, szándékos alkotása vagy, aki nem követel hibát, még a történeted azon díszeit sem hagyja figyelmen kívül, amelyek számodra még tisztátalanok vagy befejezetlenek. Amikor a világ a kudarcaid alapján akar meghatározni, Isten megváltottnak nevez. Amikor mások a múltadra redukálnak, Isten újnak nevez. Amikor a körülötted lévő hangok megkérdőjelezik az értékedet, Isten kiválasztottnak nevez. Amit ő mond rólad, az nem törékeny és nem idéglenes. Nem változik a kultúrával, hangulatokkal vagy félreértésekkel együtt. Az ő igazsága szilárd marad akkor is, amikor minden más bizonytalannak tűnik. Ezért kapaszkodj abba, amit ő mond rólad. Ne csupán javaslatként, hanem olyan igazságként, amely megtart, amikor minden más bizonytalanná válik. Térj vissza Isten szeretetéhez, az ő hangjához. Amikor a zaj túl erőssé válik. Hadd legyen az ő szava, az ő szavai, az a hely, ahol újra felépíted annak megértését, hogy ki vagy. Nem kell küzdened azért, hogy olyan emberek meglássanak, akik soha nem érthetnek meg teljesen. Isten már most is teljesen ismer téged, és mégis teljesen szeret. Kedves testvéreim, kedves Magyar Rádió hallgatók, ilyen a jó Isten, igen. Igen. Megsebez, amennyire szükséges ahhoz, hogy a deformálódást helyre tudja állítani. Furcsa azt hallani, hogy Isten fájdalmat okoz. Pedig gyakran a terápia fájdalmas tud lenni, rosszul rögzült, kificamodott, becsipődött, és néha egyenesen befagyott részeket kell helyre tenni, hogy idővel jól, azaz egészségesen tudj működni. Ő megsebez, de be is kötöz. Olykor az őszintesség is fájhat. Amikor feltárjuk magunkat valakinek, akit szeretünk, feltépünk sebeket, de ezek a sebek csak úgy gyógyulnak, ha hozzáérünk. A fájdalom azt jelenti, hogy élsz. Jelzi, hogy baj van, valami sérült, ez a fájdalom az is, ami a gyógyulás folyamatában is megjelenik. Nem baj, ha fáj. Ez a fájdalom idővel gyógyuláshoz vezet. Adj türelmet, hogy el tudjam viselni a gyógyulással járó fájdalmakat. Hadd nézzek szembe ezzel a hittel tudva,
hogy a jó Isten nagyobb mindennél, mint ami az életemben van. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvéreim, nagy ajándék Isten gyermekeiként élni. Állandó újrakezdésben, és a Jóistennek a segítségével, amely nem mindig úgy jön, ahogy mi szeretnénk. De olyan jó tudni, hogy a Jóisten egy hűséges Isten is. Mindazt, amit eddig hallottunk, amiről beszéltem, tényleg a szűzanya lelkületében olyan szépen ott van. Nehogy azt gondoljuk, hogy az ő élete könnyű volt. Egyáltalán nem volt könnyű. De mindig ott volt az a hit, az a gyermekség, az az igazi kapcsolat közte és Isten között, amely mindig erőt adott neki. Tegnap ünnepeltük Sarlós Boldogasszony ünnepét, a vizitáció ünnepét. Mária sietve megy Erzsébethez, hogy ott legyen vele és segítsen neki. Tudta, hogy mennyire szüksége van Erzsébetnek rá. Én hiszem és tudom, hogy a boldogságos szűzanya hozzám, hozzád is. Ilyen készséggel siet, ilyen nagy szeretettel, mert tudja, hogy mire van igazán szükséged, és hogy mire van igazán szükségem. Adja jó Isten, hogy mindannyian tudjuk megélni, megtapasztalni szűzanyának ezt a szeretetét. Rajta keresztül pedig azt a folyamatot, ahogyan Isten vezeti az életünket. Köszönöm a szűzanyának, hogy hozzám is siet, és minden gyermekéhez. Ő tudja, hogy mennyit kell nálam legyen, 3 hónapot, akár csak Erzsébetnél, vagy 1-2 napot. Ő tudja. Akkora ajándék beletekinteni a szűzanya szívébe, és meglátni azt az Istent, aki minden helyzetünkben mellettünk van. Köszönöm, hogy velem tartottak a mai napon is. Hálás szeretettel is. Őszinte szívből kérem, hogy hordozzanak imádságban. Hordozzuk egymást imádságban is. És igen, akkora ajándék, hogy Isten gyermekeiként a szűzanya szívében és szeretetében is ott lehetünk. Hajlá Katla István plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Athosz-hegyi Szent Atanáz szerzetes. A Fekete-tenger melletti Trapezusban született a 10. század első felében tehetős és tekintélyes szülők gyermekeként. A keresztségben az Abraimus nevet kapta. Korán elvesztette szüleit, anyjának egy rokona fogadta örökbe. Nagyon tehetséges tanítókra bízták, ők pedig az élénk és rendkívül tanulékony fiút derék tudóssá képezték. Alapos nevelést és jó kiképzést kapott a világi tudományokban, és még fiatal éveiben a császári városba, Konstantinápolyba került. Alig, hogy felnőtt, maga is igen keresett tanító lett. Úgy tűnt, hogy megnyílt előtte a sikeresen felfele ívelő tudós pálya. Az aszketikus életre való hajlandósága azonban erősebb volt mindenféle világi becsvágynál, és gazdag rokonai, akiknek házában otthonra talált, megdöbbenve vették észre, mint merül el mindinkább a szigorú aszkézisben. Amikor Abraimus egy utazása során megpillantotta a sűrű erdővel benőtt Athoszt, mélységes vágy fogta el, hogy ott a vadonban telepedjen meg. Bizáncban megismerte a híres Maleinas Mihályt, Bitűnia egyik akkoriban virágzó kolostorának, Kyminasznak a házfőnökét, s fölfedte neki föllobbant vágyát, hogy szerzetes legyen. Abraimus Kyminaszba ment, ahol a beöltözéskor egykori tanítójának, Atanásznak a nevét kapta. Először meg kellett tanulnia az alapelveket, az imádságot, a hallgatást, alázatosságot és engedelmességet. Szabad idejét könyvek másolásával töltötte. A begyakorlás 4 éve után elöljárói a csendesség nagy harci állapotába bocsátották, vagyis ezentúl a kolostortól bizonyos távolságban remeteként élhetett egy parányi cellában, kenyéren és vízen, kemény lemondásban, de továbbra is engedelmességre volt kötelezve elöljárója iránt. Elöljárója nem sokára nem csak testvéreket, hanem mindenhonnan származó magasállású látogatókat is küldött hozzá, hogy az üdvösség szavát hallják tőle. A kolostorban az a hír kelt szárnyra, hogy Maleniás Mihály Atanászt szeretné utódjának a kolostor vezetésében. Atanász ennek hallatára elmenekült az Athoszra, hiszen régóta az volt a titkos vágya, hogy a magányban kizárólag Isten számára legyen csak jelen. Már akkoriban is voltak a Szenthegyen szerzetesek, szervezetlen remeteséget alkottak, és pontosan ez a nyers egyszerűség felelt meg eszményének. Ott éltek, ahol szegényes cellájukat fölállították, regula nélkül, szétszórva a hegyen. Bizonyos fajta szerzetesi tanáccsal, a protosszal az élen gondoskodott a közös kérdések szabályozásáról. Atanász állítólag hajótörötként csatlakozott a szerzetesek egyikéhez, aki tudott egy kevéssé olvasni és írni, és úgy alárendelte magát a vezetésnek, mintha kezdő és írás tudatlan lett volna. De nem sokáig rejtőzködhetett. Amikor azonban Nikéforosz testvére Leofokász a szkítákon aratott nagy győzelme után az Athoszra érkezett, hogy győzelméért hálát adjon Istennek, fölfedezte a keresettet. Atanáznak vissza kellett térnie a cellájába. A folyamat megismétlődött. Megint áramlani kezdtek hozzá az emberek, és ő ismét próbálta kerülni a dicsőséget és a tiszteletet. Ezúttal az Athos sűrű erdejébe menekült. Melánának, Fekete Földnek hívták ezt a vidéket, a hagyomány pedig hozzácsatolja ehhez a névhez a fiatal vezeklő nagy és talán döntő kísértését, elfogta a letörtség, az a csaknem ellenállhatatlan kísértés, hogy otthagyjon mindent. A belső kedvtelenség, a megunás csaknem minden istenkereső, különösen pedig a remeték nagy réme. Egy teljes évig tartott kínos vergődése, míg nem Isten megszabadította, s visszaadta hivatásának örömét és biztonságát. Ebben az egy évben saját magán tapasztalhatta meg Atanáz a remete élet veszélyes voltát, ezzel pedig megnyílt a szeme a szerzetesség közösségi életének fontosságára. Nikéforosz Fokász, aki Szicíliában a szaracénok elleni döntő hadjárata előtt állt, néhány Athosz hegyi szerzetest, mindenek előtt pedig Atanászt sürgősen magához kérette. A szükséges pénzzel is ellátva megbízta, hogy az Athoszon kolostort építsen templommal együtt, ő maga, Nikéforosz is odaszándékozott később szerzetesként belépni. Atanász még egyszer védekezett, mert mint maga írja, szabadon és egyedül akar élni. Menekül az emberek sokasága és a vele járó szétszórtság elől. Nem fogadta el sem a megbízást, sem a pénzt, hanem visszatért cellájába a Szenthegyre. Nem sokkal később mégis meg kellett adnia magát Nikéforosz küldött követeinek. Ez volt életének döntő fordulata. 962-ben az év vége felé meg kellett kezdődnie az Athoszon az első építő tevékenységnek. Atanász először a remete lakot állítatta föl Nikéforosz számára egy kis oratóriummal együtt, majd hozzáfogott a szűzanya tiszteletére emelendő kereszt alakú főtemplom építéséhez. Az építkezés gyorsan haladt, és a munka megkezdésétől számított 4 hónap múlva a fele már elkészült. Ekkor 963-ban érkezett a hír Bizáncból, hogy Nikéforosz a katonaköpenyt felcserélte a keletrómai császár bíborával. Atanász számára ez nem jelentett mást, mint az Isten iránti hűség megszegését, hiszen Nikéforosz szerzetesi életet fogadott. Megszakította a templom építését és elindult a császárváros felé, hogy a császári felség lelkére beszéljen. A császár megadóan és alázatosan hallgatta barátja gondolatait. Megesküdött, hogy tervét egyszer végre fogja hajtani, és nagy fáradtsággal sikerült Atanászt annyira megnyugtatnia, hogy az visszatért Athoszra és folytatta művét. Atanász visszatérése után az építési munkálatok a Szent Hegyen folytonosan haladtak, s Athosz arculata és sorsa döntően megváltozott. A nagy templom elkészült. 2 kis oratóriumot illesztettek hozzá, a templom körül kialakultak a cellák. A templom, mint valami szem tekintett rájuk minden irányba. Következtek a malmok, konyhák, a refektórium, kórház, vendégotthon és fürdő a betegek számára. Fáradtságos munkával egyengedték a felszaggatott terepet, a vizet messziről, az Athosz magaslatáról vezették le. A munka láttára mindenfelől áramlott az építőkhöz a segítség, és sokan közülük maguk is szerzetesek lettek. Atanász szilárdan kézben tartotta a fiatal alapítást, s hozzáértő vezetésével gyorsan és szüntelenül nőtt a szerzetesek közössége, a hegyi lakók közül is sokan csatlakoztak hozzá. A császár terület és pénzadományai, amelyek okmányai még ma is megvannak, s más pártfogók pénz- és természetbeli adományai biztosították külső fennállásukat. E munka végtelen fáradtságát azonban, így vall később maga a szent, csak Isten ismeri, aki mindent könnyűszerrel vezet át a semmiből a létbe. 969-ben meggyilkolták Nikéforosz Fokászt, aki a keletrómai birodalom császáraként is szerzetes módon élt. Ezzel egy időben az Athoszon régóta parázsló nyugtalanság lobbant föl. A Szenthegy régi lakóinak szemében szálka volt Atanász. Tevékenységében a régi szerzetesi hagyományok lebomlását látták. A szerzetesi élet 2 különböző eszménye, a remeteség és a közösségi élet került szembe e vitában. Amikor Atanász Konstantinápolyba utazott, hogy önmagát és művét igazolja, Cimiszkész császár nagyvonalúan állt az építkezés mellé. Minden ellenségeskedés és fondorlat ellenére, amely itt-ott a későbbi években is föllobbant, Atanász hivatásának biztonságával dolgozott tovább. A külső építkezést hasonló célratöréssel és energiával követte a belső. Regulájában, mely nem sokkal császári pártfogójának halála után keletkezett, teljesen a közösség áll középpontban, azaz Jézus Krisztus által egybehívottak közössége, melynek belső egysége nem más, mint Krisztus testének egysége. A közösség teljességét szolgálta az az öt remete is, akik időnként visszavonulhattak a teljesebb magányba, de lelki útbaigazítással, tanáccsal és imádsággal a többiek javára voltak. Atanáz így békítette össze termékeny feszültségben életének két pólusát. A szentnek három írása maradt ránk, melyekben behatóan szabályozza kolostorának fölépítését és lelkiségét. Tekintélye mindinkább nőtt. Mindenfelől áramlottak az Istent keresők a szent helyre. Az utókor emlékében úgy élt tovább a szent, mint Krisztusnak mindenkor szeretetre méltó, vidám és mindenek fölött alázatos szolgája. Egyfajta önkéntes, engesztelő halálnak látták tanítványai Atanáz halálát. A templom egyik bővítésekor feltétlenül saját kezével akarta lezárni a kupolát. Hat más testvérrel együtt lezuhant, s a rázúduló omladék maga alá temette. Végrendeletében föltárulnak belső szenvedései is. Fölötte nagy fájdalomban töltöttem életemnek minden napját, hiszen pontosan tudtam, hogy gyengeségem miatt teljesen képtelen vagyok mások vezetésére. Lelki nagyságának és életszentségének bizonysága, hogy nagy hittel, alázattal és engedelmesen mégis magára vette a vezetés terhét, és ezzel sok évszázadra megmutatta az utat az Athosz-hegyi szerzetesség számára.

Krisztust. A mikrofonnál Santus lehet hallják. Szentségimádás közvetítünk a csíksomjai Szent Péter és Pál plébánia Betlehem kápolnájából. Megkérjük hallgatóinkat, lélekben kapcsolódjunk.

0: Jó is a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Ennek az imádságnak kezdetén engedd el ezt a mai napot, és vesd magad mögé, mert egyáltalán nem fontos az, ami ma történt. Inkább azt tudatosítsd, hogy Jézus itt van és most veled van. Mai estén kérd az Urat, hogy gyarapítsa a hitedet, hogy tudatával lehess köztünk való jelenlétének, hogy az Úr változást hozhasson a te életedben. Kérd meg, hogy érintsen meg az Úr, és hívd oly módon, ahogy gondolod és érzed ebben a pillanatban. De minden akadályt, amely eléd került, add át Jézusnak, hogy ő megsemmisítse. Hogy ő építse fel a közte és a közted lévő közösséged. Eljöttél mai estén, és Jézus elé álltál, és megtetted, amit kellett. A többit az Úr fogja végezni, te csak higgy. Élvezd Jézus jelenlétét, és engedd meg az Úrnak, hogy ő munkálkodjon. Meggyógyítsa elsősorban a lelkedet, a testedet, a szellemedet. Fejezd ki Jézusnak az önátadásodat, és teljesen add át magad az imában. Jézus itt van most, és csak miattad. És ez a különleges pillanat az életedben, amikor Isten különleges módon jelen van veled. Ahhoz, hogy találkozhass Jézussal, először önmagaddal kell találkoznod. Mert ez előfeltétele a Jézussal való találkozásnak. Nem tudsz elmenekülni önmagadtól, és nem tudod megtalálni az Urat, mert Jézus pontosan úgy szeretne találkozni veled, ahogy vagy. Bármennyire is bűnös vagy, akármennyire is elmenekülnél önmagadtól, bármennyire is elégedetlen vagy az életeddel, mindezek ellenére Jézus szeretne veled találkozni. Ezért vizsgáld meg most a bensődet. Mi az, ami nem tetszik önmagadban? Lehet, hogy a családod, a szüleid, a származásod. Lehet, hogy nem vagy elégedett a külsőddel, az arcoddal vagy más testrészeddel. Lehet, hogy nem tetszik, ahogyan beszélsz, vagy ahogy az emberekhez viszonyulsz. Lehet, hogy mindent szeretnéd megváltoztatni. Lehet, hogy azok a bűneid a legsúlyosabbak, amelyekről még tudni sem akarsz. Az elesíseid és a megtorponásaid. Lehet, hogy ez egy betegség, valamilyen testi vagy lelki hiány, amelyet sehogy sem tudsz elfogadni. Lehet, hogy szeretnél elköltözni onnan, ahol élsz, hogy eltávolodj azoktól az emberektől, akik nehezek a számodra. De Jézus pontosan úgy szeret téged, ahogy vagy. Ne menekülj önmagad elől, mert akkor mindig önmagadtól elválasztva fogsz élni. És ebből fakad minden félelmed és elégtelenséged. Nem tudsz boldog és elégedett lenni más helyében, hanem csak a sajátodban, és csak akkor, ha elfogadod önmagadat. Te vagy önmagad számára az egyedüli és legnagyobb esély. És ezért ezt most mondd el mindezt Jézusnak. Noha ő mindent tud, mégis tőled szeretni hallani. Mert ez a lélek gyógyulásának útja. Semmitől se félj. Jézus nem azért van itt jelen, hogy megbüntessen, hanem azért van, hogy megszabadítson, és a szentség útjára vezessen. És ez az ima itt egy lehetőség arra, hogy elfogadd, hogy kiengesztelj legelőször önmagaddal. A többit lassan és lassan Isten fogja rendezni. Te önmagadat Istentől kaptad, és ő ajándékozott neked mindent. Ő bízta rád magadat így, ahogy vagy, hogy így egyedüli módon éld az életedet itt a földön. Mert senki sincs ezen a világon, aki olyan, mint te. Jézus olyan valakire vágyott, mint te, és megteremtett. Nem azért, mert szüksége van rád tervének megvalósításában, hanem azért, mert szeret téged. Gondold csak meg, milyen értékes vagy. Milyen nagy a te méltóságod. És bűneinkkel és gyengeségeinkkel hányszor tesszük tönkre méltóságunkat. A mai este azért adatott meg számodra, és ez a pillanat, hogy újra megszeresd önmagad. Hogy egyé válj önmagaddal, és így Jézussal is. Bármilyen voltál is, mindig értékes és egyedülálló vagy, és senki sincs olyan, mint te. És nem is volt soha senki olyan, mint te. Minden emberi kapcsolatodat helyezd Jézus elé ma este. Mindazt, ami fájad át Jézusnak, a családodat, a barátaidat, a munkát, iskolát. Add át a testedet és fájdalmaidat, mert te vagy most Jézus számára a világ közepe. Te vagy a világ gazdagsága, és nélküled ez a világ szegényebb lenne. Mondd ki a nevedet Jézusnak. Nem véletlen, hogy ezt a nevet viseled. Mondd Jézus előtt önmagadnak, hogy elfogadod, és nem félsz valós önmagadra tekinteni, minden hiányosságoddal együtt. Ez az az út, amelyet Jézus kér. Ez az az út, amelyen Jézus valóban akar szeretni téged.

Mindenható Istenünk, kegyelmes édes atyánk, ma különösképpen azokért a gyermekekért és fiatalokért imádkozunk, akik a vizsgák előtt állnak. A megpróbáló zűrzavaros tanév után most mindenki elvárja tőlük, hogy bizonyítsanak. Mutassák meg, hogy az akadályokat könnyen vették, felkészültek és bátran állnak a vizsgák elé. Istenünk, te látod lelkük mélyén az aggodalmakat, a megfelelni vágyást, a kudarctól való félelmet,

Kérünk téged, kegyelmes édesatyánk, hogy cselekedeteinket, félelmeinket, és enged, hogy az elvégzett munka, a tanulásban fektetett energia ne legyen hiába való. Segítsd, hogy tudásuk legjavát tudják adni. Mindazon által, Istenünk, tudjuk, hogy te a szerető atya vagy, aki már akkor terveket szőttél az életükről, amikor még meg sem születtek. Add, hogy mindannyian megbizonyosuljunk afelől, hogy bármi is lesz a vizsgák eredménye, te ezeket is fel tudod használni a tervedben. Segítsd őket, hogy tágabb összefüggésben lássák ezt a viga visszaidézőket, és találják meg életük értelmét. Kérünk, Istenünk, áld meg gyermekeink, fiataljaink életét. Amen.

Drága Istenünk, kérünk, különösen áld meg az ebben az időszakban az érettségiző fiatalokat. Segítsd, hogy eszükbe jusson, amiket a tanulmányaink során megtanultak, hogy a feltett kérdésekre jó válaszokat tudjanak adni. Tedd kedvesé őket a vizsgáztató tanárok szemében, hogy minden lehetséges segítséget megkapjanak tőlük is. Áld meg őket egy szép életreményével, jó döntésekkel, személyiségük élelődésével és a növekedés boldogságával. Köszönjük, hogy nagyon szereted és megsegíted őket. Amen.

Mindenható Istenem, kérlek, hallgass meg imádságomat, midőn arra kérlek, hogy segítsd meg a vizsgázó fiatalokat, azokat, kik most remegő szívvel kulcsolják imára kezeiket, és hívő szívvel kérik a te áldott segítségedet. Tudom, Uram, hogy neked minden hatalmadban áll, és nem szégyenül meg senki sem, aki tőled segítséget vár. Engedd hát, hogy megtapasztalják gondviselő szeretetedet, amellyel tenyereden hordozod a te szeretett gyermekeidet. Szent lelked által légy mellettük a nehéz napokban, midőn félelmekkel küzdve várják sorsukat a padokban. Mennyei bölcsességeddel világosítsd meg értelmüket, hogy lehető legjobban oldják meg a vizsgán kapott tételüket. Mutasd meg, hogy te most sem hagyod őket magukra, és segítséggel válaszolsz az ő esdeklő szavukra. Hadd tapasztalják meg, Uram, a te csodás segítségedet, hogy majd hálával magasztalják a te háromszor szent nevedet. Kérlek, Istenem, hogy tekints le most rám, és megváltó Jézusomért hallgass meg, imám!

Uram, ilyenkor mindig buzgón kérem a Szent Lelket, őt, akit megígértél, hogy eszünkbe juttat mindent. Az is igaz, hogy sokszor többet is kérünk a lehetetlennél. Juttassa eszünkben azt, amit már nem tudtunk elolvasni, megtanulni, átrágni, magunkévá tenni. Szívem mélyéből kérlek, adj összeszedettséget, bizalmat, bátorságot. Ha készültem, akkor számot is tudok adni. Kérlek, állj mellettem, add a tudomány és az értelem lelkét, meg a bölcsességét is. Nem csak nekem, hanem annak a tanárnak is, akinek szívébe irgalmat és megértést is kérek hozzá. Uram, ne csak azt add meg nekem, hogy túljussak, hanem vésd belém mindazt, amire szükségem lesz későbbi munkám, hivatásom gyakorlásakor. Jöjj, Szentlélek, Úristen, adj értelmemnek világosságot, és el ne hagyja szellemi kínok idején. Amen.

Atyám és szeretett Istenem, tudom, hogy te egy nagy, irgalmas, jóságos és erős lény vagy. Ma előtted jövök, mert mindaz, amit tanulmányoztam, értékelésre kerül, ezért kérlek, adj áldást, hogy összpontosíthassak. Arra kérlek, segíts, hogy idegeim ne áruljanak el, nehogy elsötétüljön az elmém. Távolítsd el a bizonytalanságot az életemből, hogy ne legyen kétségem minden tudásom felől, és hogy ugyanúgy, ahogyan te lehetővé tetted Mózesnek, hogy a megfelelő szavakkal beszéljen a fáraóval, ugyanúgy írhassam a pontos szavakat ebben a tesztben, amelyeket meg fogok tenni. Te vagy a legnagyobb tanúja annak a felkészülésnek, amit erre készítettem, ezért arra kérlek, hogy áldj meg és adj kegyelmet, hogy ne hibázzak, hogy nagy beavatkozási erődnek köszönhetően sikeres legyek ezen a próbán. És hogy boldogságot adhassak szüleimnek és mindenek előtt neked, Uram, hiszen te vagy az én mennyei atyám és teremtőm. Amen.

Mindenható Istenem, számodra semmi sem lehetetlen. Tudod, mik voltak a sikereim és a kudarcaim? Arra kérlek, hallgass meg ebben a könyörgésemben, hogy közbenjárom lehess, ma minden akaratomat neked adom, hogy segítsek legyőzni kihívásaimat. Ez segíthet abban, hogy sikeresen teljesítsem ezt a vizsgát, amit nagyon vágyom, és amire szükségem van. Hiszen ezzel mindent, amit megtanultam, be kell mutatnom, hogy a gyakorlatba ültessem tudásomat. Ma azt akarom, hogy a megszerzett dicsőség csak neked szóljon, Uram. Mivel te vagy az áldások Istene, a fény, amely tudja, hogyan irányítsa tudásomat, hogy az árnyékok el ne takarjanak, és ne töltsenek el tudatlansággal. Ezen a vizsgán elmondhatom, hogy minden győzelem a tiéd, Uram, és hogy az én győzelmem az az út, amellyel megadhatom neked azt a tiszteletet és dicsőséget, amit megérdemelsz. Amen.

Szeretett Apa és Teremtő, ma nagy aggodalommal és kétségbeeséssel állok előtted, mert új kihívás előtt állok, és szeretném, ha te lennél a vezetőm, hogy ne essek el az úton. Uram, mindig mellettem voltál, és soha nem hagytál el, és ezért a dicsősége pillanatában azt akarom, hogy segíts felhasználni tudásomat, hogy továbbra is a katonád legyek az élet harcában. Hiszen ismered vágyom belépni ebbe a főiskolába. Azzal, hogy elérjem céljaimat, hogy jó ember legyek, segíts legyőzni ezt az akadályok létráját, hogy elérjem a vágyott szakma csúcsát, ahol megkapom azokat a kitüntetéseket, amelyek nem csak az enyémek lesznek, hanem a te örök dicsőségedre fognak szolgálni. Amen.

Reménnyel és álmokkal teli szívemben állok előtted, szeretett atyám. Tudod, hogy most erre vágyok a legjobban, felkerülni erre az egyetemre, hogy pályára léphessek, és hogy szent akaratod által tudom, hogy ez az álom valóra válik, mert kezet adsz a tovább lépéshez. Erőt adsz nekem, hogy tovább léphessek ezen az úton, ahol profivá válhatok. Ezért, szeretett áldott uram, kérlek, segíts nekem ezen a felvételi vizsgán. Tudom, hogy te voltál az, aki megadtad nekem a tehetséget és a szükséges ajándékokat, hogy elérjem, ezért nem leszek szégyen a tanulmányaim során, és megígérem, hogy minden sikerem az lesz, hogy felmagasztaljalak, hogy minden dicsőségem legyen, hiszen mindig te leszel az életemben.

Istenem, azt akarom, hogy vezetőm légy, és fényem, védelmezőm. Légy a jelzőfény, amely megvilágítja ezt az utat, hogy te legyél a tudás és az erények forrása, amelyekre szükségem van. Légy menedékem, és menedékem a rossz időkben, és engedd, hogy mindaddig, amíg a vágyaid elvisznek engem. Kérlek, adj lelki békét és bölcsességet, hogy megtegyem, amit ezen a vizsgán meg kell, hogy a szereteted és a munkáid valósuljanak meg bennem ebben a pillanatban, hogy ez a vizsga, amit most bemutatok, jól menjen a segítségednek köszönhetően, hiszen te voltál a vezetőm és a fényem, és nincs ezen a világon semmi, ami ne a te akaratodból történne, hiszen te vagy az, aki minden energiát megtenne, amiért én is így akarom, elvezetsz a sikerhez, amire annyira vágyom, a becsület és a dicsőség jegyében. Amen.

Szeretett Istenem, aki a magasságban vagy, nagyon jól tudod, milyen nagy volt az elhivatottságom és szenvedélyem a tanulmányaim során. Ma végtelenül hálás vagyok neked, mert mindig mellettem voltál, és soha nem hagytál el. Mindig adtál erőt, hogy előre jussak, és mindenben sikerüljek. Az utolsó simításnál arra kérlek, hogy fogd meg a kezem, és ne engedd, hogy a sötétség árnyékai elhomályosítsák elmémet, nehogy elbukjak ebben a vállalkozásban. Tudásom ne felejtsem el ezen az utolsó vizsgán. Amen.

Kérlek, Uram, hogy segíts, hogy meglegyen a szükséges biztonság és teljes bizalom abban, hogy mindent jól fogok csinálni, mert a karrierem kezdetétől fogva mellettem voltál, és végtelen szeretetedben részesítettél. Mindenható Atyám, ne hagyj el, légy az, aki segít megbirkózni ezzel a lépéssel. Tisztán és derűvel tartsatok meg elmémben és lelkemben, hogy elérjem a kívánt eredményt, hogy ebben a pillanatban ne bukjak el. Ne legyenek gyengeségeim a válaszadásban, ne szálljanak meg bennem az idegek, se a szorongás, se a félelem, hiszen Te vagy az én Uram, akiben teljes mértékben megbízom, és tudom, hogy melletted nem csak ez az utolsó vizsgát fogom sikeresen legyőzni, hanem minden társaságomtól fogva hálás leszek. Amen.

0: Jézus,
1: szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk mindenhat örök Isten tekint szeretett fiat szívére is, arra dicséretre is elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót, hogy megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, akik szent fiad Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben szentségimádást közvetítettünk a csíksomlyói plébánia Betlehem kápolnájából. További szép estét kívánunk, a mikrofonnál Xanthus Leát hallottál.
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk isteni gyermekivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Öltámadásod és mennybe meneteléd számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünköt te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és a szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbjá, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent

0: életed. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg neki.

0: Úrtól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: Ryan, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki cselekedeteinket kormányozzon.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: irgalmadra.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halál kínzott testben. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeríti a sírzárókövet és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe, hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám az oltárról.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki a halálból feltámadt,

0: Isten, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: and Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Ryan, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: szolgáljan. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Pályán, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át a Gecemáni kert, ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe, utolsó parancsai, tanúságot tenni róla a föld végső határáig, emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal, jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. A tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel, álhatatosan. Pünkös napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángok, nyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: uráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszony.

0: uráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: magamnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengtek a diadalmas hozsannát. Nem erüljünk el úgy a magunk bajaiban. Osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent

0: tűz a mennyben fölvett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyom

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben felvett.

0: Atyán, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Mária. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: Mária, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss

0: akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának anyja maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepséget megkoronázhatta édesanyját, tökéletes elégtétellel, amilyen csak az Isten királyi adhat. Egy názáreti munkásasszonynak felét sohajtunk, világnak hatalmas királynője.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzöményben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Az.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Az

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

0: nemmen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: fogad

0: által.
1: Amen. Rózsafüzér királynője,
2: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
2: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szombati adásunk tartalmából.

14. Leo július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusa szigetén. A pápa köszöntötte a lampedúzai polgármestert és a helyi közösséget. 14. Leo homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Lampedusa köszönetnyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére.

0: 14. Leó július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusán. Leó pápa szombat reggel 7 óra 15-kor indult autóval a Vatikánból a Ciampino repülőtérre, ahonnan 7 óra 45-kor indult a dél-olaszországi Lampedusa szigetére, ahová 9 órakor érkezett meg. Leó pápa látogatása visszhangja Ferenc pápa útjának, aki 2013. július 8-án első román kívüli lelkipásztori látogatása alkalmával Lampedusa szigetét kereste fel. Leó pápa a nap során először ellátogatott a lampedusai helyi temetőbe, ahol egy külön területen találhatók azoknak a migránsoknak a sírja, akik életüket vesztették a tengeren az átkelés során. A pápa virággal rótta lekegyeletét a sírok előtt. Ezt követően megállt Európa kapujánál, amely egy művészeti alkotás és a migránsoknak szentelt emlékmű, akik életüket vesztették, miközben az európai kontinens felé hajóztak. A Favaloro mólónál 14. Leó megáldotta a mólót Ferenc pápáról elnevező emléktáblát. Köszöntött néhány migránst, majd délelőtt 10:30-kor szentmisét mutatott be. A portoszálvói szűzanyag egyképe jelen volt a szertartáson. A szentmise végén Leó pápa köszöntötte a hatóságokat, a beteg gyermekeket és az önkénteseket. A látogatás végén 12:30-kor indult vissza Lampedusáról Rómába, ahová 2 óra előtt érkezett meg a Ciampinói repülőtérre. Leó pápa köszöntötte a lampedusai polgármestert és a helyi közösséget. A dél-olasz szigeten július 4-én szombat délelőtt a polgármester és a helyi hatóságok képviselői fogadták az egybegyűltek körében a szentatyát az aréna sportpályán Salinában.
1: Ringrazio il signor sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del comune di Lampedusa e Linosa. E ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza.
0: Leó pápa köszönetet mondott a polgármesternek az üdvözlő szavakért, amelyeket Lampedusa és Linosa önkormányzata nevében mondott el, és megköszönte a fogadtatást. Majd hangsúlyozta. Az a tény, hogy a Favaloro mólót Ferenc pápáról nevezték el, annak a köteléknek a jele, amelyet elődöm teremtett meg a közösségetekkel és migráns testvéreinkkel. A pápa közel állt hozzátok ebben a nagyon nehéz időszakban, és ma azért vagyok itt, hogy elmondjam, a pápa továbbra is elkíséri, támogatja és bátorítja a helyi közösséget. Ezt követően Leó pápa kifejtette, nem azért jött, hogy beszédeket mondjon, hanem hogy ünnepelje az eukarisztiát, Krisztus közöttünk való jelenlétének legfőbb jelét. Jézus gesztusa, hogy megtöri a kenyeret, hogy önmagát adja, értelmet és erőt ad a mindennapi segítő és osztozó gesztusainknak. Igen, ez egy olyan hely, ahol a gesztusok többet mondanak, mint a szavak.
1: Mai gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore.
0: De a gesztusokhoz, ahhoz, hogy emberségesek legyenek, szívre van szükség. Ezért gyűltünk itt össze, hogy Krisztustól merítsük azt a szeretetet, amelyet csak ő adhat nekünk, hogy a mai és a holnapi világ emberibb legyen mindenki számára, zárta szavait 14. Leó.
2: Leó pápa homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Az irgalmas szamaritánus példabeszédéből kiindulva mondta el gondolatait Leó pápa azon a szentmisén, amelyet Lampedusán az aréna sportpályán mutatott be szombaton délelőtt. Irgalmasság, együttérzés, befogadás a keresztények hivatása, mellyel a szeretet civilizációját építhetik. Az európai társadalmaknak fel kell vállalniuk a migrációs jelenség megfelelő kezelését. 14. Leó pápa július 4-én szombaton félnapos látogatást tett a szicíliai Lampedusa szigetén, mely Ferenc pápa 2013-as látogatását őrzi. A sziget déli részén található aréna sportpályán bemutatott szentmisén hangsúlyozta.
1: Dio ci ama sempre per primo.
2: Isten mindig elsőként szeret minket. A tenger, a sziget és lakói arcának szépsége az ő ingyenes kezdeményezését tükrözi vissza. A szeretet megelőz minket, körülvesz és egybegyűjt. Hálás vagyok az Úrnak, hogy meglátogathatlak benneteket, Ferenc pápa nyomdokain, aki 2013. július 8-án Lampedúzára akart először utazni Péter utódaként. Az apostolok beutazták a földközi tenger térségét, és megtapasztalták lakóinak vendégszeretetét, ahol évezredek óta civilizációk keresztezik egymást. Az evangélium ott hangzik fel, ahol a népek találkoznak, ahol a személyeket befogadják, ahol életük történései összefonódnak, a különböző kultúrák párbeszédre lépnek egymással. Elnémul azonban ott, ahol mindenki önálló szigetként él, elkerüli a kontaktust. Az irgalmas szamaritánus története ebben az értelemben tovább folytatódik. A Fratelli Tutti kezdetű enciklika segített újraolvasni ezt a példabeszédet a minket körülvevő drámai helyzetben. Isten igéje mindig a mának szól, és olyan beszélgetéshez vezet minket, amelyből átalakulva jövünk ki. Hogyan válaszolunk majd annak a szeretetére, aki először szeretett minket? Tette fel a kérdést a pápa. Lampedusa és Linosa szigete ma olyan veszélyes úton található, mint egykor a Jeruzsálemből Jerikóba tartó út volt. Itt nem csak egy, hanem több ezer rablók kezébe esett embert láttak, akiktől mindenüket elvették, véresre verve, félholtan otthagyták őket. Másokat a tenger fogadott be, mert nem sikerült eljutniuk oda, ahova remélték. Az előttünk heverő mindenétől megfosztott ember látványa azonnal a közelségre szólít minket.
1: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
2: Az irgalmas szamaritánus példabeszéde arra tanít, hogy a szeretet mindig szabadságban születik, a szabadság pedig döntéseinkben van. Van, aki úgy dönt, hogy felebarátként viselkedik, van, aki inkább nem hoz döntést. A földközi tengeren meghalt emberek mind a döntések, mind az elmulasztott döntések áldozatai. A közjó iránti közöny és a korrupció származási helyeiken, a világgazdasági rendszer, mely szegénységet és kirekesztést termel, a félelem, ami az előítéletet és a megvetést táplálja, a mások drámáján nyerészkedő bűnözők számításai, a válságkezeléstől a szervezett és közös politika kidolgozásához vezető lassú és nehézkes átmenet. Mindez oda vezet, amit a példabeszédben hallottunk, hogy elmennek mellettük. Ezzel szemben fel kell ismernünk az Istenben való közös eredetünket és végtelen méltóságunkat, a határtalan szeretetre szóló hívást. A vallási hovatartozás soha ne adjon okot hátrányos megkülönböztetésre, mintha a hitnek határai lennének, és nem létezne az üdvösségre szóló egyetemes felhívás. Krisztus ledöntötte az elválasztó falakat. Isten szeretete nem létezhet a felebarát szeretete nélkül, akihez közeledünk. Megállni, meghatódni, lehajolni, sírni más fájdalma előtt, ahogy Jézus tette, azt jelenti, hogy belépünk a szeretetbe, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát. Ezáltal építhetjük a szeretet civilizációját annak lelki, kulturális, jogi, politikai, gazdasági értelmében is. Erről tanúskodnak a lampedúzaiak, de mindenki felelőssége, hogy eldöntse, az erő logikáját táplálja, akár a közönnyel, a cinizmussal, hazugsággal vagy gyűlölettel, vagy a béke logikáját őrzi, az igazsággal, józansággal, közelséggel, gondoskodással. Európának itt a földközi tengeren található csücskéről jobban látszik az a korszakalkotó kihívás, amit a migrációs jelenség állít az európai társadalmak elé, állapította meg 14. Leó pápa.
1: L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura. E quindi una pari responsabilità.
2: Ahogy az ökológiai átmenet és a béke előmozdítása terén, Európának ebben is egyedülálló lehetősége van, történelméből és kultúrájából fakadóan, ami egyben felelősséget is jelent. földrajzi helyzete és intézményes beállítottsága miatt képes ebben a térségben szervezetten szembenézni a válsággal, úgy, hogy az első segélynyújtást hosszabb távú stratégiai tervbe illeszti, ami képes befogadni, megvédeni, előmozdítani és integrálni a migránsokat. Ezzel egyidejűleg pedig dolgozik a fejlődésért, hogy senki ne kényszerüljön elvándorolni. Mindezt úgy, hogy őrködik az emberi méltóság tiszteletben tartásán. Ez a közintézmények feladata, de az egész civil társadalom és az egyház feladata is. A Szentatya megismételte azt, amit nemrég Tenerifén mondott a turizmus és a befogadás kultúrája kapcsán, amit a migrációs útvonalak fenyegethetnek. Így közöny vagy ellenállás alakulhat ki a jelenség drámai vonatkozásai miatt. Sokak számára a nyaralás csak kikapcsolódást, könnyedséget, gondtalanságot jelent. Ezért úgy tűnik, hogy egy láthatatlan falat kell húzni a hajótöröttek és a nyaralók tengere közé. A pápa arra szólította a szigetlakókat, hogy bátran merjenek máshogy gondolkodni, és idővel kreatívan elérni, hogy aki pihenni jön Lampedusára, emberségesebbé válhasson az ő tevékeny szeretetüket látva. Ott lehet igazán pihenni, ahol megtaláljuk az élet értelmét. A valódi jólét akkor jön el, ha a gazdaság igazságos és testvéri. Ebben a gazdaságban a teremtett világ iránti gondoskodás és a szociális barátság olyan egységbe forr, amelyet ma az emberiség keres, jelentette ki a pápa. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Ezt követve a lampedúzaiak elsőként részesülhetnek belőle, túllépve a megosztottságon és az eltéréseken, amelyeket csak a tevékeny szeretet oldhat föl. A plébánia legyen olyan közösség, ahol az evangélium iskolájában együtt tanulják meg a befogadást, az elkísérést és az integrálást a szeretet közösség jegyében. Az oltár mellett látható Lampedusa patrónája a biztos kikötő szűzanyjának kegyszobra. Szent Ágoston szerette úgy leírni az emberi életet, mint egy viharos tengeren való hajózást, sorsát pedig, mint egy biztos kikötőt. Ne hagyjuk, hogy legyőzzön minket a félelem, hanem tekintsünk lehetőségként és tanúságtételként a hétköznapi fáradozásokra, buzdított a Szentatya. Hitüket erősítsék meg a próbatétel és a nagy lelkű elkötelezettség évei. Gondoljanak azokra az időkre, amikor őszinte elszánással ajánlották magukat a szűzanya oltalmába elődeik.
1: Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro e ogni comunità cristiana è chiamata a esserne un riflesso sulla terra.
2: Istenben valamennyien biztos kikötőre találunk, és minden keresztény közösség arra hivatott, hogy ezt tükrözze vissza a földön. Soha ne hiányozzon Lampedusa és Linosa közösségéből a hit, a remény és a szeretet lélegzete, zárta homíliáját Leó pápa, majd a helyiek jellegzetes köszönésével búcsúzott tőlük. Ossá, ami annyit tesz, lelkem, lélegzetem.
0: Lampedusa köszönet nyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére. Alessandro Damiano érsek és Filippo Mannino polgármester hálájukat fejezték ki 14. Leónak látogatásáért. A főpásztor a pápa utolsó simogatásáról beszélt azok számára, akik a remény útján vesztették életüket. A lampedusai polgármester megerősítette a sziget imázsát, mint a béke világító tornyát a világ számára. A tenger számtalan áldozata családjaik és közösségeik nevében köszönjük. Köszönjük az irgalmasság gesztusát, amelyet eljött megtenni, és az imát, amelyet eljött elmondani. Fordult a pápához Alessandro Damiano Agrigentói érsek a végső áldás előtt, amelyet 14. Leó adott a sportpályán felállított oltárról, ahol szombat délelőtt szentmisét mutatott be Lampedusa híveinek. Ma reggel itt Lampedusán elsősorban azok voltak jelen, akik nem élték túl a tengeri utat, mint például a kis Yusuf, akinek sírja előtt tiszteletét tette a pápa a temetőben. Számukra ez a Mare Nostrum, vagyis a földközi tenger, a kétségbeesés szakadékává és a halál mélységévé vált. Ki tudja, hány ember maradt még a tenger mélyén, azokon kívül, akiket visszaadott, és akik az egyházmegye különböző temetőiben nyugszanak, jegyezte meg az agrigentói érsek. A főpásztor szerint a pápa látogatása kétségtelenül mindegyikük számára azt az utolsó csókot és azt az utolsó simogatást jelentette, amely talán kevésbé keserűvé tette volna a halált, de azokkal együtt, akiknek nem sikerült eljutniuk Lampedusára, azok is várták a pápát, akiknek sikerült elérniük a partot. Számukra az új élet álma, amely a haláltól való meneküléssel kezdődött, folytatódhat. De ez egy olyan álom, amelynek mégis túl nagy ára van, mert azok szegénysége, akiknek a semmiből kell indulniuk, mindig ijesztő. A pápa jelenléte amellett, hogy vigaszt nyújtott és bátorságot ébresztett, Damiano érsek szerint mindegyikük számára békés ölelés volt, amely megkülönböztetés nélkül befogad, és kinyújtott kéz, amely bátorít anélkül, hogy kivételezne. Az érsek köszönetet mondott 14. Leónak azok nevében, akiknek sikerült megérkezniük és próbálnak újrakezdeni, valamint azok nevében, akik távolról félelemmel és aggodalommal követik a nyomdokait. Köszönöm, mondta. Végül emlékeztetve arra, hogy Lampedusa egy furcsa ígéretföldje, mert hiányzik belőle a jövő garantálásához szükséges potenciál és az erőforrások, és általában csak átmeneti állomás, Agrigento érseke hangsúlyozta, hogy Leó pápa látogatása emlékeztetett arra, hogy semmilyen okból ne hárítsuk el ezt a terhet, amely elsősorban megtiszteltetés. Újra ráébresztett minket eredeti hivatásunkra, hogy testvéreink őrzői legyünk. Visszaadta nekünk a vendégszeretett szolgálatát, amelyben találkozhatunk az Úrral, és hagyhatjuk, hogy ő találkozzon velünk.
3: Járjunk együtt a pápával! Segítsük a pápát béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát! Adományozz a Péter fillérek javára! Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra!
0: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A második fejezetnél tartunk, és a 42. verset olvasom. Álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Azok, akik hisznek és megkeresztelkednek, közösséget alkotnak. Az apostolok cselekedetei második fejezetének 42-től a 47-ig tartó része a három összefoglaló közül az első, amely a jeruzsálemi egyház kezdeteit írja le. Ezek az egyház életének egy idilli alapító szakaszát ábrázolják, amely példaként szolgál. Szkeptikusok azt állítják, hogy mivel Lukács nem volt személyes tanúja a jeruzsálemi egyház korai éveinek, erről az időszakról szóló beszámolója kitaláció. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Bár Lukács egyértelműen arra törekszik, hogy a pünkösd utáni egyházat példaként mutassa be, nincs okunk kételkedni az általa festett kép általános hitelességében. Pál kíséretében tett utazásai során Lukácsnak bőven lehetett kapcsolata a jeruzsálemi közösség korai tagjaival, például Szilással, különösen ha Lukács elkísérte Pált Jeruzsálembe. Emellett az apostolok cselekedeteiben szereplő jeruzsálemi egyház történetének alapos olvasása a közösség problémáiról és eredményeiről is bizonyos realizmust mutat. Ez az első összefoglalása pünkösd utáni keresztény közösséget úgy ábrázolja, mint amely az apostolok tanítására épül, amely a mai napig a keresztény tanítás alapját képezi. Az új közösség emellett a tagok közötti közösségi életen, azaz a testvériségre, a koinoniára is épül, amelyet elsősorban a kenyér megtörése, azaz az eukarisztia és a közös étkezések, valamint a közös imádkozás során élnek meg. Ez a lelki közösség pedig alapját képezi az anyagi javak megosztásának. Ahogyan Pál levelei is jelzik, az egyházi élet szoros testvériségre épül, amely magában foglalja egymás szükségleteiről való gondoskodást, az örömök közös megünneplését és a bánatban egymás támogatását. Mindez a keresztény tanúságtétel elengedhetetlen része a világ előtt. Ez a négy elem továbbra is döntő fontosságú az egyház életében, a jövő nemzedékei számára. Az apostolok tanítása, a közösségben való egymás iránti gondoskodás, a kenyér megtörése és az imádságok. A 43. verssel folytatom. Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben. Lukács kiemeli, milyen mély benyomást tettek a keresztények másokra. Mindenkit félelem és tisztelet fogott el, főként az apostolokon keresztül végbevitt csodák és jelek miatt. Akárcsak Jézus tanítása, azaz az ő apostolainak tanítását is hatalmas tettek kísérik, amelyek megerősítik az üzenetet. Az apostolok által végzett csodákat és jeleket valójában a feltámadt Jézus végezte, aki rajtuk keresztül cselekedett. Ezek jelek, mert az apostolok által hirdetett jó hír igazságát jelzik, hogy Jézus él és megvalósítja Isten országát. Ezek csodák, mert félelmet, csodálatot, dicséretet és hálát váltanak ki. Ezek emlékeztetnek továbbá a sok jelre és csodára is, melyeket Isten Mózes által vitt végbe a kivonulás során, jelezve, hogy Jézusban Isten egy új és nagyobb szabadító cselekedetet hajt végre. Itt akkor nyitunk egy kis zárójelet az Úr félelmével kapcsolatban. Lukács megjegyzése miszerint félelem, vagy szó szerint rettegés fogta el minnyájukat, az Úr félelmének bibliai témájára utal. Az apostolok által végbevitt jelek és csodák nyilvánvalóvá tették, hogy Isten jelen van, és az ő hatalmával cselekszik, ami az embereket áhítatos félelemmel töltötte el. Az Úr félelme a Szentírásban nem szolgai rettegés, hanem Isten előtt tanúsított megfelelő, tiszteletteljes magatartás, amely megóv minket a bűntől, és bűnbeesésünk esetén bűnbánatot szül. Paradox módon az Úr félelme megszabadít minket a földi félelmektől, például attól, hogy mások elítélnek minket. Mózes ezt a paradoxont szemlélteti, amikor így buzdítja a népet, ne féljetek. Isten azért jött, hogy próbára tegyen, és felébressze bennetek az iránta való félelmet, és így elkerüljétek a bűnt. Az Úr félelme olyan helyzetbe hoz minket, hogy felismerjük Isten szentségét, így ő szabadabban cselekedhet rajtunk keresztül, mivel nem közeledünk hozzá elbizakodottan. Ez a Szentlélekkel eltelt messiás 7 tulajdonsága közül az egyik, amelyet hagyományosan a Szentlélek 7 ajándékaként ismernek el. Isten messiási népe örömét leli az Úr félelmében, olvassuk Izajás próféta könyvében a 11. fejezetben. A 44. és 45. versekkel folytatom, a hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek. Az, hogy minden hívő együtt volt, vagyis egy helyen tartózkodtak, arra utal, hogy gyakran összegyűltek például otthonaikban és a templomban. Az, hogy mindenüket közösen birtokolták, azt jelzi, hogy mély lelki egységük az anyagi javak megosztásához vezetett. Ez a vagyonközösség, amely éles ellentétben áll az emberek birtoklási vágyával, hatalmas tanúságtétel a Jézus által megalapított Isten országának jelenlétéről. Lukácsnak a korai keresztény közösségről alkotott ábrázolása később inspirációt jelentett a szerzetesi közösségekben, az eszközök közös tulajdonának kialakításához, ahol a szerzetesek szó szerint minden világi javukat a közös kasszába adták. Lukács azonban nem utal arra, hogy minden keresztény ilyen szigorú vagyonközösséget gyakorolt volna. Amikor Péter megdolgálja Ananiást a föld eladása kapcsán tett becstelen kijelentése miatt, így szól, hát nem a tied maradhatott volna, ha meg akartad tartani? Vagy ha eladtad, nem rendelkezhettél szabadon az árával? Lukács szavai visszhangozzák a barátságról szóló, jól ismert hellenisztikus közmondást, a barátok mindent közösen birtokolnak. A közmondás kijelenti, hogy a barátok hajlandóak megosztani mindent, ha szükség van rá, bár általában nem teszik ezt szó szerint. A korai keresztény közösségben az történt, hogy egyes jómódú tagok eladták ingatlanaikat és vagyonukat, ahogyan Barnabás is tette az apostolok cselekedetei 4:36-37-ben, hogy azokat mindenki szükségleteinek megfelelően osszák szét. Vagyis azok, akik felesleges javakkal rendelkeztek, eladták azokat, hogy gondoskodjanak a szegények, különösen az özvegyek és az árvák szükségleteiről. Lásd majd a 6. fejezet első versét. Az összes tag között barátság, kölcsönös gondoskodás volt, ez összekötötte őket, és ez lenyűgöző volt, és erőteljesen vonzó volt azok számára, akik ezt látták. Egy újabb zárójelet nyitok az apostoli egyházról, vagyis az egyház apostoli voltáról. Ahogyan a korai keresztények az apostolok tanításának szentelték magukat, így tesztek a keresztények minden korszakban. A katekizmus a 857. pontban tanítja, hogy az egyház apostoli, mert háromféleképpen az apostolokra épül. Az apostolok alapjára épült és épül továbbra is, akik Krisztus által kiválasztott és misszióba küldött tanúk voltak. A benne lakozó Szentlélek segítségével az egyház megőrzi és továbbadja a tanítást, a hit letéteményt, az apostoloktól hallott üdvözítő szavakat. Az apostolok által továbbra is tanítják, szentelik, és megszentelik, és vezetik Krisztus visszatéréséig az ő pásztori hivatalban levő utódjain keresztül, a püspöki kollégiumon keresztül, a papok segítségével, Péter utódjával, az egyház legfőbb pásztorával egyesülve. Ez a II. Vatikáni zsinat egyik dokumentumából, az Adgentesből volt az idézet. Folytatjuk a 46. verssel. Egy szívvel, lélekkel minden nap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, és örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt. A hívők, akik továbbra is jámbor zsidóknak tartották magukat, A templom környékén gyűltek össze imádkozni, és otthonukban megtörték a kenyeret. A kenyér megtörése a többi keresztény testvérrel való közös étkezésekre utal, amelyek valószínűleg magukba foglalták az eukarisztiát is, és amelyeket az öröm és a szív őszintesége jellemezte. Mármint ezeket az összejöveteleket. Mielőtt templomokat építettek volna, a keresztények az otthonukban ünnepelték az eukarisztia szertartását, általában egy közös étkezés keretében. Lásd például Pál beszámolóját az 1 Korintus 11:17-34. A 47. verssel folytatom, dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként növelte az üdvözültek számát ugyanott. A keresztény közösség kedvező megítélésnek örvendett az egész nép, jelen esetben a zsidó nép körében. Ez a hangsúly, amelyet a keresztények kívülállókra gyakorolt pozitív benyomásra helyeznek, eszünkbe juttatta a kisfiú Jézust, aki bölcsességben, életkorban, Isten és az emberek előtti kedvességben növekedett. Ez a jó hírnév hozzájárult az egyház növekedéséhez, mivel az Úr minden nap növelte azok számát, akik üdvözültek. Az apostolok cselekedetei az első keresztények közösségi életét nagyon erőteljes evangelizációs hatással ábrázolta. Most pedig nézzük, hogy mit lehet ebből megtanulni napjaink életében. Lukács leírása az őskeresztény egyházról kihívás elé állít minket. Milyen mértékben hasonlítanak plébániáink a jeruzsálemi őskeresztény közösségre? Kifejezik-e vasárnapi eukarisztikus összejöveteleink azt a közösségi életet, amelyet a közös imádkozás, a kölcsönös támogatás, a közös étkezések és más formákban megnyilvánuló testvériség jellemez? Kiterjed-e plébániánk lelki élete a szentmisén túlra? Arra, hogy kis csoportokban, bibliórák keretében, valamint szociális és evangelizációs tevékenységek során megosszuk egymással életünket. Az ilyen közösségi élet örömhöz és az Úr jelenlétének intenzív tudatosulásához vezet közöttünk, amely a liturgia gazdag ünneplésében csúcsosodik ki. A jeruzsálemi egyház példája arra tanít minket, hogy osszuk meg időnket, pénzünket és javainkat a rászoruló keresztény testvéreinkkel. Keresztény nagylelkűségnek pedig nem szabad csak az egyház tagokra korlátozódnia, ki kell terjednie a nem keresztényekre is. Pál jól fogalmaz, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel. Olvashatjuk a Galatákhoz írt levél 6. fejezet 10. versében. A keresztény szeretet, szolgálat és nagylelkűség ma is vonzza az embereket Jézushoz és az egyházhoz, ahogyan az egyház kezdeti időszakában is tette. Minél inkább a mai keresztények a Szentlélekkel teli életet élnek, annál inkább számíthatunk arra, hogy sokféle jel és csoda történik közöttünk. Lukács összefoglalása a korai keresztény közösség életéről egy keresztény kultúra kezdeteit ábrázolja, egy olyan társadalmat és életmódot, amely Isten szaván alapul, és a Szentlélek által él. Ahogyan az egyház legújabb tanítása is hangsúlyozza, az evangelizáció célja az, hogy az örömhír ne csupán az egyénekhez jusson el, hanem áthassa a kultúrákat, és átalakítsa azokat, megtisztítva és kiemelve azokban azokat az elemeket, amelyek összeegyeztethetők az evangéliummal. Ezt a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes című részéből, a 2. fejezetből idéztem. A mai kereszténység azonban gyakran nagyon individualista. Még azokban az országokban is, ahol nagy számban élnek hívők, hiányzik a keresztény befolyás a törvényekre és intézményekre, az oktatásra, a tudományokra, a szórakoztatásra, a sportra vagy a művészetekre. Ahogy II. János Pál pápa fogalmaz, az a hit, amely nem hat ki az ember kultúrájára, nem teljes mértékben magáévá tett, magunkévá tett, nem teljesen átgondolt, és nem hűségesen megélt hit. Ez a Christi Fideles Laici dokumentumból, az 59. fejezetből volt. Valóban az evangélium és a kultúra közötti szakadék kétségkívül korunk legfőbb drámai problémája, ezért minden erőfeszítést meg kell tenni a kultúra teljes körű evangelizációjának biztosítása érdekében. Olvashatjuk 6. Pálnak az Evangelii Nuntiandi című dokumentumából a 20. fejezetben. Igen, csodálatos olvasni az ősegyház életéről, különösen ezeket a részeket, és valóban kihívás elé állít ez minket. Valahogy erre kell törekedjünk, papok, hívek egyaránt, hogy a mi közösségeink is egyre inkább hasonlítsanak ezekre az őskeresztényekre, hogy úgy éljük meg a hitünket, hogy azt az életünk minden területét átjárja az evangélium, a krisztusi lelkület, és ha ezt megtesszük, én hiszem, hogy Isten ma is az evangélium hirdetését jelekkel és csodákkal kíséri majd. A legnagyobb csoda igazából az, ha egy ember élete megváltozik. Egy megtérés, egy átformált, átalakult, megújult élet, az maga a csoda. Engedjük, hogy az evangélium üzenete és annak lelkülete, a Szentlélek ereje átjárja az életünket, és éljük ezt meg együtt, közösségben, szeretetben, hogy mi is megtapasztaljuk egyre gyakrabban Krisztus valóságos jelenlétét magunk között, nem csak az eukarisztiában, hanem a testvéri közösség megélésében is, és a tanúságtételünk legyen látható, legyen tapasztalható a kívülállók számára is, mert egyszerűen csak az üzenet, bármilyen vonzó is legyen, a mai világban már mindenféle tanítás és ideológia már elkoptatottá vált, hogyha nem társul hozzá hiteles élet is, vagyis egy közösség, amely megéli is azt az általa hirdetett üzenetet, akkor az nem lesz hatással. Viszont egy üzenet, amit hirdetnek és meg is élnek, az már igen, valóságosan hathat az emberekre. Ezt így fogalmazta meg a már előbb idézett dokumentumban 6. Pál, hogy a mai világnak nem tanítókra van szüksége. És amennyiben mégis hallgat a tanítókra, az csak azért van, mert ők egyben tanúk is. Tehát törekedjünk valóban ilyen az életünkkel tanúsítani mindazt, amit hirdetünk. Segítsen a Jóisten mindnyájunkat ebben. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Már kél a fénynek csillaga, esengve kérjük az Urat, járjon ma mindenütt velünk, ne roncsa ártás életünk. Nyelvünket fogja fékre ma, ne szóljon rút perek szava,

Dicsérjük egyszülött fiát, s a lelket, a vigasztalót, most és örök időkön át. Amen. Mennek és földnek teremtője, mennybéli atyám, ím e reggeli órában, melyben szent nevedet számtalan teremtmény dicsőíti, sóhajtozva emelem hozzád szívemet, hogy gyarló tehetségem szerint imádjalak, és a mai napnak zsengéjét neked szentelvén, mint megtartómat magasztaljalak. Imádva hálát adok neked, ó nagy Isten, hogy az éjjel megtartottál, és a mai napot reám víradni engedted. De mivel tudom, hogy azt szent nevednek tiszteletére, lelkem üdvösségére és fele barátaimnak boldogítására kell fordítanom, nyújtsd szent kegyelmedet a jónak gyakorlására, a rossznak kerülésére, és ha mégis gyarló emberlétemre letérnék azon ösvényről, mely hozzád vezet, terjesz ki karjaidat, hogy szabaduljak az örvényből, és elkeseredve bánjam meg botlásomat, s kegyelmet találjak ismét szent színed előtt. Istenem, szent oltárodra teszem le most bánkódó szívemet. Ne engedd, hogy azt a világnak mulandóságai oly végságra derítsék, mely szent parancsolataiddal ellenkezik. Te légy ma vezérem mindenben. Ne engedd, hogy a szerencse bennem felfuvalkodást okozzon. A nyomorúság elnyomjon, és emiatt elvesztvén a bizalmat és reménységet megfeledkezzem rólad, ki mindeneket bölcsen szoktál elintézni, és készen állsz segítségünkre. Istenem, légy tanácsadóm a kétes esetekben, buzdítom kötelességeim teljesítésében, hogy azt tegyem, azt válasszam, ami legjobb, leghasznosabb, hogy életben eltöltvén jó voltodból e napot is ne piruljak este önmagam előtt, hanem nyugodt lelkiismerettel várjam lankadt szemeimre a jótévő álmot. Esedezem a reggeli órában lelkünket kormányzó szeretett főpásztorunkért, hozzám tartozókért, jó barátaimért, sőt ellenségeimért is, Önst királyok áldásaidnak bőségét, és ha van szenvedő, beteg és haldokló közöttük, tekints rájuk irgalmasan, hagyd érezniük, hogy te szerető mennyei atya vagy. Ne tagadd meg azoktól sem irgalmadat, kik rólad, és saját semmiségükről megfelejtkezvén átallanak, vagy nem akarnak téged imádni. Parancsolatait szerint élni, és azon malasztért esedezni, mely őket a jó útra térítené, hanem küld hozzájuk drága szent lelkedet, ki őket megvilágosítsa, és téged, mint mindenható Istent és kegyes atyát velük megismertessen. Könyörülj az egész emberi nemen, legyen a nap üdvösségnek napja mindazoknak, kiket szent fiat halála által megváltottál. Engedd, hogy ma javuljon a bűnös, béküljön az ellenség, viduljon a szomorú, nyerjen segítséget az ügyefogyott, enyhüljön a beteg, s múljék ki boldogul az elköltözni vágyó. Élő Istennek fia, édes Jézus, mivel szent vérednek véghetetlen ára, csak úgy hasznos én nékem, ha a testi kívánságok és az ördög incselkedése és a világ gyönyörűségei Isten törvényed megszegésére el nem ragadnak, nyújts ki gyarlóságomnak gyámolítására mindenható kezedet, s állj mellettem, nehogy ezen ellenségeimmel küszködvén meggyőzettessem, és szent vérednek megbecsülhetetlen ára rám nézve hiába való legyen. Üdvözlégy megváltónk szent anyja, boldogságos szűz Mária, ki méltónak találtattál arra, hogy megszűjed az elveszett világnak szabadítóját. Ma és minden nap, de különösen halálom óráján védelmedbe ajánlom lelkemet. Nyerd meg szent fiattól hathatós

0: esedezésed által azon malasztot, mely által a keresztény jámborság útján járván úgy töltsem el a mai napot, hogy pirulás nélkül ébredhessek fel a holnapira. Te is Istennek angyala, kinek hív őrzése alá teremtőm rendeléséből bízattam születésemtől, mellettem állj ma, látogass, őriz, vezérelj és támogass. Magasztalja az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket az egész föld, és dicsőítse minden teremtmény ma és mindörökkön örökké. Amen. Szívem első gondolatja, hozzád száll föl, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Mária Rádió és fénysugár a lelkednek.
2: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, György Balázs papbácsi vagyok, és most itt a Mária Rádióban, kedves hallgatók, a Lélek ajándékai című műsort hallják. Így mondom már hosszú idő óta, hogy a Lélek ajándékai, a Szentlélek különleges művei, olyan szépen mondja olaszul, hogy a Cappola Voro dello Spirito Santo a legnagyobb művei a Szentléleknek. És hát ilyenkor, mikor a műsor elején vagyok, sokszor arra gondolok, hogy olyan kedves hallgató mennyire értik, hogy miről beszélek, hogy mi van ma az egyházunkban. Szinte mondhatnám, hogy két sík van. Bármennyire furcsának hangzik, ugye maga az érsek úr mondta valamikor, hogy nincsenek élő közösségeink, kiürülő templomaink vannak, és nincsenek papi hivatások. Ez egyik sík, amit most látunk. Ott van a templom, megyünk a misére, papok prédikálnak, szentáldozáshoz járunk, nincsenek papi hivatások. Élő közösség azt jelenti, hogy az emberek összegyűlnek Jézus körül. Gondoljunk csak arra, hol van egy 24 órás szentségimádás, amikor az egész helyiség, közösség nagy része Jézus körül összegyűl. 24 órás szentségimádás azt jelenti, hogy reggeltől estig, estőtől reggelig, minden nap folyamatosan Jézus előtt ülünk, Jézus körül összegyűlünk, és figyelünk Jézusra, és ő irányítja az életünket. Így van a Szentlélekkel. Hogyan fordulunk hozzá? Mert nincsenek gyümölcsök. Jól mondta az ész, akkor nincsenek élő közösség, alig van, lássuk, hogy hogy is áll. Kívülről templomaink vannak, és nincsenek papi hivatások. Hát nézzük meg, Gyulafehérvárt, jobbra-balra nézzük meg. Miközben ez az egyik sík. Ezt látjuk, sopánkodunk, nézzük a világot, nincsenek papi hivatások, nagyon kevés van. Miközben van egy másik sík. Ezt a képzeljük el, mint egy nagy hálót, amit mennyatyánk szőtt, úgyhogy ezt a gyengé síkot, ahol nincsenek hivatások, látjuk, hogy mi van, azt úgy felemeli. Ahol van egy csodálatos mozgás. Ott van hivatás, van élő közösség, vannak keresztények, hogy körbeveszik Jézus, Szentléleket, mennyatyát, szűzanyát, szóval. És akkor hogyan kéne ezt elérni? Úgy, hogy kezdünk imádkozni közösen. Közösségépítésnek vannak a lépései, úgyhogy most ezzel én nem szeretnék foglalkozni, hanem akik hallgatták az elmúlt hetekben a műsoraimat pünkösd után, hallották, hogy a karizmatikus közösségről beszéltem. És beszélek, és még egy darabig szeretnék erről szólni, mert a karizmatikus közösségek akár elfogadjuk, akár nem, akár látjuk, akár nem, a Szentlélek művei. Milliók és milliók vannak benne, az elmúlt hetekben a Kárisról beszéltem, Szent Atya Ferenc pápa kérte, hogy hozzanak létre egy ilyen összefogó szervezetet, ami összefogja készíteni nagy-nagy mozgalmakat. Én emlegettem, néhányat szeretnék felsorolni, hogy a Sálom katolikus közösség óriási országban, 70 országban jelen van, mindjárt még erről fogok szólni. Az Emmanuel közösség, a Föltámadt Úr közössége, Jézus Ifjúság közössége, Alleluja közössége, Boldogság közössége, Ima a Tányát közösség, evangelizációs iskolás szolgálatok, Sömmenöv közösségét, vagy tízet felsoroltam, ezek hatalmas mozgalmak. Milliókat és milliókat emelnek fel. Jó, persze itt mi az egyház mennyiben ezeket alig érezzük, de ha belenézünk ugye a nagyvilágban, akkor látjuk, hogy hú, a Szentlélek miket műve. Itt is elindul, hogyha engedjük, hogy a Szentlélek működjön bennünk. Sok szép dolog van itt a Megyház megyénkben és a karizmatikus berkekben, de hát ezek hatalmas nagy mozgalmak, amikről most szólni szeretnék. De alig értjük ezeket, kedves hallgatók, nem tudom mennyire értik, hogy a világban nagy-nagy ilyen közösségek vannak, akik csodálatosan működnek. Azt ígértem, hogy a Kárisban, mondom, ez egy összefogó szervezet, amit Ferenc pápa hozott, megkért arra karizmatikus vezetőket, hogy ezt hozzák létre. És azt ígértem, hogy ezekről fogok szólni. Na most itt nekem a felsorolásban a Sálom közösség van legelő. Hát a Sálom közösséget, figyeljük meg, néhány adatot fogok csak mondani, a többit úgy éreztetni fogom. Az Emmanuel közösség a katolikus egyház megújulásának lendületében született a 20. század végén. Az Emmanuel, hogy azt jelenti velünk az Isten. Az Emmanuel küldetése, hogy tanúságot tegyen Isten jelenlétéről a világban, közelségéről és mindenki iránti szeretetéről. Összehozza világiakat, házasokat, egyedülállókat, Istennek szentelteket, megszentelt életet élőket, papokat, világ szívében élőket, együtt dolgozzanak a katolikus egyház küldetésének szolgálatában. Kedves Mária rádió hallgatók, tehát egy nagy-nagy mozgalomról szólok most. Az egész egy párizsi imagyűléssel kezdődött. Figyeljük meg, hogy minden hogy kicsiből indul, de hatalmas fává terebélyesedik. A gyorsan növekedett Franciaország és világszerte 1992-ben a Szentszég elismerte az Emmanuel közösséget. Ez a laikusok család és élet dikasztériuma, amik azt mondjuk, hogy a Szentszék. Tehát elismerte, rátette a pecsétjét. Azt mondja, ez egy lelki út, ami járni lehet. Senkit nem lehet. Kötelezni, de hát lehet. Járni rajta. A hívek nyilvános egyesületeként papokkal, szerzetesekkel, családokkal, egyedülállókkal indult, hogy tanúságot tegyenek arról, hogy Isten jelen van. 2017-ben létrejött az Emmanuel közösségben a papi egyesület. Papokat, diákonusokat hoz össze. Tehát a közösség ma, nem tudom pontosan a dátumot, hogy mire értik ez a kifejezést, hogy ma 60 országban van jelen. Apostoli tevékenység révén több százezer embert ér el. 14.500 tagja van, ilyenkor ezeket úgy elkötelezett tagoknak látjuk. 275 pap, nem tudom a dátumot pontosan, hogy ezt mikor számítják, de hát ez megvan, 275 papja van a közösségnek, 100 kis papja a szeminarista, ezenkül 225 szerzetese, teljesen elkötelezett életben lévő, ezt így nevezik celibátus, azt jelenti, hogy családon kívül, de nincs családja, ez lehet nő is, egy férfi is. 10 püspök származik a közösségből, na aztán valamikor utána nézek, hogy pontosan mit ő számítják, mert hogyha csak arra gondolunk, hogy pár éve volt, akkor 100 szeminarista már pap, akkor több száz pap, meg szerzetes, szóval egy nagy-nagy közösségről van szó, 60 országban, hát ez is egy jó nagyot jelent. Aztán ilyen szép dolgok vannak benne, egy különös oldalról szeretném az egészet megközelíteni, amikor már egy közösség ilyen nagyra nő, és emlegettem, hogy ezt a két szintet, gondoljuk csak bele, hogy vannak, ugye mondhatjuk így a világi papok, ami mi is vagyunk, az egyházmegyei papság, és vannak a szerzetes papok, akik szerzetes közösségben élnek, különböző közösségekben. Na hát, hogy a világi papság száma egyre csökken. Én csak egy példát szeretnék felhozni, most Franciaországban most minden évben 800 pap esik ki, nem tudom pontosan mennyi papja van, de csak 100 lépik be. Nem nehéz kiszámolni, hogy ez hamar elfogy. Na de a közösségekben a papság hatalmas számmal növekedik. És itt említem meg, hogy ugyancsak Franciaországban a közösségben, az Emmanuel közösségben annyi pap van, hogy a püspökök kérik, adjanak át az egyházmegyének, és hát az első plébánia, amit odaadtak neki, az a Paralemonial, Jézus a város, ahol a lakok Szent Margitnak megjelent Jézus, és attól kezdve 70 plébániát adtak át, meg fogadtak ők is el. Ezt vagy úgy kell elképzelni, valaki bemegy egy ilyen plébániára, nem egy plébánossal találkozik, van papjuk bőven, de egy közösséggel. Azt mondják, gyere testi, üljél le, vacsorázzál velünk, gyere egyet, ebédeljünk, és beszélges, előbb imádkoztunk, és aztán gondolkoztunk, hogy mit is óhajtasz te tőlünk. Tehát amikor egy közösséggel találkozik, akkor Isten jelenlétét érzi meg. És az első plébán, amiket rájuk bíztak, akkor hallottuk ez a Jézus szívének városa, aztán egy nagy Mária kertje, ugyancsak Franciaországban, a Île-de-Bouchard, aztán Olaszországban is adtak át nekik, a Trinità dei Monti, szintén egy híres hely, és hát akkor így elcsodálkozunk, rácsodálkozunk, hogy 70 plébániát, és ez folyamatosan növekszik, mert nekik van papjuk, és van hivatásuk, és a örvendenek mindenek, ami a közösség berkeibe történik. Na és kedves már rádió hallgatók, itt sok-sok minden van előttem, szebb-nézszebb dolgok, de szeretnék egy olyan oldalról közelíteni a témához, amit csak ők így mondok, a nők megszentelt élete. Mert hallottuk, hogy férfiak és papok és szerzetesek, de hát rengeteg nő szenteli magát Istennek, figyeljük csak, hogy milyen érdekes, amiket itt ők elénk tárnak. Azt mondják, ezek a nők, akik elkötelezik magukat az Emmanuel közösségben, Isten egyedül elik. Mit is jelent a megszentelt élet az Emmanuel közösségben? Az Emmanuel közösségben belül néhány nő különleges elhívást kap, celibátusban, tehát család nélkül szenteli magukat Istennek, Isten országáit. Szenvedélyes szeretetet élnek ezzel, hogy teljesen Krisztusé a szegénységben, tisztasságban és az engedelmességben. Szűz Mária együtt nyitják ki szívüket a küldetésre. Persze a pap testvérek segítik, a családok segítik őket. Hivatáskat a világ szívében és abban a társadalma élik meg, ahol hivatáskat gyakorolják. A hétköznapi öltözékükkel kék szoknya és fehér felső az egyszerű életmódot választják a világban. Hivatásuk ezeknek a nőknek tanúságot tenni Isten szeretetéről, amelyel elteltek. Tehát nem valami tanítást igyekeznek továbbadni, hanem egy tapasztalatot. Ők hogyan élik. Van itt egy nagyszerű tanúságtétel, Violent tanúságtétel, aki teljesen Istennek szentelte magát. Na hallgassuk meg, hogy ő mit mond, hogyan élte mindezt meg. Számomra a végső elköteleződés valóban egy ígéret, a szeretet ígérete, a boldogság ígérete. Sziasztok, mert ez egy filmnek a szövege, Wollen vagyok, és nagy örömmel mondtam igent Jézusnak örökre. Tajmás 8-án, tehát az, hogy véglegesen elköteleztem magamat celibátus mellett, tehát hogy teljes Istennek, Jézusnak adtam magamat, Isten országáit, mindenkit azt jelenti, hogy örökre Jézushoz tartozom. Hogy mennyasszonya vagyok. A szíve számára szentelem magam. És azért, hogy ez egy gyönyörű szeretett szövetség. Így értjük, sejtjük, hogy mit is mond teljesen, Jézusnak adja magát. Jézushoz tartozom, hogy mennyasszonya vagyok a szíve számára, és ezért ez egy gyönyörű szeretett szövetség. Pontosan azt jelenti, hogy elkötelezem magam az evangélium tanácsok szerint élni, azaz szegénységben élni, azáltal elfogadom, hogy napról napra egyre jobban elszegényedjek a tisztasságban, azzal, hogy teljes szívemből igyekszem fenntartás nélkül, és engedelmesen szeretni az Urat, azzal, hogy egyre jobban igyekszem magam az Úr akaratához igazítani, és azzal, hogy átadom magam a közösségnek és az egész egyháznak. Tehát ez egy igényes és egyben gyönyörű elhívás. És a végső elköteleződésemre, a felkészülésével ott megtapasztalhattam, hogy az Úr valóban hűséges, megadja nekem a kegyelmét, hogy mindezt megélje. Ezt a megszentelt életet szóló elhívást fokozatosan fedeztem fel, amikor először olyan fontolóra vettem, 10 éves voltam. Az ima csendjében mélyen elmerültem Isten jelenlétében. De hogy idősebb lettem, sok bizonytalanság merült fel a szívembe, és diákként különösen megragadott a sok keresztény pár szépsége, akik teljes mértékben missziós munkának szentelték magukat, miközben házasságban maradtak. És eközben egy kérdés motoszkált a fejembe, vajon ez elég lesz ahhoz, hogy minden vágya teljesüljön? Milyen különös, kedves Mária rádió hallgatók, egy fiatal lánynak ilyen gondolatai voltak, hogy vajon ez elég lesz ahhoz, hogy minden vágya teljesüljön? Nagy vágyat éreztem a bennem lévő abszolút felemelkedésre. És a manillai evangelizációs iskolában, ez Fülöp-szigeteken van, töltött egy év alatt vált ez a hivatás belső bizonyossága egy kettős élmény révén. Az első az imádságmal elmélyülés volt, amikor megtapasztaltam, hogy Isten egyedül elég. Még akkor is a világ másik felén voltam, tehát a Fülöp-szigeteken volt, abban a kis kápolnában, aztán ott volt az elhagyott csecsemők szolgálatának élménye, ahol felfedeztem, hogy a legnagyobb öröm az, hogy a lelkek anyja lehetek. Persze itt most nem térünk ki, hogy a Fülöp-szigeteken milyen is ez a helyzet, hogy nagyon sok csecsemőt elhagynak. Ez a kettős élmény alapvető fontosságú volt a megszentelt életem szempontjából, mivel a megszentelt élet számomra konkrétan azt jelentette, elmélyülök az imában, nagyon közel vagyok az Úr szívéhez, hogy szeretni tudjam testvéreimet, és felajánlassam magam szolgálatban, a közösségi szolgálatban, de tágabb értelemben, a szolgálatban is, például a filozófia professzori munkával, tehát egy filozófus nőről van szó. Tehát számomra a végső elkötelezés valóban egy ígéret, igen, egy ígéret, a szeretet ígérete, a boldogság ígérete, hogy napról napra egyre inkább felfedezem, hogy nincs kívánatosabb, mint az Úr házában lakni. Kedves Mária rádió hallgatók, milyen csodálatos egy lány Violen tanúságtétele, aki teljesen Jézusnak adta magát. Hát addig, amíg eljut a végső döntésig, egy nagyon érdekes utat kell bejárjon, mielőtt egy ilyen lány végleges elkötelezi magát a teljes átadása Jézusra, az Emmanuel közösségben több szakaszon kell keresztül mennie. Nagyon érdekes. A folyamat lépései. Az ingyenes és végleges elköteleződésért meg kell sok mindent tennie. Tehát néhány szakasz van, amit végigjár, itt gyönyörűen felsorolja az Emmanuel közössége. Az első rész az üdvözlés szakasza. Az első év célja, hogy felismerjük és elfogadjuk Isten hívását anélkül, hogy elhagynánk a mindennapi életünket. Milyen érdekes, kedves Mária rádió hallgatók, hogy így kifejezi a mozgalom az Emmanuel közösség, az első az, hogy el kell fogadjad Isten hívását. Tehát nem ő a személy fog dönteni, hogy én akarom, és ezt fogom csinálni, és akármit, hogy nem. Meg kell érezni, hogy Isten erre hívja, és ezt meg lehet érezni. Ez az első szakasz. Ez a szakasz az imádság, és a Szentlélek iránt nagyobb nyitottságban nyilvánul meg. Mivel karizmatikus mozgalomról van szó, nagyon fontos ez, amit mondod, hogy a Szentlélek iránti nagyobb nyitottság. Tehát az első szakasz, üdvözlés szakasz, ami azt jelenti, hogy elfogadom, hogy Isten hív. A második, a képzési szakasz. A képzésbe való belépés azt mutatja, hogy hajlandók vagyunk képzésben részesülni, hogy válaszolhassunk Krisztus hívására. Tehát alul az elsőben meghalljuk, felfogjuk, elfogadjuk Isten hívását, a másik pedig válaszolok rá. Oda, Jézus elé. A fiatal nő ilyenkor átveszi a keresztet, Isten iránt és a világ iránt érzett szeretetének jeleként, tehát van egy kereszt a nyakában. Ebben az időben kapja meg a közös kék-fehér egyenruhát, Krisztushoz való tartozásnak és a testvéri közösségnek jelül. Az időben kapja meg a közös kék-fehér egyenruhát, a Krisztushoz tartozás és a testvéri közösség jeléül. Utána következik egy 3 éves elkötelezettség. Nem egyszerű, tehát egy út, amiben meghallja Isten hívását, válaszol rá és elindul. Az Úr hívására válaszol a Krisztusnak, és irgalmas szeretetének szentelem magam a világ evangelizációja, az egyház szolgálata iránt. Az Emmanuel közösség testvéreivel és nővéreivel, és itt lehet a rituáléból is ízelítőt kapni, ezt most nem ismertetem, hogy a következő, tehát ez most már 3 év, a végső elkötelezettség a búcsúmise alatt a megszentelt nő egy gyűrűt kap, amely Krisztussal végleges egyesülésének a jele. Új életbe lép, egy Isten által megragadott teljes hétköznapi életbe, az egyház szolgálatában, az Emmanuel közösség minden tagjával. Tehát csodálatosak ezek a lépések. Hallottuk első év, tehát itt akkor én rosszul mondtam, az első év felismerje és befogadja Isten hívását, utána jön a 3 év, a képzés szakasza, hogy válaszolhasson Krisztus hívására, megkapja a beöltözési ruhákat, és akkor jön a 3 éves elköteleződés, és a végső elkötelezettség, ami egy szép szertartás, amikor a gyűrűt megkapja, és így lesz teljesen az Emmanuel közösség tagjává. 160 ilyen nővér van világszerte, és 44 nővér a befogadás és a képzés folyamatában. Itt sem tudom pontosan, hogy ez a dátum mikorra vonatkozik, de gondoljunk bele, hogy majd 200 ilyen női szerzetesük. Azt mondják, hogy örüljünk ezeknek a szerzetes rendi nőknek a világ szívében, mert az Emmanuel közösség folytatja küldetését. Ősszel örömödözőjük azt a 7 fiatal nőt a képzésük első évében, a Párizsi házban, és folytatjuk évünket és útunkat a 6-tal a második szakaszban. És hát persze őket lehet támogatni, itt megvannak az összegek, hát biztos, hogy ők is szükséget éreznek sok mindenben. Tehát kedves Mária rádióhallgatók, az Emmanuel közösségről mondtam néhány dolgot, persze itt annyi szép dolog van, hogy mit jelent az elkötelezettség vállalása, csak a nagy címeket szeretném ismertetni. Isten való egyesülés élete, közösség, otthonok és összejövetelek, megtapasztalom, mit jelent küldetés és szolgálat, mit jelent a kíséret, hogy egymást kísérik, hogy Isten szomjának és saját szomjúságnak találkozása által Isten egyesülés kapján átlépjenek. Számukra az oltári szentség életük központja, Jézus szeretetében élni, aztán egyre több ilyen nagy pillanatot élnek meg, testvérekké válnak, a világ szívében élnek, és számukra az első legfontosabb a Szentlélek megtapasztalása, karizmatikus közösségről van szó. Emmanuel közösség tagjai személyes találkozást éltek át Krisztussal, aki felébresztette bennük a vágyat, hogy vele együtt haladjanak a szentség felé. A Szentlélek vezetésű egy csodálatos megfogalmazás, kedves Mária rádió hallgatók, ebből a találkozásból, amelyet gyakran a Szentlélek kiáradásnak neveznek, a karizmatikus megújulásban, arra kapnak hivatást, együtt haladjanak el a közösségben, és testvérekké válva az egyház szívében ott lenni Krisztus előtt, és a világot szeretni. Kedves Mária rádió hallgatók, sok-sok szép dolog van. Azt szeretném volna érzékeltetni, hogy milyen, amikor valaki Istennek szenti le magát egy közösségben, teljesen Jézusnak, és engedi a Szentlélek vezesse. Hát imádkozunk ezekért, és a következőkben is ilyen nagy-nagy közösséget fogok bemutatni, tehát hallottuk az Emmanuel közösség lépéseit nagyon dióhéjban, egy csodálatos nagy-nagy valóságról van szó, Szentlélek remek művével. Igen, csodálatos a mi egyházunk, ahol a Szentlélek ilyen nagyszerű dolgot hoz létre. Kedves Mária rádió hallgatók, én csak ámulok-bámulok, mert amikor ezeket úgy mondom, érzem, hogy húha, itt a Római Katolikus Egyházunkban milyen csodálatos dolgok vannak. Műsorunk végéhez érkeztünk, jó Isten áldjon meg mindenkit, dicsértessük a Jézus Krisztus.
1: A lélek ajándékai. György Balázs atya műsorát hallhatták.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadál Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliumá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese, a Sepsi Szentgyörgyi stúdióban jelentkezek. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezzel köszöntöm is a mély tanúság tévénket, és nagy öröm számomra, hogy sikerült időt szakítani, hiszen már vagy három időpontot megegyeztünk a kedves tanúság tévével. Isten hozott!
2: Köszönöm szépen a meghívást, és örvendek, hogy sikerült ezt az időt kiszakítani.
1: Kedves Ágnes, visszaemlékszel, hogy az életben mikor volt először olyan meggyőződésed, vagy megtapasztalásod, hogy Isten valóság?
2: Számtalanszor. És el is érzékenyülök, hogyha ezekre a pillanatokra gondolok. Nekem egy nehéz gyerekkorom volt, a szüleim elváltak, és az édesapámmal nagyon sokáig nem tartottuk a kapcsolatot. Tehát ő kilépett az életünkből, és akkor ott gyerekként csak annyit értettem az egészből, hogy engem nem szeretnek. És ez nem elvett belőlem, hanem éppen, hogy a Jóisten szeretete emelt fel, és a Jóisten gondviselő ölelése megnyilatkozott életem minden egyes pillanatában. Tehát azt éreztem mindig, hogy nem vagyok egyedül.
1: Bocsáss meg, hogy nyíltál meg erre? Mert sokan vannak így, viszont inkább a kétségbeesés fele haladnak, nem az isteni kegyelem fele, hogy azt, amit földileg nem kaptak meg, úgymond világi részről, azt mennyeiből, Istenből megkapják. Ki tudod fejteni, hogy mi volt ez, ahogy...
2: Én szerintem a sok csend, a nagyon sok egyedül lét, és ebben a csendben és egyedül létben már gyermekként elkezdtem imádkozni. És ez az ima, ez nem egy formális, megtanult ima volt, hanem egyszerűen a tiszta, őszinte, alázatos szívből jövő imádság, és azt éreztem mindig, hogy az imám meghallgattatik. Tehát, hogy amiket én kimondok, amiket én kiimádkozok, amiket én kérek,
1: gyermeki őszinte szívbe.
2: Gyermeke, igen.
1: Hány pontosan. Éves lehettél, bocsáss meg?
2: Hát szerintem olyan 7-8 éves korban. Igen. És mindig azt éreztem, akárhova mentem, tehát a faluban, de bárhova is vezérelt a sors, mindig azt éreztem, hogy én nem vagyok egyedül, és ez egy akkora erőforrás volt számomra. Nem azt mondom, hogy nem féltem, vagy nem voltak kétségeim, vagy nem voltak akadályok, de ezek az akadályok, ezek a kétségek, ezek a megpróbáltatások, amikkel szembe kell nézni egy embernek élete során, ha tudja, hogy ő Isten tenyerében van, és hogy a Jóisten ott van mellette, és gondját viseli, akkor sokkal könnyedebben veszi ezeket az akadályokat. Nem a kétségbeesés uralkodik el rajta, hanem az a mély hit, ami erőforrás.
1: Belső béke.
2: Így van.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad. Azért kérdeztem le az évek számára, mert manapság emberek járnak templomba, már nem olyan sokan azért ebben járhatnának, és elérik a 60-70 éves kort, és még mindig az aggodalmasság fennép van Isten jelenléténél. Ezért örültem, hogy gyermeki szívben már megtapasztaltad, és jó lenne, hogy mindannyian visszatérjünk, hiszen maga Jézus mondja, ha nem lesztek olyanok, mint egy a kicsinyek közül, nem jutok be mennyek országába, és erre hivatkozik, hogy a gyermek őszinte szív nyitott Isten kegyelmére.
2: Hát igen, mert az évek múltával mindenféle rárakodik az emberre is. A külső elvárások, a nyomások, a megfelelés, a társadalom, amilyen irányba vezeti az embert, és elfelejtjük azt az igazi hangot, azt a gyermeki tiszta hangot, ami ott van bennünk, csak meg kellene hallani, és nyitottnak kellene lenni rá.
1: Így van. Meddig tartott ez a... Vagy ma is tart?
2: Ma is. Ez...
1: És nem szakadt meg fiatalkorodban, nem serdülőkorban?
2: Hát nyilván, amikor az ember belép ebbe a korszakba, a tinédzser korszakba, és... A lázadások sorozata következik, amikor megkérdőjelezi önmagát, megkérdőjelezi a világot, megkérdőjelez mindent és mindenkit, még Istent is. Ott is olyan szépen formált és vezetett. Tehát olyan emberek kerültek a környezetembe, olyan pedagógusok, olyan lelkészek, olyan vallástanárok, akik mindig megerősítették bennem, hogy bár ez a lázadó időszak, ez teljesen rendjén van, de hogy attól, hogy az ember megkérdőjelez dolgokat, az még nem jelenti azt, hogy nincsenek, vagy nem valóságos a Jóisten hatalma és ereje. És azon úgy átlendültem. De fiatalként is, hogy emlékszem, én nagyon sokáig, mai napig is naplót írok, naplót vezetek, ez most már átfordult egy ilyen hálanaplóvá, de fiatal koromban is, és ha így visszalapozom, rengeteg helyen hozzá neki írom, a Jóistennek írom. A kéréseimet, a hálámat, a kétségeimet, tehát egy örökös párbeszéd van, volt, és remélem, hogy mindig is lesz.
1: Kitűnő, hiszen nagyon-nagyon helyesnek találom, amikor Isten gyermekei az ő atyukkal párbeszédben vannak, mert akkor nem igen vesznek el. Még visszatérnék erre a serdülőkorra. Volt-e ilyen bármekkora periódus, amikor úgy érezted, hogy akkor most már egy kicsit úgy szabad akarok lenni, mint a világiak vagy?
2: Hát persze, hogy volt. Hát most így pontosan az évszámot, vagy a koromat nem tudom felidézni, de volt ilyen lázadó időszakom. Persze bizonyos keretek között, én bentlakásban laktam, tehát Nagyenyeden tanultam, óvó tanítóképző szakot végeztem, és ott bentlakóként ott éltem a mindennapjaimat. És ott is nagyon, tehát volt egy biztonságos keret, úgyhogy a lázadás sem tudott annyira...
1: Kibontakozni.
2: Igen, tehát volt egy biztonságos keret, és nagyon jó pedagógusaink, nagyon jó nevelőnőink voltak, akik nagyon odafigyeltek ránk. Akkor ott lehet, hogy szigorúnak éreztük, hogy túlságosan szemmel tartanak, hogy túl sok a szabály, tehát akkor így éltük meg, de most, tehát hogy idővel így visszatekintve milyen jó, hogy egy olyan biztonságos környezet volt, hogy egy értékeket képviselő közösségben tudtunk növekedni, vagy így kibontakozni, vagy átlendülni ezen a kereső, vergődő időszakon. Úgyhogy nem volt olyan kirívó, vagy nem volt olyan nagyon vészes időszak ez.
1: Értem. Amúgy normális. Tehát, hogyha Jézus is többször megkísértette a sátán, hogy én megkértem háromszor már a pusztában, utána mondta, egy időre elhagyja, de nem örökre. Mi sem vagyunk kivételek. Volt-e valami olyan mozzanat, ami visszadöccentett, hogy erre a személyes kapcsolatra Istennel úgy mélyebbre vitt?
2: Hát,
1: esemény vagy bármi?
2: Talán az a pillanat, amikor eldöntöttem, hogy akkor én teológiára szeretnék menni, jelentkezni, ott szeretnék tovább tanulni, az egy karácsony ünnepe volt, és a templomban, Torockon, az unitárius templomban, Ott jött valamiféle felismerés, hogy talán én ezt szeretném. Azelőtt a helybéli lelkész, a papbácsi, ő nagyon-nagyon sokat próbált engem irányítani a teológia fele, tehát ő jól ismert, és már a konfirmálástól, tehát a 8. osztály után ő nagyon igyekezett engem arra fele terelgetni, többször megkeresett, beszélgettünk, elmondta, hogy szerinte ez lenne az én utam, hogy ő ezt látja, és próbált biztatni, és támogatni, de akkor ez pont az az időszak, amikor az ember nem tudja, hogy hova menjen, mit csináljon, mit kezdjen az életével, hogy vajon az-e az ő útja, nem az, érettségi, tehát, hogy ott olyan nagy volt a minden a fejben és a lélekben is, hogy nem volt egyértelmű aznek. Tényleg nem volt egyértelmű, hogy én biztos, hogy teológiára fogok felvételizni, és akkor ott karácsonykor.
1: Ott voltunk.
2: Az imádság átjárt egy ilyen mély nyugalom, volt egy élményem, egy megnyugvás volt, amikor egyszerűen csak így tudatosult, hogy én ezt szeretném, én teológiára szeretnék menni, és azzal, ahogy ez így megszületett bennem, egy akkora béke és egy akkora nyugalom lett úrá rajtam, és elmúlt minden ilyen, hogy akkor, de vajon jó lesz-e, vajon nem más lenne az én utam, vajon nem a tanítópályán, vajon nem kéne színészetre menni. Tehát így a visszajelzések, a pedagógusok, a felnőttek, akik körülöttem voltak, mindenki látott bennem valamit, hogy, és akkor ők próbáltak abba az irányba terelni, hogy akkor legyél tanítónő, mert hogy te odavaló vagy, vagy legyél óvónő, mert nagyon jól bánsz a gyerekekkel, legyél színész, mert nagyon szépen szavalsz, és tehetséges vagy, legyél pap, mert az lesz a te utad, és akkor ebből a sok mindenből ott karácsonykor a templomban, mert hogy káosz volt bennem, és egy ilyen nyugtalanság, hogy hogy döntsek, melyiket válasszam, mert hogy mindenik egy kicsit tényleg közel áll hozzám, mindenikben el tudom képzelni magam, és akkor ott egy akkora nyugalom érkezett ezzel a döntéssel, vagy
1: bocsás, nem is. Bocsáss, visszaemlékszel, hogy ezt szavak váltották ki, ének, magatartás?
2: Ma szerintem maga a közösség, a templomi hangulat, az imádság, tehát a közösségnek az ereje, és a közösség imája, a közösség éneke, valószínűleg ez volt.
1: Erre mondjuk a lélek jelenléte,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Mert amikor azt mondja Jézus a ketten vagy hárman az én nevembe jeztek össze, én köztetek vagyok, és akkor az ő jelenléte csinál ilyen érdekes.
2: Valószínűleg, hogy ez a...
1: Reményt,
2: igen, igen, úgyhogy ez volt ez az a pillanat, ami akkor eldöntődött.
1: És akkor elmentél teológiára.
2: Igen.
1: Ott azt találtad, amire számítottál, vagy hogy másabb volt?
2: Hát...
1: Ezt azért kérdem, bocsáss meg, mert tudom, hogy még akik voltak teológián, ugye kívülről az ember azt gondolja, hogy a szentek közössége, viszont mikor bemegy, akkor láss, hogy itt is emberek vannak.
2: Hát mert intézmény, tehát, hogy én nagyon sokszor mondom, most is ezt vállalom, hogy néha szeretném, hogyha úgy működne minden, hogy egy saruban menjünk és tanítsunk, és ne legyen bürokrácia, és ne legyen adminisztráció, és ne legyen intézményes, nem tudom, hogy érted, de amit mondod.
1: Az ideális, tehát, hogy... egy házat szeretnéd.
2: No, és akkor a teológia az meg egy intézmény, tehát, hogy viszont nagyon pozitív élmények voltak, tehát egy rendkívüli tanári gárda, nagyon jó teológus közösség, csapat, nagyon sok szép élményben volt részünk, nagyon sok mély lelki élményben volt részünk. Nagyon sokat adott az a 6 év a formálódásunkban, a saját utunk megtalálásában, vagy megerősítésében. Úgyhogy tényleg pozitívan, bár nyilván voltak nehézségek is, meg voltak kellemetlen pillanatok is, de az ember idővel úgy működik, hogy aztán valahogy a rossz az is megszépül, vagy a negatív élményeket is úgy be tudjuk csomagolni szépbe, és hálásak tudunk lenni, mert bizony a fájdalom az elkerülhetetlen, mert az is a mi épülésünk, igen, és az épülésünket szolgálja. Úgyhogy,
1: igen, főleg, hogyha ilyen a lelkületünk, ugye, mert maga Jézus mondja, hogy az Isten szeretőnek minden javára válik. Tehát lehet, hogy kellemetlenségben volt részem, csak ugye magamra gondolok, hogy le voltam bénva, tehát akkor nagyon rosszul esett, viszont most nagyon hálás vagyok. Évtizedek óta érte, hogy ez megtörtént velem, mert
2: tényleg így működik.
1: Így a vallásosságból sikerült hitre lépjek. Elvégezted a teológiát, nem csalódtál benne, nem arra figyeltél, amik a bajok, hanem arra, amire vezetnek a teológián. Jó tanári kör volt. Időközben gondoltál arra, hogy családot alapítsál?
2: Hát én már a teológián megismertem a jövendőbeli férjemet, és igen, hát ott Kolozsváron az egyetemi évek alatt ismerkedtünk meg. Az az igazság, hogy én egyből vágytam arra, hogy akkor ő legyen a társ. Főként azért, mert ő is egy lelkészi családból származik, és valahogy a hitünk, valahogy a lelkiségünk az egyházunkhoz, a Jóistenhez, a Jézus tanításokhoz való ragaszkodásunk, vagy értékrendünk nagyon azonos volt. Tehát ő ebben nevelkedett, neki az édesapja is, nagytatája is lelkészek voltak. Ő egy Isten közeli életet élt, és ebben így nagyon nagyon azonosak voltunk, vagyunk.
1: Előzőleg úgy kérted-e Istent azért, hogy kit szeretnél, milyen legyen, hogy legyen, az mikor kezdted el?
2: Így kérni nem, de valahogy egy bizalom mindig volt bennem, hogy majd olyan érkezik az életembe, aki mindezt velem együtt. Tehát, hogy lehet, hogy így nem kértem, nem fogalmaztam meg, de hittem benne, hogy a Jóisten...
1: Ezt akartam kérdezni, mire alapoztál, hittem, hogy ez így fog történni?
2: Hittem abban, hogy a Jóisten egy olyan embert fog az én életembe küldeni, vagy egy olyan emberrel fogok találkozni, akivel a mélységet, a lelkiséget, a szeretetet meg tudjuk élni.
1: Igen. És ott rögtön rá is jöttél, hogy ez az ember ilyen, vagy úgy nézegettél, nem kellett méregetni, nem kellett járt kérni.
2: Nem.
1: Örülök, hogyha ilyen mély, ugye, mert ez valóban, ahogy mondod, a hitnek a következménye, hiszen maga Jézus mondja, keresedik Istennek országát és annak igazságát, és a többi megadatik.
2: Igen.
1: És te pedig úgy látszik, hogy erre ráléptél, hogy...
2: Igen, hogy ugye, megadatott is.
1: Te végezted, amit kellett, és Isten, amit kell, és akkor úgy gondviselésre helyezzük magunkat. Ja, mikor házasodtatok össze?
2: 2016-ban, pont 10 évvel ezelőtt.
1: Isten áldjon benneteket.
2: Köszönjük szépen.
1: Igen? Akkor már el volt végezve, hogy a teológia...
2: Igen. Hát igen. 2015-ben végeztem a teológiát, és akkor kerültem ide Sepsiszentgyörgyre gyakorló segédlelkésznek. Egy év után volt a nagypapi vizsga, tehát a teológiai oktatás 6 plusz egy év, 6 év bent a teológián, és akkor egy év gyakorlat, és akkor a nagypapi vizsga letétele után az esküvő is megtörtént.
1: Igen. Még van egy érdekes kérdésem, nem muszáj válaszolni rá. Mennyiben tudtátok megbeszélni, hogy a családban való élet, gyerekek száma, lakás, meg ehhez hasonlók, amik általában sokszor akár válóperhez is vezethetnek, hogy ebben kiegyezzetek már esküvő előtt.
2: Olyan szépen alakul, és azért mondom, hogy ez könnyen, vagy gördülékenyen ment, pont azért, mert a férjem is nagyon hisz a jó Istenben. Nagyon erős hite van, és nagyon sokszor nem is tervezünk, csak egyszerűen, nyilván tervezünk most a mindennapi életben, hogy akkor kinek mi a feladata, a gyerek, a nem tudom, ki veszi el, ki viszi, tehát ezek a mindennapos

0: És ebben nagyon hiszünk. Úgyhogy bármilyen kérdés így felmerül, nagyon sokszor azzal oldjuk meg. Lehet, hogy ez így, tudom, szakszemmel, vagy házassági tanácsadáson azt mondanák, hogy ezt így nem szabad, de hogy így vagyunk, hogy jó lesz. Tehát, hogy annyira erős ez a hit abban, hogy nem lehet rossz, hogy jó lesz, és akkor az ide költözés, hát neki nagyon sokáig nem volt Szentgyörgyön munkája, ingáznia kellett, de hogy azt is úgy éltük meg, hogy el fog jönni az a pillanat. Tehát hisszük, hogy eljön az a pillanat, amikor neki Szentgyörgyön munkahelye lesz a szakmájában, és eljött az a pillanat. És hogy így működik, tehát hogy az ember, amiben nagyon hisz, azt a Jóisten lehet, hogy nem akkor, amikor mi vágyjuk, mert úgy gondolom, hogy a mi idő felfogásunk és a mi óránk másképp működik, mint a Jóistennek az órája és a kegyelme, és lehet, hogy mi azonnal akarjuk, és erre szoktat rá most minket a világ, hogy mindent most azonnal meg kell valósítani, most azonnal történjen meg, de a Jóistennek az idő, az ideje az nem úgy működik, mint a mi időnk, aminek meg kell történnie, pont akkor fog megtörténni, amikor a Jóisten azt látja, hogy na most jött el az idő. Nem tudom, Ágnes, hogy válaszoltam-e a kérdésre, csak
1: kérdés, Ágnes, nem nagyon figyelek, mi érdekesen beszélsz, tetszik nekem. Az, hogy úgy fog megtörténni, tehát, hogy aggodalmas mentesen próbáltok élni, ez azért, mert ti hisztek, vagy azért, mert Isten megadja?
0: Mert hiszünk abban, hogy megadja.
1: Tehát az Isten volt egy hitetek által fog megvalósulni.
0: Igen.
1: Tehát nem önszugesztiós valami. Ugye az előbb említetted, hogy lehet, hogy a családtervezési irodában nem fogadták volna, mert ott a pszichológia, ami vezeti az embert, a lélekvezetés az teljesen más, és nagyon sokszor ellenmond az emberi bölcsességnek, vagy butaságnak is.
0: Hát nem azt mondom, hogy nem szoktunk aggodalmaskodni, meg nem azt mondom, hogy nincsenek nehézségek.
1: Emberek maradtatok? Hát az jó.
0: Tehát, hogy vannak persze, de hogy a végkifejletje az aggodalmaskodásnak, vagy az időnkénti kétségbeesésnek, vagy bizonytalanságnak, hogy akkor most hogy lesz, vagy annak úgyis az a végkifejletje, hogy odáig jutunk el a beszélgetésben, hogy figyelj, hát mi hiszünk a Jóistenben, erős hitünk van, és hiszünk az ő jóságában és gondviselésében, jó lesz. És akkor ez így van, tényleg így.
1: Igen, ez a valóság, és ez volna a hív embernek az életvitele.
0: Annyival könnyebb lenne.
1: Annyival
0: teljesebb lenne. És ez az adottság, ez a képesség, ez az ajándék, nem is tudom, hogy minek nevezzem. Ez hát mindenkiben ott van.
1: Ez egy lehetőség, ami a megváltás kegyelmén keresztül szállt le a földre, ugye, mert megtört a démoni világhatalma. És ha az ember hitre tért, akkor automatikusan ez kijár neki. Sajnos manapság sokan formasági vallásosságban élnek, és nem jutnak el a hitre. Ezért vannak keresztény depressziósok, alkoholisták, meg egyéb problémás emberek. Mert ha sikerült volna elkapni azt a fonalat, amelyet te itt most olyan érdekesen az életedről beszámoltál, akkor ezek nem lennének a keresztény közösségekben.
0: Igen.
1: Mi lassan közeledünk a beszélgetés végre, pedig lett volna meg egy jó pár kérdésem. Egyet azért mégis felteszek, milyen volt az első prédikációd? Hogy érintett meg?
0: Hát,
1: hogy élted át?
0: Ugye a teológián légációba járunk ünnepekkor.
1: Igen.
0: Azok nagyon különleges alkalmak. A gyakorlatról is szólnak, a közösség megismeréséről is szólnak.
1: A legelső
0: de a volt? Legelső, mondhatom azt, ami itt volt, Szentgyörgyön.
1: Amelyiket?
0: Mert az nagyon, nagyon erős élmény volt advent első vasárnapján. És megérkezés volt. Megérkezés, otthon, nyugalom, teljesség. Tehát amikor itt a szószéken felálltam,
1: tehát sugoldalileg nem izzadtál?
0: Nem, tényleg, nagyon különleges volt.
1: Nagyon örülök ennek így azért, mert úgy óvaintem manapság, ugye azokat, akik most a mesterséges intelligenciára hallgatnak, és nem a lélekre, pedig a lélek sokkal többet adhat. Ilyen közvetlenül szólítok meg, mert nagyon

0: közvetlen vagy az emberekhez. Arra kérnélek, hogy imádkozzunk azokért az emberekért, akik még nem juttak el a szélmes Isten kapcsolatra, akik még nem érzik, hogy a mindenható Isten feltétel nélkül szerető atyuk, hogy ezt megtapasztalják, ugye, mint te is megtapasztaltad már gyerekkorodban, hogy valóban életükben ne be tudjon teljesedni. Atyánk Istenünk, hozzád kiáltunk, Uram, egy szív, egy lélekkel, és Szent Fiad mondotta, a ketten vagy hárman egyetértve kértek az Atyától, az én nevemben megadom nektek. Kérünk, áld meg mindazokat, Uram, akik még nem tapasztalták meg, hogy te élő valóság vagy. Nem tapasztalták meg, hogy te a szeretett Istene vagy, és javukat akarod nem megbüntetni. Hisz fiadat nem keresztosztogatni küldted a világba, hanem megváltani, jóvá tenni, megmenteni. Érítsd meg, Uram, az ingatag szíveket. Érítsd meg a bizonytalanságukban. Mutatkozz meg, és nyilvánulj meg számukra, hogy egy testvéremnek is megnyilvánultál. Hogy döntéseket tudjanak hozni, hogy a veled való élő kapcsolat teljessé váljon. Mindannyiunk életébe, a te dicsőségedre, és mindannyiunk örömére, Jézus nevében. Amen.
1: Amen.
0: Én nagyon hálás vagyok, hogy időt szakítottál, annyi tevékenységet közepette erre a beszélgetésre, és a Isten áldása kíséri minden tevékenységébe, téged is, az egész családot, hogy
1: valóban
0: sokan megtapasztalják a szem és Isten kapcsolat fontosságát.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Isten áldjon.
1: Isten áldjon.

Jézusom, miért van az, hogy mind gyakrabban jut eszembe, hogy végeredményben ez a te dolgod, a te ügyed, a te vállalkozásod? Minek izgassam túlságosan magam miatta? Milyen ravasz kísértés? Mikor döbbenek végre rá, hogy nincs különbség a te ügyed és az én ügyem között? Mert te bennünk akarsz dolgozni tovább. Velünk azonosultál sikerben, sikertelenségben, egész életeddel, egész áldozatoddal. Mikor értem meg teljesen, hogy ez a kérdés lényege, hogy valóban egészen te vagyok én? Uram, egyedül csak te vagy a mindenem. Minden érted van, tedd velem, amit akarsz. Vezess, amerre akarod. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézusom, ön akaratomból, szeretetedért hű akarok maradni hozzád, és mindent megtenni, amit bölcsességed én rólam határozott. Adj bátorságot, Uram, adj szeretetet, Uram, most, ebben a pillanatban. Jézusom, a tied vagyok. Bízom szavadban, hivatásomban. Ne engedd, hogy elcsükkedjek. Jézusom, neked szentelt szívemet zárd a tiédbe. Ott akarok lakni. Szíved által akarok szeretni. Ott akarok élni ismeretlenül a világ előtt, egyedül általad ismerve. A mai nap, Uram, csak egy nap. Milyen rövid idő. És ennek a napnak a szomorúságát, szenvedéseit, örömeit neked ajánlom, Uram. Történjék minden, amint te akarod. Ma a kereszten, holnap a mennyben. És tudom, hogy nem vagyok magam, mert Isten van bennem. Nem magamé vagyok, hisz mindennek a szolgája vagyok. Nem magamnak vagyok, mert az egyház jegyese vagyok. Nem magamért vagyok, mert Isten közvetítője vagyok. Nem magamtól vagyok, a semmiből. Mi vagy hát? Semmi és minden, ó pap.

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

hall csak. Hangzik Jézus hívó hangja. Ki jön még ma szent aratásomba? Fehér a táj, vár az aratókra. Ki lesz ki a sok kévét behordja? Hangosan szól, téged hív a mester. Fogadd el, s a leggazdagabb ember leszel, csak mondd boldogan, örömmel. Itt vagyok én, Uram. Engem küldj el. Miért nem maradtok? Miért nem gyűl a kéve? Miért nem látom az aratók hadát? Induljatok el, addig, míg nem késő. Mert hogyha elszáll, többé vissza nem jő, rá szívetek is, mint hiába vár. Fel a munkára. Akarjon a szív. Aki akar, az soha el nem csügged, az igazán jó és igazán hív. Induljatok, mert érett a vetéstek, senki ne üljön most már tétlen. Veletek leszek, és én megsegítlek. A világban most annyi a hitványság, és annyi a bűn, mint a tenger ár. A közönösség az egekig ér fel, az elhintett mag aratásra vár. A szívünk csendes, tiszta belsejében megérti, s teszi az Úrnak szavát. Urunk, köszönjük isteni felséged, amellyel megáldottad a vetést, és adtál nekünk igaz békességet, s az elhintett mag ím kalázba ért. Urunk, már gyűlnek, épülnek a kévék, a szívek mélyén élni kezd a hit. Ad nekünk lelked tiszta melegségét, hogy kalászokból épüljön a híd, amely összeköt minket országoddal. S ha azon egyszer elindulunk majd, adj nekünk rajta igaz dicsőséget. Ad nekünk a te igaz szereteted. Amen.

Dag Hammarskjöld, adj nekünk békét veled. Szenteltessék meg a te neved, ne az enyém. Jöjjön el a te országod, ne az enyém. Legyen meg a te akaratod, ne az enyém. Adj nekünk békét veled, békét az emberekkel, békét önmagunkkal, és szabadíts meg a félelemtől. Te, aki fölöttünk vagy, te, aki egyikünk vagy, te, aki vagy, mi bennünk is. Hadd láthassanak mindnyájan téged, én bennem is. Hadd készíthessem elő a te utadat, hadd köszönjem meg neked mindazt, ami történik velem. Hadd figyelhesselek mindig mások szükségeire, tarts meg szeretetedben. Ahogy kívánságod szerint, én is megtartok mindenkit az enyémben. Hadd irányuljon bennem minden a te dicsőségedre. Ne essem sohasem kétségbe, mivel kezed oltalmában vagyok, s tiéd minden hatalom és jóság, mindenható. Bocsásd meg kételjeim, haragom, büszkeségem. Irgalmad alázzon meg, szigorod emeljen fel.

Szentai Teréz anya, a legjobbat add a világnak. Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd őket. Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, mégis tegyél jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célt. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis légy becsületes és nyílt. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet. Mégis segíts. A legjobbat add a világnak, amit csak van. És ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit csak van.

Ölve ír én, ima az emberiségért. A világot, Uram, te teremtetted, s benne mindenki a te gyermeked lett. Fehér bőrű vagy indián vagy néger, te megváltottad, Uram, hulló vérrel. Uram, testvérek vagyunk itt mindnyájan, miért van hát annyi harc a világban? Uram, add, hogy tudjunk jobban szeretni, a másét ne kívánja többé senki. Ó, legyen több jóság, s kevesebb vétek, Uram, találjon meg mindenki téged. Haragnak, gyűlöletnek legyen vége, jöjjön el a te országod, a béke. Amen.

Szentgyörgyi Albert. Ne hagyd lerombolni az élettemplomát. Uram, fölfedted előttünk az anyagban rejlő energia titkát, hogy munkánkat könnyebbé és az életét magasztossá tegyük. Megtanítottál a hangnál is sebesebb utazásra, hogy a távolság ne válassza el többé az embertől az embert. Munkánk gyümölcsét, a lövedéké sűrített energiát. Mi eljuttatjuk a föld legtávolabbi sarkaiba, hogy egymást nyomorúságba és pusztulásba taszítsuk. Hogy a letarolt földről kiírtsunk minden élőt. Uram, ne hagyd, hogy leromboljam az élet templomát. Engedd, hogy hasznomra váljék a tudás, hogy hasznossá lehessek általa. Adj méltóságot rövid napjaimnak.

Uram, vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra. Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra. Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békébe. Engedd, hogy béke töltse be a szíveinket, a mi világunkat és az egész világ mindenséget. Béke, béke.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

feled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Milyen lehet a túlvilág? Című részt.

Assisi Szent Ferencet egyszer elfogta kíváncsiság, hogy milyen lehet az örökké valóság boldogsága, amellyel Isten azokat jutalmazza, akik őt szeretik. A legenda szerint, míg erről elmélkedett, megjelent neki egy angyal, akinek hegedű volt a kezében. Az arcához emelte a hegedűt, s vonójával csendesen, lassan végighúzott rajta. Erre a hegedűből előtörtek az örökké valóságnak, Isten örök szeretetének lélekbe markoló, csengő melódiái. Vajon milyen hang, milyen melódia lehetett az? Megtudjuk abból, amit maga Szent Ferenc mondott. Ha az angyal még egyszer végighúzta volna vonóját a hegedűn, hallandó testem nem bírta volna ki a lélek örvendezését.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Kedves Mári Rádió hallgatók! Az elmúlt percekben Szent Máté evangéliumából hallottunk egy nagyon szép bátorítást az Úrtól, illetve a Jelenések könyvéből, második fejezet 10. versből azt a részt, miszerint aki mind halálig kitart, az fog üdvözülni. Aki mind halálig hű marad, az megkapja az élet koronáját. Talán mindannyian tapasztaljuk, hogy az élet nem mindig könnyű. Nem mindig verőfényesen süt a nap. Nem mindig egyenes az út. Nem mindig könnyű hosszan járni életutunkat, életünk útját. Talán vannak időszakok, amikor könnyű hinni, amikor könnyű szeretni, könnyű jónak lenni, könnyű remélni. És bizony, van, hogy az út görbévé válik. Van, hogy a napfényt felhők borítják el, illetve takarják el. És van, amikor bizony életünkben nagy-nagy vihar dúl. Vannak napok, amikor minden nehézzé válik, nehézkessé. Amikor elfáradunk, amikor nem értjük, mi történik. Amikor úgy érezzük, már nincs erünk tovább. Amikor már-már feladnánk, kiszaladnánk ebből a világból. És kedves rádióhallgatók, éppen ezekben a pillanatokban, helyzetekben, nehézségekben dől el valami nagyon fontos a szívünkben. Helyt állunk-e? Kitartunk-e? A világ mindig sikert vár, és mindig a sikert, a sikereseket ünnepli. Aki, ha valamit elír, ha bizonyít, ha letesz arra bizonyos asztalra, és igen, a látványos eredményeket díjazza. Azonban a világ működése, a világ logikája, gondolkodásmódja egészen eltér az Istenétől. Isten nem a gyors sikert nézi. Nem is azt, hogy mit tettünk le. Nem is az eredményeket. Isten a hűséget nézi. Nem kérdezi, mennyire voltál gyors, mennyire voltál sikeres, hány diplomád és hány díjad van. Hanem azt, hogy kitartottál-e. Helyt álltál-e, ember maradtál-e? A kitartás ezért nem hangos. Sokszor nem látványos. De ez az az isteni kegyelem, amely megtart egy házasságot, amely megtart egy hivatást, a hűség. És talán keresztény életünk nagy-nagy feladata, meghívása, elhívása, hogy helyt álljunk ott, ahol különösképpen nehéz. Helyt állni vagy kitartani nem azt jelenti, hogy mindig erősek vagyunk, hogy nekünk mindig minden jól megy, hogy mi könnyen vesszük az akadályokat, nem. Hanem talán azt a hozzáállást, amely azt mondja, hogy nem szaladok el. Hogy nem adom fel, hiszen Isten az, aki kezében tartja az én életemet. Nem szaladok el a felelősség alól. Nem futok el a nehéz beszélgetés elől. A helytállás sokszor csendes. Egy csendes igen, egy szívbéli igen, egy hittel átszőtt igen. Uram, legyen a te akaratod szerint. Egyszer történt, hogy egy súlyosan beteg, idős emberről mesélték,
hosszú, de hosszú hónapokon át feküdt a kórházban. Fájdalmai voltak. Ezentúl bizonytalanság, félelem, mi lesz vele? Nem jósoltak nagy jövőt számára az orvosok. Egyszer azonban megkérdezte tőle valaki, bácsi, mondja, hogy bírja maga ezt? Azt mondta, nem én bírom. Csak minden egyes reggel Istennel újra kezdem. És ez a kitartás. Nem az, hogy soha nem roppanunk meg, nem törünk össze, hanem az, hogy minden nap újra felállunk Istennel. Vele kezdjük újra. És ő kezdi velünk újra. A kitartás tehet bennünket a hétköznapok szentjeivé. A világ nagy hősöket keres, sztárokat, akik látszólag boldogok, tökéletesek. Isten talán inkább a hétköznapi hűséget kedveli jobban. Annak a hűségét, aki teszi a dolgát. Egy édesanyja, aki nem adja fel, kitart családja mellett. Egy édesapa, aki csendben hordozza a család terhét. Az a fiatal, aki tisztán akar élni ebben a világban, ahol annyi szenny, mocsok van. Az az idős ember, aki betegsége, nehézsége, kereszthordozása ellenére kitart az imában, az Isten mellett. Ők a kitartás szentjei. A kitartás nem magányos harc. A legnagyobb tévedés talán az lenne, hogy azt hisszük, egyedül kell elbírnunk a terhet, a súlyt, a keresztet. Jézus nem azt mondta, hogy oldjátok meg. A te harcot harcold meg. Nem. Ő azt mondta, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A kitartás nem abból fakad, hogy erősek vagyunk. Mert az erőnk elfogyhat. Egészségünk tova tűnhet, anyagi biztonságunk szerte foszulhat. A kitartás, a helytállás annak a tudata, hogy nem vagyunk egyedül. Számíthatunk Istenre, a másik emberre. Mert amikor nem bírjuk, Isten megtart. Amikor elfáradunk, Isten megvigasztal, felüdít. És sokszor utólag veszük észre, nem mi vittük a keresztet. Isten vitte, velünk, értünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, lehet, hogy most valaki, akár te, csendben küzdesz. Talán nem látja senki harcodat, lehet, hogy már sokszor gondoltad, elég volt, feladom. De ma Jézus azt mondja, maradj, ne add fel, tarts ki. Nem tökéletesnek kell lenni, nem erősnek kell lenni mindig. Csak ne add fel. Mert a kitartás nem más, mint szeretet időben a szeretet megélése. És ahol szeretet van, ott van az Isten. És ahol ott az Isten, ott van az erő, ott van a jövő, ott van az áldás, ott van az élet. Maradj hű, tarts ki, és megkapod, elnyered az élet koronáját, az üdvösséget. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Mindannyiunknak vannak terhei. Vannak olyanok, amelyeket mások is látnak. De olyanok is, amelyeket egyedül csak Isten ismer. Egy betegség. Egy szeretett családtag elvesztése. Egy családi konfliktus. Egy titkolt bűn. Egy félelem, amelyet senkinek sem merünk elmondani. Ezek mind teherként nehezedhetnek ránk. Nagyon sokan egyedül próbálják ezeket megoldani önerőből. Azonban ez nem működik. Keresztény emberként mi már tudjuk, hogy szükségünk van az Úr erejére, ahhoz, hogy megszabaduljunk ezek nyomasztó súlyától. Ezért bátorít így mindannyiunkat Jézus. Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Te milyen terheket hordozol? Mi az, ami most rád nehezedik? Nincs olyan emberi fájdalom, amelyet Jézus ne ismerne. Hiszen ő megtapasztalta az elutasítást, a magányt, az árulást, sőt még a halált is. Ezért együtt tud érezni veled a bajban. Ezt mondja neked. Add ide nekem a félelmedet, a csalódásodat, a jövővel kapcsolatos aggodalmaidat. Add ide mindazt, ami nyomaszt. Én már elhordoztam ezeket a kereszten. Vedd komolyan ma ezt a meghívást. Indulj el feléje hittel és nyitott szívvel. Fogadd el a megváltás kegyelmét. Engedd, hogy megajándékozzon az Isten gyermeki szabadság örömével és teljességével.

0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsora következik.
1: Jézus és Mária neve dicsértessék! Testvéri szeretettel köszöntöm a drága jó hallgatókat, és most folytatom az elmélkedést az anyák védelmében. Védjük az anyákat, mert az anya a család szíve és központja, aki életet, melegséget, összetartást visz az otthonba. Ahogy a régiek mondották, a ház négy sarka az anya szívén áll, szívén és gondoskodásán, és az anyákat úgy kell kezelnünk, mint drága kincseket, mert ők a család kincse. A következő erény, amiről szólnék, az elszántság, a bátorság. A Zsoltárok könyve 31-25 azt írja, legyetek erősek és bátor lelkűek. János evangéliumában leírja, az utolsó vacsorán mondja az Tamás apostol, menjünk, mi is halljunk meg vele. Elszántság, bátorság. Az apostolok cselekedeteinek könyvében az Úr szólt Pálhoz a fogságban a kihallgatáskor. Légy bátor, tanúságot kell tenned Rómában is. A bátorságot mindig jó gyakorolni. És mit jelent a bátorság? Az erősséget jelent, amely vállalja a nehézségeket, és szívesen vállalja. Vállalja a tetteinek a felelősségét. Persze olyan tetteket visz végbe, amelyért nyugodt lélekkel vállalhatja a felelősséget. Tehát az erősség határozottságot, elszántságot jelent. Lehet erősen hinni, lenni a szeretetben, türelemben, megnyugvásban, a Szentírásban bizony a bátorságról sok szép példa van. Jézus adta a legszebb példát a kínszenvedése alkalmával, hiszen a szeretet, türelem adott neki erőt, hogy panasz nélkül némán tűrte a szenvedéseket. Erős volt az Ószövetségben Jób pátriárka, az Úr hűséges szolgája. Nem kérte számon Istentől, hogy miért küldte ezeket a szenvedéseket, veszteségeket. Pál és Szílás, amikor hirdették az evangéliumot Pál apostol Szílással, erősek tudtak lenni, a börtönben zsoltárokat énekeltek. Erős és bátor volt a diákonus Szent István is, mert bátran megmondta az igazságot, pedig tudta, hogy az igazságértőt meg fogják ölni. Erősség, bátorság. A szentek életében is vannak ilyen esetek. Vagy előbb említsem meg a Bibliából Makabeus testvérek édesanyját, aki erős tudott lenni, mert mikor látta, hogy 7 fiát a gonosz ember kivégezteti, a legkisebb sőt biztatta őket, hogy tartsanak ki. Erős és bátor édesanyja volt. Ugyancsak leírja a Szentírás, Eleázar, a kedves idős ember, igazi bátor volt, mert ne vállalta, hogy színlegeljen, hogy másfajta húst egyen, és megtévesszen másokat, inkább vállalta a vértanúságot. Erősség, erősség a szeretetben, bátorság. Nagy Sándor vezér is elcsodálkozott, még a durva lelkületével is elcsodálkozott, amikor egy a város lakóinak azt mondta, az asszonyok megmenekülhetnek, de legértékesebb kincsüket is hozhatják magukkal. És akkor az asszonyok visszamentek, s mindenik asszonya hátára vette a férjét, s azt hozta. Azt mondta nekünk, ő a legértékesebb kincse, azt mondták a vezérnek. S Nagy Sándor vezért ez az eset meghatotta, megkegyelmezett a városnak, még a férfiaknak is megkegyelmezett. Erősség a szenvedésben, bátorság. Veronika örmény királynő, a férje gonoszságát el kellett viselje. Gonosz Ormuzd megverte amiatt, mert nem tért át a pogány vallásra. 300 korbácsütés után még évekig fogságban tartotta a gonosz Ormuzd ezt a szegény asszonyt. Türelem és bátorság. Vagy ismét említsek-e a Bibliából példákat. Elkána felesége Anna asszony mutatott jó példát a bátorságra. Egy másik feleségtárs gúnyolta, de ő kitartott. Persze férje vigasztalta. Sok jó anya erős a türelemben, és a gyermekekért mindent áldozatot tud vállalni. Erős tud lenni, és bátor. Volt olyan anya, aki a gyermekét megvédte a saját élete árán is. Fiatalember a gyermekét bántalmazta. Az édesanyja odaállt, hogy megakadályozza. Inkább az anya is elszenvedte a bántalmakat, csak hogy a fiát megvédje. Ez az erősség, bátorság. A drága hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsorát hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szentegyházán a Nálcisz réten a 89,7-es ultra-rövid hullámú frekvencián hallható.

0: ismerkedés kis Szent Terézzel, gondolatok Szent Teréz életéről az önéletrajz alapján, az Ágnes anyának ajánlott ákéziratból. 23. rész.
1: És most, drága anyám, mit mondjak még? Ó, azt hittem, befejeztem, s még semmit sem mondtam arról, hogy milyen boldogság volt, ami Szent Genovéva anyánkat ismernem. Bementem hozzá, mint rendesen, hogy meglátogassam egy kicsit, és két nővért találtam Genovéva anya mellett.

0: Mosolyogva néztem rá, s kifelé indultam, mert hárman nem lehetnek egy beteg mellett. De ő, átszellemült arccal nézve rám, ezt mondta: várjon, kislányom, csak egy pár szót fogok mondani. Ahányszor csak jön, mindig lelki virágcsokrot kér tőlem. Ma tehát ezt adom. Békével és örömmel szolgálja az Istent. Emlékezzen rá, gyermekem, hogy a mi Istenünk a béke Istene. Egyszerűen megköszöntem, és a könnyekig meghatva jöttem el tőle. Meg voltam győződve arról, hogy a jó Isten kinyilatkoztatta neki lelki állapotomat. Ezen a napon a végsőkig próbára voltam téve, csak nem a búskomorságig, egy olyan éjszakában, hogy már azt sem tudtam, szeret-e még a jó Isten, s ezért kitalálhatja, drága anyám, hogy milyen örömet és vigasztalást éreztem én akkor.
1: Teréz lelki sötétségébe beragyog a fényesség, amelyet a béke hordoz. Lehetünk sötétben, de Istenünk a béke Istene. Az ő jelenlétének megtapasztalása megerősít, hogy a sötétség ellenére a jó Isten kezében vagyunk, hogy semmi sem történik velünk az ő tudta nélkül, s ha valami miatt szenvednünk is kell, megsegít bennünket, hogy az a javunkat szolgálja. Teréznek ez a lelki sötétsége rámutat arra a magányra is, amelyet betölthetne külső kapcsolatokkal, de ő nem akarja megszüntetni a számára kellemetlen helyzetet, hanem belemerül, s amikor a legmélyén van, felragyog a vigasz Genoveva anya által, akinek semmit sem mondott lelki állapotáról. Így annál meghatóbb volt a mennyei üzenet, amelyet általa kapott.
0: Egy szóval balzsamos az az emlék, amelyet Genoveva anya a szívemben hagyott. Azon a napon, mikor az égbe ment, különösen meg voltam hatva. Első eset volt, hogy végignéztem valakinek a halálát, s valóban magával ragadott ez a látvány. Pontosan a Szent Haldokló ágya lábánál voltam. A legkisebb mozdulatát is tökéletesen láttam. Azt hittem az alatt a két óra alatt, amelyet ott töltöttem, hogy a lelkem bizonyára telve lesz forró áhítattal. Ellenkezőleg egyfajta érzéketlenség vett rajtam erőt. De abban a pillanatban, mikor a mi Szent Genoveva anyánk lelke megszületett az ég számára, megváltozott a lelki állapotom. Egy szempillantás alatt úgy éreztem, hogy kimondhatatlan öröm és odaadás hatalmasodik el rajtam, mintha Genoveva anya nekem adta volna annak a boldogságnak egy részét, amelyet élvezett. Mert mélységesen meg vagyok győződve arról, hogy egyenesen az égbe ment. Életében egyszer ezt mondtam neki: ó, anyám, ön nem fog tisztító tűzbe kerülni. Remélem, felelte szeliden: ó, egészen bizonyosan nem engedte a jó Isten, hogy egy ennyire alázattal teli reménység meghiúsuljon. Bizonysága ennek az a sok kegyelem, amit általa kaptunk.
1: Milyen emlékeket őrzünk azok kapcsán, akik között élünk? Ez nagy mértékben attól függ, hogy jól vagy rosszul éljük meg a kapcsolatainkat. Mennyire vágyakozunk arra, hogy csak jó emlék lehessünk a másik számára, hogyha ránk gondol, a szívébe szeretet és hála költözhessen. De hát ez nem olyan egyszerű, pláne akkor nem, ha a kapcsolatainkat megsebzi az önzés, ha a szolgálat helyett a saját érdekek válnak fontosabbá. Miről is beszélte Réznövér? Genoveva anya az életet tisztán élő személy volt, s vele való kapcsolat Teréz számára mindig építő volt. Olyan valaki volt, akire fel tudott nézni, mert szeretet volt a személyében, s ennek következtében elfogadás. Az a pár mondat, amit a lelkében őrzött tőle, a szívébe fényességet, békét hozott. Életünkben egyik legszebb pillanatává válhat az a mozzanat, amikor megszületünk a mennyország számára. Ezt tapasztalja meg Teréz Genoveva anya kapcsán. Egy boldog élet boldog befejezését, s ebben a boldogságban részesül Teréz, amikor lelke felújong az örömtől.
0: Nem tulajdonítok fontosságot az álmaimnak. Az enyémeknek egyébként is ritkán van jelentőségük. Egyik éjjel Genoveva anya halála után egy valamivel vigasztalóbb álmom volt. A végrendeletét csinálta. Minden nővérnek adott valamit a holmiából. Mikor rám került a sor, azt hittem, hogy semmit sem kapok, mert már semmije sem maradt. Ő azonban felállt, s ezt mondta nekem háromszor egymás után, szívhez szóló hangon. Önnek a szívemet hagyom.
1: A legjobbat, a központot, a test éltető erejét, a szeretet melegét, az erőforrását adja neki. Szívet ajándékozni annyi, mint több életet adni. Azt kapja ajándékba, amire a legnagyobb szüksége van ahhoz, hogy a saját kis útján járhasson, az önátadás kiüresedésében.
0: Egy hónappal Szentanyánk eltávozása után kitört a közösségben az influenza. Csak én voltam talpon két másik nővérrel együtt. Kimondhatatlan az, amit láttam, ahogyan az élet és a mulandóság elém tárult. A Jóisten ekkor megadta nekem az erő kegyelmét, most sem értem, hogy tudtam rettegés nélkül megtenni mindazt, amit tettem. Mindenütt halál uralkodott. A legbetegebbeket azok ápolták, akik éppen csak vonszolták magukat. Éppen ezért, ha egy nővér utolsót sóhajtott, az ember kénytelen volt ott hagyni. Egyik reggel, mikor felkeltem, az volt az érzésem, hogy Mádlen nővér meghalt. A folyosó sötét volt, senki nem jött ki a cellákból, és én végre elhatároztam, hogy belépek Mádlen nővér cellájába, melynek nyitva volt az ajtaja. Valóban halott volt. Ott feküdt ruhástól a szalmazsákján, és én a legkisebb félelmet sem éreztem. Láttam, hogy nincs gyertyája, hoztam neki egyet, s egy rózsakoszorút is. Az alperjelnő anya halála estéjén egyedül voltam az ápolónővel. El nem lehet képzelni, milyen szomorú állapotban volt ekkor a közösség. Csak azoknak lehet erről fogalmuk, akik talpon voltak. De az elhagyatottság közepette is éreztem, hogy virraszt felettünk a Jóisten. A haldoklók vergődés nélkül mentek át egy jobb világba. Haláluk után rögtön az öröm s a béke, mondhatni, az édes álom kifejezése ömlött el vonásaikon. De erről is volt szó, hiszen ha elmúlik ennek a világnak a formája, fel fognak ébredni, hogy örökre élvezhessék azt a gyönyörűséget, ami a választottaké.
1: Micsoda tapasztalat! ott lenni a halál leheletének hatókörében, és az életet választani minden pillanatban. Nincs nekünk is tapasztalatunk erről a nemrég átélt világjárvány kapcsán, de mennyire is van? S mit tesz Teréz hasonló esetben? Beáll abba a szolgálatba, amit a pillanatnyi élet elétár. Nem önmagában bízik, hanem arra figyel, akitől az erőt meríti, hogy elvégezhesse feladatát. A közösség megpróbáltatásban van, de tapasztalja az Istentől jövő segítséget. Az a tapasztalat, amit nővérei halálakor átélt, megerősíti Terézt abban, hogy amit nővérei életük folyamán választottak, az felragyogott rajtuk halálukor, amikor a dicsőség, az öröm és a békesség ragyogásában konkretizálódott.
0: Az egész idő alatt, amíg a közösséget egy ilyen megpróbáltatás érte, abban a kimondhatatlan örömben részesültem, hogy minden nap áldozhattam. Ó, milyen édes volt! Jézus sokáig kényeztetett engem, tovább, mint hűséges jegyeseit, mert megengedte, hogy adják őt nekem. Nem mondhatnám, hogy gyakran van részem vigasztalásban hálaadásom idején. Talán ilyenkor kapom a legkevesebbet. Ezt egészen természetesnek találom, mert nem azért ajánlottam fel magamat Jézusnak, hogy önön vigasztalásomra várjam a látogatását, hanem azért, hogy örömet szerezzek annak, aki nekem adja magát. Úgy képzelem el, hogy a lelkem szabad terület, s kérem a Szent Szüzet, vigye el onnan azokat az omladékokat, amelyek megakadályozhatnák abban, hogy szabad legyen. Azután könyörgök, hogy ő maga üssön fel rajta egy nagy sátrat, olyat, amely méltó az éghez, hogy ékesítse fel saját díszeivel, s meghívom az összes angyalokat és szenteket, hogy adjanak nagyszerű hangversenyt. Mindez nem segít azon, hogy szórakozott vagyok, s hogy meglep az álom, de a hálaadás végén, látva, hogy milyen rosszul csináltam, elhatározom, hogy a nap hátra lévő részét is hálaadással töltöm el. Látja, drága anyám, hogy milyen távol állok attól, hogy a félelem útját járjam. Mindig meg tudom találni a módját, hogy boldog legyek, s hogy hasznot húzzak a nyomorúságomból. Jézusnak bizonyosan tetszik ez, mert úgy érzem, bátorít, hogy ezen az úton járjak.
1: Teréz megkapja azt a kegyelmet is, hogy naponta magához veheti az oltári szentséget, ami abban az időben nem volt magától értetődő. Megrendezi a nagy találkozást a szívében, hiszen az ég királya költözik a szívébe. Nem leleményesség ez? Mindent megragad, még esendőségét is arra fordítja, hogy minél többet időzzön annak társaságában, akit szeret a lelke. Segíts nekünk, Szent Teréz, hogy mi is megtaláljuk annak a módját, hogy minél több időt tölthessünk az Isten társaságában, ahol az igazi otthonunk van. Amen.

0: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gerétet hallják, ima kéréseiket fogadom, hívom és bátorítom, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el a rózsafűzér imát, amelyet Kisbásból fogunk közvetíteni, majd 11 órától a Szentmisében tudunk együtt lenni lélekben a kisbási hívekkel. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várom. Általános imakéréseink között imádkozzunk a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvéreinkért, a bajban lévőkért, szenvedélybetegekért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhunyt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, vizsgázó diákokért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért, támogatóért és a világ békéért imádkozzunk különösen. És köszöntök is egy hallgatót. Halló, Mária Rádió? Halló, halló? Igen?
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Én is szeretném felajánlni ezt a rózsafűzért a felsorolt szándékokért, amit most elmondtak a rádióba, és még megköszönöm a szűzanyának, az ő szent fiának a múlt hetet, hogy adott sok kegyelmet a munkámhoz és az egészségemhez is, és mindenfélét köszönök a mai napon az összes rózsafűzéses a misével, mert nem tudok misére járni, mert idős vagyok, krónikus beteg, de itthon elhallgatom, és itthon minden rózsafűzért önökkel imádkozva. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak, Istentől megáldott szép napot, mindenkinek szép vasárnapot. Isten fizesse.
0: Jó Isten, hallgassa meg mindörökké, amen. Köszönjük szépen a telefonhívását, és azt is, hogy velünk együtt tart, és együtt imádkozik velünk. Áldott napot kívánok önnek. A rózsafűzért felajánlom a családom egészségét, békét, halottaink lelkük üdvükét, kapott kegyelmekért, Jézuson bízom benned. Felajánlom a rózsafűzért magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteimért, jótevőimért, lelkük üdvükért, lelki békémért, békességért a családban és a világban. Köszönöm szépen Istenben való megnyugvásért és több fontos szándékért imádkozik egy édesanya velünk együtt. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék az
0: Úr! Mindörökké, amen!
1: Ezt a mai rózsafűzéreket, szentiséget felajánlom, hálából a kapott kegyelmekét, a boldogságos szűzanya tiszteletét, a lábaim gyógyulásáért, a családomé bűnei bocsánatáért, arra lelki üdvéjét és minden betegét, kívánok Istentől megáldott szép napot! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Szép napot kívánok én is. Önnek köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. A rózsafűzét önökkel imádkozva felajánlom fájdalmaim enyhülését, családi békét, Csíksomi és segítő szűzanya takar be védőpalástoddal. Közös halottainkért imádkozom, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. A rózsafűzért családomért, minden egyes tagjáért, szeretteimért, békességért, türelemért, bűnek bocsánatáért ajánlom fel. Jézuson bízom benned. Idegségről egy mindennapos hallgató. Rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, gyermekeimért, káros szenvedélyek elhagyásáért, egy fontos szándékért, békét, önökért, írta ezt egy édesanya. Rózsafűzért felajánlom családi békét, a gonosz távozásáért, egy mindennapos hallgató Nagyváradról. Testvérem műtét utáni felépülésért, Piroskáért kérném az imát, írta egy hallgató. A rózsafűzért felajánlom testvéreim gyógyulásukért, magam gyógyulásáért, egy mindennapos hallgató Isten fizesse. És telefonálót köszöntök. Halló, Mária Rádió. Igen, hallgatom. Igen. Hallgatom, Mária Rádió.
2: Momentán, destinata.
0: Addig is, míg lesz egy újabb kedves telefonáló, üzenetekkel folytatjuk a műsort. Kérem a Jóisten bocsánatát az összes elhunytjaimért, bűnek bocsánatáért és gonosz távozásáért, ezért imádkozom önökkel a most következő rózsafűzért, írt egy hallgató. Rózsafűzért felajánlom drága szüleimért, kapott kegyelmekért és egy fontos szándékért, Káponás faluból küldték az üzenetet. Az elhangzó imákat kérem fiam és családja gyógyulásáért, a Jóisten legyen vele és a szűzanya, a világ gyógyulásáért, békességért imádkozom, Isten fizesse. Az Alfalvi és Borzonti 40 évesekért, élő és elhunyt tagjaikért imádkozom, Szekeres Zsófikáért is köztük, köszönöm szépen, Isten fizesse a lehetőséget. Rózsafűzért felajánlom testvéremért, aki cukorbeteg és szívbeteg is, hogy a Jóisten segítse meg, hogy tudja felnevelni iskolás gyermekét, egy aggódó testvér Nagyváradról imádkozik velünk együtt. A rózsafűzért felajánlom testvéremért, aki haragban van a szomszédjával, kérem a Jóistent, hogy békítse ki őket, Isten fizesse, köszönöm szépen. Felajánlom a rózsafűzért a családomért, két fontos viszály megrendeződéséért, békért, több fontos szándékért, köszönöm szépen.

0: telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén most élőadásba jutott a kedves hallgató, szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várom. Egészen 10 óra 20 percig leszek itt önökkel, és várom az imakéréseket. Majd rózsafűzérrel folytatódik a közvetítés Kisbácsból. Együtt imádkozhatunk az elhangzott kérésekre, szándékokra, illetve 11 órától a szentmisében tudunk együtt lenni lélekben a kisbácsi hívekkel. De van is telefonáló. Halló, Máre Rádió. Halló, halló. Halló, Máre Rádió. Tessék mondani, hallgatom. Nem szól bele a kedves telefonáló. Rózsafűzért felajánlom gyermekeim gyógyulásukért, egy aggódó édesanyja küldte az üzenetet. Minden imád felajánlok és rózsafűzért, hálából a családomért, lábom gyógyulásáért, minden betegért Isten fizesse a közös imát. Rózsafűzért felajánlom László megtérését és a gonosz távozásáért a családból, Jézuson bízom benned. Családomért, több fontos szándékért, idegenben dolgozó gyermekemért, ismerőseimért, munkatársaimért, minden bajban lévőért, imádkozom önökkel a rózsafűzért és ellenségeimért, írt egy hallgató. Minden imád fiam egészségért, jó eredményért ajánlom fel, kérem a szűzanyát, hogy vigyázzon rá, írta ezt Andrea. Telefonálót kapcsolok. Halló, Máre Rádió. Igen, hallgatom. Köszönjük a telefonhívását, a Jóisten hallgassa meg kéréseit, szándékait. Önökkel együtt imádkozom a rózsafűzét, és kérem a szűzanyát, a családomért járjon közben, egészségét, gyermekeimért, több fontos szándékért, betegekért, halottaimért és a békért imádkozva köszönöm szépen. A rózsafűzét felajánlom Tibodi Zoltán lelke üdvért, aki 5 éve már, hogy visszaadta lelkét teremtőjének. A Jóisten nyugtassa békében, emléke legyen áldott, az örök világosság fényeskedjék neki, írt egy hallgató. Halló, halló, Máre Rádió.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a szent misét és szent olvasót is szeretném felajánlani a külföldön élő családtagjaimért, a család minden elhuntjáért, Szakács Kláráért, Könne Lászláért, akik most körülbelül egy hónapja adták vissza a lelküket a teremtőjüknek. Kérem a drága Jóistent, hogy adjon erőt, egészséget, békét a családunkba. A Mária Rádió stábjaiért, önökért, mindenkiért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a telefonhívását. Jóisten hallgassa meg kéréseit, szándékait.

0: Hello, Mare Radio.
1: Momentan, destinat.
0: Felajánlom a rózsafűzét, hálából a kapott kegyelmekét, világ békét, a családomért egészségét, anyagi gondjaink megoldásáit, halottam lelkük üdvükét és egy fontos szándékét, írta egy hallgató. Még közel 5 percünk van, még talán több is az imakérésekre szánt időben. Használják ki a lehetőséget és várom telefonhívásaikat a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámok valamelyikén, szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várom.

rózsafűzét és szemiséket felajánlom a kapott kegyelmekért, ugyanakkor Szabó Pál Erzsébet Csíkcsicsói nagymamámét és Bartók Erzsébet Csíkszentsimoni temetőben nyugszik, és minden belgyógyászati betegért, ápolókért, doktorokért Ilonka Simonból tart velünk és imádkozik velünk.

0: telefonálót köszöntök. Haló, Máre Rádió.
1: Tisztelt Pászékai Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm kedves Gellért. Én önökkel imádkozva lett a rózsatűzét felajánlom a családom összes élő és elhunyt tagjaiért, különösen férjemért, fiamért, szüleimért, ugyanis ma van a templomunk búcsúja Székely Szent Tamáson. Sajnos nem lehetünk a családdal együtt. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki, valamint felajánlom összes hozzám tartozó betegekért, öregekért, és mindenkiért, akiért imádkozni tartozom, a Mária Rádió összes dolgozójáért. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott szép napot kívánok.
0: Mindenki, ami áldott szép napot kívánok, én is önnek köszönjük szépen a telefonhívását. Gyímesből én is önökkel imádkozva felajánlom a rózsafűzét a szűzanyának tiszteletére. Kérem a Jóisten áldását magyar nemzetünkre, kérjük a Szent Lelket, hogy adjon mindenkinek alázatosságot a szívébe, és megköszönöm a szűzanyának és az ő szent fiának a kapott kegyelmeket, és mindent, amit ad nap mint nap. Jézuson bízom benned. Erzsébet küldte az üzenetet. Egy újabb hallgatót köszöntök. Haló, Máre Rádió. Mindenki, amen.
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom a testvilági gyógyulásomért, főleg a látásom javulásáért, a gonosz távozásáért, Nagyváradra, a Lőrinc családért, Pintér családért, Székelyhídra, Cservit családért, Nagy Szalacsra, a Jagos családért, Szent Jánosra, akit tegnap temettünk, barátom, lelküdvéért, a Mária Rádió munkatársaért, önkéntesért és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel megköszönjük szépen a telefonhívást. Rózsafűzét felajánlom a Tibor.

Gergen, Balázs, Karácsony, Veres, Botan, Bálint, Meze és a Péter családok összes elhunytjaiért az örök világosság fényeskedjék nekik. Felajánlom a nap minden imáját gyermekemért, aki műtét előtt áll. Hatalmas, drága Jóistenem, óv meg minden bajtól, gyógyítsd meg őt. Köszönöm szépen, egy édesanyja küldte az üzenetet. Drága Jóistenem, segíts meg családomat, adj egészséget, békességet a családomban, gyermekeimet óv meg minden rossztól, adj nekik tisztán látást és egy hozzáillő barátnőt. Köszönöm szépen!

0: telefonálót köszöntök a vonalban. Halló, Máre Rádió?
1: Halló, Máre Rádió?
0: Igen. Igen, itt van élőadásban, hallgatom. Mindenki amen.
1: Szeretném imádkérni az egészségemért, a halottaimért, a férjemért, a leányomért. Nagyon szépen megkérem a betegségem javulásáért, imádkérem a rózsaszívót, az imád, a misléket, minden szeretném felajánlni. Ez a jó Isten, kérünk rá jobbra az egészségemért, állandóan imádkozom magukkal, és állandó támogatója vagyok a Mária Rádiónak. Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindenre kiámen. Köszönjük szépen a telefonhívást, adjon a Jóisten önöknek erőt, egészséget és kitartást a hétköznapokban, a mindennapokban. Imádkozzunk együtt, köszönjük a telefonhívást. Unokámért kérnék imát, aki ma jön haza a kirándulásból, egy aggódó nagymama küldte az üzenetet. Halló, halló, Máre Rádió.
2: Tessék a Jézus.
0: Mindenek elmen.
2: Rózsafüzét és a szentmiség magukkal imádkozva fel szeretném ajánlani Bálint Gáborét, halála évfordulójának, a Csíkszentgyörgyi Kálvária temetőben nyugszik. Ő isten adjon neki örök nyugodalmat, nyugodjék békességbe az Úr Jézus szent nevébe. Imádkozik érte felesége Margit és gyermekei. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Ticsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre kell, köszönjük szépen a telefonhívást.

Kedves hallgatóink, az ima kérésekre szánt időnk lejárt. Hívom önöket, ha tehetik, tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a most következő rózsafűzérben, amelyet Kisbancsból fogunk közvetíteni, majd 11 órától a Szentmisében tudunk lélekben együtt lenni szintén a kisbáncsi hívekkel. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, kulcsoljuk imára kezeinket és hittel bizalommal. Kérjük a szűzanya közbenjárását kéréseink meghallgatásában. Az önök ima kéréseit Pál Gerét fogadta az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyó stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, rózsafűzérimát végzünk, és szentmisét közvetítünk Kisbajból. A szentmisét tisztelendő Kovács Árpád prémánsról mutatja be. A kantori szolgálatot az ifjúsági csoport látja el. A technikai szolgálatot Bódizsár János végzi. Lélekben kapcsolódjon bele legszentebb áldozatban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A világosság rózsafűzért fogjuk imádkozni, mert annak örvendhetünk a mai napon, hogy itt Kisbácsban a Szent Mise keretében keresztelés is lesz, és a Szentbeszéd is Jézus megkeresztelkedésével kapcsolatos, vagyis aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett

0: te országod legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szemben, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a ránk korrejtelmet.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szemlélője, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a vigalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: az ellenünk és minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkra.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkra.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkra.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korája, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

0: üdvöd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvöd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvöd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenkor, kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és villamenj be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a hívadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki Kánában kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki Kánában kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki Kánában kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki Kánában kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki Kánában kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki Kánában kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki Kánában kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki Kánában kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk
2: bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki Kánában kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki Kánában kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vigy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akikkel jóvárásokon nagy javarodnak.
3: Mi Atyám, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te beheték gyümölcséjét, aki megkérdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megkérdette Isten országát.
1: Asszonyunk

0: az Úrban te veled áldott, vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk

0: aki meghirdette Isten oltárát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljesed, Úrvan, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a ti mérnek gyümölcsé Jézus, aki meghirdette Isten oltárát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljesed, Úrvan, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, aki meghirdette Isten oltárát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljesed, Úrvan, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, aki meghirdette Isten oltárát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljesed, Úrvan, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, aki meghirdette Isten oltárát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljesed, Úrvan, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, aki meghirdette Isten oltárát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miként

0: és itt a mennyben a gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünkkel add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szennagja, imádkozz vár életünk bűnösségét, most és halálunk korában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszony,

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Üdvözlégy Mária, és szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Üdvözlégy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdett

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk üdvösségért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mint

0: és a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: Emlékezzél meg,
2: ó mennyeződ Anya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, akiről tarmadat kérte, hűségkísérjét hozzád folyamodott, így bizalomtól lelkesítve, sietek hozzád, hogy szüzet, biztonságos anya, hozzád fordulok, és színjel előtt én szegény bűnök sohajtva állok, neves meg könyörgésemet, ó, anyja az örök ilyenek, ha nem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem, amen.
3: Bűnbűnője
2: Istennek,
1: engedd, hogy tiéd legyek, tiéd élet halálban, tiéd jó és harsosban, tiéd küzdve szenvedve, tiéd most és örökre. Bűnbűnője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, anyám benned bízom és remélek, anyám, te utána te fedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, hogy ő segíts imádkozni, anyám, hogy ő segíts küzdeni, anyám, hogy ő segíts szenvedni, anyám, hogy ő is neha elveszni, hiszen mi is segíteni jó hatalmas, akarsz is segíteni jó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, jó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúan igazgatja, bűnösök oldalma és menedéke, földreménye és mennyek ékessége, kikérte még segélyedet asztalanul, kitálkozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztos mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben, biztosan állítom életben sorában, Mária mindig segít minden valsósban,

0: tiéd jobb és kvarcsosban, tiéd küzdve szenvedve, tiéd most és örökre, üdvözlője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó hírkalmas szüzanya, keserét a hónap bajnak, elosztatni magadalmat, hol már ember nem segített, a te erőd nem törik meg, ő imáid el megélek, nem te soha nem beteg meg, hol a szükség pillanat, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó hírkalmas szüzanya, amen.
1: Imádkozzunk fiataljainkért. Imádkozzunk fiataljainkért.
0: Szent Gábriel arkangyal, te a Isten hírnöke vagy, és az angyali sereget vezetője, kérünk áld meg fiataljainkat Isteni fényeddel és szereteteddel. Segíts nekik megtalálni útjukat az életben, hogy mindig az igazság és a jó útját járják. Kérünk, oldj őket a kísértésekben, és segíts megerősíteni hitüket Isten iránt. Legyél mellettük minden pillanatban, vezess őket az igazságba és a szeretetbe. Áldott Szent Gábriel arkangyal, kérünk állj melléjük életünk minden kihívásában, és segíts elnyerni nekik Isten kegyelmét. Ti is, kedves őrangyalok, segítsétek fiataljainkat meghallani belsejükben hangotokat, és irányt mutatni nekik életükben. Vezessétek őket az igazság útján, hogy boldogan élhessenek minden napjaikban. Köszönjük életük történő támogatásokat.
1: Imádkozzunk magyar népünkért.
0: Mennyei Atyám, mindenható Istenünk, szíved elé járulunk, benned bízva és hozzád könyörögve kicsi nemzetünkért. Már nem szabadság harcot folytatunk, élethalál küzdelem a tény. Látjuk szemben százi Góliáttal is küzdött, mert te úrunk vele voltál. Mi is ezzel, akik leláltunk és állunk a harcban, hiszünk, hogy számíthatunk a te segítségedet. Mi már tudjuk a te fényként is, hogy Istenhez hülyen vezessék országunk a nemzetünket. Segíts őket, segíts minket, szeretettel erejével, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké, amen. Beváltunk csüstököt, arra válaszolta ki, hogy igazságot van őre, az üldözötteknek védelmezője, és névennek jó pásztora legyen, ad, hogy mielőtt szentjei között tiszteltessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára, amen.
1: Szerinti hajlók vagyok.
0: Védelmezd minket a küzdelemben, a sárnától az kísértéseiben nem tévoltanunk, esedetleg éljük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sereget vezére, a sátán és a többi gonosz szellemek, akik a lelke veszélye körül járnak a világban. Isten erejéről el az, aki tiszta a változat fejére. Amen.
1: Oltalmadalán menekülünk.
0: Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevezzük szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenhol, hogy dicsőséges és áldott üdv. Mi asszonyunk, miközben járunk és szószolunk, engedd el meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadat, mutasd be minket szent fiadat.
1: Imádkozzál életünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, engedd kérünk, Úristen, hogy mi a te szolgáid folyton összeretésre jövődnek, örvendjünk,

Szeretettel köszöntöm a jelenlévő legnagyobbat, aki most nyeri el Bence Hodgyai Bencét, aki most nyeri el a kerességet a Szentmise keretében. Köszöntöm a kedves jelenlévőket, de köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, akik bekapcsolódnak ebbe a legszentebb áldozatban. Legyen mindannyiunknak ez a Szentmise áldozat közeledés, még közelebb jutás az Istenhez, aki amúgy is meghív Jézus Krisztuson keresztül: jöjjetek hozzá mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terheket hordoztok, én felüdítelek titeket. Főleg vessük le a bűnnek a terhét, tekintsünk magunkba, bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel méltóan ünnepeljük az Úr szent titkait.

0: Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor is sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából,

Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Újjong Sion leánya, zeng éneket Jeruzsálem leánya. Ime közelek királyod, igaz és győzedelmes, alázatos, Szamáron jön. Szamár hátán, Szamár napcsikaján. Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdett a népeknek. Uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által. Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok. De ha lélekkel elfoltjátok a test szerinti tetteteket, élni fogtok. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelid vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása.
1: Neked

Krisztusban szeretett keresztény testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók és jelenlévő hívek! Megváltásunk 2000. jubileumi szent évét fogjuk ünnepelni 2033-ban. Ki kell tartanunk mindannyiunknak, hogy együtt ünnepeljünk. Az idősek is tartsanak ki, hogy 7 év múlva együtt éljük át ezt a nagyon jelentős évfordulót, 2000. évet a megváltásunkban. Ennek az évfordulónak méltó megünneplésére 7 éven át készülünk, mégpedig egy-egy évet a 7 szentség valamelyikének oda szentelve, hiszen a szentségek a megváltottságunknak, a Krisztushoz való tartozásunknak leghatékonyabb eszközei, sőt, kimerem mondani, hogy azok mellőzésével nincs teljes értékű hozzátartozása. Ez a 2026-os év az első a sorban, amelyet a keresztség évének nyilvánított egyházunk. A keresztség szentségének igénylése, kérése és felvétele alázatot feltételez. Én vagyok a kicsi, a semmi, Isten a minden. Elismeri a szülő, hogy nem csak övé a gyermek, hanem még ugyan Istené. Jézus példát adott ezen a téren is. Nála az alázat szembetűnően kiviláglik. Ő a hatalmas, az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Olvashatjuk a Filippiekhez írt levélben. A Jordán folyónál egy sorba állt a bűnösökkel, és kérte Jánostól a keresztséget, mintha ő is rászorulna, mintha ő is bűnös lenne. Nem különül el a megvetettektől, a bűnösöktől, a lenézettektől. Sőt, hívja őket evangéliumi szakaszunkban. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket. Hálát ad értük. Magasztallak téged, atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Testvéreim, Jézusról jövendől Zakariás próféta a szentmisénk mai ószövetségi olvasmányában: ujjongj Sion leányam, zengj éneket Jeruzsálem leányam. De hadd írjuk át magunkra alkalmazva, saját falunkra, városunkra gondolva: ujjongj Erdély leánya, zengj éneket Kisbács leánya. Ime közeleg királyod, igaz és győzedelmes, alázatos, Szamáron jön, Szamár hátán, Szamárnak csikkaján. Nem harci paripán, hanem Szamárnak csikkaján. Nem leigázni, nem elnyomni, hanem felszabadítani jött.
A rómaiakhoz írt levélben olvastuk fel a figyelemfelhívást a Szentleckében. Testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy a test szerint éljünk, mert ha a test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok. A Galatákhoz írt levél felsorolja, a test cselekedetei nyilvánvalóak, kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ugye, nem akarjuk ezeket, nem akarjuk látni gyermekeinkben ezeket, magunkban sem. Akik ilyet művelnek, nem öröklik Isten országát. Jézus ezektől jött fel, és megszabadítani, helyükbe meg a lélek gyümölcseit adni, amelyeket ugyancsak felsorol: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Perceken belül megkereszteljük a kicsi Bencét. Kedves szülők, nem csak a kicsi Bence, hanem minden Mária rádió hallgató szülőt szólítok. Tehát kedves szülők, ugye igazi boldogságot jelent, ha gyermeketek jellemzői lehetnek az imént felsorolt erények: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Szent Benedek, Európa fő védőszentje, 547-ben halt meg. Tehát ez a Szent Benedek, e kisgyermek védőszentje teljességgel megélte ezeket az erényeket, és életet adott a pogány Európának az 500-as évektől kezdődően, amikor a vándornépek elözönlötték Európa földjét. Megalapította a bencés szerzetes rendet, amelyben nagy fegyelemben és szegénységben élték meg a felsorolt erényeket. Jelmondatuk volt: ora et labora, azaz imádkozzál és dolgozzál. Szerzeteseivel a kontinenst elözönlő vándornépeket megtanította a ház építésre és a földművelésre, nyilván az Isten szeretetre. Így letelepítette őket, szükségtelenné téve a sátor lakásaikat. Most a kőfalakkal épített házat

szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Szent Benedekhez hasonlóan fogadjuk meg, és fogadjuk el a meghívását, és menjünk. Ne várakozzon hiába. Meglásd, igazi, örömteli, boldog életre találsz nálam. Amen. A keresség szentségének kiszolgáltatása következik. Szülők és keresztszülők középre jönnek.

0: Kedves keresztény hívek, a szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek, minden élet forrásának köszönik meg. Szent hitünk tanításából azt is tudják, hogy Isten a mindennyei atyánk a keresztség által isteni életében részesíti az ember. Gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökössévé teszi. Kedves szülők, ti is azért hoztátok el újszülött gyermeketeket ide az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és Szentlélekből újjá szülessen, és Krisztus titokzatos testének az egyháznak tagjává legyen. Krisztus egyházának nevében kérdezlek titeket, mi a gyermek neve?
1: Bence.
0: Kedves szülők, mit kértek Isten egyházától gyermeketek Bence számára?
1: Keresztséget.
0: Kedves szülők, nektek, akik gyermeketek számára keresztséget kértek, kötelességetek lesz őt úgy nevelni, hogy hite szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus úr tanította. Kedves szülők, vállaljátok ezt a kötelességeteket.
1: Vállaljuk.
0: Kedves szülők, megígéritek-e, hogy támogatjátok egy gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében?
2: Megígérjük.
0: Gyermekem Bence, nagy örömmel fogad téged a keresztény közösség. Ennek a közösségnek nevében most megjelölek téged a kereszt jelében. Kedves szülők és keresztülők, jelöljétek meg ti is a gyermek homlokát, ami üdvözítőnknek szent jelével. Keresztülők is. A könyörgéseket, akik olvassa, jöjjön előre. Kedves testvéreim! Kérjük a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy árassza irgalmát a keresztelendőre, valamint szüleire, keresztszüleire és minden megkeresztelt emberre.
3: Hogy ne a test szerint, hanem a Szentlélek szerint éljünk ebben a világban.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, Urunk, hogy ezek a gyerekek, hogy ez a gyerek halálod és feltámadásod csodálatos titka által a keresztségben újra szülessen és egyházad tagjává legyen.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, Urunk, hogy a keresztség és majd a birmálás erejével amit hő tanítványok tanúságot tegyen Szent Evangéliumotról.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, Urunk, hogy szent élettel elnyerje a mennyei boldogságot.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, Urunk, hogy szülei és keresztülei a keresztény hit igaz példaképei legyenek számára.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, Urunk, hogy családjaik mindenkor meg.

0: maradjanak a te szeretetedben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add, Urunk, hogy a keresség kegyelme mindnyájunkban újjáéledjen.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk Jézus Krisztus, te szeretettel hívod magadhoz a fáradt és megtört szívű embereket is, és megenyhíted őket. Taníts minket is részvevő szívvel járni embertársaink között, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Most pedig a keresztelendő gyermek és a magunk számára is kérjük Isten szentjeinek közbejárását. Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, könyörjön érettünk. Keresztelő Szent János, Szent József, Szent Péter és Szent Pál apostolok, Szent Benedek apát, Istennek minden szentjei, mindenható örök Isten, te azért küldted fiadat a világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz léleknek hatalmából, és helyet adjon nekünk a te világosságod csodálatos országában. Könyörögve kérünk, hogy szabadíts meg ezt a gyermeket az áteredő bűntől. Tedd őt szent fölséget templomává, és engedd, hogy a szent lélek lakozzék benne, Krisztus a mi Urunk által. Védelmezzen téged Krisztusnak, a mi üdvözítőknek ereje. Ennek jeléül megkenünk téged az üdvösség olajával Krisztusban, a mi Urunkban, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Tudjátok, kedves testvéreim, hogy a keresség szentsége által Isten mély bőségesen részesíti a saját életében. Azokat, akik hisznek ő benne. Forduljunk tehát hozzá, és egy szívvel lélekkel imádkozzunk, hogy a keresztvíz által bőven áraszt a kegyelmét választottra. Istenünk, te láthatatlan erőddel a szentségi jelek által csodálatos dolgokat művelsz, a vízről számos tanítást adtál, hogy előre jelezze a keresség kegyelmét. A te lelked, Istenünk, a vizek fölött lebegett a teremtés kezdetén, hogy a víznek már akkor megszentelő erőt adjon. Az újjászületés módját pedig a vízözön által mutattad meg, Istenünk, mert egy azon víznek titokzatos ereje vetett véget a bűnnek, és lett az erényes élet kezdete. Te, Istenünk, száraz lábbal vezetted át a vörös tengeren Ábrahám fiait, hogy a fáraó rabigájából szabaduló néped a megkereszteltek előképe legyen. Szent fiadra ugyanis, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett, leszállott a Szentlélek ereje, majd míg ő a kereszten függött, a vérrel együtt oldalától víz fakadt, föltámadása után pedig tanítványainak parancsba adta, menjetek, tanítsatok minden népet, megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Most tekints egyházadra kegyesen, és jóságot nyissa meg számára a keresség forrását. A Szentlélek adja meg ennek a víznek egyszülött fia kegyelmét, és az embert, akit képmásodra alkottál a keresség által, az ősbűn szennyétől tisztára mosva, vízből és Szentlélekből új életre szülessék. Adorunk, hogy fiad által szálljon le erre a vízre a Szentlélek ereje, hogy mindazok, akik Krisztus halálába temetkeznek a keresség vizében, életre is keljenek ő vele, Krisztus a mi Urunk által. Amen. a hitvallás helyett a keresztségi fogadalmaikat megújítják a jelenlévők. Kedves szülők és keresztülők, a gyermeknek, akit az egyház szín elé hoztatok, Isten jósága új, kegyelmi életet ad vízből és szent lélekből. Neveljétek majd őt szent hitű tanítása szerint. Féltő gonddal ügyeljetek arra, hogy az isteni élet napról napra növekedjék benne, és azt a bűn soha meg ne fertőzze. Reméljük, hogy hitbeli meggyőződésetek hozott titeket ide, és így készséggel vállaljátok egy gyermek megkeresztelésével járó kötelességeket. Gondoljatok arra, hogy ti is részesültetek a szent keresztségben. Mondjatok tehát ellen a jelenlévő hívekkel együtt a bűnnek, azután pedig tegyetek tanúságot hitetekről Krisztusban. Kérdezem hát, ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában élhessetek? Ellene mondotok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne kerüljetek? Ellene mondotok-e a sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme? Valljuk meg hitünket is. Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszent egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az anyaszent egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Megkérdezem szülőköt, keresztülőköt, akarjátok-e, hogy Bence gyermeketek elnyerje a keresztséget az egyház hitében, amelyet az imént mindnyájan megvallottunk? Megkereszteljük. Bence, én téged megkeresztellek az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Megtisztít a bárány véje, boldog, aki megmossa benne köntösét. Nagyon ügyesű vagyok. Nem olyan kényeskedő. Fehér ruhácskát kérdezik. A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya megszabadított téged, megszabadított téged a bűntől. Vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott neked. Most pedig fölkent téged az üdvösség kismájával, hogy szent népéhez tartozzál, és tagja maradj Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk és királyunk, és így elnyerjed az örök életet. Bence, a keresztségben új teremtményé lettél, és Krisztust öltötted magadra. Ez a hófehér ruha legyen keresztény méltóságod jele. Hozzátartozói szava és példája pedig támogasson téged, hogy ezt a méltóságot tisztán megőrizd az örök életre. Amen. Vegyétek Krisztus világosságát. Kedves szülők és keresztülők, rátok van bízva a világosság, a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertyaláng jelképez. Óvjátok gondosan, hogy gyermekketek, akire ma ráragyogott Krisztus fényessége, szüntelenül a világosság fiaként járja az élet útját, maradjon álhatatos a hitben, és amikor az Úr eljön, elébe járulhasson az összes szenttel együtt a mennyei hazában. Amen. Helyet foglalnak.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előttem.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretével és dicsőségével, mindjárt és az egész szent egyházára.
0: Úrunk, Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szent.

Ő születésével újjá alkotta a régi embert, és szenvedésével minden bűnt eltörölt, majd

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz, és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal, Zakaria, Szent Antal, Máriával, Szent Benedekkel, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva, reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, György és József nyugalmazott püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd minden ható Atya Isten.

0: Szeretett testvéreim, ez a kisgyermek, aki a keresztségben újjászületett, most már Isten gyermeke. Nem csak névleg, hanem valóságban is. A bérmállásban elnyeri majd a Szentlélek ajándékainak teljességét, amikor pedig az Úr oltárához járul, részesül az ő áldozati lakomájából, és Istent az egyházban atyának szólítja. A Szent Keresztségben mi is mindannyian Isten fogadott gyermekei lettünk, ezért tehát a most megkeresztelt Bence nevében, de a saját nevünkben is imádkozzunk együtt úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
0: Amen. A legszentebb imádság után az édesanyja kézbe veszi a gyermekét, és édesanyja áldásban részesül. A legszentebb édesanyának, a boldogságos Szűz Máriának példáját követve a keresztény édesanyák is bemutatják gyermeküket a mennyei atyának. Kedves édesanya, a gyermek Isten ajándéka, ezért hálás szívvel köszönetet mondasz érte a mindenhatónak, és áldott templomában az Úr nevét. Ne feledd azonban, hogy örömöd csak akkor lesz teljes, ha gyermekedben Istennek is kedve telik. Vigyázz tehát testére és lelkére, tanítsd őt imádkozni, ismertesd meg vele Isten igazságait és parancsait. Óvd őt a hibáktól és tarts távol a bűnöktől. Azért imádkozz, hogy ne csak korban, hanem bölcsességben és kedvességben is növekedjék Isten és az emberek előtt. Bízd gyermeket sorsát és boldogságát a gondviselő Istenre. Kérd Istent, hogy egykor veled együtt elnyerje az örök boldogságot. Mennyei atyánk, akitől a földi és az örök élet származik, vedd gondviselő oltalmadba ezt az édesanyád gyermekével együtt, hogy az igaz hitet megőrizze, és mindig parancsaid útján járjon, Krisztus, ami Urunk által.

0: engedjetek ki szívből egy hasonl,
1: legyen békesség köztünk mindenkor.

0: lelkemtől és minden bajtól, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus lelkem,
1: Yeah.

Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelt,

0: Most a szentmise után a templomkertben fogadják el a fiatalok vendég szeretetét, akik kaláccsal, kávéval és szomjat oltó itallal kedveskednek. Köszönöm a zenei szolgálatukat is. Ma délután 3 órától megtartjuk az első vasárnapi vecsernyét. Legyen meg a rózsafűzér titkok kisorsolása is. A múlt vasárnapi búcsús napunkkal kapcsolatosan köszönöm mindenkinek a maga hozzáadott részét, külön a gondnoknak és feleségének az összehangoló szervezést, a templomunkat és környékét rendbetartók munkáját, a csodálatosan szép virágdíszítést, a süteményeket, amit készítettek, a Mária Légió tagjainak a vendégfogadást és azok megkínálását kaláccsal, vízzel, üdítővel, a minisztrálsoknak a szolgálatát, mindenkinek a jelenlétet és együtt ünneplést Isten fizesse. Hálát adok Istennek az elmúlt hétért, amelynek napjain kapcsolatban lehettünk magyar vagy magyarul értő testvéreinkkel a Mária Rádió közvetítette szentmisék révén. Köszönöm a helyi közösségünk tagjainak és a Mária Rádió kedves hallgatóinak az együtt imádkozást, Isten dicsőítését. Teremje meg jó gyümölcsét mindannyiunk javára. Külön köszönöm az unoka öcsémnek, Jánosnak a technikai szolgálatot, a technika kezelését. A következő mise szándékok vannak előjegyezve. Hétfőn és szerdán nincs bejegyzett mise szándék. Kedden Katalinért, Andrásért és Andrásért unokái Évi és Angella végeztetnek évfordulós szentmisét. Csütörtökön Jenőért és Juliannáért leányai Emi és Éva végeztetnek évfordulós szentmisét. Pénteken a 42 éve elhunyt édesanyámért, valamint édesapámért ajánlom föl a szentmisét. És szombaton Piroskáért és Sándorért Ágoston Piroska végeztet évfordulós szentmisét. Kívánom, hogy a mai napnak is legyen egy nagyon szép folytatása a hét folyamán, amit elsajátíthattunk a Szentírás üzenetéből, hogy Jézus hív minket, akik terheltek, fáradtak vagyunk, hogy felüdítsön, hát menjünk hozzá nap mint nap, jelenjük meg ő előtte, és kérjük az ő áldását, segítségét. Így adom az áldást mindannyiukra, a Mária Rádió hallgatóira is, és családtagjaikra. Az Úr legyen veletek!
1: És a teremtetek!
0: Először az édesanyát áldom meg, aztán az édesapát, a híveket. A mindenható Isten, aki a keresztény édesanyákat Szűz Máriától született Szent Fia által eltölti a gyermekükre váró örök élet reményével, áldja meg egy gyermek édesanyját, ahogy most hálát ad gyermeke születéséért, úgy vele együtt mindenkor maradjon is hálás Isten iránt a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. A mindenható Isten, akitől földi és örök életünket ajándékba kaptuk, áldja meg a gyermek édesapját, hogy hitvesével együtt szava és jó példája által legyen a hit első tanúja a gyermekei számára a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. A mindenható Isten, aki vízből és Szentlélekből új életet adott nekünk, halmozza el áldásával a keresztszülőket, nagyszülőket, hozzátartozókat, az itt egybegyűlt híveit, hogy szent népének mindig és mindenütt élő tagjai legyenek, és mindenütt jelenlévőnek adja meg az ő békéjét a mi Urunk Jézus Krisztusban.
1: Amen.
0: Áldjon meg!

0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és mélyébe fogad a Szent Lélektől, Szent Fiát.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk,
1: Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja, imádkozzál
1: értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Íme az Úrnak szolgáló leányom.
1: Legyen a te igéd szerint.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige
1: és mi köztünk lakozték.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörgjünk.
1: Kérjünk, Úristen, üdvözs lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertünk, az ő kínszenvedése és kereszte által a föltámadás dicsőségében ültessünk. Krisztus,
0: ami úrunk által. Amen. Istennek segítsége maradjon mindenkor, mi

0: Kedves hallgatóink, Rózsafüzéimat és Szent Misét közvetítettünk is Bajból. A Szent Misét tisztelendő Kovácsár Páp Lévánsó mutatta be. A kantói szolgálatot kisbalsi ifjúsági csoport látta el. A technikai szolgálatot Bodicsár János végezte. Köszönjük, hogy lélekben belekapcsolódtak a legszentebb áldozatban. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Kisbácsot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Kolozs megyében közvetlenül Kolozsvártól 8 kilométerre a Nádaspatak bal partján fekszik Kisbács. A községen áthalad a Kolozsvárról Zilarra vezető országút. A falu történelme 1090-ig nyúlik vissza, eredetileg a ma Szent István néven ismert határrészén helyezkedett el, és a Szent Iván nevet viselte. Az 1200-as években a települést a tatárok elpusztították, akik elől a falu életben maradt lakói a mocsárba bújtak el, majd megalapították a falut a jelenlegi helyen Bács néven. Bács első említése 1263-ból származik, Bak alakban. 1417-ben Szent Ágnes tiszteletére szentelt templomról van adat. Katolikus templom a legkésőbb a 15. században épült, de utóbb barokk stílusban átalakították. Kisbács lakosai mindig katolikusok voltak, a reformáció idején is, ezért Báthori István 1581-ben a templomot a jezsuitákra bízta. Iskola 1787-től működik a faluban. 1994-ben a 450 főből álló református gyülekezet templomot épített magának, Muradin Bájer Katalin tervei alapján. 1336-ban Kisbácson a kolozsmonostori apátság temploma állt. A jezsuiták kiűzése után református kézre került a templom, de Báthori Gábor visszaadta a katolikusoknak. Bejáratainak stílusa a 13.-14. századra utal, régi kinezeteléből csupán a csúcsíves sekrestye ajtó, a kőből faragott szentségtartó és a hajó nyugati főbejáratának gótikus ajtókerete maradt kint a vakolatból. A templom jelenlegi formáját a 15. században nyerhette el. Az új liturgikus teret 1991-ben alakították ki Trifó Krisztina képzőművész tervei alapján, amikor kikerült a régi oltár és a szószék, valamint új bútorzatot kapott. Mindkét munkálatot a falu szülötte Túrós Derzső plébános finanszírozta. Ekkor kerül a szentélyben a Szentlélek kiáradását ábrázoló vitrázs is, melynek két oldalán látható Szent Péter és Szent Pál apostolok szobrai, ezen kívül még Szűz Mária és Szent Antal szobrok láthatók a templomban. A keresztelő kút az 1600-as évekből való és magyarvistai kőből készült. A kórus feljáratot 1961-ben helyezték kívülre. Régebbi harangját 1784-ben öntötték. A templomot erőd jellegű kőfalkerítés veszi körül, amelyre 2017-ben került a kinti keresztút. A fő egyházmegye 2009-es milléniumi évében a templom búcsú napján Szent Péter és Szent Pál ünnepén Kovács Sándor kanonok, Kolozs dobokai főesperes plébános megáldotta a templomot külső felújításának befejezése után, és ugyanakkor a katolikus temetőben a környék legszebb és legkorszerűbb újonnan felépített rovatalozó kápolnáját és harangját. Az 1895-ben újraépített plébánia épületét 1999-ben felújították, majd 2009-ben kibővítették, a tetőteret beépítették és alkalmassá tették, hogy különböző lelkiségi, egyetemista vagy más csoportok is lelki gyakorlatos hétvégeket tartsanak, akár 30 fő feletti létszámmal. Igénybe is veszik rendszeresen egy másik épület a Hajdani Katolikus Művelődési Ház 2005-2013 közötti korszerűsítése után Boldog Gizella Közösségi Ház néven működik. Legújabb megvalósítás 2021-ben Szabó Trifó Krisztina tervei alapján egy nagyméretű lurdi barlang létrehozása a külső templomkertben az erődítmény jellegű fal északi és nyugati részének a találkozásánál 185 cm-es embernagyságú Mária szoborral. A plébános és a hívek hálájának kifejeződéseként a betegek gyógyítója iránt, amiért Kisbács katolikus hívő közössége megmenekült a világjárvány tragikus következményeitől. A barlangot főtisztelendő László Attila, a körzet főesperesse áldja meg 2021. szeptember 12-én, Szűz Mária neve napján, az 52. eukarisztikus kongresszus záró napján, szeptember 12-én az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében. 1750-től volt katolikus iskolája, melyet 1948-ban államosítottak. Jelenleg a falu magyar gyerekei Kolozsváron tanulnak, Kisbács filiái, azaz oldalagosan ellátott plébániák és filiák Magyarvista, Kide, Boncida és Válaszút. A jelenlegi plébános Kisbácsból látja el a Kolozsváron a hajnal negyedben található Szent Kamil otthon betegeinek és időseinek lelki gondozását, biztosítva az intézetben számukra a szentmisét heti rendszerességgel, valamint a hallássérültek intézetének gyerekeit és a gondviselés házának mentálisan sérült fiataljait részesíti hitoktatásban. Kide 1824-ben készült el a jelenlegi templom Rudnay Sándor erdélyi püspök és Szepesi Ignác bíró püspök támogatásával. A templomot 1825-ben Ivuc Károly kolozsdobokai esperes áldotta meg. A templom védőszentje, Nepomuki Szent János viszont Jézus szívét ünnepli a közösség templom búcsúként. Örökös szentségimádási nap december 16. Boncida, a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére van felszentelve a Kisbácsból oldalagosan ellátott boncidai plébánia. 1911-12-ben felépült az ő templomuk is gót stílusban. Búcsúját szeptember 14-én, az örökös szentségimádási napját pedig december 20-án tartják. Oldalagosan ellátott filiája még Válaszút és Magyar Szarvaskent. Kisbács látja el oldalagosan Magyar Szarvaskendet is, amelynek római katolikus temploma 1725-ben épült a középkori román stílusú szentély és segrestje beépítésével. A torony nyugati oldalán gótikus mérmű, az északi oldalon csúcsíves ablak látható. Az oltárt Anton Schuckbayer készítette. Mária képét csodatevőként tisztelték, miután özvegy Amirász Mártonné 1881-ben hozzáimádkozott és jelenése támadt. Ezután kis és nagy boldogasszony napjára búcsújárást engedélyeztek. A kisbácsi Szent Péter és Pál apostolok plébánia, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye kolozsdobokai főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúját a két apostol fő ünnepén Péter Pál napján

A két apostol fejlem tiszteletére írt versem címe: Kőszikla az alap. Krisztus helytartója a románok szívében, vigyázó szeme az öt kontinensen. Kőszikla az alap, rajta az egyház, benne foglaltatik az igaz tanítás. Nem szimpla alkotás, isteni remek mű, 2000 esztendő tisztán tükrözi. Veszélyek sodrán

torkának tépték, de Péter hajója hárítja a veszélyt. A bölcs Gamaliel egykor rákérdezett: miért üldözitek a keresztényeket? Ha isteni akarat szilárdan marad, ha pedig emberi, magától szétporlad. A történelem folyamán hatalmak csillogtak, eszmék, birodalmak rég összeomlottak, de Krisztus egyháza végig megmaradt, sőt gyarabodott az üldözések alatt. Mártírok vére, kereszténység magva, Krisztus szeretete őket hazahívja. Lóháton vágtatott Saul Damaszkuszba, vagy a keresztényeket fűzze ott rabszíra. Égi fény sújtotta a leesett lobáról, sem világát veszve rémülten kiállt fel: ki vagy te hatalmas? Lelkem üdvöző. Én vagyok Krisztus, akit te üldöző. Erre üdvözítőnk határozott szava a tanítványokhoz vezetnek a városba. Ott Ananiás áldása fölnyitja a szemet, tanítani indulsz minden nemzeteket. Urunk szózata megérintés ahult. Így nyert egyházunk egy pálapostolt. Missziós terület az akkor ismert világ, bátran hirdette Isten országát. Nem félemlítette üldözés gyötrelem az igaz ügyért, hogy vértanú is legyen. Szívéből fakadt a szeretet himnusza, a világ irodalom remek alkotása. A két vértanút együtt ünnepeljük, Péter és Pál, titeket kérünk. Segítsétek tovább a küzdőegyházat, hogy áldás kísérje népünket s hazánkat.

Jézus szentvéréről mondok el egy verses imát. Királyi gazdag vérpatak, te egy mesterünk keblén fakad. Bűntörlő drága vérerünk, add méltóságot bennünk. Gyirosló tengerár, melyet kijön beánk a szeretet, életterünk, dús asztalunk, imádunk és magasztalunk. Gyönyörrel lested, ó anyánk, ez bentél édes dallamát. Zokogban nézted, ostorok, teget nyomában, mint csorog. Ó, ott a vér gyötrelmeit, szíveddel átéreznem itt, megmosva benne lelkemet, hogy túl áldjam a vért veled. Áldott teremtő Istenünk, vérrokon egy lett velünk, a lelketi a fény erő, kicsírja minden létezést. Köszönöm a lehetőséget, Anna Nyiri voltam Ülkéből.

Ó, végtelenül együttérző és jóságos atyom, fogadd el Isteni fiad legtisztább vérét, engesztelésül, a bűnösök megtérését, töröld el a vérrel bűneinket, és irgalmazd nekünk. Örök mennyei atya, tekintsd a lelkeket, akik a te fiad Jézus Krisztus vérétől piroslanak, az Isteni áldozat vérétől, aki szüntelenül felajánlja magát neked. Ó, atyám, ne engedd, hogy a lelkek kárhozatra jussanak. Ments meg minket, hogy mindörökre dicsérjünk tégedet. Amen. Ugráról voltam, Veronka.

Jézustől, semmit a szent felked ajándékával, és add meg nekünk a bölcsesség és tudomány, a hit és az ismeret, és a megkülönböztetés ajándékat, hogy ma te dicsőségedre tudjunk élni, és azt tegyük, ami helyes. Dicsőítelek téged, Jézus, hálát adok neked, Jézus, magasztallak téged, Jézus, imádlak téged, Jézus. Mindazért, amit nekünk adtál, Úr Jézus, a te drága szent véreddel, boríts be engemet és családomat, hiszem, hogy életem és az egész családom csodálatos védelem alatt áll. Úr Jézus, szabadíts meg ma minket a rossztól, a bűntől, a sátán támadásaitól és minden rossz csapástól, valamint a sötétségtől, a rossz emberektől, a kétségektől és a haragtól való félelemtől. Szabadíts meg minket a szerencsétlenségtől, és áld meg minket, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a ti voltam ti gyerekről.

Amikor az Isten szívem teremtette, legbelső zúgában mélyen elrejtette a saját vágyát, mit rólam megálmodott, s megtalálni nekem feladatul adott. Az életutamon untja a kegyelmét, folytonosan rajtam tartja a figyelmét. Mi velem történik, semmi sem véletlen, lépteink vezérli a földi életben. Minden eseményben maga felé terel, hétköznapok által irányít és nevel. Kitartó hűsége szüntelen alakít, tapasztalatukkor érlel és gazdagít. Gyöngéden átülél, meleg szeretettel, nehézségek közben ellát türelemmel. Azt szeretné, legyek mindig nagyon boldog, ezért állandóan a tenyerén hordom. Soha el ne veszek, gondoskodott rólam, elküldte szentiát, mutom vele rólam. Mi kezemet fogva, elárosz valasztól, önmagából táplál, utamon marasztol. Kaptam az atyától szabad akaratot, utalágozásnál magam választhatok. Sohasem kényszerít nekem kell meglelni, mely úton szeretnék őhozzá elmenni. Belé mindegy, ám a legrövidebb kerülő útoknál sokkal tanázabb. A szívem azt súgja, rövidet választom, nehézségeimet Jézusnak átadjam. Keresztül kell mennem száraz sivatagon, együtt megvágunk, kezét megragadom. Szenvedések jönnek, fájdalmak gyötörnek, gondok megkínoznak, bánatok letörnek. Karjaiba emél, szent szívéhez tapaszt, így a könnyeiből szép szivárvány fokoz. Magam elől engem soha el nem eresz, segítekedni, ha nehéz a kereszt. Az ő jelenléte adja kitartásom, mellette rájöttem, az a hivatásom. Isten szívemből soha ki ne vessem, akaratát mindig ő vele keressem. Amit felismerek, próbáljam megtenni, semmilyen akadály ne tudjon letűrni. Nagy világ kívása akárhogy szábítson, mit Isten kér tőlem, csak is azt számítson. Jézus kezét fogva lehetetlen nincsen, az ő társasága a legnagyobb kincsen. Megsegít utamon, az legyen belőlem, mi kezdetkor Isten álmodott belőlem. Életem ilyen módon adja, s önmagam teljesen megtaláljam abban. Dicsőségére én is szeretnék lenni, mindeközben lelkem legjavára tenni. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldotta voltam Székely Szent Tamásról.

Nála mindenkor, Uram Istenem, téged hív az ember az éjség napjain, és neked tartozik hálával az örvendezés idején. Milyen nagyszerű dolog hálát mondani, amikor minden nehézség nélkül belátjuk, hogy jó és tökéletes ajándékokkal halmozol el minket. Amikor maga a szív is készséggel belátja ezt, és földhöz tapadt értelmünk is hozzájárul azonnal. De még boldogabb, aki hálát ad akkor is, ha élete szomorú marad. Még boldogabb, aki hálát tud adni akkor is, ha szíve elkeseredik, és lelke elsötétül, amikor a kétségek közt hányódó értelem hitszegővé lesz, és az emlékezet feledékenyé válik, amikor a szeretet rémülten visszaborzad, és az okosság ellenáll, nem is büszkeségből, hanem kedvetlenségből. Még boldogabb, aki ilyenkor is hálát tud adni Istennek, mert az Isten igazán szeret. Elmondhatja neki a mindentudónak: Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Jakabi Bolya voltam Nagyváradról.

Csak egy mi atyánkot, csak egy mi atyánkot mondjunk el naponta, a lelkünk át kín és bánat nyomja. Hitünk szárnyán szájon, puhászunk az égbe, csak egy mi atyánkot mondjunk el naponta. Ha testünket betegség kínozza, sohajtva, epedve, láztól égő ajkunk, ó hatalmas Istenünk, könyörülj meg rajtunk, csak egy mi atyánkot mondjunk el naponta. Ha betegség s bánat minden jóra fordulna, a lelkünk mélyéből takadjon a hála, ő hozzá, aki mennek és földnek királya, örömünk s bánatunk minden Istentől van, ő tudja, mit miért, ő tart minket számon, életünk hajója háborgó tengerén, s ha ő kormányozza, békességbe megy, s ha életünk végurája jön el, bátorítást ne várjunk csak tőle. Nyíljon akkor ajkunk még egyszer imára, és egy mi atyánkot mondjunk utoljára.

mivel Koretti Szent Mária mindig kedvelt szentem volt már fiatal papkorom óta, ezért vele kapcsolatosan szeretnék mondani egy imát. Üdvözl légy, Mária! Nagyon sokszor köszöntett téged Szent Goretti Mária, amikor a rózsafüzérben imádkozott hozzád, amikor támadás érte, a szemtisztaságát akarták megrabolni tőle, akkor is mindig a rózsafüzért imádkozta, és más alkalommal is tanította a testvéreit a szent olvasóra. Üdvözl légy, Mária, nagyon tiszteltő téged, és segíts mindazokat, akik szeretnek, tisztelnek téged, kegyelemmel teljes. Isten kegyelmét teljes mértékben birtokolta, drága jó szűzanyánk, és megadod azoknak, akik igyekeznek a szeretetben, tisztaságban kitartani. Nagyon sok kegyelmet közvetítettél Szent Goretti Máriának, aki nehéz körülmények között kellett éljen, és a testvéreit gondozta, édesanyjára segített, és bizony sokszor lett támadva az ő tisztaságáért, illetve azért, hogy bűnre csábítsák. Nagyon sok kegyelmet adtál, közvetítettél, drága szűzanyánk, hogy ki tudjon tartani, segíts most is az ifjúságot a tisztaság erényének a kitartásában. Az Úr van te veled, az Úr közelségét érezzük, mindannyiszor küzdünk, harcolunk és szenvedünk. Ezt érezte Szent Goretti Mária, és ezt érzik azok, akik szeretettel kitartanak, akik tudnak küzdeni, akik fehér vértanok tudnak lenni. Áldott vagy te az asszonyok között. Sok asszony szenved, és szenvedését titkolja mások előtt, mert szégyelli a körülményeket. És sok asszonynak így fájdalmas a mindennapi élete. Elmondhatjuk róluk, hogy fehér vértanúk. Segíts, szűzanyánk, ezeket az asszonyokat, hogy tudjanak kitartani az örök élet reményében, és szűzanyánkat a segítségettel tudják viselni nehéz keresztjüket, melyet a családban viselnek. Mert lelkileg is sok ember durva, aki nem tud szépen beszélni hitves társával, és sok asszony kell érezze, hogy ő csak szolgáló, és a férje érezteti a hatalmát, mert az ő akarata kell érvényesüljön. Segíts, szűzanyánk, a női nemet, az asszonyokat, akik valóban fehér vértanúk tudnak lenni, vérontás nélkül is vértanúk. És segítsd, szűzanyánk, a leányokat, akik szenvednek a sokszor a családi körülmények között is. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. A szent áldozatot nagyon szerette Szent Goretti Mária, messzire kellett menjen, hosszú utat tett meg, amíg eljutott a templomba, de megtette ő, és sietett, senkivel nem társalgott, hanem igyekezett a templomba. Segíts, szűzanyánk, Szent Goretti Mária közbejárását érezzük, amikor Isten házát látogatjuk, és segítsd a fiatalságot, hogy a templomban találják meg nyugalmukat, örömüket. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja. Sokan szenvedtek a hitükért, ami magyar népünkben, ami magyar nemzetünknek voltak valóban igazi vértanúi, hitvallói. Add segíts, szűzanyánk, hogy azt a lelkületet érezzük és gyakoroljuk, amit éreztek Márton Áron püspök, Meszlényi Zoltán, vagy Hám János, és a többi vértanúk, Boldog Apor Vilmos, akik szenvedtek a hitért és az erkölcs védelmében. Segíts, Urunk, népünknek mind a fiait az áldozatos kitartásban. Imádkozzál érettünk bűnösökért. Segíts, szűzanyánk, hogy tudjunk kitartani a tisztaságban,
és ha elveszítenők ezt a tiszta szent ruhát, akkor is tudjuk minél hamarabb tisztává tenni az őszinte bűnbánatban. Imádkozzál érettünk bűnösökért, és hogy segíts bennünket, hogy ki tudjunk tartani, mert Szent Goretti Mária nem akart vétkezni, inkább meghalt. 14 szúrást viselt el csak azért, mert védte a szent erényt, a tisztaságot. Imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Szent Goretti Mária a halála előtt megbocsájtott a gyilkosának. Segíts szűzanyánk, hogy megbocsájtó lelkületűek legyünk, és a megbocsájtásban ér találjuk meg igazi lelki örömünket, hogy mindannyiunknak boldog halál a szeplőterem tisztaságban és szeretetben. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ciara Lubiknak egy gondolatmenetét szeretném elmondani. Mária nem azért ment Erzsébethez, hogy ott a Magnifikátot énekelje, hanem hogy segítsen neki. Így nekünk sem az a közvetlen feladatunk, hogy szavunkkal az evangéliumot prédikáljuk, hanem hogy megosztjuk az emberekkel a fájdalmat és a szomorúságot. Ha így teszünk, eljön majd az a pillanat is, amikor elmondhatjuk mindazt, amivel a szívünk tele van. Akkor majd együtt tudjuk szeretni őt, aki megtanított arra, hogy egymásban testvért lássunk. Köszönöm, hogy meghallgattak, Magda volt Kolozsváról.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

0: kedves testvéreim! Amit most Szent Pál apostoltól hallottunk, hát az egy zuhatag. Ezt nem lehet megjegyezni. Szeressetek tettetés nélkül, írtozatok a rossztól, ragaszkodjatok az jóhoz, testvéri szeretetben legyetek, buzgók, gyengédek egymáshoz, segítsetek a szenteknek, gyakoroljátok a vendégszeretetet, áldjátok üldözőiteket, áldjátok ne, stb. Hát, hol lehet megragadni ezt a szöveget? Egyáltalán az ilyen és hasonló erkölcsi intelem, amely káprázatos szózuhatagban nyilvánul meg, úgy tűnik, egyszerre akar engem jóvá tenni. Most mindezt egyszerre nem tudom megtenni. Olyan ez, mint negatívan Jónásunk. Nem imádkoztam, rosszul imádkoztam, megszóltam másokat, kicsit hazudtam, elfelejtettem imádkozni, mondom. És akkor feloldozom, és minden marad a régibe. És megtanulni is nehéz lenne ezt a szöveget. Ez szét van esve. Mi fogja össze? Pünkösd óta megragadott egy mondat. A pünkösdi mise bevonulás éneke. Az Úr lelke betölti a földkerekséget, alleluja. És ki mindeneket összetart, annál vagyon a szó értelme. A Szentlélek tart össze mindent. Ezért van nála a szó értelme. Mert a szó, a kinyilatkoztatás értelme pontosan az, hogy összefügg minden. De hol? Hol tartja össze a mindenséget a Szentlélek? Ott, ahol fogantaték Szentlélektől és született Szűz Máriától, hogy az Isten emberré lett. Jézus Krisztusban ez az egész világ, az emberi világ meg az anyagi, és az Isten világa egy személybe találkozott, és ezt a Szentlélek művelte. Mit mond a lélek az egyháznak? Egyet mond, Jézus. Itt tart össze minden, Jézusban. És hogyha ezt most tudatosítottuk, akkor megtaláltuk a megértés kulcsát. Mert azért nem csak Szent Pál írta ezeket a sorokat, ő gyanútlanul fogta az írószerszámot és egy papíruszt, és írta a római híveknek. De az egyház úgy tudta, hogy a Szentlélek sugalmazta. Hagyta szabadon, hadd öntse ki a lelkét. Írjon egy nagy lelki tükröt a híveknek, hogy milyennek kell lenni. De az egyház a lélek hatására oda tette az evangéliumok mellé. Szentírás. Ezt a Szentlélek művelte. Miért? Mert a középpontban ott van az Úr Jézus említése. Legyetek tüzes lelkűek, mert az Úrnak szolgáltok. Ez a kulcs. És Szent Pál életében ez nem egy szöveg, hanem az életének is ez adott fordulatot. Ő farizeus zsidó volt. Na most azt tessék elfelejteni, hogy a farizeus az képmutató. Nem. Azok voltak a zsidó társadalomban azok, akik leginkább vallásosak voltak. És örök példaképe annak, hogy a jó ember hogy tud elcsúszni. Ők be akarták tartani a törvényt. Amit előír Mózes törvénye. Ha szombaton nyugodtan kell lenni, akkor nem mozoghatunk. Mindent betartani, ez nem baj. A zsinat után itt meglazult valami. Tehát amikor azt gyónták régen még valamikor mi is, hogy hát nem tudom én, éjféltől kezdve kellett böjtölni a szent áldozásig, nem egy óra volt. És jaj, atya, most lenyeltem egy kis fogkrémet, vagy bevettem a gyógyszert, ezzel most én ettem. Ugye ezen mosolyunk. ne mosolyogjunk, ez a vallás, be kell tartani. Nem erről van szó. Hol csúsztak el? Ott, hogy már nem látták Isten arcát. Azt a jóságos atyát. Hanem lettek a parancsolatok. És Pál is fiatal emberként. Azért ír öregkorában arról, hogy én is futok a versenypályán, de nem Herbadokuszorúért. Ez egy komplexus. Mert mi fiatal ember nem futhatott, nem sportolhatott, a városában görögök voltak, félmeztelenül ott futottak, egy zsidónak ez utálat. Tehát ő betartotta azt, hogy zsidó törvény, és a 10 parancsolat, ne paráznál, hogy ne törj házasságot, ne lopj, stb. Igen, de volt benne valami keserűség, valami görcs. Maga Isten az Ószövetségben se úgy adta, hogy most én adok nektek jogi parancsokat, hanem hogy kezdte a 10 parancsolatot? Én vagyok, aki kiszabadítottalak Egyiptomból. Nem tettél semmit. Idehoztalak. Hát akkor tartsd meg ezeket a parancsokat. Te is tegyél úgy a másikkal, ahogy én. Én nem öltelek meg téged Egyiptomba, akkor te se öld meg a másikat. Én nem törtem meg a házasságot veled, a szövetséget, te se törj házasságot. Én nem hazudtam neked a proféták által, te se hazudj. Én megesküdtem magamra, hogy kiszabadítalak. Te se tegyél hamis esküt. A 10 parancsolat az nem az üdvösség útja. Az üdvösség az ingyenes. Az üdvösség átvételének az útja. Tehát, hogy engem feloldoztak, nem biztos, hogy fel vagyok oldozva. Ha nem oldozom fel azt, akit én megkötöztem. Tovább kell adni. Ezért tehát, hogyha tovább haragot tart, akkor érvénytelen a feloldozás. Ingyen kaptam, de tovább kell adni. Ez a 10 parancsolat, de Pál korába a farizeusok azért, hogy a messiás korára tiszta legyen a zsidóság, csak a törvény, csak a törvény, mi van előírva, és hogy kell betartani ezt, mit nem szabad tenni, mit szabad tenni. És akkor van egy csoport, a zsidók csoportja, akik a názáreti Jézust követik, az ő halála után, akik úgy tudják, hogy él, és ezek boldogok, ragyog az arcuk. Ugyanaz zsidók, mint a többiek, járnak a templomba, de a kenyértörés, a misét házanként végzik. És élet van bennük. Valami öröm. Pál meg görcsökre van. Most is, amikor látja azt, hogy ezek megbontják Izrael egységét, ott volt, amikor Szent Istvánt kivégezték. Ott görcsölt, ott őrizte a vértanúnak a ruháit. Mert azt lemesztelenítették, megbecstelenítették. Ő egyetértett a kivégzéssel. De hallotta, hogy ez a fiatal diákonus azt kiabálta, Jézus, látom Jézust! Ő pedig semmit se lát, csak a 10 parancsolatot. És akkor indul, hogy elfogja Damaszkuszba keresztényeket. Egy déli verő nap. Egy hangot hall. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy te? A názáreti Jézus, akit üldözöl. Szeretlek. Választott edényem vagy. Erre megvakul. Vakon vezetik be a városba, és ott a zsinagóga előjárja az Anániás, aki már az apostoloktól kapott kézrátételt, tehát egy őskeresztény pap lehetett, az megkeresztel, és akkor hullik le a szemérrel a hájuk, kinyílik minden, és azt mondja, hogy az életem Krisztus, meghalnom nyereség. Én az Úrnak szolgálok. Itt van a fordulat az életében. És itt van a fordulat a szövegbe. Mit mond a szöveg közepén? A buzgóságban ne lakhatjatok. Legyetek tüzes lelkűek, az Úrnak szolgáltok. Hagyjátok a bűnöket, meg az erényeket. Nem tudtok egyszerre jól lenni. De ha minden percbe az Úrnak szolgálni. Ha ezt a tüzes lehetőséget magamban naponta felszolgál, felszítanám. Igenis lehullanának a bilincsek. Megszabadulnék. Hát testvérek, így van Pál életének középpontjában az Úr szolgálata, és így van ennek a szövegnek a középpontjában az Úr szolgálata, és éppen ezt akarja nekünk mondani. Éppen a predikációra készülve kezembe került egy antológia és egy indiai mese. Egy fiatal herceg beleszeretett egy csinos lányba, nagyon szerette őt. Éjjel-nappal csak róla gondolkodott. Meg volt bolondulva. Semmire nem tudott figyelni. És minden este a sötétségbe elment hozzá, hogy együtt legyen vele éjjel. De amikor egyszer ment a sötétbe, jól belebotlott valamibe, és akkor az a valami, az fölkiáltott. Te gazember, belém rúgtál. Én egy jógi vagyok. El vagyok merülve az Istenbe. És te mostan kizökkentettél. Azt mondja, érdekes. Te el vagy merülve az Istenbe, és észrevettél engem. Én el vagyok merülve a szerelembe, és nem is vettelek észre téged. Később elbocsátott ezt a szeretőjét, a herceg, és szent lett. Igen. Milyen Isten az, akivel a kapcsolatomat szét lehet rombolni egy rossz hírrel, egy sértéssel, amit a családba kapok, egy rossz ébredéssel. Milyen kapcsolat az? Milyen keresztények vagyunk mi? Azt hiszitek, hogy mi papok és szerzetesek különbek vagyunk? Innét lesz egy nagy átlag az életünk, egy nagy semmi. Ha nem leszünk tüzes lelkűek, ha minden nap nem szítjük föl azt a pislákoló tüzet, hogy szeretem az Urat, miért? Mert ő végtelenül szeret engem. Hogy az Úrnak szolgálok, nem ennek a világnak, még nem is egymásnak, hanem az Úrnak. Ha a feleség úgy akarja szolgálni a férjét, hogy az semmit többet ne tudjon, kifogást se találni, a férj ugyanígy akar megfelelni, nem kell megfelelni egymásnak, a keresztények vagytok. Krisztusnak kell megfelelni. Mert egyébként görcsök lesznek. Egyetlen rabszolgaság van, amelyet érdemes vállalni. Szent Pál így írja alá, az Úr rabszolgája, Krisztus Jézus rabszolgája, mert ez a szabadság. A végtelen szeretethez elkötelezte magát. Ez a személyes kapcsolat, testvérek. Ez az a középpont, ahol minden megvilágosodik. Most, hogyha keresztényként ezt még csak nem is tudom, nem is ide tartok, hát akkor miért vagyok keresztény? És akkor mindent rosszul látok az egyház, akkor csak a hibákat látom. Akkor széthullik az evangélium. Nem értem a szentségi rendet, mi ez a liturgia, mi ez a mise. De nem fogom érteni a családot sem. Széthullik minden. A Szentlélek az, aki összetart mindent Krisztusban, aki az Atya egyszülöttje. És ez Mária. Belépett az életébe Krisztus. Azt mondják a szent atyák, hogy először a lelkébe fogadta, mikor azt mondta az angyalnak, hogy legyen nekem a te igéd szerint, és utána a méhébe. Íme, ez a keresztény lelkiség. De erről szólt már Szofóniás próféta is, hogy örvend Jeruzsálem, bármilyen bajban van ez a város, pogányok tapodják. De, és érdekes, amit Szofóniás mond, a te méhedben, Sion, ott van az Úr. Mert nem azt mondják, hogy a város központja, vagy a város szíve, hanem a város méhe. Ezért Szent Lukács evangéliumában is ez hangzik vissza, hogy örülj kegyelemmel teljes Mária, Sion leánya, mert most tényleg benned van az Úr. És pünkösd után az apostolok mentek Jézus után, mert Jézus meghívta őket a libasorba. Ez volt az ő állapot. Előment a mester és követték. Mikor őt elfogták és meghalt, akkor ennek vége volt. Hogyan lehet Jézus követni? Megváltozott minden. Megjelenik Jézus, és nem követik, hanem mellettük van. Egyszer az utolsó vacsora termében, egyszer az Emmauszi úton, egyszer a sírnál, egyszer több, mint 500 testvérnél, egyszer, mint az olajpák egyen, egyszer itt a sümegi templomban, mert ehhez szoktatott hozzá bennünket, ahol ketten-hárman összeltek, ott vagyok én is, még ha nem is láttuk. Ez a húsvét. Nem előttem van Jézus, és megyek utána, hanem mellettem van. És mi a pünkösd? Bennem van. Az ő énemmel van kapcsolatban. Így gyógyítja meg azt a sebet, amelyet mindannyian hordozunk, mert egy végtelen szeretetre vágyunk. A Szentlélek minket Jézus életében részesít. Ez a keresztség és a hit. Krisztus bennetek a megdicsőlés reménye, mondja Szent Pál. Hát így függ össze minden, a mai misénk is, és az áldozás. Hozzám jön az Úr. Mária, az Új és az Új Szövetség. Szent Pálnak ez a szövege, és az egész életem. Valóban az Úr lelke betölti a föld kerekséget, halleluja, és ki mindeneket összetart a Szentlélek, annál vagyon a szó értelme, amelyből most részesedtetek. Amen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallhatták.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Mári Rádió hallgatóit a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból. A mikrofonoknál Antal Zoltán,
1: Pál Zsóka és Görgényi Tünde.
0: Imádságra hívjuk a kedves hallgatókat. Imádkozzunk közösen a békéért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Napról napra tapasztaljuk, hogy fontos része az életünknek a béke. Érezzük, hogy mekkora szükség van a békére, akár az embertársi kapcsolatainkban, de ugyanúgy szükség van a békére a világban, a népek, nemzetek között. És azt is érezzük, hogy mennyire fájdalmas a szomorú hírekről értesülni. Hányan elveszítik otthonukat, mindenüket, hányan elveszítik életüket. Hordozzuk őket imáinkba, és imádkozzunk azért, hogy a világ felismerje a béke nélkülözhetetlen voltát.
1: Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahova fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Békesség Istene, Jézus Krisztus, hogyan adod nekünk a békességedet most, amikor a világ sehogyan sem adja? Szüksége van erre lelkünknek, családunknak, országunknak, világunknak. Kezd, Uram, bennem a békéltetés munkáját. Csendesítsd el nyugtalan szívemet, tisztítsd ki, vedd el a haragot, erőszakosságot, önzést, piszkosságot. Töltsd be szent lelkeddel. Adj tiszta igaz gondolatokat, érzéseket, telve hittel, reménnyel, szeretettel. Vezesd, Uram, a szavam, kezem, lábam is a te utad szerint, hogy a békességért fáradozzak magamban és környezetemben. És most, amikor messzebb tekintek e fáradozásomban, csak imádkozni tudok embertestvéreimért, akikhez én nem, de a te kezed elér. Könyörgöm, hogy mentsd meg az embert, ahogy mindig is tetted. Mentsd a testét és mentsd a lelkét. Adj békességet, vagy légy velük a háborúságban. Megvalljuk, te vagy az Úr mindenek felett. Téged nem lehet legyőzni, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Szent Pál apostol a tesszaloniki hívekhez írt első levelében is felhívja a figyelmet a békére. Békesség Istene szenteljen meg benneteket mindenben, és egész lelki valótok, mind a lelketek, mind a testetek maradjon fedhetetlen Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, aki hív titeket, hűséges, tehát meg is valósítja. Testvérek, imádkozzatok értünk is. Testvéreim, hívő lélekkel terjesszük kéréseinket Isten elé. Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szereteted tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik igazságtalanul szenvednek. Kapjon minden ember, minden nemzet és nemzetiség egyenlő jogokat, s ugyanakkor vállaljon egyenlő kötelezettségeket is.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak tovább adva az emberiség szolgálatára legyünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, te példát mutattál az alázatos szeretetre, és megtanítottál bennünket, hogy minden emberi élet értékes előtted. Kérünk, szent lelked által vezéreld a világ népeit, hogy át tudják engedni neked az irányítást, és lépésről lépésre közelebb kerüljünk az igazi békéhez. Amen. Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

0: Szentlélektől.
1: Üdvözlégy Mária,
0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Most segíts meg, Mária!
0: Ó, irgalmas Szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máj gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
1: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Maradjunk meg továbbra is a Jóisten jelenlétében. Hagyatkozzunk rá. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mára Rádió hallgatót, innen az Erdély Mára Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Zenés köszöntő című műsorunk veszi ezennel kezdetét. Hívjuk és kérjük Önöket, tartsanak velünk, köszöntsék szeretteiket, ünnepeltjeiket, névnaposaikat és bárki mást, aki szép, jellegzetes ünnepet, eseményt, emléket ünnepel a mai napon, 2026. július 5-én. A pontos idő 13 óra és 37 perc, és hívjuk a következő egy órában, tartsanak velünk a mikrofonok előtt.
1: Csatlós Éva
0: és Csatlós Robert fogjanak el tartani. Telefonszámaink a 0259 420 555 és a 0359 420 555. SMS számunk a 0758 420 555, és honlapunkra is írhatnak jó kívánságot, köszöntést a www.mararadio.ro címen a zenés köszöntőre kattintva. Mindezen elérhetőségek műsorunk teljes ide alatt élnek és használhatóak. Várjuk hívásaikat, írásaikat nagy szeretettel. Mai műsorunkra készült egy nagyon szép dallista, ezt is ismertetnénk Önökkel.
1: Az egyes számmal Szeles Izabellától egy nagyon szép Ave Mária lesz hallható.
0: Kettes számmal, ha csak egy mustármagnyi hitetek is volna.
1: A hármas László Attila előadásába küldetésed van.
0: Négyes számmal házasodik a tücsök, egy nagyon szép gyerekdal, nem csak a gyerekeknek.
1: Az ötös kedves virágnéni előadásába hallgathatjuk meg, békefejedelme.
0: Hatos dalunk, zenénk a mai listán, régi magyaroknak királyi asszonya, a Szentegyházi férfi kórus előadásában.
1: Ez egy nagyon szép zsoltár. A hetes a Csíksomlyói Kegytemplom kórusa előadásába Szent Anya üdvözlégy 2026. július 5-ét írunk, ahogy említette Robert. A mai nap névnaposai az emessék
0: és a sarolták.
1: A jóisten éltesse kedves mindannyiukat. Nem feledkezünk meg az idősekről, betegekről, ágyhoz, házhoz kötöttekről, mindazokról, akik a kórházi ágyon egy picit felvidulnak. Kívánunk mielőbbi gyógyulást Önöknek, éppen egészségesen menjenek haza, térüljenek haza otthonaikba, szeretteik körébe. Ahogy szokták mondani, a kórházba is gyógyulunk, de otthon, az otthonunkba még inkább. Úgyhogy a Jóisten vezéreje az a Önöket, akik a kórházi ágyon hallgatnak. Ugyanakkor köszöntjük mindazokat, akiket soha nem köszönt senki. Azokat, akik személyautóba hallgatnak minket, a Jóisten adjon szerencsés célba érkezést. Akik a vasárnapi ebédjüket fogyasszák, a Jóisten adjon jó étvágyat, jó egészséget elhasználása után. Egy szóval mindenkit köszöntünk nagyon-nagyon sok szeretettel.
0: A héten volt Anna Mária névnap és Jenő névnap is. Nagy szeretettel köszönteném kedves feleségemet, ezúton az elhangzó összes dall a gyerekeink nevében is, akiknek életet adott Csatlós Szász Anna Máriát. Köszöntünk nagy szeretettel a elhangzó összes dall a kedves Anna Mari és Anna és Kristóf is. Nagyon ölelünk, szeretünk, és szóljon nektek is az összes dall. Ugyanakkor Jenő névnap alkalmából Csíktaplocán köszönteném kedves keresztapámat és családját, Szabó Jenőt. Jóisten éltesse és áldja meg őket minden jóval, minden szükségletükben, és neki is szóljon az összes elhangzó mai dal.
1: Ugyanakkor az Emese névnap alkalmából köszöntjük a kolozsvári stúdióba Emesét, Ferenc Emesét. A Jóisten éltessen jó egészségbe, szeretetbe, békességbe, és mindig-mindig maradjatok ilyen vidámak, hisz hallgatva a műsoraitokat egészen megfeledkezik az ember minden gondjáról, nehézségéről, aranyosok vagytok. A Jóisten éltessen és áldása kísérjen minden léptetekbe. És tégedet is nagy ölelés, Emese, neked is a nagy ölelés, a fiataloknak, lendületes csapat, aranyosok vagytok.
0: Igen, nektek is szólna ma elhangzó összes dal, ami a listánkon van, ezen alkalomból. SMS-eink elkezdtek időközben érkezni, befutni. Betlehem falván köszöntöm Iluskát minden dallal, további jó egészséget, türelmet, lelki békét és Isten áldását kérem életedre, Irén írta nekünk. Szeretettel köszöntöm a Csíkszentmihályi 70 éveseket, Isten éltesse őket sokáig, minden dallal csatlakozunk mi is ezen jó kívánsághoz, és a pap bácsit is üdvözöljük.
1: És betelefonálót köszöntünk. Halló, halló! Mindörökké, amen!
2: Szeretném kérni, hogy a házat
1: Kedves Imre, köszönjük szépen, jó Isten éltesse valamennyiüket. Mi is nagy szeretettel köszöntjük Csíkszentmihályon Fazakas Emesét, kedves Mesika, a jó Isten éltessen, sok-sok boldog örömteli névnapot kívánunk szeretettel, és mondhatjuk, hogy a falustársak nevébe is köszönjük, hogy vagytok, vagy nekünk, a jó Isten éltessen, szeretetbe, békességbe, szép családot körébe.
0: Időközben újabb SMS-eink érkeztek, újabb ismerős fogunk köszönteni. Isten létesse Majoros Attilát, születésnapja alkalmából erőt és egészséget minden dallal, áldott szép napot, szól az SMS. Mi is csatlakozunk minden elhangzó dallal, köszöntjük Attilát és népes családját. Isten éltessen, áldjon minden jóval, jó erőben, egészségben, életet minden napján. Köszönjük a színvonalos műsorotokat és beszédeiteket, tanításaitokat. Következő SMS-ünk így hangzik, az imákat ajánlom. Fülöp születésnapján a Jóisten és a szűzanya áldása segítő kegyelmébe boldog születésnapot Isten éltesse és fizesse. Boldog dévnapot kívánok Kolozsvára Ferenc emesének, jóságos Isten áldása legyen mindig vele. Boldog névnapot kívánunk emese, Csíkszent Imréről névtelen hallgató. Csatlakozunk mi is minden SMS-hez.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk, letette időközben. Most jelen pillanatban nincsenek betelefonálók, úgyhogy egy nagyon szép éneket bevezető László Attilától küldetésed van, azt fogjuk bejátszani, fogadják szeretettel, hisz mindannyiunknak van küldetése.

0: László Attila előadásába hallgathattuk meg Küldetésed van című nagyon szép énekét. Köszönjük szépen neki is. A pontos idő 13 óra és 50 perc. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik most kapcsolódtak be a Zenés Köszöntő című műsorunkba. A Csíksomlyói stúdióból jelentkezünk, várjuk szeretettel hallgatóink köszöntéseit, jó kívánságait, szerezzenek örömet egymásnak. És betelefonálót köszöntünk. Halló? Halló?
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, ámen.
1: Hálát adok a Jóistennek, hogy működhet a Mária Rádió, ugyanis a 7. dédunokámot is ezen a vasárnap keresztelték, és én nem tudtam ott lenni, de végig tudtam kísérni a rádióban, ami nagyon-nagyon nagy örömet szerzett nekem. Áldja meg a Jóisten a Mária Rádió hallgatóit, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ámen, jó Isten éltesse a kisunokát szüleivel, nagyszüleivel, együtt jó egészségben növelhessék. Köszönjük a hívását. Úgy legyen. Viszont hasonlókat kívánunk.
2: Időközben SMS-eink is érkeztek. Nagy szeretettel köszöntöm Hidegségen Tankó Tamás névé születésnapja alkalmából. Kívánunk neki jó egészséget, minden elképzelhető szépet és jót, Prezsmér Komáék. Isten értesen sokáig családoddal együtt, Isten fizesse, Beáta írta nekünk, szóljon nekik is az elhangzó összes dal, kedves ünnepértnek és családjának is. Csíkdánfolván szeretném köszönteni Bara Ferenc és az Aranymisés papbácsikat, jó egészséget, szeretetét kívánnak a hívek Dánfolváról. Jó Isten értesse és árassza el minden kegyelmével, kedves papbácsikat és Bara Ferenc atyát is.
0: Betelefonálót köszöntünk ismételten. Halló, halló!
3: Kicsitessék az Úr Jézus!
0: Mindörökké, amen!
3: Szeretném köszönteni névnapjuk alkalmában Rákosó Fodora mesét, Csíkzsegöpá Bünciána mesét, a Jóisten értesem mintattóiket, sokáig szerető családi körébe. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Úgy legyen, hallgassa meg a Jóisten! Egészséget kívánunk, egy szép vasárnapot mindannyiuknak.
2: Nekik is szóljon az összes elhangzó mai dal. Telefonszámaink továbbra is változatlanok a 0259 420 555 és a 0359 420 555, SMS számunk a 0758 420 555, és honlapunkra is írhatnak nekünk nagyon bátran. A www.mararadio.ro címén a Zenés Köszöntőre kattintva. Ott nagyon szép dal van még a mai listánkon, egyes számmal az Ave Mária kérhető Szeles Izabella előadásában.
0: A kettős, ha csak egy mustármagnyi hitetek is volna.
2: Házasodik a tücsök, nagyon szép gyerekdal kérhető a négyes számú dal.
0: Az ötös, kedves virágnéni előadásában Békefejedelmem.
2: Hatos számmal a Szentegyházi Férfiak Kórusának előadásában Régi Magyaroknak Királyné Asszonya kérhető.
0: És a hetes, a Csíksomlyói Kegytemplom Kórus előadásában Szent Anya Üdvözlégy, tessenek szívesek hívni, választani. Nagyon színvonalos ez a listánk. Nagyon nagy szeretettel bejátsszuk önöknek, és van betelefonálunk, akit köszöntünk. Halló, halló!
4: Halló. Halló, Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Dicsértessék, Jézus Krisztus.
4: De örvendek, szeretettel köszöntöm önt, Ivat és Gellért.
0: Robertet, a nagyfiammal Robert, vagyok, Ivan, igen.
4: Ivikét és Robertet. És ez alkalommal, hát néhány keserű perc, mert a hívásomat valami gépezet üti ki. Nem tudom, mi lehet.
0: Nem igazán tudok.
4: Már telefonról tudok bejutni.
0: De hál' Istennek, hogy sikerült nekünk. Itt a piros lámpa kigyúl, akkor kapcsoljuk is a betelefonálót.
4: Hát persze, köszönöm. De itt valami a központban van, nem önöknél a probléma.
0: Igen.
4: A mai nap, hát ilyenkor gondolunk a vakációsokra, akik már az iskolai év után egy kicsit testileg, lelkileg lazulnak, és ez alkalommal néhány sorban köszöntöm őket. meg kell őrizni az igazi értéket. Igazi legnagyobb érték a szeretet. Az ember nem fogja fel, és nem érti ezt. Csak a jóság számít, emeli a lelket. Érezzétek, éljétek mindazt, ami jó. A szeretetben soha sincs vakáció. Vigyétek szívetekben, éljétek mindezt, amikor az életben jönnek nehézségek. Kitartást, türelmet ad a szeretet. Értelmet mutatja ennek az életnek. Csak a jóság számít, emeli a lelket. Érezzétek, éljétek mindazt, ami jó. A szeretetben soha sincs vakáció. Igazi lelki atyák és igazi tanárok, oltalmat, jó példát tőlük mindig várhattok. Sok szülő áldozatot vállal kedves gyermekeiért. Olyan nagy kitartásért kapnak ők égibért. Érezzétek, éljétek, a jóság számít, emeli a lelket, mindazt, ami jó. A szeretetben soha sincs vakáció. Sok játék és utazás emeli az örömet. Hálásak lehettek ti a gyermeki lelkek. A jó szülők imádkoznak értetek. Apák intelme, anyák sok könnye. Élteteknek igazi szeretet kincse. Oltalmazó lelke. Érezzétek, égjétek mindazt, ami jó. A szeretetben soha sincs vakáció. Köszönöm a figyelmet, a drága szűzanyom legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük szépen Papácsinak a gyönyörű, szépen megfogalmazott sorait, azt hiszem, hogy mindannyiunknak megszívlelendő, valóban a szeretetben soha nincs vakáció, és ne is legyen, soha ne legyünk annyira megbántva, vagy megbántódva, hogy is helyezzem ki magamot, hogy ne legyen vakáció a szeretetben, egymás iránt tisztelet, szeretet, alázat. Köszönjük szépen a Papácsinak, nagyon kedves.
4: Ha tudtam volna, hogy önök lesznek ott, akkor nem jöttem volna haza, hanem maradtam volna még Somjon.
0: Hát majd a következőbe szeretettel várjuk, hogy személyesen is tudjuk köszönteni a Papácsit. Nagyon szép vasárnap délutánt kívánunk önöknek is.
4: Viszont
0: szeretettel. Dicsértessék Jézus Krisztus!
2: Közben a SMS-ünk érkezett, dicsértessék a Jézus Krisztus, Szovátára férjemnek, Orbán Attilának 8. házassági évfordulóra szóljon a Málhangz összes dal, testvéremnek, Emesének is kívánok egy csodaszép vasárnapot, Isten éltessen névnapi alkalmából. És az elkövetkező percekben hallgassuk meg kedves virágnéni, nagyon szép énekét, a béke fejedelme, mindezen idő alatt is várjuk SMS-eiket, e-mailjeiket, és majd a dal végeztével, mikor újra visszatérünk ide a műsorba, hívásaikat is újból várjuk. Fogadják szeretettel a dalt.

0: Hisszük azt, hogy valamennyiüknek nagy örömet szereztünk ezzel a nagyon szép énekkel, a Jóisten nagyon csendes pihenést Virág néninek az égi mennyei kórusba is, biztos, hogy ott is énekel gyönyörű szép csengő hangjával. Szeretettel emlékezzünk, valahányszor bejátszunk egy-egy éneket tőle. Folytatsuk zenés köszöntő című műsorunkat 14 óra és 3 perc. Szeretettel várjuk hívásaikat, jó kívánságaikat. Vannak beolvasnivalók Robertnek.
1: Igen, folytatnám is akkor. Szeretettel köszöntöm drága édesanyámat, Lőrinc Magdolnát Marosvásárhelyén, a Szentegyházi Férfi Kórus dalával. Jó egészséget, jó kedvet kívánok nekim. Köszönöm szépen önöknek áldott jókedvű napot. Kívánok, szeretettel Zita írta nekünk. Mi is csatlakozunk, és a többi dalt is küldjük önöknek sok szeretettel, nem sokára el fog hangzani a Szentegyházi Férfi Kórusnak a nagyon szép dala. Következő SMS-ünk, Isten éltesse az öregek otthonában Tamás József papbácsit, erőben, egészségben, Isten áldását kérem élete minden napjára, minden dallal, áldott szép a vasárnapot, viszont kívánjuk!
0: Betelefonálót köszöntünk. Halló, halló!
2: Halló, halló! Békesség Istentől!
0: Békesség Istentől köszöntjük Margit nénit!
2: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket, mind a kettőjéket, családjukkal együtt, és szeretném köszönteni Dága Veranka ismerősömet, Kúzs Beáták születésnapja alkalmából. A Dalajóisten áldja meg kedves családjával együtt, Isten Györgyi nagyszüleivel, Adrajóisten erőt, egészséget, végeztéket mindjájuknak. Ferenc Evesét, Iasszonynak köszöntöttem, de még máma is egyszer köszöntöm. Áldja meg a drága jóisten, igaza van Évike, olyan szívszóló, úgy kacagnak, viccelődnek, olyan jó leszik
0: az aranyosok, feldobják a szombat reggelt, a szombati napot, azt
2: igen,
0: hiszem olyan, valamennyi
2: olyan
0: önnek.
2: Olyan jó leszik, bizony, így van. Egyedül van Éviket,
0: így igaz.
2: Tudja, hogy milyen érdekesek aranyosok, na áldja meg a jó Isten kedves családjával, szüleivel együtt temessét. Minden hozzám tartozó családtagomot nagy szeretettel köszöntök, Anna néni Tülkébe, Berta néni Szövéden, s mindenkit, aki emekséget ki, emekse névre hallgat. Mindenkit nagy-nagy szeretettel, s Mária Rádió hallgatót, főle támogatót, Évike, hogy
0: nagyon
2: soha ne szűnjön meg.
0: Így igaz, bizony, egy nagyon-nagyon jó társ, főleg az egyedül lévőknek, jaj, időseknek,
2: aki egyedül van
0: betegeknek.
2: Már 13. éve.
0: Nagyon szomorú. Mindörökké, ámen. Köszönjük kellene szépen. Adjon a jó Isten. Margit néninek is azt mondjuk, s arra hívjuk valamennyi őket, hogy maradjanak a Mária Rádió társaságában.

0: kedves szolátai SMS írónknak, az ő kérésének teszünk most eleget, és a Szentegyházi Férfiak Kórusának előadásában
1: Zsoltár.
0: Meghallgatjuk a régi magyaroknak királyné asszonya nagyon szép Zsoltárt, fogadják nagy szeretettel. Várjuk vissza majd zene után önöket.

0: Szentegyházi férfiak kórusába előadásába hallgathattuk meg a nagyon szép Zsoltárt. A Jóisten éltesse a kórus tagjait. Ha vannak elhunytak, a Jóisten adjon csendes pihenést nekik, és így szíveinkbe tovább élnek, emlékeinkbe is hallhassuk a hangjukat. Nagyon-nagyon sokan szeretik és sokan kérik a Szentegyházi férfiak kórusát. 14 óra és 14 perc a pontos idő, várjuk szeretettel hívásaikat, de van is, betelefonálunk, nem várakoztassuk. Halló, halló! Mindörökké, amen!
1: Nagy szeretettel köszöntöm az aranyos évikét, csatlós évikét, és a drága jó gyermekét, a műsor vezetőket. Áldja meg a Jóisten minden széppel, jóval, főleg jó egészséggel. Köszöntöm nagy szeretettel Haranc Emesét, a kolozsvári stúdió műsor vezetőit, névnapja alkalmából. Minden szépet és jót, sok boldog névnapot kívánok, áldja meg a Jóisten őt is minden jóval. Továbbá köszöntöm Majoros Attilát, születésnapja alkalmából, neki is sok boldog születésnapot kívánok, Isten éltesse a családjával együtt. Ugráról voltam, Veronka.
0: Megismertem.
1: Áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen Veronka néninek a hívását. Nagyon szép, vidám, örömteli vasárnap délután kívánunk önnek, szeretteinek, és mindazoknak, akik hallgatnak bennünket, de nem csak. Köszönjük a hívását, jó egészséget!
1: Nagyon szívesen.
2: SMS-ekkel folytatom. Isten létese ülkében Anna nénit, minden jót kívánok, erőt, egészséget minden dallal. Mi is csatlakozunk és üdvözöljük kedves Anna nénit. Szeretettel köszöntjük Majoros Attilát születésnapi alkalmával, Isten bőséges áldását kérjük. Élete minden napjára jó egészséget, jó kedvet kívánunk. Ha van egy áldás című dallal szeretnénk köszönteni, de lehet az Ave Mária dal is. Köszönjük szépen, hogy van nekünk a Mára Rádió önöknek. További áldott jó kedvet, napot kívánunk szeretettel Magda néni, Zita, Marosvásárhelyről. Az Ave Mária dalt fogjuk nem sokára bejátszani. Következő SMS-ünk. A Jóisten tartsa meg egészségben a Szentegyházi kórus minden egyes tagját, egy Szentegyházi hallgató Isten fizesse.
0: És betelefonálót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
3: Szeretessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Nagy szeretettel köszöntöm a Csíkszeredai stúdióból Évikét és a kedves fiát. Mellük egymást találkoztunk, Alfaluból vagyok, Rózsi néni.
0: Rózsi néni, igen.
3: Ferenc Emesé névnapja alkalmából. Tegnap kicsit, hogy hányszor próbálkoztam, nem sikerült.
0: De jó, hogy most...
3: Na, én azt szeretem. Majoros Attilát is hallottam, hogy születésnapja, hát őt is a drága Isten szép családjával együtt áldja meg. A hátralévő dalokot küldeném. Én éknek is küldöm, és elsőnek is küldöm, Attilának.
0: Egy nagyon szép Ave Máriát játszunk be hamarosan. A Jóisten áldja meg, nagyon Jézus, szép, vidám vasárnap délutánt kívánunk önöknek is, jó egészségben. Köszönjük a hívását.

0: Nagyon szép Ave Mária dal után folytatjuk zenés köszöntő című műsorunkat innen az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Pontos idő 14 óra és 21 perc, az emesék és a sarolták névnapján köszöntünk minden erre a névre hallgató, kedves hallgatónkat és mindenki, aki ezen neveket viseli. 2026. július 5-én vagyunk, maradt egy pár dal még a mai listánkról, 2. számmal, ha csak egy mustáromnyi hitetek is volna, 4. számmal nagyon szép gyermekdal, házasodik a tücsök, és a 7. számmal Szent Anya üdvözl légy a Csíksomlyói Kegytemplom kórusának előadásában. A hátralévő pár percet is használják ki, kedves hallgatóink, és köszöntjék szeretteiket, ismerőseiket és rokonaikat. Időközben SMS-eink érkeztek, a hit remény szeretet jegyében Majoros Attilát, születésnapján a csíksomlyói szűzanyatakarja bevédő palástjával, egész családjával együtt, Csíkszeredából egy kedves hallgatónk írja. Újabb SMS-ünk érkezett, hálásan köszönöm a Mária Rádiónak az élő közvetítést, a mai szentmisét. A kis Bence kereszteléséhez összekapcsolva, még soha nem volt részem ilyen gyönyörű keresztelőben, boldogságot a drága szüleinek, a kicsi Bencét szeretetben és hitben nevelhessék, Isten éltesse, kicsi katolikus keresztény Bence, így ismeretlenül Cecília néni írta. Köszönjük szépen, és Isten éltesse a szülőket és a kicsi Bencét is jó erőben, egészségben.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
2: Mit szétették a Jézus Krisztus?
1: Mindörökké, amen!
2: Szeretném köszönteni Majoros Attila Csíkszeredamokosról születésnapi alkalmából. A Jóisten adjon neki jó egészséget, kedves családjával együtt. A Jóisten értesse őt sokat, magukat is szeretném köszönteni. Ha lehetne ezt a Pérti kót.
1: Azt már bejátszottuk, van egy, ha csak egy mustármagnyi hitetek is volna, van egy nagyon szép gyerekdalunk, és a Csíksomlyói Kegytemplom kórusa maradt. Köszönjük szépen a köszöntést, az Attila, mindörökké ámen az Attila nevében is, és ismételten csatlakozunk mindezen jó kívánságokhoz. Nagyon szép délutánt önnek is, hallgassák szeretettel.
0: Hallgassuk meg nagyon szép gyerekdalunkat, mivel nincsenek telefonálóink és SMS-eink, házasodik a tücsök címmel, nagyon rövid dal, hamarosan visszatérünk még egy pár perc erejéig.

0: egy nagyon vidám gyerekdalt játszottunk be itt Robert-tel a széken azért, hogy lehet billegtünk mi is. Kicsit azt mondta Robert anyu, visszapörögtem a boldog gyermekkorba. Hát elmondhatom én, ez olyan vidám, örökké nagyon szeressük ezt, tehát megmosolyogjuk. Hisszük azt, hogy tetszett a kedves hallgatóknak is, nem csak a gyerekeknek. No de, lássuk, hogy van egy telefonálunk, ők itt szeretnek köszönteni. Halló, halló!
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus,
0: mindörökké ámen.
1: Elfelejtettem. Köszöntöm nagy-nagy szeretettel Majörös Attilát, ahol a drága, gyönyörű négy gyerekine, Gabikával, Attilának születésnapja. A jó Isten áldja meg, adjon sok erőt, egészséget, hogy sokat ahorsuk, mert minnyájon nagyon sokon a világon, minnyájon nagyon szeretjük.
0: Biza, hogy igen.
1: A jó Isten áldja meg, erősen drága szeretette a beszédjive, mintha jönne hozzánk, pedig ott van messze.
0: Aranyos. Köszönjük szépen.
1: Békesség Istentől.
2: Időközben még mindig a

0: odás szeretetet és példamutatást, amit az évek során kaptunk tőled. Kívánjuk, hogy a Jóisten áldása kísérjen életed minden napján, adjon neked jó egészséget, sok örömöt, és még számos boldog évet szeretteid körében. Nagyon szeretünk, boldog 62. születésnapot, mi is csatlakozunk. Ezen kívánsághoz még sok boldog szülinapot tudjon együtt ünnepelni a családja erőben, egészségben és Isten áldásával. Az összes dallal köszöntöm Majoros Attilát, a Jóisten éltesse sokáig egészségben, szeretetben. Attila, reméljük, hogy hallgattál minket. Nagyon szép, sok köszöntőt kaptál a mai délutánon.
1: És meg is mosolyogtad. Biztos Isten éltessen.

Ismételten köszöntjük Csíkszentmihályon a 70 éveseket, akik a délelőtt a Szentmisébe adtak hálát a Jóistennek az elmúlt 70 esztendőjét. Szeretettel köszöntünk mindenkit, a Jóisten adjon erőt, egészséget, boldogságot, békességet mindannyiuknak. Isten éltesse valamennyiüket.

0: Nincsenek betelefonálóink, Robertnek sikerült beolvasni az SMS-eket is, és így a búcsú dal előtt elköszönünk kedves mindannyiuktól, kívánva egy nagyon szép, vidám, örömteli vasárnap délután kedves mindannyiuknak. Köszönjük szépen, akik hívtak, írtak, bekapcsolódtak a zenés köszöntő műsorba. Hisszük azt, hogy mindannyian feltöltődtek egy kicsit, és öröm volt önökkel együtt lenni. Elköszönünk, ha csak egy mustármagnyi hitetek is volna, azzal az énekkel. Műsorba voltunk
1: Csatlós Robert
0: és Csatlós Éva. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
1: Dicsőítsük a Jézus Krisztus tiszteleten, és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál Pál Gelértet hallják, rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem. Hamarosan Medjugorje üzenetet hallhatnak a továbbiakban, ezt követően majd fogadjuk az önök ima kéréseit, 15 órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Isten a sorok mögött címmel Karácsony Tiboratja és Zalder Éva Mária közös műsora ismétlésben lesz hallható. 16 órától református fél óra Köteles László szerkesztésében ismétlésben lesz hallható. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják. 17 órától fogadjuk az önök ima kéréseit, 17 óra 15 perctől a dicsőséges rózsafűzért és a Jézus vére litániát fogjuk elvégezni. 18 órától szentmisét közvetítünk Aknasugatagról, Primiciás szentmisére lesz itt a Mária Rádióban, imádkozzunk együtt az újonnan felszentelt papbácsiért, kapcsolódjunk bele ebbe a nagyon szép szentmisébe. A szentmise végén majd egy újabb tájékoztató műsorismertető lesz, akkor már az estére, késő estére vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönök a Csíksomi stúdióból. A mikrofonnál Pál Gelértet hallották, áldott délutánt kívánok kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, az irgalmasság órája előtt vagyunk, és fogadjuk az önök ima kéréseit, ima szándékaikat. A pontos idő 14 óra 41 perc. Hívjuk és kérjük önöket, mondjuk el együtt szándékainkat, majd imádkozunk együtt közösen az elmondott és el nem mondott szándékokra. 2026. július 5-én önökkel leszünk a mai műsorban.
1: Csatlós Éva
0: és Csatlós Robert. Telefonszámaink a 0259 420 555 és a 0359 420 555. SMS számunk a 0758 420 555, és honlapunkra is írhatnak a www.mararadio.ro címen az ima szándékra kattintva. Általános ima szándékok között imádkozzunk a mai napon is a pápáért, püspökeinkért, betegpapjainkért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszent egyházunkért. Az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, betegekért, bajban levőkért, keresztény családokért, szenvedélybetegekért, az úton levőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben levőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mára Rádió adományozóért és támogatóért is.
1: A füzetünkben fejezeti ma kéréseket igyekszem olvasni. A tegnapi Mária köszöntő alkalmával betértek hozzánk, és itt hagyták ima kéréseiket. A rózsafűzért felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért, László Anna Mária tart velünk Csíkszeredából. A rózsafűzért önökkel imádkozom a családom élő és elhunyt tagjaiért, testi-lelki egészségért, valamint elhunyt szeretteink lelki üdvükért, Orbán Brigitta tart velünk. Imád szeretnék kérni Csík Delne összes Mária Rádió támogatóiért, adakozóiért, a Jóisten fizesse vissza mindenkinek azzal, amire a legnagyobb szüksége van. Még az imát szeretném kérni Csíki Szabolcs lelki atyánk részére, az önzetlen fáradtságot nem ismerő munkájáért, önkéntesük Benő Magdolna. Köszönjük szépen, Jóisten éltesse a papbácsit és tégedet, valamint Csík Delne összes lakóját. A héten elhangzó rózsafűzért imákat szeretném felajánlani és szentmiséket saját magamért, férjemért, környezetemben élő emberekért, idősekért, betegikért, a rózsafűzért társulatomért, élőkért, megholtakért és minden imacsoportért, Mária Rádió minden munkatársáért, adományozóért, a világ békéért, a egységért, Erzsikért, Matildé, Gabikáért, drága jó szüleink lelki üdvükért, a család összes megholtjaiért, valamint a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért köszönök mindent. Kérem továbbra is az égiek segítségét Szabó Simon Domokos és a Rász családok elhunytjaiért. Tekse Marika tart velünk, hallgassa meg a jó Isten. A mai rózsafűzért felajánlom családomért és kislányom egészségére egy mindennapos hallgató Csíkszent Domokosról tart velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom gyermekeim, unokáim, dédunokáim egészségért, szomszédaim gyógyulásáért, idősek gyógyulásáért, a szűzanya vigyázzon rájuk, halottainknak adjon csend és pihenés, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Imád kérek szerencse, egészség és békességért, Isten fizesse Timi és Szabolcs tart velünk. Imád kérünk Palkó László lelke üdvéért, Isten fizesse.
0: SMS-ekkel folytatnám. Ezt a rózsafűzést felállom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért, Csíksomjai segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával minket. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felállom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugodalmáért, rossz szándékú személyek távozásáért az életemből bízva a közös ima erejében. Köszönöm. Az irgalmasság rózsafűzért önökkel imádkozom, fel szeretném ajánlani hozzám tartozó halottak lelki üdvükért, öregek és a jótevőért, Imriért, az élő családokért, Isten fizesse, Margit írta nekünk. Gyémesben én is felajánlom önökkel együtt a mai rózsafűzért, emlékezek férjemre, lelke üdvéről, aki a kontomáci tevetőben alusz örök álmát, irgalmas Isten könyörüljön meg a lelkén, megemlékezem még közös halottainkról, az ő lelkükről, akik szintén a kontomáci temetőben alusszák örök álmukat. Ugyanakkor felállom papjainkért, papi hivatásokért, melyeket felszenteltek, ezért imádkozom önökkel egy állandó hallgató Erzsébet gyímesből.
1: és betelefonálót köszöntünk, aki időközben letette, kérjük szépen hívjon vissza.
0: További SMS-ekkel folytatnám addig is. A rózsafűzés nevérem Ildés, szüleim Bartus, Terész, Sándor lelkű küdvért ajánlom fel, nyugodjanak békében, köszönöm Melinda. Imád szeretnék kérni hálából mindenért, bűneim bocsánatáért, kapcsolatomért, egy fontos ügy megoldásáért, Isten füzesse, egy mindennapos hallgató. Felállom annak minden imádságát, gyermekeimért, aki műtét előtt áll, hatalmas Isten légy irgalmas, óv meg minden bajtól, gyógyíts meg testét és a lelkét, oltalmazd meg a bajtól, veszedelemtől, Isten fizesse, egy édesanyja írta nekünk. Önökkel együtt imádkozva minden nap kérem a szüzanyát, családom egészségért, két gyermeken fontos szándékáért, önökért, a betegekért, halottaimért és a békéért, köszönöm. Felállom a rózsafűzért, a barátnőmért, Jézus legyen vele és az orvosokkal, kedves Sepszi Szentgyörgyi hallgatónk írta a honlapunkra. Istenem, köszönöm szépen a kapott kegyelmeket, amiket naponta kapok tőled. Kérlek, segíts meg vizsgáim sikerében. Ugyanakkor segíts meg Katikát, gyógyuljon meg minden jó akaromat. Te tudod, drága gyermeked, vigyázz rá és áld meg őket. Köszönöm, Istenem, Kézdivásárhelyről egy mindennapos hallgatónk.
1: És itt is van a betelefonáló, köszöntjük szeretettel. Halló, halló.
2: Kérdezték az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzést, a szentmisétel ajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és Évikének a családjáért is, és a gyermekem lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, az én lábom gyógyulásáért, és a lelki testvérem gyógyulásomért, és a látásomért, az egész testvéreimért, a halottakért, és a két unokámért, a négyéig unokákért, és a család békességért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, imádkozok. A jó Isten adjon! Mindörökké, ámen, kedves! Köszönjük a hívását hittel, bizalommal. Kitartóan tessék imádkozni, hisszük, hogy a jó Isten meghallgassa kéréseit, szándékait.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom el, hogy szüleimért, férjem, szüleért és a családomért Isten áldása kísérje önöket. Önökkel együtt imádkozom minden nap, kérem a szüzanyát, családom egészségért, két gyermeken fontos szándékáért, önökért, betegekért, halottaimért és a békéért, köszönöm. Felajánlom a rózsafűzért, hálából a kapott kegyelmekért, gyerekeimért, szeretetért, békességért, egyetértésért, az úton levőkért, egy fontos szándékra, egy édesanyja írta nekünk. Ezt a rózsafűzért felállom a Mára Rádió felsorolt összes szándékáért, családom minden egyes tagjának egészségért, Jászmin a sikeres vizsgájáért áldja meg. A Jézus Norbiékat egészséges kisbabával, Rajza sikeres vizsgájáért és egészségért, a világ békéért és egységért, Keresztes Erzsébet Dicső Szent Mártonból írta nekünk, holnapunkra érkezett az imakérés.
1: Újabb hallgatót tart velünk, szeretettel köszöntjük.
3: Álló Évike, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Nagyon eszembe jutott Emese, aki kiszökött itt, tudja, hol az áldásnál.
1: Igen, máma, Isten nyugtassa.
3: De az első nemit elfelejtettem, hogy melyik Pál vagy, nem tudom.
1: Nem igazán, de tudom, kiről tetszik beszélni, a jó Isten adjon csendes pihenésnek.
3: Nagyon szerettem a drága Leánkát, adjon a jó Isten neki csendes nyugodalmat. Nyugodjon békében az Úr Jézus szemben.
1: Amen.
3: De nem tudom, Pál volt, vagy Albert, valami.
1: Azt hiszem Albert volt, mintha.
0: Albert volt.
1: Albert Emese volt. Albert, a jó Isten Emese nyugtassa békébe. Köszönjük,
3: úgy
1: Isten
3: eszem,
1: nyugtassa.
3: Úgy eszembe jutott máma Emese, nagyon sokáig szállaltam, búcsultam be, már nyugodjon békébe az Úr Jézus
1: emberébe. Úgy legyen.
3: És az édesanyának adjon vigasztalásot.
1: Bizony, tektireik. bizony, nem is lehet kimondani egy édesanyának,
3: közelről,
1: hogy mit érezhet.
3: Békesség
1: Istentől.
0: Újabb imakérés a honlapunkra érkezett. Felajánlom a hét összes szentmisét, rózsafűzérét, lelkem tisztulásáért, bűneim bocsánatáért, hogy ne vétkezzem többé sem szóban, gondolatban sem, cselekedetben sem, a hanem mindenkor az Úr Jézus kövessem és növekedjek hitben, álhatatosságban, tisztaságban és megigazulásban, őszintjén bánjam meg bűnem, ha gyarlóságomban mégis vétkeznék. Formáját engem, Uram, alázatos és engedelmes szívűvé, ad, hogy előttem is az legyen kedves és tiszta, ami előtted is az, és mindenkor téged helyezzelek az első helyre, lelkemben, és a veled való közösséget és tiszta életet bocsáss meg nekem. Drága Jézus, Isten áldása kíséri Önöket, Tímő írta nekünk Erdélyből.
1: Újabb hallgató tart velünk, köszöntjük szeretettel. Minden a kiamen. Isten nyugtassa békében. Mindenki, amen, köszönjük szépen Kati néninek a hívását, jó egészséget kívánunk, kitartást.
0: Felajánlom ezt a rózsafűzést minden beteg gyógyulásáért, Péter szovátáról írta nekünk. Ezt a rózsafűzést felajánlom az elhunyt szeretteim lelki üdvért és az élő szeretteim lelki testi egészségért. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a malangzó irgalmasság rózsafűzért, felajánlom az orvosokért, ápolókért és mindazokért, akik a betegek felgyógyulását és felépülését segítik. Mindennapos hallgató Csíkszeredából tart velünk az imában. Gyerekeinkért, az élőhit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanyja írja nekünk. Menyem lába gyógyulásáért, egészségért, szerencsért és áldásért a munkájára, oltalomért, kérem a Szent Rózsafűzért, köszönöm. A Szent Rózsafűzért felállom fiamért, céljai megvalósításáért, anyagi áldásért, munkájára, köszönöm.
1: Ismételten köszöntünk egy kedves hallgatót, halló, halló.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: A rózsafűzőbe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, ne szoruljak senkire. Mindenkiért, azokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, és akik segítenek. Isten áldása legyen rajtuk, az Önök egészségéért, valamint minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében, valamint a világ békéért. Köszönöm, hogy megtetted hallgatni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen, köszönjük szépen, hogy betetszik kapcsolódni a közös imába is.
0: Márkusz jó gyógyulásáért, jó orvosi eredményért, a daganatos betegségből, az ő egészségért kérem a Szent Rózsafűzért. Ezt a rózsafűzét felállom a család minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézuson bízom benned egy mindennapos hallgató idegségről.
1: Még mindig a füzetből olvassuk, a mai rózsafűzért felajánljuk a Szent Atya szándékára, a szűzanya szeplőtelen szívének szándékára, az ifjúság megtérésért, papjainkért, szülőkért és nevelőkért, kísértésben, betegségben, nehézségben, lelki erősségért, helyes Istenfélelem kegyelmért, munkahelyekért, tisztességes megélhetésért, hálából minden kegyelemért, valamint imádkozzunk közösen hittel, bizalommal, alkalmas időjárásért, Jézusom, bízom benned. Én is szeretném felajánlani, drága jó édesanyám, egészségének javulásáért, ugyanakkor anyósomért, apósom lelke üdvér, a csatlós nagyszülékért, császár és a tatár nagyszülőkért, valamint a rokonságban elhunytak lelki üdvér, a jóisten adjon csendes pihenést mindannyiuknak, az anyaföld ölébe pihenésük legyen, csendes emlékük áldott.
0: Ezt a rózsafűzét felállom hálából a kapott kegyelmekért, jó vizsgáredményért, a Mára Rádió munkaközösségért és minden jó akaratú emberért, egy mindennapos hallgató Isten fizessen. Szüzanyám, kérlek, jár közbe Szentfiadnál a családom. Békéért áldott napot. Ezt a rózsafűzét felállom elhunyt szüleimért, férjem szüleért és a családomért, Isten áldása kísérje önöket. Imád szeretnék kérni családomért, az unokám sikeres vizsgájáért, halottaim lelki üdvükért, minden betegért, a háborúk megszűnéséért és a világ békéért köszönöm szépen. Örök hála és dicsőség, imád szeretnék kérni családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánataért, a gonosz távozón családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekemért, Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben. A heti rózsafűzért és szentmiséket fel szeretném ajánlani családom minden egyes tagjáért, gyerekeimért, unokáimért, dédunokáimért, testvérem családjaért, és értünk, a drága Jóisten adjon egészséget, szerencsét, békességet, a Jóisten áldása legyen velük, és vigyázzon rajk ebben a nehéz időben, a gonosz távozzon családunkból, Jézusom, hallgass meg, bízunk benned.
1: És betelefonálót köszöntünk szeretettel. Halló!
5: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezt az irgalmasság rózsafűzét fel szeretném ajánlani. Köszönet és hálámból a drága jó Istennek, hogy megsegített a hosszú úton, szerencsésen hazaérkezhettünk. És még szeretném kérni, hogy vigyázzon az unokámra, akit elhoztunk a szüleitől. Őrizze, óvja minden rossz társaságtól, és minden fiatal, hogy egészségesen visszamehessen a szüleihez. És felszeretném ajánlani minden egyes halottaimért, minden egyes betegért, családjaim minden egyes tagjáért, bűneim bocsánatáért, és a Mária Rádió fáradhatatlan munkásságáért. Nagyon szépen köszönöm, meghallgattak. Dicsérlek.
1: Köszönjük szépen, mindarakjá, mert hallgassa meg a Jóisten kéréseit, szándékait, és ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt idő, elcsendesedve, hittel, bizalommal, bízva a Jóisten segítő kegyelmébe, és kérjük a szűzanyát, hogy imádkozzon minden elhangzott szándékra, és hallgassa meg kéréseinket, ha az javunkra válik. Műsorba voltunk
0: Csatlós Róbert
1: és Csatlós Éva, arra hívjuk önöket, imádkozzanak velünk együtt és egymásért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel szőlőskerted választott seregére, papjait, szerzetes fiaid és lányaid lelkére. Áldásod ereje gazdagítsa őket, fiad szívének érzéseiért, amely szívbe bezártad őket. Add még nekik világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos útján vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék majd kikutathatatlan irgalmat dicséretét. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk az Isten keresés a magyar irodalomban témával. Madách Imrénél hagytuk abba, aki 1823-ban született és 1864-ben halt meg. Katolikus nemesi családban született, számos drámai megrátkoztatáson ment át. Családtagjainak tragikus halála, börtön, bálás, írói sikertelenségek, ezek is tükröződnek az írásaiban. Legjelentősebb műve az ember tragédiája. A drámai költemény Madách korában elterjedt műfaj jellemzője, hogy célja a lét egyetemes értelmezése, mint korábban a misztérium játéké. Mondani valóját akkor értjük meg, ha figyelembe vesszük, hogy a történeti színek egyoldalúan negatívan mutatják be az emberi létet, hiszen Lucifer éppen ezekkel akarja elriasztani Ádámot a történelmi felelősség vállalásától. Az Úr szavai viszont értelmet adnak a Lucifer által értelmetlennek rajzolt létnek. A tragédiában tehát a sátán, illetve az emberi magabiztosság áll szemben Istennel, az ő gondviselésével. Erdélyi Jánoshoz intézett levelében Madách írt erről, idézem. Egész művem alapeszméje az akar lenni, hogy amint az ember Istentől elszakad, s ön erejére támaszkodva cselekedni kezd, mindenütt megbukik. És megbuktatója, mindenütt egy gyönge, ami az emberi természet legbensőbb lényegében rejlik, melyet levetni nem bír, de bár kétségbe esve azt tartja, hogy addig tett kísérlete, elvesztegetett erőfogyasztás volt, azért a fejlődés mindig előbb s előbbre ment, az emberiség haladt, ha a küzdő egyén nem vette is észre, és azon emberi gyöngét, melyet saját maga legyőzni nem bír, az isteni gondviselés vezérlő keze pótolja, amire az utolsó jelenet küzdés bizzája vonatkozik. Madách tehát a tragédia záró színében bontakoztatja ki a megoldást. Az önmagában bízó ember ismét Istenhez fordul. Uram, legyőztél, én porban vagyok. Nélküled ellened hiába vívok, emelj vagy sújts, kitárom keblemet. S Lucifer szitkozódása ellenére Ádám kitart Isten melletti döntésében, az Úr pedig visszafogadja őt. Emelkedjél, Ádám, ne légy levert, midőn látod, kegyenbe veszlek újra. Az Úr pedig nem a szenvedést, az elbukást nevezi az ember lét lényegének, hanem a nagyság és erény megvalósításának lehetőségét. Ha percnyi létet súlyától legörnyedsz, emel majd a végetlen érzete, s ha ennek elragadna büszkesége, fog korlátozni az arasznyi lét, és biztosítva áll nagyság erény. Madách a Mózes című drámai költeményét közvetlenül az ember tragédiája után 1860. júniusában kezdi írni, és 1861. november 16-án fejezi be. A dráma elkészülte egybeesik az osztrák birodalom válságának éleződésével. A Mózes ebben a helyzetben a zsidó néptörténetének egy fejezete mögé rejtettem, a magyar népe korszakának sors kérdéseit fejezi ki. A drámában az egyiptomiak és a zsidók viszonya, az osztrákok és a magyarok viszonyát szimbolizálja. A fáraó a császár, Mózes pedig a magyar függetlenségi harc vezetője, akit ugyan nem lehet kulcsalaknak tekintenünk, de akinek vonásai sokban emlékeztetnek Kossuthéira. Nézzünk egy picit Mózes részletével. Mózes, kelj fel, kövess testvéredet. Szabadítóját várja Izrael, s bilincseit letörni vagy hivatva. Mózes, s hogy bírom én ezt az óriási művet? Karom lelankad, és gyarló szavamnak kiad hitelt, ha mondom, hogy te küldtél. Válasz magadnak, népem Istene, erősebb eszközt, és hagyj engemet őrizni nyájamat, neved dicsérni,
S hűnő ölében távolról örülni a népjavának, melyhez tartozom. Karod erős lesz, és nyelved hatalmas, ha én leszek veled, meg az igazság. Te győzni fogsz ármányos erőszakon, ha a hit nem hagy el meg a kitartás. A szellem az csak, ami győzhetetlen, előtte minden más a porba dől. Fel hát, kit az Úr választ eszközévé, az megszűnt lenni többé önmagáé, s a nép szívében ver csak élete. Uram, legyen, amint parancsolod. Megyek, megyek, hová szabad vezet, széttépek minden drága kötelet, mi éltemhez vonz gyöngévé tehet. Ne érintsen már többé női ajk, ne kéjelek tessen gyermek mosoly, nincs nőm, nincs gyermekem, nincs otthonom, te egyedül csak harcok istene, te egyedül nép, ameddig szabad lesz.

Kedves Máde Rádió hallgatók, tovább megyünk Vajda Jánossal. Őt katolikusnak keresztelték, bár hisz Istenben panteista ízű, az emberi személlyel nem törődő, Isten képe nem adhat az emberi létre megoldást, és az ő életére sem. Költészete a csalódottság költészete. A modern kor magányosságának első magyar megszólaltatója. Életét, költészetét átjárja a beteljesíthetetlen szerelem és a beteljesíthetetlen létérzés gondolata. Idegen a világban, és állandóan szembe kell néznie a lét értelmetlenségével és a halállal. Esti harang, illetve a Nyári éjjel című művében egy részletet olvasnék fel. Az életet az Úr vetését halál szolgálja learatja. Ugarrá vál a nagy mindenség, e nekünk végtelen darabja. Ez öntudatlan zagyva minden, ez volt, van és lesz mindörökké. Gondolkodó lény percig itten él, meghal, aztán soha többé. Több verse olyan, mintha egy mai, nem hívő, egzisztencialista vagy deista írta volna. Szintén a Nyári éjjel című művéből egy szakaszt idézek. Én itt vagyok a sötétségben, tehetetlen, árva, elhagyott. Nem hogy kié, de voltaképpen azt se tudom, hogy mi vagyok. Az Esti harang című művéből idézek két versszakot. Hát hasztalan, hiába minden. Léted, világot, titka zárva. Magadra vagy hagyatva itten, kitett lelenc apátlan árva. A feneketlen sötétségbe tudj beugorni készen bátran, ha ő csodás az öröklétben, légy nagyszerű te a halálban. Versei sajátos szempontot fogalmaznak meg Istenről és a túlvilágról. Megvilágítják, milyen abszurd és milyen megoldatlan az élet egy végtelen szerető lény Isten nélkül. Néhány versében viszont eljut Istenig, ezekből megnyugvás árad. A Megnyugvás című művéből ez egy költő, az ő monológia, teljesen önálló része egy nagyobb költeménynek, idézem. Hiszek az örök igazságban, hiszem, hogy ő maga a nap, körén örök forgandóságban, de ő nem változik, marad. Egy gyűrű ez a végtelenség, kerek a sors, a tér, idő, csak fejeinkben a képzelt vég az egyetemben nincs meg ő. Velünk-e múló földi létben ez a kerék forog, forog. Korongján mennyi a föld, éppen csak annyi az alá is ott. Az éjre nap, a napra éjjel, a tére megjön a tavasz. Ki elborít keserűséggel, ne félj, meg is vigasztal az. Isten vezéri a világot, kinek mindenre gondja van, ki rózsabimbót szép.

út keresése során milyen kérdések nyomasztják? Minek a Földön 300 millió ember ma, és ugyanannyi száz év múlva egy önnyivel lejjebb a Föld kérge alatt, és újabb 300 ezer millió felette, és mind a boldogságot keresi, de meghal szenvedésben. Mire jó mindez? Írja Levél Szabocskának című művében 1894-ben. Gárdon gyakran sóhajtozik az elveszett hit után. Brassai Sámuelnek írt levelében így idéz: nem tudva, mi az élet, mi halál, mi álom, csak csüggedünk a hiten, mint a pók a szálon. De a világot megfigyelve megtalálja Istent. Idézem: nekem egy kis csirke érdekesebb szép melóziánál, mert igaz, mert a végtelenségnek egy titkocskája. És mint ahogy egy tollpehely szerkezete is csodálatosabb nekem a legkomplikáltabb képsárkány szerkezeténél, egy közönséges tyúktojás pedig többet mond nekem Istenről, mint Aquinói Tamás mondja a Mai Csodák című művében. Nem egyszer írja, hogy a természetben találta meg Istent. Kedves mondása, hogy vallásossága a tudáson épül. Már 1887-ben így vigasztalja Szabolcskát, akihez nem egész három évvel előbb Isten tagadó retorikával telt leveleket küldözött, idézem: olvastam a lapokban, hogy édesanyád eltávozott. Én, akit némelyek pogány embernek mondanak, teljes hittel mondom eltávozásnak ezt, és te, aki pap vagy, teljes hittel kell annak fogadnod. Rend és törvény van a világegyetemben. A felfoghatatlanul nagy erő tudja, mit miért foglalt a világrend kapcsában. S mert a meglévő célt nem ismerjük és nem értjük, meg kell benne nyugodnunk. A buta véletlenség világteremtő erejében hinni nem tartom emberi értelemhez méltónak. A mindenségben lehetetlen nem látom az erőt, az erőben a rendet, a rendben az elmét. Isten hite ettől kezdve rendíthetetlen. Hisz ön Istenben? Vagyok olyan értelmes. Az eféle helyek újra meg újra felbukkannak legkülönbözőbb munkáiban. A hitetlen ember rendesen ellenszenves alakként szerepel írásaiban. Gárdonyi vallásossága, bár a katolicizmus sok elemét magáénak vallotta, eklektikus. Azt fogadta el, amit jónak látott. De vallásosságának elemei mélyek és élményszerűek. Isten alkotásának csak porszeme ez a Föld, és így nekünk sem lehet mindenségünk csak ideiglen, szintén írja Levél Szabolcskához. És ez az átérzett hit hozza meg számára a teljes megnyugvást. Az Útra kész című művében így ír: mi atyánk Isten, mindeneknek atya, kihez hajlunk, mint a fű a nap felé? Az én szívem kétség nem szorongatja, midőn indulok végórán elé. A halál nekem nem fekete börtön, nem fázlaló, nem is rút semmiképpen. Egy ajtó bezárul itt lenn a földön, és egy ajtó kinyílik ott fenn az égen, ez a halál. Ez a hit világítja meg, mit akart mondani, önmaga tervezte sír feliratával, amely az egri várban elhelyezett sírkövén olvasható: csak a teste. Megújult hite azonban visszavezeti a Bibliához, a Könyvek könyvéhez, amelynek olvasása tökéletesíti a lelket, nemesíti a szívet, előzi a gondokat, lecsillapítja a kedélyeket, és az embert is önmaga fölé helyezi. Én nem hiszem, hanem tudom, hogy a bibliai emberek szava igaz, írja a Mai Csodák művében. A későbbi bölcsek ezer meg ezer nehéz kötete el van mondva a Bibliának két első levelén, mondja. Továbbá az Én falum című művében ezt írja: én pápista embernek születtem, és szeretem is az én minden művészettel ékes vallásomat. Fájdalommal

ítélte el és ifjúkori fallépésének tekintette az egyházat támadó írásait, és az Isten rabjait saját bevallása szerint kiengesztelésnek szánta. Az Útra készülés című műve Gárdonyinak egyik legjellegzetesebb költeménye, egy felejthetetlen Szűz Mária akkorddal végződik. A költő lelke halála után május közepén szeretne visszaszállni az erdőbe, a gyöngyvirágok közé. Így ír, s ha jő az éj, s én újra visszatérek, egy néhány szál gyöngyvirágot letépek, és felviszem a csillagfényes égbe, megkeresem a Jézus anyját véle. A Jézus anyját, kinek képei oly búsak lenni, és oly szenvedők. Hadd lássam egyszer mosolyogni őt. És a versében ír a szenvedés okáról is. Idézem. Hiszen tudom, hogy kell szenvedniük, kell sírniuk, kell vezekelniük. Ezért jöttek ők is a föld színére. A sárba tévedt kócsak is fehérre mossa tollát, mielőtt hazatérne. És így száll az égbe hófehér ruhában. Az ember mosdik könnye harmatában. Másodpedig azt írja, valami különös szép törvény az Istennek földi rendjében, hogy minden szerencsétlenségünkből valami jó fakad, minden keserűségünkből valami édesség, minden szenvedés valami gyöngyöt terem. Ahányszor sírunk, lelkünk utána tisztább, nemesebb, jobban megértjük egymást és az életet, írja Krisztus Bankolja című művében. Az egész világot a hívő ember szemével nézi. Így ír az Én falumban című művében. Szeretem nézni a szántóvető embert, keze az eke szarván, és a barázdák követik egymást, mint az én írásom a papíroson. Az élet írása az. A természet könyvének egy lapjára ír most, és ezt írja, idézem, add meg a mi kenyerünket. És az Úr olvassa az írást a magasból, amott a másik földön látom, hogy vetnek. Ha városi ember volnék, a szobám falán ott volna a vető ember képe. Annak a mozdulataiban van valami, ami a teremtés cselekvő összellemet juttatja az eszünkbe. Így vethető a végtelenség fekete mezein egyet-egyet lépve a csillagokat. Beteg ágyánál is rendszeresen látogatta pap barátja dr. Péteri József, a későbbi Váci püspök. Sokat beszélgettek a hit dolgairól, az örök életről. Elterjedt az a vélemény, hogy Gárdonyi beteg ágyán nem akart meggyónni. Az igazság ezzel szemben az, hogy halála előtti este Péteri barátja még meglátogatta, és említette neki, hogy jó volna meggyónnia. Az író nem érezte olyan súlyosnak állapotát, és visszakérdezett, hogy már annyira volnék? Utalva a haldoklók szentségére, Péteri barátja, pap barátja persze nem erőltette a dolgot, mert nem gondolta, hogy valóban oly közel volna, vagy van a vég, és reggelre meghalt. Írásait, életét, különösen annak utolsó szakaszát ismerve hihetjük, hogy az ő halálára is vonatkoznak versének idézett sorai, idézem, egy ajtó bezárul itt lenn a földön, és egy ajtó kinyílik ott fenn az égen. Ez a halál. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Itt a Mária Rádió református műsora. Isten hisz az én szívem.
1: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Képzeljék el a következőt. Egy ismerősünk nehéz időszakon megy keresztül, mi pedig azonnal segíteni szeretnénk neki. Senkiben sem merül fel a kérdés, hogy ez helyese, hiszen a Szentírás is azt mondja a Galácia beliekhez írt levélben, hogy egymás terhét kell hordoznunk. De mi van akkor, ha mindössze 4 verssel lejjebb ugyanaz a Pál, aki azt írja, hogy egymás terhét hordozzátok, kijelenti, mindenki a maga terhét hordozza. Talán különböző szerzők írásai keveredtek össze, melyek Pál neve alatt szerepelnek a Bibliában? Vagy maga a sorok írója keveredett ellentmondásba saját magával? Esetleg mi értünk félre valamit? Ma ennek a látszólagos paradoxonnak járunk utána, tartsanak hát velünk. A Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül szeretettel köszönti Önöket Köteles László.

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. Pál apostol majdnem 2000 évvel ezelőtt leírt egy olyan mondatot, amely teljesen szembe megy a mai modernnek mondott világgal és annak a gondolkodásával. Ez a mondat így hangzik, egymás terhét hordozzátok. Ahhoz, hogy megértsük, miért írja Pál a felolvasott szavakat, vissza kell utaznunk az időben az első századi Galáciába, a mai Törökország középső részére. Pál ezt a levelet nem egy egyszerű időszakban írta. Mi volt a probléma Galáciában? Az ottani gyülekezetekbe olyan tévtanítók érkeztek, akik azt mondták a pogányból lett keresztényeknek, hogy az üdvösséghez, egyszerűbben a mennybe jutáshoz nem elég Jézusban hinni. Ha valaki igazán üdvözülni akar, magára kell vegye a mózesi törvények teljes terhét. Pál ezen háborodott fel. Amikor a 6. fejezetben azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, azt üzeni a galatáknak, hogy ha valóban terhet akartok hordozni, ne elvont vallási terheket vegyetek magatokra, hanem a mellettetek levő testvér valóságos terheit vegyétek észre. Mindannyian cipelünk valamit, egy-egy terhet, amit legszívesebben letennénk, vagy már akár elrejtenénk a külvilág elől. A görög szöveg a teher szóra ebben az esetben, amikor Pál a más terhének a hordozásáról beszél, a bárosz szót használja. Ez a szó nem olyan terhet jelent, mintha valaki például egy hátizsákot venne a hátára. A szó egy olyan rendkívüli nehéz súlyról beszél, amely meghaladja az ember teherbíró képességét. Olyan súlyról van itt szó, ami alatt az ember összeroskad, ha senki nem segít neki. Ezzel szemben, ha pár verssel lejjebb nézzük, a Galácia beliekhez írt levél 6. részének az 5. versében Pál azt mondja, mert mindenki a maga terhét hordozza. Ott az eredeti szöveg a fortion szót használja, ami a katonai menetfelszerelést vagy egy hajó rakományát jelenti. A fortion a saját felelősségünk, a napi feladataink, amiket nekünk kell viselni, vinni. Pál azt írja, amikor a testvéred élete átvált fortionból, azaz napi normál teherhordozásból, bároszba, azaz elviselhetetlen súlyhordozásába, akkor kell odalépni mellé. A hordozzátok folyamatos időben levő felszólítás a szövegben. Egy parancs. Nem azt jelenti, hogy akkor segítünk a másikon, ha kedvünk van, hanem azt, hogy folyamatosan oda kell figyelni a másikra. A tapasztalat az, hogy sokszor a segítségnyújtásban, ahogy a mondani szokták, mellé fog az ember. Tegyük hát fel a kérdést, hogyan lehet rosszul hordozni egymás terhét. Általában kétféle hibát szoktunk elkövetni. Az egyik az, amikor valaki elmeséli a fájdalmát, azt, amiben van, a másik ember pedig, aki hallgatja, azonnal olcsó közhelyekkel és kéretlen tanácsukkal kezdi el bombázni. Gyülekezetekhez köthető emberek szoktak sokszor hasonló tanácsokat adni. Imádkozz jobban! Minden rosszban van valami jó. Ne szomorkodj, az Úr veled van! Ez mind igaz, ez viszont nem teherhordozás, hanem tehermentesítés. Ez a saját magunk mentesítése, mivel szeretnénk, ha a másik úgy érezné, mintha segítenénk, de ezt nem úgy tesszük, hogy valóban részt vállalunk abban, amiben van a másik ember, azaz nem igazán szeretnénk mi hordozni az ő terhét. Van nekünk úgyis elég. A másik véglet az, amikor annyira átveszi valaki a másik terhét, hogy ő maga is tönkre megy bele. A krisztusi teherhordozás az nem az áldozat szerepének a vállalása. A krisztusi teherhordozás az, amikor odaülünk a másik mellé a porba, nem akarjuk mindenféle jó tanáccsal vagy azzal, hogy mi is áldozattá válunk javítani azonnal a helyzetét, hiszen ezek közül egyik sem járható út. A krisztusi teherhordozás az, amikor egyszerűen csak ott vagyunk a másikkal, meghallgatjuk és biztosítjuk arról, hogy nincs egyedül. A valódi teherhordozás az, amikor nem kioktatunk, nem helyette akarjuk megélni, hanem vele vagyunk a bajban. Milyen a krisztusi teherhordozás a gyakorlatban? A sárospataki teológián az egyik teológiai tanárunk, aki az Egyesült Államokban volt kórházlelkész, mesélte el, hogy egy alkalommal odahívták egy fiatal asszonyhoz, akinek halva született a kisbabája. Amikor elhúzta a függönyt, ami a betegeket választotta el egymástól, egy olyan látvány fogadta, amire nem számított. Az ágy mellett ott volt az apa, az ágyon fekvő anyuka kérésére pedig a kisbabát az orvosok otthagyták a mellkasán. A kórház lelkész csak egy dolgot tudott tenni. Nem kezdett bele hangzatos vigasztalásba, együtt sírt a családdal. A teher hordozásra való biztatás után Pál azt mondja, töltsétek be a Krisztus törvényét. Ez a kifejezés feltehetően sokkolta az első századi hallgatóságot. Miért?
mert a zsidó gondolkodásban, amire vissza akarták vezetni egyesek a galáciai gyülekezetek tagjait, ahogyan az már elhangzott, csak egy törvény létezett, a Tóra. Pál viszont bevezet egy új fogalmat. De mi is a Krisztus törvénye? János evangéliumában Jézus ezt mondja: új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Az idézet János evangéliuma 13. részének a 34. verséből van. Hogyan szeretett minket Krisztus? Ő nem a mennyből osztogatott tanácsukat. Nem azt mondta a mennyei trónjáról, hogy szedjétek össze magatokat, emberek, hanem otthagyta a dicsőséget, emberré lett, idejött közénk a porba és a fájdalomba. Ő magára vette az emberiség bároszát, az elviselhetetlen súlyát, a bűn és a halál elviselhetetlen súlyát, és azt fölvitte a keresztre. Amikor mi képesek vagyunk odaállni a másik ember mellé az elviselhetetlen súly hordozásában, talán akkor bele sem gondolunk, de Jézus Krisztus meghosszabbított kezei vagyunk a földön. Krisztus törvénye nem egy kőtáblára vésett szöveggyűjtemény, hanem élő valóság. Hogyan válhatunk valódi, hiteles teherhordozókká, amikor erre van szükség? Hadd soroljunk fel 3 gyakorlati lépést. Először is merjük felvállalni, hogy nekünk is vannak terheink. A teherhordozás ott kezdődik, hogy nem csak beszélek valamiről, hanem hiteles vagyok azért, mert én is megjártam az életemben a mélységeket, talán épp a másikéhoz hasonló mélységet. Sokszor a büszkeségünk a legnagyobb akadály. Ha álarcot viselünk, nem tudunk segíteni, ráadásul, ha mi hordozunk terhet és álarcot viselünk, senki sem tud segíteni. Másodszor tanuljunk meg figyelni. Amikor megkérdezzük a másiktól, hogy vagy, ne elégedjünk meg a sablonos meg vagyok válasszal. Vegyük észre a fáradtságot, a csendet, akár a megváltozott testbeszédet. Harmadszor pedig ne ítélkezzünk, hanem hordozzunk. Nagyon könnyű véleményt formálni a másik emberről, arról, hogy miért jutott bajba. Ilyeneket szoktunk hallani, hogy elrontotta a nevelést, rosszul bánt a pénzzel, nem vigyázott az egészségére. Ez mind lehet, hogy így van, de Pálon keresztül Isten nem azt kéri, hogy egymás terhét elemezzétek és bíráljátok felül, hanem azt írja, hogy hordozzátok. Valaki egyszer azt mondta, hogy a kegyelem ott kezdődik, ahol a kritika véget ér. Hadd ismételjem meg ezt a mondatot. A kegyelem ott kezdődik, ahol a kritika véget ér. Engedjék meg nekem, kedves hallgatóink, hogy egy történetet hadd osszak most meg önökkel. Egy utazó a Himalájában hóviharba keveredett a hegyi vezetőjével. A hideg elviselhetetlen volt, az utazók a fagyhalál szélén álltak. Hirtelen, ahogy mentek az úton, az út szélén megpillantottak egy másik embert, aki eszméletlenül feküdt a hóban, szinte teljesen kihűlve. Az utazó ott akarta hagyni, mert félt, hogy ha elviszik magukkal, mindketten meghalnak. A hegyi vezető azonban nem volt hajlandó otthagyni a bajban levő embert. A hátára vette az embert, úgy gyalogolt tovább. Az utazó dühösen előre rohant, hogy mentse a saját életét. Ahogy a vezető cipelte az embert, felmelegedett, izzadni kezdett, ez a melegség átjárta a hátán levő embert is, aki lassan magához tért. Egymást melegítették a testükkel. Néhány kilométer után elértek a faluba, és mindketten túlélték, ám közvetlenül a falu előtt rátaláltak egy megfagyott testre. Az utazó volt az, aki egyedül akarta menteni magát, de megfagyott a hidegben. Amikor a hátunkra vesszük a testvér terhét, az a saját szívünket is megóvja a megfagyástól. Ne akarjunk magányos hősök lenni. Engedjük, hogy hordozzanak minket, és lépjünk oda azok mellé, akik roskadoznak a súlyok alatt. Mert ekkor és csak is ekkor töltjük be a Krisztus törvényét.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájának csendes perceiben hallgassuk most meg nagy tiszteleti Draskóczi Gábor ige hirdetésének részleteit a teherhordozásról.
2: Isten igéjét a Galácia beliekhez írt levélből olvasom, a 6. résznek a 2. versét. Így szól hozzánk Isten igéje. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Isten igéje a gyülekezetet, Isten népét az emberi testhez hasonlítja. Róma 12.5-ben azt olvassuk, sokan egy test vagyunk. És nagyon fontos néha elgondolkodni azon, hogy én milyen tag vagyok a gyülekezetben. Én milyen terheket hordozom. Hordozom-e azokat, amelyeket Isten rám bízott? Vagy én miattam esetleg mások sokkal inkább megvannak terhelve? Vállalom-e a saját részemet a gyülekezet, Isten népe a misszió terhéből? Milyen terhekről van szó? Az első vers így kezdődik. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. A lelki teher. Isten felelőssé szeretne tenni bennünket egymásért, lelkileg is a gyülekezetben. Itt azt olvastuk, hogy ha jön a kísértés, ha jön a bűn, akkor felelősségünk van abban, hogy egymást helyreigazítsuk, imádkozzunk egymásért, ott álljunk a másik mellett. Mert ha a testben betegség van, akkor a szervezet mozgósítja az erőket, hogy kiküszöböljék ezt a betegséget, és elindul a gyógyulási folyamat. De lehet más is. Az is lehet, hogy valami nagyobb baj van, és a szervezetben tovább terjed a betegség és a romlás. Milyen jó az, amikor a szervezetünkben is és a gyülekezetünkben is beindulhat a bajnál az a folyamat, hogy mindenki ott van és szeretne segíteni, akire Isten rábízta ezt a terhet. Tehát első teher, amire azt mondja az apostol, és azt mondja Isten nekünk, hogy egymás terhét hordozzuk, a lelki terhek. Ugyanebben a fejezetben a 9. és 10. versben a következőt olvassuk. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Annak okáért, míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel. Úgy foglalhatnám össze, hogy az anyagi terhek, a fizikai terhek, a betegségnek a terhe, az öregségnek a terhe. Tehát a fizikai terhekről is azt mondja Isten igéje, és erre tanít bennünket Pál apostol, erre inti a Galata belieket, hogy a jó téteményről, a szükségben levőkről el ne feledkezzetek, mindenkivel szemben gyakoroljátok, de elsősorban a ti testvéreitekkel a hitben. Vállalom-e? Oda tudok-e állni azok mellé, akik testileg szenvednek, anyagilag hiányt szenvednek, fizikai problémáik vannak, mert Isten ezért is adta a gyülekezetet. Jól ismerjük, hogy az első időben mennyire egyek voltak ezen a területen is, a jeruzsálemi gyülekezetben a testvérek. És a 3. terület, amiről kicsit bővebben szeretnék szólni, a missziónak a terhe. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a misszió az egy magánakció. Ott volt Pál, elment, végezte a munkáját, ott volt Péter, ott volt Apollós, aztán az évszázadokon keresztül nagyon sokan mentek misszióba, sokat küzdöttek, és sokszor bele is pusztultak a misszióba. De Isten igéje szerint a misszió nem egy embernek a terhe, hanem a Krisztus testének a feladata, a helyi gyülekezetnek a feladata. És a misszióban különböző feladatok vannak. Nem mindenki megy el és hirdeti az evangéliumot, de mindenkinek Isten különböző feladatokat adhat a szolgálatban, a misszióban. Nézzük meg, hogy hogyan is történt ez Pál apostolnak az esetében. Cselekedetek könyvének 13. részében olvassuk a 2. versben, mikor azért azok, mármint a proféták, szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, mondta a Szentlélek, válasszátok el nekünk Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Először is az történt, hogy Isten maga hívta el Pál apostolt és a többieket, amire én őket elhívtam. Világossá lett egy-egy ember számára, hogy Isten őt teljes időben, fél időben, részidőben, a misszióban szeretné látni. Ez történt Pállal is. Mi történt utána? Ahogy felolvastam ebben az igében, egyesek a gyülekezetben fölismerték Istennek ezt az akaratát. És amikor a vezetők fölismerték, akkor azt olvassuk, hogy válasszátok el nekem őket. Tehát fölismerték a gyülekezetben Istennek az akaratát. És tovább olvasva ezt a részt, azt olvassuk, hogy elbocsátották őket. Kiküldték ezeket az embereket, de nem úgy, hogy menjetek és végezzetek a munkát, aztán lesz veletek valami, hanem úgy, hogy a gyülekezet mögötte állt ezeknek az embereknek, Pál apostolnak és az ő szolgatársainak. Pál és az ő munkatársai elmentek, hirdették az evangéliumot, és utána azt olvassuk, szintén a Cselekedetek könyvében a 14. rész végén, a 26. és 27. versben, és onnan elhajóztak Antiókiába, mármint abba a gyülekezetbe, abba a városba, ahonnan őket kiküldték, ahonnét az Isten kegyelmére bízták vala őket arra a munkára, amelyet elvégeztek, mikor pedig megérkeztek, és a gyülekezetet egybehívták, elbeszélték, mi nagy dolgokat cselekedett az Isten ővelük, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre. Pál és az ő munkatársai visszatérnek a gyülekezetbe időnként, és beszámolnak arról, hogy Isten mit cselekedett. És aztán együtt tudnak örülni, és együtt tudnak sírni is, ha szükséges, könyörögni Isten kegyelméért. Pál tehát így végezte a szolgálatát, hogy időnként visszament a gyülekezetbe, és beszámolt az ő munkájáról. De nem csak az anya gyülekezetét kéri, hogy álljon mögötte, hanem a kolossi gyülekezetet is erre kéri az ő levelében. Annak ellenére, hogy ő még Kolosséban nem is járt, hallott erről a gyülekezetről, írt nekik egy levelet, és ebben a levélben a következőt kéri tőlük. Imádkozván egyszer s mind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nekem szólnom kell. Pál tehát azt kéri a gyülekezettől, hogy imádkozzatok érettem. Még nem találkoztunk, de már hallottatok a mi szolgálatunkról, imádkozzatok érettem. Nem azt kéri, amikor meghatározza, hogy mit kérjenek Istentől, hogy szabaduljak meg a börtönből. Pál éppen börtönben van, hanem mást kér. Elmond néhány ima témát, amit hadd mondjak én is el. Az elsőt ugyanígy találtuk ezekben a versekben, hogy Isten nyissa meg az igének az ajtaját. Kéri a gyülekezetet, hogy ezért imádkozzanak. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy adjon Isten újabb és újabb lehetőséget a szolgálatra. Az igének az ajtaja a lehetőségeknek az ajtaja. Mert sokszor zárt ajtókba ütközünk. Pál apostol is, és a mai hívők is, akik végzik Isten szolgálatát. A gyermekmunkában zárt ajtók lehetnek az iskolában, az óvodában, ellenségesek azok a vezetők, akik nem engednek be szolgálni, vagy megnehezítik a szolgálatunkat. És azt kérjétek, mondja a gyülekezetnek, hogy nyissa meg Isten az ajtókat. Nyíljon rá a szemünk, hogy melyik a nyitott ajtó, és merre kell mennünk. Másodszor azt kéri Pál apostol, hogy a Krisztus titkát nyissa meg Isten előttük. Mire is gondolhat itt? A Krisztus titka az üzenet titka, hogy az evangéliumot, azt az üzenetet, amit tovább kell adniuk, azt megérthessék. Mert minden ige hirdetőnek és szolgálónak ez egy küzdelem. Sokszor vagyunk úgy, hogy küzdünk az igével, elcsüggedünk, nincs mondani valónk, nem értjük meg, hogy mit akar Isten velünk most üzenni, és milyen jó, hogyha egy gyülekezet ott áll mögöttünk, és azt kéri, hogy Uram, lelkipásztorunknak nyisd meg az ige ajtaját, a Krisztus titkát, hogy azt szólhassa, amire szükségünk van. És szükség van néha prófétai üzenetre is. Itt arra gondolok, hogy Isten úgy vezet bennünket, szolgálókat, hogy olyat mondunk, amivel szíven találjuk a hallgatókat. Nem is tudjuk, hogy az a probléma, vagy az a megoldás, és Isten szíven találja a hallgatókat. Aztán Pál apostol azt mondja, hogy azért is imádkozzatok, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Úgy fogalmaznám ezt, hogy meg tudjuk nyitni a szánkat az evangélium hirdetésére, mert itt is vannak kísértések. Nehéz megszólalni ellenséges környezetben. Pál apostolnak is nehéz volt, éppen láncok között volt. Sokszor kísért az bennünket, hogy a hallgatók kívánságai szerint hirdessük Isten igéjét. Ne tanítsunk a bűnről, ne tanítsunk az ítéletről, mert a gyerekeknek még csak arról kell beszélni, hogy milyen jó és mennyire szereti őket Isten, mondják néhányan. Holott az evangélium a bűnről is szól, az ítéletről is, de Isten szeretetéről is. Hogy bátran szólhassuk, nyithassuk meg a szánkat az ellenszélben is. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
1: Kedves hallgatóink, mai utazásunk végén a Galata levél titokzatos soraiban végre összeáll.

Érzettségeinket és döntéseinket, a saját fejlődésünket nekünk magunknak kell hordoznunk. Ez a mi saját terhünk. A képet tehát egyszerű, mégis egész életre szóló feladat. Legyen elég bátorságunk egyedül vinni a saját hátizsákunkat, és legyen elég szeretetünk ahhoz, hogy odalépjünk a másik mellé, ha az ő vállát már összeroppantja a súly. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, ne feledjék el, várjuk Önöket vissza legközelebb is, ám addig hallgassák tovább a Mária Rádió műsorait, és ne feledjék el azt sem, hogy vigyázzanak magukra is, vigyázzanak másokra is. Az Úristen legyen mindnyájuknak az őriző pásztora. Búcsúzik ma Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

14. Leo július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusa szigetén. A pápa köszöntötte a lampedúzai polgármestert és a helyi közösséget. 14. Leo homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva felebarátunkról. Lampedusa köszönetnyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére.

0: 14. Leó július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusán. Leó pápa szombat reggel 7 óra 15-kor indult autóval a Vatikánból a Ciampino repülőtérre, ahonnan 7 óra 45-kor indult a dél-olaszországi Lampedusa szigetére, ahová 9 órakor érkezett meg. Leó pápa látogatása visszhangja Ferenc pápa útjának, aki 2013. július 8-án első román kívüli lelkipásztori látogatása alkalmával Lampedusa szigetét kereste fel. Leó pápa a nap során először ellátogatott a lampedusai helyi temetőbe, ahol egy külön területen találhatók azoknak a migránsoknak a sírja, akik életüket vesztették a tengeren az átkelés során. A pápa virággal rótta lekegyeletét a sírok előtt. Ezt követően megállt Európa kapujánál, amely egy művészeti alkotás és a migránsoknak szentelt emlékmű, akik életüket vesztették, miközben az európai kontinens felé hajóztak. A Favaloro mólónál 14. Leó megáldotta a mólót Ferenc pápáról elnevező emléktáblát. Köszöntött néhány migránst, majd délelőtt 10:30-kor szentmisét mutatott be. A portoszálvói szűzanya kegyképe jelen volt a szertartáson. A szentmise végén Leó pápa köszöntötte a hatóságokat, a beteg gyermekeket és az önkénteseket. A látogatás végén 12:30-kor indult vissza Lampedusáról Rómába, ahová 2 óra előtt érkezett meg a Ciampinói repülőtérre. Leó pápa köszöntötte a lampedusai polgármestert és a helyi közösséget. A dél-olasz szigeten július 4-én szombat délelőtt a polgármester és a helyi hatóságok képviselői fogadták az egybegyűltek körében a Szentatyát az Aréna sportpályán Salinában.
1: Ringrazio il signor sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del comune di Lampedusa e Linosa. E ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza.
0: Leó pápa köszönetet mondott a polgármesternek az üdvözlő szavakért, amelyeket Lampedusa és Linosa önkormányzata nevében mondott el, és megköszönte a fogadtatást. Majd hangsúlyozta. Az a tény, hogy a Favaloro mólót Ferenc pápáról nevezték el, annak a köteléknek a jele, amelyet elődöm teremtett meg a közösségetekkel és migráns testvéreinkkel. A pápa közel állt hozzátok ebben a nagyon nehéz időszakban, és ma azért vagyok itt, hogy elmondjam, a pápa továbbra is elkíséri, támogatja és bátorítja a helyi közösséget. Ezt követően Leó pápa kifejtette, nem azért jött, hogy beszédeket mondjon, hanem hogy ünnepelje az eukarisztiát, Krisztus közöttünk való jelenlétének legfőbb jelét. Jézus gesztusa, hogy megtöri a kenyeret, hogy önmagát adja, értelmet és erőt ad a mindennapi segítő és osztozó gesztusainknak. Igen, ez egy olyan hely, ahol a gesztusok többet mondanak, mint a szavak.
1: Mai gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore.
0: De a gesztusokhoz, ahhoz, hogy emberségesek legyenek, szívre van szükség. Ezért gyűltünk itt össze, hogy Krisztustól merítsük azt a szeretetet, amelyet csak ő adhat nekünk, hogy a mai és a holnapi világ emberibb legyen mindenki számára, zárta szavait 14. Leó.
2: Leó pápa homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Az irgalmas szamaritánus példabeszédéből kiindulva mondta el gondolatait Leó pápa azon a szentmisén, amelyet Lampedusán az Aréna sportpályán mutatott be szombaton délelőtt. Irgalmasság, együttérzés, befogadás a keresztények hivatása, mellyel a szeretet civilizációját építhetik. Az európai társadalmaknak fel kell vállalniuk a migrációs jelenség megfelelő kezelését. 14. Leó pápa július 4-én szombaton félnapos látogatást tett a szicíliai Lampedusa szigetén, mely Ferenc pápa 2013-as látogatását őrzi. A sziget déli részén található Aréna sportpályán bemutatott szentmisén hangsúlyozta.
1: Dio ci ama sempre per primo.
2: Isten mindig elsőként szeret minket. A tenger, a sziget és lakói arcának szépsége az ő ingyenes kezdeményezését tükrözi vissza. A szeretet megelőz minket, körülvesz és egybegyűjt. Hálás vagyok az Úrnak, hogy meglátogathatlak benneteket, Ferenc pápa nyomdokain, aki 2013. július 8-án Lampedúzára akart először utazni Péter utódaként. Az apostolok beutazták a földközi tenger térségét, és megtapasztalták lakóinak vendégszeretetét, ahol évezredek óta civilizációk keresztezik egymást. Az evangélium ott hangzik fel, ahol a népek találkoznak, ahol a személyeket befogadják, ahol életük történései összefonódnak, a különböző kultúrák párbeszédre lépnek egymással. Elnémul azonban ott, ahol mindenki önálló szigetként él, elkerüli a kontaktust. Az irgalmas szamaritánus története ebben az értelemben tovább folytatódik. A Fratelli Tutti kezdetű enciklika segített újraolvasni ezt a példabeszédet a minket körülvevő drámai helyzetben. Isten igéje mindig a mának szól, és olyan beszélgetéshez vezet minket, amelyből átalakulva jövünk ki. Hogyan válaszolunk majd annak a szeretetére, aki először szeretett minket? Tette fel a kérdést a pápa. Lampedusa és Linosa szigete ma olyan veszélyes úton található, mint egykor a Jeruzsálemből Jerikóba tartó út volt. Itt nem csak egy, hanem több ezer rabló kezébe esett embert láttak, akiktől mindenüket elvették, véresre verve, félholtan otthagyták őket. Másokat a tenger fogadott be, mert nem sikerült eljutniuk oda, ahova remélték. Az előttünk heverő mindenétől megfosztott ember látványa azonnal a közelségre szólít minket.
1: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
2: Az irgalmas szamaritánus példabeszéde arra tanít, hogy a szeretet mindig szabadságban születik, a szabadság pedig döntéseinkben van. Van, aki úgy dönt, hogy felebarátként viselkedik, van, aki inkább nem hoz döntést. A földközi tengeren meghalt emberek mind a döntések, mind az elmulasztott döntések áldozatai. A közjó iránti közöny és a korrupció származási helyeiken, a világgazdasági rendszer, mely szegénységet és kirekesztést termel, a félelem, ami az előítéletet és a megvetést táplálja, a mások drámáján nyerészkedő bűnözők számításai, a válságkezeléstől a szervezett és közös politika kidolgozásához vezető lassú és nehézkes átmenet. Mindez oda vezet, amit a példabeszédben hallottunk, hogy elmennek mellettük. Ezzel szemben fel kell ismernünk az Istenben való közös eredetünket és végtelen méltóságunkat, a határtalan szeretetre szóló hívást. A vallási hovatartozás soha ne adjon okot hátrányos megkülönböztetésre, mintha a hitnek határai lennének, és nem létezne az üdvösségre szóló egyetemes felhívás. Krisztus ledöntötte az elválasztó falakat. Isten szeretete nem létezhet a felebarát szeretete nélkül, akihez közeledünk. Megállni, meghatódni, lehajolni, sírni más fájdalma előtt, ahogy Jézus tette, azt jelenti, hogy belépünk a szeretetbe, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát. Ezáltal építhetjük a szeretet civilizációját annak lelki, kulturális, jogi, politikai, gazdasági értelmében is. Erről tanúskodnak a lampedúzaiak, de mindenki felelőssége, hogy eldöntse, az erő logikáját táplálja, akár a közönnyel, a cinizmussal, hazugsággal vagy gyűlölettel, vagy a béke logikáját őrzi, az igazsággal, józansággal, közelséggel, gondoskodással. Európának itt a földközi tengeren található csücskéről jobban látszik az a korszakalkotó kihívás, amit a migrációs jelenség állít az európai társadalmak elé, állapította meg 14. Leó pápa.
1: L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura. E quindi una pari responsabilità.
2: Ahogy az ökológiai átmenet és a béke előmozdítása terén, Európának ebben is egyedülálló lehetősége van, történelméből és kultúrájából fakadóan, ami egyben felelősséget is jelent. földrajzi helyzete és intézményes beállítottsága miatt képes ebben a térségben szervezetten szembenézni a válsággal, úgy, hogy az első segélynyújtást hosszabb távú stratégiai tervbe illeszti, ami képes befogadni, megvédeni, előmozdítani és integrálni a migránsokat. Ezzel egyidejűleg pedig dolgozik a fejlődésért, hogy senki ne kényszerüljön elvándorolni. Mindezt úgy, hogy őrködik az emberi méltóság tiszteletben tartásán. Ez a közintézmények feladata, de az egész civil társadalom és az egyház feladata is. A Szentatya megismételte azt, amit nemrég Tenerifén mondott a turizmus és a befogadás kultúrája kapcsán, amit a migrációs útvonalak fenyegethetnek. Így közöny vagy ellenállás alakulhat ki a jelenség drámai vonatkozásai miatt. Sokak számára a nyaralás csak kikapcsolódást, könnyedséget, gondtalanságot jelent. Ezért úgy tűnik, hogy egy láthatatlan falat kell húzni a hajótöröttek és a nyaralók tengere közé. A pápa arra szólította a szigetlakókat, hogy bátran merjenek máshogy gondolkodni, és idővel kreatívan elérni, hogy aki pihenni jön Lampedusára, emberségesebbé válhasson az ő tevékeny szeretetüket látva. Ott lehet igazán pihenni, ahol megtaláljuk az élet értelmét. A valódi jólét akkor jön el, ha a gazdaság igazságos és testvéri. Ebben a gazdaságban a teremtett világ iránti gondoskodás és a szociális barátság olyan egységbe forr, amelyet ma az emberiség keres, jelentette ki a pápa. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Ezt követve a lampedúzaiak elsőként részesülhetnek belőle, túllépve a megosztottságon és az eltéréseken, amelyeket csak a tevékeny szeretet oldhat föl. A plébánia legyen olyan közösség, ahol az evangélium iskolájában együtt tanulják meg a befogadást, az elkísérést és az integrálást a szeretet közösség jegyében. Az oltár mellett látható Lampedusa patrónája a biztos kikötő szűzanyjának kegyszobra. Szent Ágoston szerette úgy leírni az emberi életet, mint egy viharos tengeren való hajózást, sorsát pedig, mint egy biztos kikötőt. Ne hagyjuk, hogy legyőzzön minket a félelem, hanem tekintsünk lehetőségként és tanúságtételként a hétköznapi fáradozásokra, buzdította Szentatya. Hitüket erősítsék meg a próbatétel és a nagy lelkű elkötelezettség évei. Gondoljanak azokra az időkre, amikor őszinte elszánással ajánlották magukat a szűzanya oltalmába elődeik.
1: Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro e ogni comunità cristiana è chiamata a esserne un riflesso sulla terra.
2: Istenben valamennyien biztos kikötőre találunk, és minden keresztény közösség arra hivatott, hogy ezt tükrözze vissza a földön. Soha ne hiányozzon Lampedusa és Linosa közösségéből a hit, a remény és a szeretet lélegzete, zárta homíliáját Leó pápa, majd a helyiek jellegzetes köszönésével búcsúzott tőlük. Ossá, ami annyit tesz, lelkem, lélegzetem.
0: Lampedusa köszönet nyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére. Alessandro Damiano érsek és Filippo Mannino polgármester hálájukat fejezték ki 14. Leónak látogatásáért. A főpásztor a pápa utolsó simogatásáról beszélt azok számára, akik a remény útján vesztették életüket. A lampedusai polgármester megerősítette a sziget imázsát, mint a béke világító tornyát a világ számára. A tenger számtalan áldozata családjaik és közösségeik nevében köszönjük. Köszönjük az irgalmasság gesztusát, amelyet eljött megtenni, és az imát, amelyet eljött elmondani. Fordult a pápához Alessandro Damiano Agrigentói érsek a végső áldás előtt, amelyet 14. Leó adott a sportpályán felállított oltárról, ahol szombat délelőtt szentmisét mutatott be Lampedusa híveinek. Ma reggel itt Lampedusán elsősorban azok voltak jelen, akik nem élték túl a tengeri utat, mint például a kis Yusuf, akinek sírja előtt tiszteletét tette a pápa a temetőben. Számukra ez a Mare Nostrum, vagyis a földközi tenger, a kétségbeesés szakadékává és a halál mélységévé vált. Ki tudja, hány ember maradt még a tenger mélyén, azokon kívül, akiket visszaadott, és akik az egyházmegye különböző temetőiben nyugszanak, jegyezte meg az agrigentói érsek. A főpásztor szerint a pápa látogatása kétségtelenül mindegyikük számára azt az utolsó csókot és azt az utolsó simogatást jelentette, amely talán kevésbé keserűvé tette volna a halált, de azokkal együtt, akiknek nem sikerült eljutniuk Lampedusára, azok is várták a pápát, akiknek sikerült elérniük a partot. Számukra az új élet álma, amely a haláltól való meneküléssel kezdődött, folytatódhat. De ez egy olyan álom, amelynek mégis túl nagy ára van, mert azok szegénysége, akiknek a semmiből kell indulniuk, mindig ijesztő. A pápa jelenléte amellett, hogy vigaszt nyújtott és bátorságot ébresztett, Damiano érsek szerint mindegyikük számára békés ölelés volt, amely megkülönböztetés nélkül befogad, és kinyújtott kéz, amely bátorít anélkül, hogy kivételezne. Az érsek köszönetet mondott 14. Leónak azok nevében, akiknek sikerült megérkezniük és próbálnak újrakezdeni, valamint azok nevében, akik távolról félelemmel és aggodalommal követik a nyomdokait. Köszönöm, mondta. Végül emlékeztetve arra, hogy Lampedusa egy furcsa ígéretföldje, mert hiányzik belőle a jövő garantálásához szükséges potenciál és az erőforrások, és általában csak átmeneti állomás, Agrigento érseke hangsúlyozta, hogy Leó pápa látogatása emlékeztetett arra, hogy semmilyen okból ne hárítsuk el ezt a terhet, amely elsősorban megtiszteltetés. Újra ráébresztett minket eredeti hivatásunkra, hogy testvéreink őrzői legyünk. Visszaadta nekünk a vendégszeretett szolgálatát, amelyben találkozhatunk az Úrral, és hagyhatjuk, hogy ő találkozzon velünk.
3: Járjunk együtt a pápával! Segítsük a pápát béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát! Adományozz a Péter fillérek javára! Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra!
0: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából, a mikrofonnál Fülöp Loránd köszönti önöket, és a továbbiakban, következő 15 percben várom az önök telefonhívásait, üzeneteit az Ima Szándék műsorunkba. Megfogalmazhatják kéréseiket, szándékaikat a 0259-420-555, illetve a 0359-420-555-ös telefonszámuk egyikén élő egyenes adásba kapcsolva mondhatják el kérésüket, szándékukat, de szöveges üzeneteiket is várom a 0758-420-555-ös SMS számunkra. Általános ima kéréseink között a mai délutánon is imádkozzunk a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, a keresztények egységért, katolikus anya szentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, a szenvedélybetegekért, az úton lévőkért, a fiatalokért, a nehéz anyagi helyzetben lévőkért, de imáinkban emlékezzünk meg a Mária Rádió hallgatóiról, támogatóiról, adományozóiról, önkénteseiről és a munkatársairól is. Uram, hozzád kiáltunk minden imánkkal, kérünk téged jó segítségünkre. Áld meg a Mária Rádió nagy családját, tarts meg minket egységben, békében és szeretetben. Küldd el lelkedet és erősíts meg mindnyájunkat, hogy amit ránk bíztál, kellő bölcsességgel és kitartással végezzük. Amen. Telefonálót köszöntök. Halló, halló, Mária Rádió. Halló, halló. Sajnos a hallgatónk nem szól bele, de várjuk az újabb telefonhívásokat. Közben érkezett üzenet. Az imád kérem lábam gyógyulásaért, fiam családjáért, Jézusom, bízom benned, írja egy hallgató.

0: Halló, halló, Mária Rádió.
1: Dicsértes, igaz.
0: Mindörökké, amen.
1: A Rózsa fizetés a mai misét feleállom családom élő és meghalt tagjaiért. Magam és a családban lévő betegek gyógyulásáért. Egy fontos szándékért. Unokám tanulmányának sok sikerért. A világ békéért, önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, és a világ békéért, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönöm, hogy hívott, és maradjon velünk a továbbiakban is, hogyha teheti, imádkozzunk együtt egymásért. A rózsafűzért és a szentmisét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm szépen mindenki imáját, írja egy másik hallgatónk.

0: Telefonálót köszöntök. Halló, halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsatűzét a szentmiséggel ajánlom a Mária Rádió összedolgozójáért, és a bemondott imákért, a levénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a lábom gyógyulásáért és a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért és a család békességért, és a drága gyermekem 3 éve meghalt, annak a nyugalmáért, a férjemért és az egész halottaimért, a testvéreimért. És a háború megszűnéséért köszönöm szépen, hogy dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus. Drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevébe.
0: Köszönöm szépen, hogy velünk tart a mai délutánon is. Ha teheti, akkor az imába is kapcsolódjon be, imádkozunk mindezen szándékokra, a holtaknak nyugodalmat adjon az Úr. Újabb üzenet érkezett, köszönöm a Jóistennek a kapott kegyelmeket, ugyanakkor felajánlom a rózsafűzért szeretteimért, írja egy hallgatónk. Minden imát és szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom hálából Kápolnás faluban, Osvácsára lelke üdvért. A Jóisten nyugtassa az anya föld ölében, ne nyugodjál békében az Úr Jézus és Szűzanya szent nevében. A családnak vigasztalást kívánunk, imádkozunk érette, Isten fizessen, írja egy hallgatónk. Halló, halló, Mária Rádió.
1: Dicsek az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is felajánlom azt a rózsafüzért, a felsorolt szándékokért, ami elhangzott most a Mária Rádióba, és még ajánlom a betegségemért, de minden betegért a világon ajánlom az imát, és még köszöntöm is őket a gyógyulásról. És még ajánlom a papjaikért, a papokért, amelyeket kispapok, amelyeket feszteltik, s minden jótevő emberi dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, örökkel imádkozok mindig, egy állandó hallgatójuk.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai délutánon is velünk tart. Ha teheti, akkor a továbbiakban is maradjon velünk. Időközben újabb üzenetek érkeznek. A ma elhangzó rózsafűzéreket és szentmiséket felajánlom Fenyők úton testvérem Tófalvi Ferenc gyógyulásáért, gyermekeimért, anyukám gyógyulásáért, a magam gyógyulásáért, a Mária Rádió minden betegéért. Udvarhelyről írja Margit

További üzenet érkezett, a rózsafüzért felajánlom egészségért, békességért, élő és elhunyt szeretteimért, ugyanakkor a lelki testvéreimért, a falu közösségemért, különösen a betegekért, férjem gyógyulásaért, a világ békéért, unokáimért, fiamért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és mindenkiért, akiért imádkozni tartozom, írta egy hallgatónk a 0758 420 555 5-ös SMS számunkra érkezett ez az üzenet, de hallgatóink a továbbiakban is tárcsázhatják a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámunk egyikét, és élő adásban is elmondhatják kérésüket, szándékukat. További üzenet érkezett, ezt a rózsafüzért felajánlom a férjem lelke üdvéért és a hozzám tartozó szeretteim lelkük üdvükért. Nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében, ugyanakkor imádkozzunk a békéért, egy mindennapos hallgató.

0: telefonálót köszöntök. Halló, halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét és a szentmisét felajánlom Gárgály Emese lelke üdvéért, és Balázs László, és Kenyeres Magdi néni, s Dalos Ági, s Lőrinc Miklós Lajos bácsi lelkük üdvökért. A Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, s az örök világosság fényeskedjék nekik. Jézusom, bízom benned, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy őróluk is megtetszik emlékezni. A nagyon régi önkénteseink voltak, Lajos bácsi egy mindennapos hallgatónk, nagyon lelkes, betelefonálunk, hogyan a Jóisten nekik örök nyugodalmat, és imádkozzunk valóban mindazokért, akik akár a rádió hallgatói voltak, akár önkéntesei. Igen fontos ezen szándékokra is imádkozni. További üzenetek érkeztek, a rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásért és a gyermekeim és unokáim egészségért, ugyanakkor hálából mindenért köszönöm mindenki imáját.

pénzdi vásárhelyről írták, imád szeretnék kérni egy beteg személy gyógyulásáért, és családunk békéért, Jézusom, bízom benned. A rózsafűzét és a szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért, a családom élő és elhunytjaiért. Köszönöm szépen, Jézusom, bízom benned.

0: Következő üzenet így hangzik. Istenem, köszönöm szépen a kapott kegyelmekért, amiket naponta kapok tőled. Kérlek, segíts, hogy vizsgám sikerüljön, és Katikának gyógyulást kívánok. Vigyázzon rám a jó szűzanya, köszönöm Istenem, az, hogy meghallgatott kérésemet. Köszönöm mindenki imáját, írta egy hallgató. Halló, halló, Mária Rádió.
1: Halló, itt tessék Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzét szeretném, és a szentvisét szeretném ajánlni. Családom minden egyes tagjáit, gyermekeimért, unokáimért, bűneim bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmetét, gyógyulásunkért, a lábam gyógyulásáért, az unokámmal leányom gyógyulásáért. Hálából a kapott kegyelmekért, önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, a viszontlevőkért, a hozzám tartozó halottaimért, világ békéért. Köszönöm szépen, dicsőtessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Áldott szép vasárnap estét kívánunk innen Csíksomjóról is. Kedves hallgatóink, az ima szándékok végéhez értünk. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, arra hívom, amennyiben tehetik, búcsúják imára a kezüket, és imádkozzák velünk együtt a dicsőséges rózsafűzért és a Jézus vére litániát, innen a Csíksomjói stúdióból, a házas étvége mozgalom egy kis csapatával, akiket szeretettel köszöntök a stúdióban. Ne feledjék, 6 órától szentmisét közvetítünk Aknasugatagról, mégpedig primiciás szentmisét, úgyhogy nagy szeretettel várjuk akkor is hallgatóinkat a rádiókészülékek elé, ha tehetik, akkor is legyenek velünk, és ne feledkezzünk meg imádkozni a frissen szentelt papokért, és mindazokért, akik e hivatást választották élet céljukká. Ha tehetik, akkor maradjanak velünk, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, további áldott és tartalmas szép délutánt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenekké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, a jelenlevő házas hétvégés házaspárokkal. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a dicsőséges rózsafüzért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörülte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: Urán, Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadott. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtől elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, föltámadt. Ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. A feltámadás mindenek előtt megadja a megerősítést mindannak, amit Krisztus tett és tanított.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: áldjál meg minket.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: Atyán, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: atyáján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: korájánál me.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszony.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: áján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
2: Az

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss

0: Almadra. Amen. A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a mennyben, és az Isten jobbján foglalt helyet. Életének ez az utolsó mozzanata szorosan kapcsolódik az elsőhöz, vagyis a mennyből való alászálláshoz, amely a megtestesülésben történt meg. Csak az tud visszatérni az Atyához, aki az Atyától jött, vagyis Krisztus.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk,

0: Amen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: áljánám meg. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony.

0: hanem üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony.

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak fel előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket. Szentlélek a neve annak, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. Az egyház az Úrtól kapta, és újszülött gyermekeinek keresztségében vallja meg.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlj légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszony!

0: szolgáján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Az

0: áján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszony.

0: korályán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszony!

0: atyáján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asz-

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszony!

0: Atyán, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszony!

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszony!

0: órája, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss

0: irgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett. Ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Mi nagyot művelt velem, ő a hatalmas és a szent. A boldogságos Szűz Mária, miután földi életének pályafutását bevégezte, fölemeltetett testben és lélekben az ég dicsőségében, ahol már részesedik fia föltámadásának dicsőségében, elővételezve teste minden tagjának feltámadását.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
2: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
1: Köszönöm.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszony!

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszony.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszony.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott. Az égben nagy jel tűnt föl. Egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a holt, fején 12 csillagból korona. Végül a szeplőtelen szüzet az áteredő bűnnek minden szennyétől, épségben megőrzötten, földi életének végén, testestől, lelkestől, fölvette Isten a mennyei dicsőségben. Felmagasztalta, a mindenség királynéjává tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon fiához, az uralkodók urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszony.

0: táján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asz-

0: atyáján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott. Asszony.

0: Atyán, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Azt.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszony.

0: atyád, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszony.

0: szűz anyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Rózsa Füzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Béke királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Fény királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő szűzanya,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Istenünk, te Áron püspököd,

0: legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessünk, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,

0: Amen.
1: Krisztus vérének a litániáját imádkozzuk. Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Krisztus vére az örök Atya egyszülött fiának vére,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az Isten megtestesült igéjének vére,
2: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az új és örök szövetség vére.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a haláltusában földre hullott vér.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a megostorozáskor kiserkent vér.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a tövis koronától kicsordult vér.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a keresztfán kiontott vér.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére üdvösségünk váltságdíja.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása. Krisztus vére az irgalmasság folyama.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a gonosz lelkek legyőzője.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a vértanúk erőssége.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a hitvallók szilárdsága.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére szüzeket termő vér.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a veszélyben forgók támasza.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a szenvedők enyhülése.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a sírásban vigasztalásunk.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a bűnbánók reménysége.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a haldoklók megnyugvása.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a szívek békéje és gyönyörűsége.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az örök élet záloga.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
2: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
2: Üdvözíts minket!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel.
2: És Istenünk országává tettél bennünket.
1: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál. Engedd kérünk üdvösségünk árát, úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
2: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjon.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Máramaros megyei Aknassugatagról, a Szent Péter és Pál tiszteletére felszentelt templomból. Primíciás szentmisét közvetítünk, melyet bemutat Melega Ferenc István újmisés. Igét hirdetsz Mutkó Róbert, nagybányai esperes plébános, a kántori szolgálatot ellátja Posz Vilmos. Meghívjuk a kedves hallgatókat, lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzunk együtt.

0: Kedves Ferenc atya,
1: tisztelt szülők, családtagok, főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett hívek,
0: az egyházközség életében a legszebb és legkegyelemteljesebb ünnepek egyike, amikor egy újonnan felszentett pap az oltár elé lép, hogy bemutassa élete első szentmiséjét. Nagy öröm ma az aknasokatagi plébánia számára, hiszen egy olyan testvérünk, Melega Ferencet köszönhetjük már most, mint felszentelt papot, akinek hivatásáért oly sokat imádkoztunk. Kedves Ferike, ahogy szoktuk mondani neked, még szinte a fülünkbe csengenek a papszentelés gyönyörű dallamai, és lelki szemeink előtt látjuk, hogy a püspök atya kézrátétele és imádsága által megkaptad a papi rend szentségét. Diákonusként már szolgáltad az igét, és az oltár körül segítkeztél egy éven keresztül. Láttuk buzgóságodat, a szolgálatkészségedet és az emberek felé forduló szeretetedet. De a mai napon egy új, csodálatos fejezet kezdődik a te életedben. Most már nem csak előkészíted az adományokat, hanem Krisztus személyében, in persona Christi, állsz az oltárnál. A te szavadra, a te kezed által válik a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé. Kívánom, hogy ez a szent borzongás, ez a csodálat, amit most az első szentmiség kezdetén betölti bizonyára szívedet, kísérjen végig egész papi életed során. Soha ne váljon megszokása számodra a szentmise áldozat bemutatása. Hálások vagyunk a Jóistennek érted, és hálások vagyunk a szüleidnek, családodnak, környezetednek, akinek a híde és szeretete az a bölcső volt, amelyben a hivatásod megszületett és megerősödött. Mi a plébánia közössége eddig is imádkoztunk érted, és ígérem, hogy papként is hordozni fogunk imáinkban. Kérjük a Szent Lelket, hogy adjon neked bölcsességet a tanításban, irgalmas szívet a gyóntató szégyben, és kifogyhatatlan erőt a lelkek megmentésében. Légy a betegek vigasztalója, a fiatalok útmutatója, és minden rád bízott ember igaz lelki pásztora. Most pedig, kedves Ferenc atya, kérjük téged, vezess be közösségünket a szent titkok ünneplésébe. Mutasd be legelső szentmisédet itt, közöttünk és életünk. A liturgia végén pedig részesíts mindnyájunkat abban a különleges kegyelemben, az új misés áldásban. Isten hozott, és Isten áldja meg bőségesen papi életedet.
2: Sója és az ég kincse, ahol agnasukat a gősi bánya mélye, sót adott a népnek, és sót a te reménye, ha új kincset ad a föld a magas égnek, egy hűséges papot az isteni fénynek, ahogy a sószikla ízdat és megtartja, amit az enyészet romlásat akarna, légy a földnek sója e fáradt világban, erőt sugározva hitben és imában. Ma először állsz a szent oltárnál, csendben, szíved együtt dobban egy angyali rendben. Fehér ostya és kehely benne Krisztus vére, te lépsz a megváltás sodás szent teljére. Szent Péter oltalma legyen erős érte, hogy Krisztus szennyáját hittel őrizd és védjed. Legyél te is szikla alázatos szolga, kinek Isten népe a legszentebb dolga. Szent Pál apostolként hirdest a szent igét, vidd el a szívekbe Isten békességét, faradhatatlanul járd a világ útját, nyújtsd meg a sötétben a szeretet lángját. Aknasokat a mély régi gyökeréből, szálljon az imádság e tiszta szentéből. Első szentmiségnek áldása szálljon ránk, óvja papi utat, Szűz Mária anyánk.
3: Pe palmele tale de Duhul Sfințite se odihnește cerul, coborât pe pământ, în clipe de taină adânci liniștite, când rosești, părinte al vieții cuvânt. Ai lăsat tinerețea în voia iubirii să fii punte de har între om și creator, purtător de lumină în ceasul durerii și blând mânduietor, smerit slujitor. Jertfă aleasă, primiție sfântă, altarul te cheamă cu brațe de foc, iubirea divină în suflet îți cântă, Ești robul credinței, ai găsit al tău loc. Ești omul între oameni, cu slăbiciuni și dor, dar prin tine lucrează puterea de sus, pâinea de bine al sufletelor hrănitor și vinul, sângele scump al lui Iisus. Să nu te temi, Părinte, de crucea ce o porți, căci Maica Sfântă îți va fi călăuză, vei deschide iubirii a cerului porți, cu harul sfințirii purtat pe-a ta boză. Fii candela prinsă în noaptea cea grea, păstor bun ce-și caută oile pierdute, să strălucești în iubire ca o stea prin viacuri de rugi neîntrerupte. În această zi sfântă, de har adumbrită, îngenunchem cu toții, cu suflet smerit, pentru a ta misiune pe veci tăruită, fii binecuvântat, preot nou sfințit.

0: Krisztusban szeretett ünneplő testvérek, kedves Mária rádió hallgatók! Nagy öröm és mély meghatottság tölti el a szívemet, amikor ezen a kegyelmi napon együtt ünnepelhetünk. Mert ez a nap olyan ajándék, amelyet hosszú ideje vártam, és hiszem, hogy nem csak én, hanem mindazok is vártak, akik szeretettel és imádsággal kísérték hivatásom útját. Hosszú út vezetett idáig. Voltak rajta örömök, és voltak nehézségek. Voltak világos és bizonytalan időszakok, voltak reményteljes pillanatok, és voltak bizonyára keresztek is. Ma azonban mindezekre visszatekintve egyre inkább azt látom, hogy az Úr mindvégig hűséges volt. Ő vezetett, ő erősített, felemelt, amikor elestem, és kegyelmével elhozott ehhez a naphoz. Ugyanakkor mélyen érzem azt is, hogy ezen az úton soha nem voltam egyedül. A Jóisten számtalan embert állított mellém, akik szeretetükkel, imádságukkal, áldozataikkal, tanácsaikkal, bátorításukkal és személyes példájukkal segítettek előre haladni. Mindegyikük egy-egy eszköz volt Isten kezében, akik által újra és újra megtapasztalhattam az ő gondviselő szeretetét és hűségét. Ezért ezen a napon nem csak öröm tölti el a szívemet, hanem mindenek előtt mélységes hála. Elsőként tehát a jó Istennek szeretnék köszönetet mondani, mert minden jó tőle származik. De ugyanakkor szeretném hálámat kifejezni mindazoknak is, akik valamilyen módon részesei voltak hivatásom történetének. Lehetetlen lenne mindazt a jót és szeretetet viszonozni, amelyet kaptam, de szeretném legalább néhány szóval megköszönni mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ma itt állhatok az oltár előtt. És azt szeretném elmondani, hogy ezt az első szentmisémet önökért, mindnyájukért ajánlom fel, és imádkozom mindazokért, akik jelen vannak, és azokért is, akik valamilyen okból nem lehettek közöttünk, de lélekben velünk ünnepelnek. Imádkozom mindazokért, akik szeretetükkel, áldozatukkal, munkájukkal vagy imádságukkal elkísértek ezen az úton. És kérem a jó Istent, hogy bőségesen áldja meg mindannyiukat, százszorosan jutalmazza meg a sok jót, amelyet kaptam önöktől, és őrizzen meg bennünket mindig az ő szeretetében. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én végrem, én végrem, én igen nagy végrem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok az életem, Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány Zakariás proféta könyvéből. Ezt mondja az Úr: ujjong, Sion leánya, zeng éneket, Jeruzsálem leánya. Íme közeleg királyod, igaz és győzedelmes, alázatos, Szamáron jön, Szamár hátán, Szamárnak csikaján. Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig. Ez az Isten igéje.
1: Istenem.

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Uram, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek.

nem ismeri a fiút, csak az atya, s az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám, mindnyájan, akik fáradtak vagytok,

Kedves Ferenc, kedves szülők, barátok, kedves paptestvérek, Krisztusban szeretett kedves testvérek! Ma Aknasugatag földjén 54 év után a menny újra megérinti a földet. 54 évvel ezelőtt volt itt legutóbb primícia, az újmisés nagybácsiának, főtisztelendő Wiesauer Ferenc atyának az első miséje. És ma egy édesapának és egy édesanyának egyetlen gyermeke, egy közösségnek a gyermeke, az egyháznak a papja először emeli föl kezét az oltár fölé, és kimondja azt, amit Krisztus kimondott az utolsó vacsora termében, ez az én testem, ez az én vérem. De mielőtt útnak indulsz, kedves Ferenc, hadd szóljak hozzád néhány szóval, nem tanácsként, csupán testvéri útravalóként, abból a tapasztalatból, amelyet én is az elmúlt 20 évben átéltem. És az első kérdésem az, mit gondolsz, mi a legnehezebb a papságban? Talán a cölibátus? Talán a magány, talán a társtalanság.

bizonytalanság, talán a rengeteg kritika az emberek részéről. Azt kell mondanom, hogy egyik sem. A legnagyobb nehézség a papságban az a kihívás, hogy elmondjuk az embereknek, a ránk bizottaknak, hogy mennyire szereti őket az Isten. Ez a legnehezebb a papságban elmondani, nem szavakkal, hanem elmondani életünkkel, hogy mennyire szereti őket az Isten, és elvinni az embereket a forráshoz, ahol inni lehet, ahol meg lehet gyógyulni, ahol a tékozló fiú végre meghallja, még messze volt, amikor az apja meglátta, és megesett rajta a szíve. Nemrég megnéztem a Szent Szívről szóló híres francia filmet, a tavaly jelent meg Franciaországban, nagyon sok embert megmozdított és megtérésre sarkalt, és ebben a filmben van egy gyönyörű mondat, amely így hangzik, a világ azért haldokol, mert nem tudják, hogy szeretik. A világ azért haldokol, mert nem tudják, hogy szeretik. Kedves Ferenc, talán ez a te küldetésednek a lényege, te vagy az, aki tudatja a világgal. Aknasugatag utcáinak porával a talpán, ugyan hallottuk a bevezetőben, itt a sósfürdők ölelésében, a máramarosi hegyek ölelésében, innen mész el azokhoz, akik még nem tudják, hogy Isten szereti őket. Három kérés az útra, papi életedre, akár szójáték is lehetne. Az első, soha ne törj ki a papságból, soha ne törj le, és soha ne tördelj le a papságból. Ezzel a három útravalóval szeretnék elindítani. Az első, soha ne törj ki a papságból. Talán azt gondolnánk, hogy akkor törünk ki először a papságból, amikor levetjük a reverendát, ahogyan szokták mondani, vagy kilépünk a papságból, ahogyan elhagyjuk a szolgálatot. Nem, mert lehet valaki papi ruhában is régen kitörve abból a szolgálatból, amit elvállalsz. Akkor törsz ki, amikor feltételeket szabsz az Istennek, és amikor megszűnsz embernek lenni. Nemrég hallottam egy pap tanúságtételében, elpanaszolta a lelkivezetőjének, hogy igazából ő a szobájában nem tud imádkozni. Nem elég rendezett a szoba, nem olyan a berendezése, ami őt imára sarkalná, és elmondta, hogy szeret nagy templomokban imádkozni, lehet megfelelő zene mellett imádkozni, de igazából egy egyszerű templomban és a saját szobájában nem tud imádkozni. És a lelkivezetője a következőket mondta neki, fiam, mindenképp ajánlom neked, hogy beszélj az Úrral, és mondd el neki, hogy milyen feltételek mellett, mikor és milyen módon léphet be hozzád. Állíts fel feltételeket az Úrnak. És a pap elszégyelte magát, mert rájött arra, hogy nem az Istennel van a gond, hanem az ő lelkében, amikor feltételeket szab az Úrnak, hogy mikor és hogyan mehet be hozzá. Emlékszem, megboldogult Reiser pár püspökünk gyakran elmondta nekünk, amikor útra indított bennünket a következőket, először vagy ember, aztán keresztény, és csak utána pap. Ez a sorrend nem megalázó, ez az alapja a papi életünknek. Mert a papság nem törli el az emberséget, hanem megkoronázza. Aki megszűnik ember lenni, megszűnik hiteles pap lenni. Mondhatunk szépeket, idézhetünk nagyokat, hirdethetünk igazságokat, de ha nincs benne emberi gesztus, nincs benne Krisztus sem. Mert Krisztus is ember lett egészen. Sírt Lázár sírjánál, megérintette a leprást, akit senki sem mert megérinteni. Elfáradt, evett, nevetett, barátokat szeretett. Az emberség nem gyengeség a papban, hanem eszköz Isten kezében. Kedves Ferenc, soha ne törj ki a papságból. Vagy ha kitörsz, térj vissza.
Nem lehet válságban életdöntéseket hozni. Sajnos van olyan kilépett papunk, aki válsághelyzetben hozott olyan döntéseket, amelyeket talán később megbánt, depresszióban, nehéz helyzetben, kritikus helyzetben nem lehet életdöntéseket hozni. Ne várj soha különleges körülményeket az Istentől. Az imádság nem a szép templomtól lesz mély, hanem attól, hogy te ott vagy. Az Úr biztos, hogy ott van, egészen feltétel nélkül, emberként. A következő gondolat, ne törj le a papságban. Jön majd idő, és eljön, hidd el, amikor az Úrral való találkozás nem ad látható örömöt. Amikor a Szentlélek vigasztalása, mintha egy kicsit eltávolodna. Amikor a mise rutinná válik. A breviárium talán teherré, a gyóntatószék börtönné. Akkor törsz le, amikor nem szítod fel magadban újra és újra Istennek a kegyelmét. Pál apostol azt írta Timóteusnak, és ezt mondja neked is, szítsd fel magadban Isten kegyelmét. Nem azt mondja, hogy várd meg, amíg újra jó kedved lesz, nem azt, hogy pihenj, amíg elmúlik, hanem cselekedj, tegyél valamit, szítsd fel, fújd lángra, ami parázzsá hűlt. Mert van egy másik csapda, és ez nagyon nagy kísértés, amikor másokat hibáztatunk a saját boldogtalanságunkért. Azért vagyok ilyen, mert ilyen a püspököm. Azért vagyok ilyen, mert ilyen az esperesem. Azért vagyok ilyen, mert ilyenek a kollégák. Azért nem tudok imádkozni, mert ilyen a plébánia. Azért nincs öröm, mert a hívek nem értékelnek. Sajnos ez a szenvedésnek a dramatizálása, a panasznak az útja, mert egy pap, aki csak panaszkodik, lassan elveszti a prófétai hangját. Mert hogyan hirdessem a feltámadást, hogyan hirdesse az, aki maga is le van törve? Péter is letört a kakasszó után, arcra borult és keservesen sírt, de nem maradt ott. Felállt, és pünköstkor 3000 embert keresztelt meg egyetlen egy nap alatt. A letörtségből is lehet feltámadás. A Szentlélek vigasztalása valóságos, de kérned kell. Nekünk is papoknak állandóan kérnünk kell naponta, alázattal. Ne engedd, hogy a fáradtság megcsalja a szívedet. Ne engedd, hogy a boldogságod mástól függjön, a szomszédtól, a kollégától, a felettesettől, az Isten legyen a boldogságod forrása. A harmadik dolog pedig, ne tördelj le a papságból. Ez a legfinomabb, de talán ez a legveszélyesebb. Akkor törsz le, amikor az Istennel való találkozás már nem öröm. Nem robbanásszerűen történik ez, lassan, észrevétlenül. Egyik nap még ég a szív, a másikon már csak teljesítünk. Az ima kötelességgé válik, az oltár munkahelyé, a hívek pedig problémák sorozatává. És ekkor jön a csapda, elkezdjük szidni az embereket. Ti ilyenek vagytok, ti nem vagytok jók, ti nem vagytok értékesek, ti nem változtok. Nem Istenben és Istenért szeretjük őket, hanem felelőtlenül ítélkezünk, fáradtan és keserűen. Képzeld el azt a férjet, aki minden este hazamegy és csak szidást kap, csak kritikát, csak szemrehányást. Mit tesz előbb-utóbb? Elmarad, visszahúzódik, bezárkózik, megszakítja a kapcsolatot. A hívek ugyanígy, mert a hívek a pap imádságának a tükörképei. János apostol így ír, mi szeressük egymást, mert ő előbb szeretett minket. Ez a sorrend nem felcserélhető. Előbb a forráshoz kell menni,
és onnan lehet szeretni. Aki nem tér vissza a forráshoz, előbb-utóbb csak száraz csatornát kínál a szomjazóknak. Ha te égő szívvel állsz az oltárnál, ők is közelednek. Ha te letört lélekkel hirdeted az igét, ők is érzik. A nyáj megérzi a pásztornak a szívét, szavak nélkül is. Ezért, kedves Ferenc, ne engedd, hogy a tördelés beköltözzön szívedbe. Szítsd fel naponta Isten kegyelmét, térj vissza a forráshoz, hogy legyen mit adnod. Mert csak azt tud igazán szeretni, aki maga is szeretve érzi magát az Isten által. Egy pap azt mondta nemrég, akkor kezdtem süllyedni, amikor a nagy igent felváltottam kis igenekre. A papszentelésben adott igent lassan visszalopkodtam az Istentől. 2 óra facebookozás, 1 óra filmnézés, 2 óra barátokkal, és azt vettem észre, a nagy igenből szinte már semmi sem lett, folyamatosan visszaloptam az Istennek adott igenemet. Kedves Ferenc, nagyon tetszik a jelmondatod, 2 is választottál, de az is elég, hogyha 1 megvalósítasz. Legyetek irgalmasok, mint az én atyám is irgalmas. Ez egy óriási küldetés, mert amikor az élet irgalmatlanná válik a környezetünkben, a családunkban, ott már nem lehet élni. De ha van irgalom, akkor van élet, és számodra az irgalom az nem csak egy információ, hanem megélt valóság. Hihetetlen, Ferenc, az élettörténeted, elindultál a tágas útról, és rátértél a szűk ösvényre. Megértetted, hogy tágas az út, amely a kárhozatra vezet, de nagyon szűk, amely az üdvösségre vezet, és te ezt a szűk ösvényt választottad. Hála Istennek, hogy ismerhetlek. 1 évet együtt töltöttünk Nagybányán, ahol a gyakorlati szolgálatodat, évedet eltöltötted, és nagyon tetszik a személyiségedben az, hogy ismered önmagadat. Tudod, hogy ki vagy, tudod, hogy honnan indultál, és az alázatnak a jele, amikor az ember már ismeri önmagát, és ki ismeri mondani, hogy nem mindig tökéletes az életútja, hogy vannak nehézségek, ez egy óriási ajándék. 24 gyermeket bíztunk rád, és nagyon tetszett, amikor azt kérdezték, hogy hányan vannak a kollégiumban, akkor Feri gyakran mondta, hogy 24-en, de én vagyok a 25. Milyen alázat volt benne felismerni, hogy néha még ő is gyermek, és néha ő is rászorul arra, hogy mások segítsék és mások támogassák. Nagyon tetszett és tetszik benned a kötelességtudat. Emlékszem, hogy ugye nem csak imádkoztunk, és nem csak dolgoztunk együtt, hanem olyan is volt, hogy kártyáztunk is. Leginkább akkor ismerjük meg egymást, amikor szabadon valami tevékenységet folytatunk. Nem a nagy miséken lehet megismerni valakit, hanem ilyen lazább környezetben, és 3 kártyáztunk, és az volt a tét, hogy aki veszít, az elmegy narancsot vásárolni, vagy mandarint, nem tudom már. Tél volt, este 9 óra, és Feri veszített. És ha nem ment volna el, hát akkor is megbocsájtottunk volna neki, de Feri ügyesen felpattant, és azonnal beismerte, hogy veszített, és elment narancsot vásárolni a régi főtér egyik non-stopjába. Nagyon megcsodáltam Ferinek az elköteleződését és az engedelmességét, amit elvállalt, azt teljesítette is. Nem csak banális dolgokról, és nem csak az időjárásról lehet Ferivel beszélgetni, nagyon tetszik, hogy ő rengeteget olvas. Nagyon sokat olvasott, és kedvenc írója Dosztojevszki volt. Szinte minden könyvet, amit el tudott érni ettől az írótól, azt el is olvasta, és nagyon mély dolgokat ismert föl Dosztojevszki írásaiban. Nagyon tetszik az egyik könyvében, ezt írja a kedvenc íród, ne féljetek az emberek bűneitől, szeressétek az embereket még a bűneikben is. Mert ez a szeretet hasonlít leginkább Isten szeretetéhez.
Dosztojevszki azért ment mélyre, az emberi lélek mélyébe, mert tudta, hogy csak úgy lehet föltámadni, a kegyelem csak úgy tud működni, hogyha először lemegyünk az ember életnek a mélyére, és föltárjuk, megtapasztaljuk azt, ami az emberi lélek mélyén van, azt a bűnt, azt a fertőt, ami nagyon sok embert tönkretesz. Kedves Ferenc, örülök, hogy az irgalmasság papja akarsz lenni. Örülök a jelmondatotnak, mert a hívek is ilyen papot várnak. Lehet, hogy az embereknek is, sőt biztos, nagyon sok hibájuk van. Lehet, hogy nehéz emberek, de egyikük sem azért jön a templomba, hogy még kisebb emberként menjen haza, hanem azért, hogy valaki végre emlékeztesse, Isten még mindig hisz benne. Te leszel az a valaki, aki az emberekkel elhiteted azt, amit Isten mond, hogy szereti az embert, és hűséges az emberhez. Tudod, melyik a legszebb prédikáció? A legszebb prédikáció az, amely nem azt mondják az emberek, hogy atya olyan jól beszélt, ez olyan szuper volt, annyira tetszett. Az a jó prédikáció, amelyre azt mondják az emberek, atya, végre megértettem, hogy mennyire szeret engem az Isten. Atya, végre megértettem, hogy van gyógyulás. Köszönöm, hogy elvezetett a forráshoz. Ez a jó prédikáció. Isten erre hív téged. Nem a bíró szerepét kell játszani. A pap nem ügyész, a pap az atya ölelő karja. Lehet igazat mondani úgy is, hogy közben összetörünk valakit. És lehet igazat mondani úgy is, hogy közben felemeljük. Jézus mindig az utóbbit választotta. A házasságtörő asszonynak sem azt mondta először, vétkeztél, hanem azt mondta először, én sem ítélek el. És csak utána mondta, menj, és többé ne vétkezz. Kedves Ferenc, ez az irgalom sorrendje. Először felemel, aztán átalakít. Soha ne fordítsd meg ezt a sorrendet, mert akkor nem Krisztust fogod képviselni, hanem önmagadat. Kedves Ferenc, egyszer egy kisfiú megkérdezte az édesanyját, anya, honnan tudja egy vak ember, hogy felkelt a nap? Az édesanyja elmosolyodott, onnan, hogy érzi a melegét az arcán. A nap nem kiabál, nem bizonygatja, hogy világít, egyszerűen jelen van. És aki közelül hozzá, megérzi. Te is ilyen pap legyél, lehet, hogy nem te leszel a legnagyobb szónok, lehet, hogy nem írsz könyveket, lehet, hogy nem lesznek nagy kitüntetéseid, nem baj. Csak egy dolog legyen igaz, ha valaki találkozik veled, érezze rajtad Istennek a szeretetét. Érezze, hogy könnyebb remélni, könnyebb irgalmasnak lenni, könnyebb megbocsájtani, könnyebb hazatalálni az atyához. Ez a papnak a nagysága. Kedves testvérek, kedves Ferenc, aknasugatag népe szülte ezt a papot, nem csak az édesanyja, hanem ez a közösség is, olyan hallottuk Jenő atyától, a plébános atyától, nagyon sokan formálták az életedet, először te fiatya, utána István atya, aztán Jenő atya. Itt a Kárpátok hegyei közt éltél, a sós szél is formálta a lelkedet, vidd magaddal ezt a földet, a híveknek a szeretetét, de vidd magaddal az atya szívét is. Mert a világ sokszor haldoklik, azért, mert nem tudja, hogy szeretik. Te vagy az, aki elmondja, nem szavakkal csupán, hanem odaadott élettel. És most, kedves Ferenc, hadd emlékeztessenek befejezésül arra az énekre, amely Szent II. János Pál pápának volt a kedvenc éneke, én is nagyon szeretem, ez a Bárka dal. Ha tudnék jól énekelni, el is énekelni, de inkább elmondom. Így szól ez a szép dal. Jézus egyszer megállt a parton. Várta azt, aki követné őt az úton. Emberhalászként, az isteni szóval.
Ó Jézus, lelkem mélyébe láttál, szavat hallom, a nevemet ejti szád. Nem kell immár, mit ér a régi bárkám. Veled élek, és vár ránk az óceán. Nézd hát, szívemet adom néked, kész a lelkem, szolgállak, követlek téged, zúgó viharban, te védelmez engem. Ó Jézus, lelkem mélyébe láttál, szavad hallom, a nevemet ejti szád. Nem kell immár, mit ér a régi bárkám, veled élek, és vár ránk az óceán. Amen.

0: Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus meghívott az ő szent szolgálatára. Most, amikor újmis és papként mutatom be ezt a legszentebb áldozatot, tárjuk kéréseinket bizalommal mennyei atyánk elé, és imádkozunk az egyházért, a papságért és az egész emberiségért.
1: Kérünk, Urunk, áraszd ki szent lelkedet Leó pápánkra, püspökeinkre is minden papodra. Add, hogy hűségesen, bölcsen és szentül vezessék a rájuk bízott nyájat.
2: Kérünk, téged, hallgass meg őket.
1: Áld meg, Urunk, újonnan szentelt papodat, adj neki erőt, kitartást és lángoló szeretetet, hogy élete, ige hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása a te dicsőségedet és a lelkek üdvösségét szolgálja.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Jutalmazd meg bőséges áldásoddal az újmisés szüleit, családtagjait, tanárait és minden jótevőjét. Hálát adunk mindazért a szeretetért és áldozatért, amellyel hivatásának kibontakozását segítették.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Támasz egyházadban új, szent életű papi és szerzetesi hivatásokat. Érintsd meg a fiatalok szívét, hogy nagy lelkűen válaszoljanak hívó szavadra, és ne maradjon a te néped pásztor nélkül.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Légy vigasztalója a betegeknek, a szegényeknek, a szenvedőknek és a magányosoknak. Add, hogy papjaid szolgálatán keresztül mindig megtapasztalhassák a te irgalmas és gyógyító szeretetedet.
2: Kérünk téged, hallgass minket!
1: Vedd fel országod békéjébe elhunyt szeretteinket, különösen az újmisés atya elhunyt hozzátartozóit, akik ezen a földi ünnepen már nem lehetnek velünk, de a mennyből kísérik útját.
2: Kérünk téged, hallgass minket!
0: Mennyei atyánk, te öröktől fogva kiválasztod azokat, akiket szolgálatodra hívsz. Kérünk, fogad el könyörgéseinket, amelyeket hívő népeddel együtt első szentmisém alkalmával terjesztünk eléd. Add, hogy kegyelmedből jó és hűséges lelkipásztor lehessek, Krisztus, ami Urunk által.

megjelenése és az emberi munka gyümölcse, amelyet eszentelkezett által hamarosan Krisztus testvévé, az élet kenyerévé válik. Ezzel az ostjával együtt helyezzük a paténára a mi életünket, munkánkat, örömeinket és fájdalmainkat is, hogy te ajánl fel azokat Istennek. Fogad ezt a kelyhet. Ebből a kehelyből árad ránk az új szövetség vére, a megváltás ára. Papi hivatásod során fogad el te is Isten akaratát, a szenvedést és az örömböt egyaránt, ahogyan Krisztus tette. Hozd nekünk bőségesen az örök élet italát, hogy általad meg is, hogy meríthessünk az üdvösség forrásából. Fogad a bort és a vizet. A szőlőtő gyümölcse hamarosan Krisztus drága vérévé válik. A borba cseptetett víz pedig, ami emberi gyengeségünket jelképezi, amely a szentmisében titokzatosan egyesül Krisztus istenségével. Kérjük az Urat, hogy szolgálatod által a mi gyarló emberi életünk is átalakuljon, és részesei lehessünk az isteni kegyelemnek. Fogad ezt a lángoló gyertyát. Ahogyan a gyertya világít az oltáron, a szentmise alatt, és önmagát emészti fel, úgy égjen a te életed is Krisztus szeretetében. Légy világosság a sötétségben, hogy aki téged lát és hall, az az isteni fény találja meg a rohanó világban. Fogad ezt a szentírást. A szentmisében Isten igéje táplálja lelkünket az ige asztaláról. Kívánjuk, hogy papi életedben a Biblia legyen mindennapi útmutatód. Amit benne olvasol, azt hidd, amit hiszel, azt tanítsd, és amit tanítasz, azt életeddel is váss tettekre, hogy hiteles útmutatónk lehess a mindennapokban. Fogad ezt a rózsafüzért. Ez az imádság csendes fegyvere és az égi édesanya oltalmazó palástja. Bár az oltáron a legfőbb áldozatot mutatod be, a mindennapok küzdelmeiben kísérjen téged Szűz Mária közbenjárása. Taníts meg minket is kitartóan imádkozni, és vezest egyházközségünket Krisztushoz, Mária szívén keresztül.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr közvetlenül az áldozatot, nevének dicséretére, dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Mindenható Istenem, fogad szívesen ezeket az áldozati adományokat, amelyeket hódolattal ajánlunk neked. Tekints Krisztusra, aki egyszerre főpap és áldozat, és a

Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami Úrunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka,
1: halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föl támadásodat, amivel nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
3: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Jenő püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
4: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
5: Elhunyt testvéreinket pedig is mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Kedves híveknek szólok, hogy az áldozás két helyen fog folyni, itt az újmise és az oltár előtt fog áldoztatni, és még lesz egy atya, aki a templom hátsó részében fog áldoztatni, és mindenki oda menjen, ahol közelebb van.

Könyörögjünk! A mennyei kenyérrel megerősítve, és az új szövetség kelyhéből örömet merítve, kérlek, mennyei atyám, add,

0: Te meghalottad csendben, lelkedben kigyúlt az isteni szikra. Ma az oltárhoz lépsz ünnepi rendben, s áldásra emeled kezedet nyitva. Legyél tanító, ki az utat mutatja, Istennek igét a lelkekbe adja. Hirdess a törvényt, a krisztusi tant, szabadból zengjen az égi harang. Szentelt kezedben a hófehér ostja, s az aranykerékben a krisztusi vér. A megváltás titkát hozod el most ma, a mennyország a földdel ma összeér. Légy irgalmas atya a gyontató székben, oldozd fel a bűnös az Isten nevében. Keresztvíz tisztítson, s a szentelt olaj, kegyelem áradjon, hol tártunk a baj. De ne feledd soha a szolgáló kendőt, melyel a Mester a lábakat mosta. Karold fel a gyengét, a sírót, az esendőt, szeretett kezét a szegénynek oszd ma. Légy hű pásztora a rád bízott nyájnak, menedéket nyújtva a rohanó világnak. Legyél vigasza a megtört bus szívnek, sugárzó fákjája az isteni fénynek. Első szentmisét áldása szálljon ránk, fogjon is vezesen Szűz Mária anyánk. Hordozza keresztet hittel és reménnyel, szolgált Krisztus tiszta hűszívvel.
1: És most a közösség nevében a gondnok úr, Vizer Béla fog egy pár szót elmondani Ferikének.
2: Föttisztelendő Úristen és Atya, kedves Erike! Amikor most első szentmisét végén az első papi áldásodat várjuk, a mi szívünk is csordult ki van hálával. Mi, ez a közösség, látunk téged felnőni. Itt ebben a padokban példáltál velünk, ide kötnek a gyökereid, és itt, a mi templomunk csendjében, a mi közösségünk imádságos fesztében fogant meg a hivatásod magban. Nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy az Isten a mi sorainkon választott ki, és hívott meg egy munkást az ő aratására. Láttuk a rácsodálkozásodat, a minisztránsként tett első lépteidet, és most még tisztelettel nézzük, ahogy Krisztus felszentelt papjaként állsz az oltárnál. Bárhova is szólítson a főpásztorod és a hivatásod, kérj, tudd, ez a közösség mindig a te lelki otthonod marad. Addig kísérünk az utadon, úgy ígérjük, míg ma, ezen a szent napon, hogy imáinkkal a jövőben is melletted állunk. Kérjük az Urat, hogy adjon neked erőt a nehézségekben, alázatot a sikerekben, és kiakadhatatlan örömet a lelkek szolgálatában. Vidd magaddal a mi szeretetünket, légy jó és irgalom az pásztor, és kérünk, te se feledkezz meg rólunk, amikor az Úr oltáránál bemutatod a szent áldozatot. Isten áldjon, és a boldogságos szülanya óvjon minden lépésedet.

A közösség nevében pedig fogadj el egy néhány szál virágot, maradj teljesen friss, mint ezek a virágok, és soha el ne hervadjál. És egyben köszönjük főtisztelő Smutko Róbert atyának, Nagybányai Esperes úrnak a prédikációját, neki is megköszönjük a...

0: Akkor hadd szóljak én is egy pár szót, hiszen elérkezett az a pillanat, amikor személyesen is kifejezhetem hálámat. Mindenek előtt a Jóistennek szeretnék hálát adni, hiszen neki köszönöm ezt a kegyelmi napot, azt, hogy elvezérelt a papszentelésig, és megajándékozott a papi hivatás felbecsülhetetlen ajándékával. Hálát adok azért, hogy már anyám méhétől fogva ismert és szeretett, és irgalmas szeretetében arra méltatott, hogy szolgálatába hívjon. Visszatekintve az eddigi életemre, világosan látom, hogy minden lépésemet az ő gondviselő keze vezette. Számtalanszor megtapasztalhattam szeretetét, irgalmát és kegyelmét, az örömökben és a megpróbáltatásokban, a világos és a bizonytalan időszakokban egyaránt. Amikor elbizonytalanodtam, ő adott erőt, amikor elfáradtam, ő emelt fel, amikor nem láttam a következő lépést, ő mutatott utat. Mindvégig hűséges maradt hozzám akkor is, amikor én nem mindig voltam elég hűséges hozzá. Ezért ezen a napon mindenek előtt neki mondok köszönetet. Mert ha ma itt állhatok az oltár előtt, az nem az én érdemem, hanem az ő végtelen irgalmának és kegyelmének a gyümölcse. Elsősorban szeretném megköszönni édesanyámnak mindazt, amit értem tett. Mindenek előtt hálát adok neki az élet ajándékáért, hogy vállalta a nehézségeket és szeretettel hozott a világra. Köszönöm, hogy gyerekkoromtól kezdve mindent megtett értem, fáradhatatlan szeretettel gondoskodott rólam, és számtalan áldozatot hozott azért, hogy semmiben ne szenvedjek hiányt. Még ennél is többet jelent számomra, hogy nem csak az életet adta nekem, hanem példájával megismertette Isten szeretetét is. Mindazzal, amit értem tett, szavaival, gesztusaival, áldozataival, imádságaival és szeretetével arra tanított, hogy Isten mindig gondoskodik övéiről. Sokszor talán észre sem vette, de éppen hétköznapi hűségével és csendes helytállásával mutatta meg számomra, mit jelent szeretni, mit jelent szolgálni és bízni az Úrban. Drága édesanyám, ezen a napon különösen is szeretném megköszönni mindazt, amit értem tettél. Kérem a jó Istent, hogy bőségesen jutalmazza meg mindazt a szeretetet és áldozatot, amelyet életem során kaptam tőled. Adjon neked jó egészséget, békességet, örömöt és sok kegyelmet, hogy még hosszú éveken át megtapasztalhassd az ő gondviselő szeretetét. Kívánom, hogy ugyanazzal a szeretettel öleljen át téged az Úr, amellyel egész életedben körülvettél engem. Isten áldása kísérjen és őrizen életed minden napján. Hálás szívvel szeretnék köszönetet mondani édesapámnak is. Köszönöm mindazt, amit értem tett életem során. Az ő szeretete, gondoskodása és áldozatvállalása is hozzájárult ahhoz, hogy ma itt állhatok az oltár előtt. Köszönöm a munkáját, a fáradozását, mindazt az időt és energiát, amelyet rám áldozott, valamint a sok tanácsot, beszélgetést és megértést, amelyet tőle kaptam. Ezek mind-mind formálták az életemet, és segítettek abban, hogy azzá váljak, aki ma vagyok. Kedves édesapám, szívből kívánom, hogy a Jóisten gazdagon áldja meg az életedet. Adjon neked jó egészséget, lelki örömöt és sok kegyelmet. Kísérjen utadon szeretetével és gondviselésével, erősítsen meg minden nehézségedben, és jutalmazza meg mindazt a jót, amit értem tettél. Imádkozom azért, hogy még sok szép évet adhasson nekünk együtt, és hogy mindig megtapasztalhassd az ő közelségét és atyai szeretetét. Köszönöm neked mindazt, amit értem tettél, és Isten fizesse meg érte bőségesen. Különös szeretettel szeretném megköszönni keresztapámnak mindazt a szeretetet és támogatást, amelyel egész eddig életemet végig kísérte. Hálás vagyok neki mindazért a gondoskodásért, áldozatért és figyelmességért, amelyet irántam tanúsított. Köszönöm a sok beszélgetést, a bátorító szavakat, a tanácsokat, valamint azt, hogy mindig érezhettem szeretetét és mellettem állását. Külön ajándéknak tartom, hogy papként is előttem jár ezen az úton. Életpéldája, hűsége, szolgálata és Krisztus iránti elkötelezettsége már gyerekkoromtól kezdve nagy hatással volt rám. Mindig felnéztem rá, és sokat jelentett számomra, hogy nem csak szavaival, hanem életével is megmutatta, mit jelent Istennek és az embereknek élni. Köszönöm azt is, hogy a hivatásom útján minden szinten támogatott, jelenlétével, tanácsaival, bátorításával és imáival. Szeretném szívből megköszönni keresztanyámnak is mindazt a szeretetet, gondoskodást és támogatást, amelyet egész életem során kaptam tőle. Hálás vagyok a sok beszélgetésért, a jó tanácsokért, a bátorításért, a segítségért és azért a szeretetteljes figyelemért, amelyel mindig körülvett. Nagy ajándék számomra, hogy mindig érezhettem, számíthatok rá, és hogy bármilyen élethelyzetben mellettem áll. És őszintén mondhatom, hogy sokszor úgy éreztem, mintha egy második édesanyám lenne. Szeretetével, gondoskodásával és önzetlen jelenlétével biztonságot adott, és sokszor megtapasztalhattam rajta keresztül is Isten jóságát és gondviselő szeretetért. Mindezért mély hálát hordozok a szívemben. Kedves keresztanyám, szívből kérem a jó Istent, hogy bőségesen áldjon meg mindazért a sok szeretetért és jóságért, amelyet nekem ajándékoztál. Hálás szívvel szeretnék köszönetet mondani Birma szüleimnek is. Hálát adok a jó Istennek azért, hogy őket is mellém rendelte, és hogy egész eddigi életem során mindig megtapasztalhattam szeretetüket és gondoskodásukat. Nagy ajándék számomra, hogy nem csak a szép pillanatokban, hanem a nehezebb időszakokban is mindig számíthattam rájuk. Jelenlétük, bátorításuk és őszinte szeretetük sokszor adott erőt ahhoz, hogy bizalommal haladjak tovább a hivatásom útján. Köszönöm nekik mindezt a figyelmet, törődést, segítséget és imádságot, amellyel elkísértek ezen az úton. És hálás vagyok azért, hogy életük és szeretetük által én is újra és újra megtapasztalhattam Isten gondviselő jóságát és hűségét. Kedves Birma szüleim, kérem a jó Istent, hogy bőségesen áldja meg életeteket és családotokat. Ajándékozzon nektek jó egészséget, örömet és sok kegyelmet. Jutalmazza meg mindazt a szeretetet, amelyet oly önzetlenül nekem ajándékoztatok. Szeretném kifejezni őszinte hálámat nagyméltóságú és főtisztelendő Schönberger Jenő püspök atyának. Hálát adok a jó Istennek, hogy személyében olyan főpásztort ajándékozott egyházmegyénknek, aki atyai szeretettel és gondoskodással kísérte hivatásunk útját. Köszönöm a püspök atyának, hogy bizalmat szavazott nekem, és méltónak talált arra, hogy az egyház szolgálatába állítsa életemet. Hálás vagyok azért, hogy atyai figyelemmel kísérte hivatásom kibontakozását, bátorított, irányt mutatott és tanításával, példájával segített egyre jobban megérteni, mit jelent Krisztus és az egyház szolgájának lenni. Köszönöm minden buzdítását, tanítását, jó szavát, atyai gondoskodását és mindazt a segítséget, amelyet az évek során kaptam tőle. Külön hálával gondolok arra is, hogy imáival és bizalmával végigkísérte felkészülésemet, és ma az ő keze által részesültem a papi rend szentségében. Kedves püspök atya, kérem a mindenható Istent, hogy gazdagon áldja meg életét és főpásztori szolgálatát. Őszinte és hálás szívvel szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a plébánosaimnak, akik gyerekkoromtól kezdve elkísértek és formálták életemet. Hálát adok a jó Istennek, hogy rajtuk keresztül vezetett egyre közelebb önmagához, és hogy életpéldájukkal, tanításukkal és papi szolgálatukkal felébresztették bennem is a vágyat, hogy én is Krisztus szolgája legyek. Különösen hálás vagyok azért, hogy gyerekkoromtól kezdve közel lehettem hozzájuk, és részese lehettem a plébánia és a templom mindennapi életének. A minisztrálás, a liturgia szépsége, a közös imádságok és a plébániai élet mindennapi kenyeremé lettek. És visszatekintve úgy érzem, hogy Isten már ezekben az egyszerű hétköznapokban csendesen készítette elő a szívemet arra a hivatásra, amelyre ma meghívott. Hálás vagyok azért is, hogy nem csak plébánosaim, hanem lelki vezetőim is voltak. Mindig bizalommal fordulhattam hozzájuk tanácsért, útmutatásért, vagy egyszerűen egy őszinte beszélgetésért. Türelemmel kísérték lelki fejlődésemet, segítettek felismerni Isten akaratát, és megerősítettek a hivatás útján. Mindegyikük valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy ma én is itt állhatok az oltár előtt, Krisztus és az egyház szolgájaként. Kedves plébános atyák, szívből kérem a jó Istent, hogy gazdagon áldja meg életeteket és papi szolgálatotokat. Jutalmazza meg azt a sok jót, amelyet oly sok embernek és köztük nekem is ajándékoztatok. Adjon nektek jó egészséget, lelki örömöt, kitartást és bőséges kegyelmet, hogy továbbra is Krisztus hűséges tanúi lehessetek. Köszönöm, hogy életetekkel, szolgálatotokkal és szeretetetekkel hozzájárultatok ahhoz, hogy ma én is kimondhattam az Úrnak az igent. Isten fizesse meg nektek bőségesen mindazt, amit értem és a rám bízott közösségért tettetek. Különösen szeretném kifejezni őszinte hálámat a szónok atyának, főtisztelendő Smutko Robert esperes atyának, amiért elfogadta meghívásomat és vállalta, hogy első szentmisémen hirdeti Isten igéjét. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ezen a számomra oly fontos napon is mellettem áll. Szívből köszönöm mindazt, amit a gyakorlati évem során tőle kaptam. Hálás vagyok, hogy egy éven át az ő plébániáján szolgálhattam, és nem csak a papi szolgálat mindennapjaiba nyerhettem betekintést, hanem személyes példáján keresztül is sokat tanulhattam. Köszönöm emberségét, szeretetét, barátságát, bizalmát, türelmét és azt a sok jó tanácsot, amelyel végigkísért ezen az úton. Nagyon sokat jelentett számomra, hogy mindig bizalommal fordulhattam hozzá, és hogy minden helyzetben érezhettem támogatását. Őszintén mondhatom, hogy sokat tanultam tőle nem csak arról, hogyan kell papként szolgálni, hanem arról is, hogyan kell szeretni az embereket és hűséggel élni a hivatást. Ezúton is szeretném megköszönni mindezt a jót. Hálás vagyok a jó Istennek, hogy az utamon ilyen példaképeket és lelki testvért adott mellém. Kérem a mindenható Istent, hogy gazdagon áldja meg életét és papi szolgálatát. Adjon neki jó egészséget, lelki erőt, sok örömöt és bőséges kegyelmet, hogy továbbra is Krisztus hűséges szolgájaként vezethesse a rábízott közösséget. Hálás szívvel szeretnék köszönetet mondani a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet elöljáróinak és tanárainak. Köszönöm mindazt a szeretetet, türelmet, odafigyelést és áldozatos munkát, amellyel a kispapi évek alatt formáltak és kísértek. Hálás vagyok mindazért, amit emberileg, lelkileg és tudásban kaptam tőlük, hiszen ezek az évek meghatározó szerepet játszottak papi hivatáson kibontakozásában. Szeretnék szívből köszönetet mondani valamennyi alkalmazottnak is a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetből. Továbbá köszönetet szeretnék mondani a rokonaimnak is, akik itt vannak és együtt ünnepelnek velem. Hálás szívvel szeretnék köszönetet mondani valamennyi tanítómnak és tanáromnak is, akik gyermekkoromtól kezdve végig kísérték tanulmányaimat. Mindegyiküknek külön-külön hálával tartozom mindazért, amit tőlük kaptam. Köszönöm a türelmüket, a fáradhatatlan munkájukat, a tudást, amelyet átadtak, valamint azt a sok biztatást és bátorítást, amellyel segítették utamat. Hiszen nem csak ismereteket kaptam tőlük, hanem emberséget, kitartást, felelősségtudatot és számtalan olyan értéket is, amelyek ma is elkísérnek, és a papi szolgálatomban is szeretném továbbadni. Hálás vagyok azért, hogy mindannyian valamilyen módon hozzájárultak személyiségem formálódásához, és ahhoz az emberhez, aki ma az oltár előtt áll. Kérem a Jóistent, hogy bőségesen áldja meg életüket és szolgálatukat. Adjon nekik jó egészséget, örömet, békességet és sok kegyelmet. Jutalmazza meg mindazt a szeretetet, türelmet és áldozatos munkát, amellyel nemzedékeket neveltek. Isten fizesse meg nektek mindazt a jót, amit értem és oly sok fiatalért tettek. Doresc să adresez un sincer cuvânt de mulțumire învățătoarei mele și tuturor profesorilor mei care au contribuit la formarea mea umană și spirituală. Le sunt recunoscător pentru răbdarea și dăruirea, sfaturile și cunoștințele pe care mi le-au oferit de-a lungul anilor. Prin munca și exemplul lor au avut un rol important în devenirea mea. Dumnezeu să răsplătească din belșug tot binele pe care l-au făcut și să-i binecuvânteze cu sănătate, bucurie și haruri alese. Kedves évfolyamtársaim, kedves Hunor és Levente, hálás szívvel adok köszönetet a Jóistennek azért, hogy megismerhettelek benneteket, és együtt járhattuk végig a szemináriumi évek útját. Köszönöm mindazt, amit ez idő alatt tőletek kaptam, a barátságotokat, az őszinteségeteket, a szereteteteket, a támogatásotokat, és azt a számtalan közös élményt, amely örökre összeköt bennünket. Sokat tanultam tőletek, és hiszem, hogy egymás által is formált bennünket az Úr. Hiszen a közös imádságok, a beszélgetések, az örömök, a nehézségek és a megpróbáltatások mind hozzájárultak ahhoz, hogy ma együtt állhatunk Krisztus oltáránál. Őszintén elmondhatom, hogy a veletek együtt töltött évek számomra valódi kegyelmi időszakot jelentettek, amelyet mindig hálás szívvel fogok őrizni. Szívből kívánom, hogy a Jóisten gazdagon áldja meg papi szolgálatotokat, adjon nektek hűséget a hivatásban, örömet a szolgálatban, kitartást a nehézségekben, és mindig nyitott, Krisztus szeretetét tükröző szívet a rátok bízott emberek felé. Kísérjen benneteket a Szentlélek ereje, őrizzen meg benneteket az Úr szeretetében, és tegye szolgálatotokat sok ember számára áldássá. Köszönöm, hogy testvéreim és barátaim lehettetek ezen az úton. Isten áldjon benneteket! Szeretném szívből köszönetet mondani valamennyi kispap testvéremnek is. Hálás vagyok, hogy ma velem együtt ünnepeltek, és jelenlétetekkel megtiszteltétek papszentelésemet és első szentmisémet. Nagy öröm számomra, hogy ezen a számomra oly fontos napon is mellettem vagytok. Hálát adok a Jóistennek mindazokért az évekért, amelyeket együtt tölthettünk a szemináriumban. Volt, akivel hosszabb volt, akivel rövidebb ideig járhattuk együtt a hivatás útját, de mindannyiótoktól kaptam valamit. Egy jó szót, egy bátorítást, egy közös imádságot, egy beszélgetést, vagy egyszerűen a testvéri jelenlét ajándékát. Ezekért őszinte hálát hordozok a szívemben. Arra szeretnélek benneteket buzdítani, hogy mindig maradjatok hűségesek ahhoz a hivatáshoz, amelyet az Úrtól kaptatok. Lesznek örömök és lesznek nehézségek is, de soha ne feledjétek, hogy aki meghívott bennünket, az mindig velünk marad, és kegyelmével soha nem hagy magunkra. Bízzatok benne, engedjétek, hogy nap mint nap formálja a szíveteket, és ne féljetek teljesen ráhagyni magatokat az ő akaratára. Végezetül pedig szeretném őszinte hálámat kifejezni minden barátomnak, minden ismerősömnek, a sugatagi közösségnek, és mindazoknak, akik életem bármely szakaszában mellettem álltak. Lehetetlen lenne név szerint felsorolni mindenkit, de a jó Isten előtt mindannyian ott vagytok a szívemben. Hálás vagyok minden kedves szóért, minden bátorításért, minden segítő kézért, minden mosolyért, minden beszélgetésért és minden apró gesztusért, amely által megtapasztalhattam Isten szeretetét. Külön szeretném megköszönni azoknak is, akik talán észrevétlenül a háttérben hordoztak imádságaikban. Hiszem, hogy egyetlen őszinte fohás sem vész el Isten előtt, és biztos vagyok benne, hogy ha ma itt állhatok az oltár előtt, abban a ti imáitok is része van. Köszönöm mindenkinek, aki valaha akár csak egy rövid fohászt is elmondott értem, aki bátorított, támogatott, vagy egyszerűen szeretettel gondolt rám. Ezeket talán nem mindig vettem észre, de hiszem, hogy Isten mindegyiket felhasznált a hivatásom útján. Szívből kérem a jó Istent, hogy százszorosan fizesse vissza mindazt a jót, amelyet tőletek kaptam. Áldja meg életeteket, családjaitokat és minden napjaitokat békével, örömmel és szeretettel. Kívánom, hogy ugyanazt a gondviselő jóságot tapasztaljátok meg életetekben, amelyet én is újra és újra megtapasztaltam. Imádságomban hálás szívvel foglalok hordozni benneteket, és kérem, hogy továbbra is ne feledkezzetek meg imádkozni értem. Önünk ére, Doris Sadrezon Sincer Kunde Mulcumire, Tutoror Kunostincelor, Tutoror Prietenilor, și Tutoror Celor Care, într-un fel sau altul, au fost alături de mine de-a lungul vieții. Este imposibil să-i numesc pe fiecare în parte, însă pe toți îi port cu recunoștință în inima mea. Mulțumesc pentru fiecare cuvânt de încurajare, pentru fiecare gest de bunătate, pentru fiecare mână întinsă și în mod deosebit pentru rugăciunile voastre. Sunt convins că nici cea mai scurtă rugăciune rostită pentru mine nu s-a pierdut înaintea lui Dumnezeu și cred că dacă astăzi mă aflu aici, în fața altarului, acest lucru vi se datorează vouă. Dumnezeu să vă răsplătească însutit pentru tot binele pe care mi l-ați făcut, să vă binecuvânteze pe voi și familiile voastre cu sănătate, pace, bucurie și haruri alese. Vă voi purta pe fiecare în rugăciunile mele și vă rog să nu mă uitați nici voi în rugăciunile voastre. Köszönöm mindazoknak, akik ma eljöttek ide velem, hogy megünnepeljem első szent misémet. Hálát adok a kántor úrnak, hogy vállalta, hogy énekel az első szent misémen. Hálát adok mindazoknak, akik a legkisebb hozzájárulásukkal is biztosították azt, hogy ma itt ilyen szépen ünnepélyesen összegyűjünk és ünnepeljünk. És elnézést szeretnék kérni, ha valakit akaratlanul nem említettem meg. Ez semmiképpen sem a hálám hiányát jelenti, csupán lehetetlen mindenkit külön megemlíteni, aki valamilyen módon részese volt életemnek és hivatásom történetének. A jó Isten azonban ismeri a szívemet, és tudja, hogy őszinte szeretettel és hálával gondolok mindazokra, akik imádságukkal, bátorításukkal, szeretetükkel, vagy akár egyetlen jó szóval is hozzájárultak ahhoz, hogy ma itt állhassak az oltár előtt. Kérem, fogadják hálás köszönetemet, és továbbra is hordozanak imádságaikban, ahogyan én is szeretettel fogom hordozni önöket. Kérem a Jóisten bőséges áldását kísérem mindannyiuk életét, jutalmazza meg szeretetüket és jóságukat, őrizze meg őket, önöket békében, egészségben és örömben. Imádságomban hálás szívvel fogom hordozni mindannyiukat. Isten áldása legyen mindannyiukon.
1: Az újmisés áldások sorrendje a következő. Az újmisés elsőként megáldja édesanyját, majd édesapját. Ezt követi a keresztszülők, majd a bérmaszülők megáldása. Majd az egykori és jelenlegi plébánosainak megáldása közösen. Ezután a szónokot áldja meg, majd az évfolyam társait, ezt követően az összes jelenlevő paptestvért, majd a kispapokat, végezetül a teljes rokonságot. Ezután majd a Szentmise záró áldása következik, melyet a három újmisés atya közösen ad.

szeretetének tüzét gyújtsa meg szívedben az Isten. Fogadd el, édesanyám, az áldást fiattól, legyen ez nehézségeid támasza. Fizessen meg neked az Isten kegyelmének titokzatos kincstárából. Teljesítse kéréseidet, adja meg azokat szíved szerint, és erősítsen elhatározásaidban. Áldjon meg téged a szenvedés idején, küldjön neked segítséget szentélyéből, és őrizzen téged. Áldozatos, önzetlen szeretetedért, megértő, türelmes jóságodért, meleg szívedért, és az értem való lemondásért, imádságért, életed fáradtságaiért adja meg neked az Úr Isten, hogy sok örömöd legyen áldozatodban. Légy áldott minden dologban, találj tetszésre Isten szemében. Ő adjon neked erőt, egészséget és hosszú életet. Erősítsen meg, hogy hitben, reményben és szeretetben bővelkedve éld le a földi életet. Mindennapi munkád legyen Istennek tetsző szolgálat, minden jóért, életed fáradtságáért és türelméért, azokért az áldozatokért, amiket értem és másokért hoztál, kapjál százszoros jutalmat és juss el a boldog örök életre. Adja meg neked Isten a végső álhatatosság kegyelmét, a mindenkor boldogságos Szűz Mária és Isten minden szentjének közbenjárására, új mis és papi készfeltételem által, minden égi és földi áldással áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívedben az Isten, fogadd el, édesapám, az áldást fiattól, legyen ez nehézségeid támasza. Fizesse meg neked az Isten kegyelmének titokzatos kincstárából. Teljesítse kéréseidet, adja meg azokat szíved szerint, és erősítsen elhatározásaidban. Hűséges kitart a munkádért, gondjaidért, áldozataidért, szenvedéseidért, kétkezed nevelő szeretetéért, életed jó példájáért, hogy Szent József példájára gyermeketként szerettél és neveltél, adjon neked az Úristen még sok örömet életed folyamán. Árasszon el kegyelmével, egészséggel és erővel, hogy hozzá mindig hűséges tudj maradni. Teljesítse kéréseidet, adja meg azokat szíved szerint, és erősítsen elhatározásaidban. Áldjon meg téged a szenvedés idején, légy áldott minden dologban. Ő adjon neked erőt, egészséget és hosszú életet. Erősítsen meg, hogy hitben, reményben és szeretetben bővelkedve éld le a földi életet. Mindennapi munkád legyen Istennek tetsző szolgálat, minden jóért, szeretetedért, fáradozásodért, áldozataidért, amit értem és másokért tettél. Kapjál százszoros jutalmat, és amikor majd elfogy életed, ne hagyjon el, hanem legyen bőséges jutalmad az égben. Adja meg neked Isten a végső álhatatosság kegyelmét. S a boldogságos Szűz Mária, Szent József és Isten minden szentjének közbenjárására, új mis és papi készfeltételem által áldjon meg téged a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

szeretetének tüzét gyújtsa meg szívetekben az Isten. Fogadjátok el, keresztszüleim, keresztgyermeketek áldását, amelyel erősítse meg benneteket az Úr. Az Atya mindenhatósága őrizen, a Fiú bölcsessége világosítson, a Szentlélek szeretete töltsön el benneteket. Lángoljatok a mennyei szeretettől, és a földieket helyesen használva egyedül Istennek szolgáljatok. A mindenkor boldogságos Szűz Mária és Isten minden szentjének közbenjárására, új mis és papi készföltételem által, minden égi és földi áldással áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Szeretetének tűzét gyújtsa meg szívetekben az Isten, fogadjátok el Birma szüleim, Birma fiatok áldását, amelyel erősítsen meg benneteket az Úr. Az Atya mindenhatósága őrizzen a fiú bölcsességgel, világosítson, a Szentlélek szeretete töltsön el benneteket. Lángoljatok a mennyei szeretettől, s a földieket helyesen használva, egyedül Istennek szolgáljatok. A mindenkor boldogságos Szűz Mária és Isten minden szentjének közbenjárására, újmis és papi készföltételem által, minden égi és földi áldással áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Az egyetlen Mester, a mi Úrunk Jézus Krisztus, áldjon meg titeket, lelki atyáim, akik lábamat az ő lábnyomaiba irányítottátok az evangélium szellemében. Ennek a napnak a kegyelmét Isten színe előtt megköszönöm nektek. Türelmes testvéri szeretetetekért, gondoskodó atyai jóságotokért áldjon meg az, aki maga a jóság. Adjon nektek hosszú boldog életet, hogy még sokakat segíthessetek azon az úton járni, amelyet az örök bölcsesség, ami Úrunk Jézus Krisztus mutatott meg nekünk. Adja meg nektek a Szentlélek ajándékainak teljességét, a lelkipásztori élet belső gazdagságát és a végső álhatatosság kegyelmét. Formáljon titeket igaz emberré és szent pappá országában. Adjon nektek az Úr hosszú életet, hogy annak minden napján lássátok Jeruzsálem javait. Legyen életetek áldás azoknak, akiknek szolgáltok, halálotok pedig békés hazatérés az Atyához. A mindenkor boldogságos Szűz Mária, védőszentjeitek és Isten minden szentjének közbenjárására, újmis és papi készültételem által, minden égi és földi áldással áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az egyetlen Mester, a mi Úrunk Jézus Krisztus áldjon meg téged, lelki atyám, aki lábamat az ő lábnyomaiba irányítottad az evangélium szellemében. Ennek a napnak a kegyelmét Isten színe előtt megköszönöm neked. Türelmes testvéri szeretetedért, gondoskodó atyai jóságodért, áldjon meg az, aki maga a jóság. Adjon neked hosszú boldog életet, hogy még sokakat segíthess azon az úton járni, amelyet az örök bölcsesség, ami Úrunk Jézus Krisztus mutatott meg nekünk. Adja meg neked a Szentlélek ajándékainak teljességét, a lelkipásztori élet belső gazdagságát és a végső álhatatosság kegyelmét. Formáljon téged igaz emberré és szent pappá országában. Adjon neked az Úr hosszú életet, hogy annak minden napján lásd Jeruzsálem javait. Legyen életed áldás azoknak, akiknek szolgálsz, halálod pedig békés hazatérés az Atyához. A mindenkor boldogságos Szűz Mária és Isten minden szentjének közbenjárására, újmis és papi készföltételem által, minden égi és földi áldással áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szeretetének tűzét gyújtsa meg szívetekben az Isten. Adja meg nektek az Úr a bölcsesség, az értelem, a tudomány, a tanács, az erő, a jámborság és az Istenfélelem lelkét. Világosítsa meg arcotokat, emlékezzék minden imádságotokra, és legyen neki tetsző minden áldozatotok. Formáljon titeket igaz emberre és szent pappá országában. Adjon nektek az Úr hosszú életet, hogy annak minden napján lássátok Jeruzsálem javait. Legyen életetek áldás azoknak, akiknek szolgáltok, halálotok pedig békés hazatérés az Atyához. Az Atya mindenhatósága őrizen, a Fiú bölcsessége világosítson, és a Szentlélek szeretet áraszon el titeket. Lángoljatok a mennyei szeretettől, és a földieket helyesen használva egyedül Istennek szolgáljatok. Adjon nektek hosszú életet, és minden égi és földi áldással áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívetekben az Isten, adja meg nektek az Ura bölcsesség, az értelem, a tudomány, a tanács, az erő, a jámborság és az Istenfélelem lelkét. Világosítsa meg arcotokat, emlékezzék minden imádságotokra, és legyen neki tetsző minden áldozatotok. Formáljon titeket igaz emberré és szent pappá országában. Adjon nektek az Úr hosszú életet, hogy annak minden napján lássátok Jeruzsálem javait. Legyen életetek áldás azoknak, akiknek szolgáltok, halálotok pedig békés hazatérés az Atyához. Az Atya mindenhatossága őrizzen, a Fiú bölcsessége világosítson, s a Szentlélek szeretete árasszon el titeket. Lángoljatok a mennyei szeretettől, és a földieket helyesen használva egyedül Istennek szolgáljatok. Adjon nektek hosszú életet, és minden égi és földi áldással áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívetekben az Isten. Testvéreim, akik meghallottátok az Úr hívását, fogadjátok most az ő áldását. Adja meg nektek az Úr a bölcsesség, az értelem, a tudomány, a tanács, az erő, a jámborság és az Istenfélelem lelkét. Világosítsa meg arcotokat, emlékezzék minden imádságotokra, és legyen neki tetsző minden áldozatotok. Formáljon titeket igaz emberré és szent pappá országában. Adjon nektek az Úr hosszú életet, hogy annak minden napján lássátok Jeruzsálem javait. Az Atya mindenhatósága őrizzen titeket, a Fiú bölcsessége kísérje útatokat, és a Szentlélek szeretete vezéreljen titeket. Lángoljatok a mennyei szeretettől. A földieket helyesen használva, és mindig a rátok bízottak, javát keresve egyedül Istennek szolgáljatok. Ő adjon nektek hosszú életet, és teljesítse szívetek kívánságait. A mindenkor boldogságos Szűz Mária, védőszentjeitek, és Isten minden szentjének közbenjárására, új mis és papi készföltételem által, minden égi és földi áldással áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívetekben az Isten. Fogadjátok családtagjaim, rokonotok áldását, amellyel erősítsen meg titeket az Úr. Az Atya mindenhatósága őrizzen titeket, a Fiú bölcsessége világosítson, és a Szentlélek szeretete gyulasszon fel titeket. Lángoljatok a mennyei szeretettől, és a földieket helyesen használva egyedül Istennek szolgáljatok. Adjon nektek hosszú életet, a mindenkor boldogságos Szűz Mária védőszentjeitek, és Isten minden szentjének közbenjárására, új mis és papi készföltételem által, minden égi és földi áldással áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.

0: Töltsön el titeket a reménység Istene, a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben és a szent lélek erejében bővelkedjetek.
1: Amen.
0: Isten, ami atyánk, gyarapítson és gazdagítson a szeretetben, egymás is mindenki iránt, tegye álhatatosá szíveteket, hogy fedhetetlen szeretetben állhassatok mindenható atyánk elé, amikor Urunk Jézus Krisztus eljön össze szentjével.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus maga, és Isten, ami atyánk, aki szeretetből, kegyelmével örök vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket,

Kedves Mária Rádió hallgatók, Melega Ferenc István, újmise és paptestvérünk első ünnepélyes szentmisét közvetítettük Aknasugatagról, a Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére felszentelt plébánia templomból. Igét hirdetett Szmutku Róbert, nagybányai esperes plébános, a kántori szolgálatot Posz Vilmos látta el. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Engedjék meg néhány szóban ismertesem a ma esti műsorkínálatunkat. Hamarosan, perceken belül a Zsolozsmából az esti dicséretet fogjuk imádkozni. Ezt követi a mindennapunk ajándék Istentől gondolatok Veres Judit Mária tolmácsolásában. 21 órától kiáltás, ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől a Békerózsa fűzérének imádkozására hívjuk hallgatóinkat, majd imádkozzunk a hivatásokért a kispapokkal. 21 óra 25 perctől, hogy megismerjenek téged, egy újabb epizódjához érkezik. 22 órától a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot imádkozzuk, majd 22 óra 10 perctől Provita Hominis az életvédelmében dr. Kovács Zita doktornő műsorát hallhatják. 22 óra 55 perctől Veled megyek címmel lelki olvasmányt hallhatnak, 23 órától zenés verses összeállítással készültünk hallgatóink számára, majd ezt követően a Vatikáni Rádió friss műsorát hallhatják 23 óra 40 perctől, melyel egyben bezárjuk a mai vasárnap esténket, így holnapra felhívnám hallgatóink figyelmét, hogy reggel 8 órától lövétérő fogunk majd szentmisét közvetíteni,

és délután 6 órától pedig Érdkövésről közvetítjük a Szentmisét. Arra hívom hallgatóinkat, hogy amennyiben tehetik, az est további részében is válasszák társukul az Erdély Mária Rádiót. Minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket. Búcsúzom a mai estére, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották a Csíksomlyói stúdióból. További áldott szép estét, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szentegyházán a Nárcisz réten, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Szent háromság fény kútfeje, szent egységnek legelseje, az égő nap már száll alá, szívünkben gyújjon égi láng.
0: Már reggel is dicsért dalunk, most este ismét itt vagyunk, a hozzád esdeklő szavak dicséretedre szóljanak.
1: Áldott az Atya és Fiú, s a lélek is, kivígaszunk, szent háromság egy Istenünk, örökké áldjon énekünk. Amen.
0: Az Úr Krisztus pap örökké Melkizedek rendje szerint, alleluja. Így szólt az Úr az én Uramhoz, jobbon felül foglalj helyet, míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá.
1: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad veszélyét, ellenségeid közt uralkodjál.
0: Születésed napjától tied a királyság, szentséges fényességben. A hajnalcsillag előtt szűrtelek téged.
1: Megesküdött az Úr, és nem mondja vissza. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.
0: Az Úr áll a te jobbod felől, és eltiporja a királyokat haragja napján.
1: Patakból oltja útközben szomját, és újra fölemeli a fejét.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr Krisztus pap örökké, Melkizedek rendje szerint.
1: Alleluja.
0: Ami Istenünk a mennyben lakik, és amit akar, mindazt végrehajtja. Alleluja. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, nevednek adj dicsőséget, szeretetedért és hűségedért.
1: Miért mondják rólunk a népek? Az ő Istenük ugyan hol van?
0: A mi Istenünk a mennyben lakik, és amit akar, mindazt végrehajtja.
1: Ezüst és arany az ő bálványuk, csupán emberkéz alkotása.
0: Van szájuk, de nem beszélnek, szemük is, de mégsem látnak.
1: Van fülük, de nem hallanak, orruk illatot nem érezhet.
0: Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járhatnak, és torkuk nem adhat hangot.
1: Ezekhez hasonlókká lesznek készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük.
0: Isten népe az Úrban remély, ő lesz segítőd és védőpajzsod.
1: Áron papi háza az Úrban remély, ő lesz segítőd és védőpajzsod.
0: Isten félők népe az Úrban remély, ő lesz segítőd és védőpajzsod.
1: Megemlékezik rólunk az Úr, Istenünk majd megáld minket.
0: Megáldja Izrael nagy családját, megáldja Áron papi házát.
1: Megáldja mindazt, aki az Urat féli, kicsinyeket és nagyokat egyaránt.
0: Sokasítson meg az Úr titeket, titeket és minden fiatokat.
1: Áldjon meg az Úr titeket, aki az eget és a földet megalkotta.
0: A magas ég az Úr birodalma, de a földet átadtad az embereknek.
1: Nem a holtak dicsérnek, Uram, téged, sem azok, akik leszállnak az örök csendbe.
0: De mi, akik élünk, áldjuk az Urat, mostantól fogva mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ami Istenünk a mennyben lakik, és amit akar, mindazt végrehajtja. Alleluja.
0: Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja. Alleluja, üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek.
1: Alleluja.
0: Mert igazak és jóságosak ítéletei.
1: Alleluja, alleluja.
0: Alleluja, dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái.
1: Alleluja.
0: És akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok.
1: Alleluja, alleluja.
0: Alleluja, átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk.
1: Alleluja.
0: Örvendezzünk, újjongjunk és dicsőítsük őt.
1: Alleluja, alleluja.
0: Alleluja, elérkezett a bárány mennyegzőjének napja.
1: Alleluja.
0: Már fel is készült mennyasszonya.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja. Folytonos hálaadással tartozunk az Istennek, értetek, testvérek, akik szeret az Úr, mert az Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a lélek megszentelő erejéből és az igazságban való hit által megváltást nyerjetek. Evangéliumunk által épp azért hívott meg benneteket, hogy részetek legyen Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
0: Bölcsességének nincs határa.
1: Nagy az ő ereje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
0: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta a lázatos szolgáló leányát. Íme, ezen túl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzett trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
0: Melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Dicséret és tisztelet Krisztusnak, aki örökké él, hogy közben járjon értünk, és mindörökké üdvözíteni tudja azokat, akik általa járulnak Istenhez. Ezért bizakodó lélekkel kérjük.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
0: Igazság napja, napnyugtakor téged szólítunk az egész emberiség nevében, és kérünk, add, hogy fogyhatatlan fényedet mindnyájan vég nélkül élvezzük.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
0: Őrizd a szövetséget, amelyet isteni véreddel szentesítettél, és szenteld meg egyházadat, hogy szeplőtelen maradjon.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
0: Emlékezzél meg, Urunk, híveid közösségéről, és szent templomodról, amelyben köztünk lakozol.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
0: A béke és a biztonság útján vezesd az utasokat, hogy épségben és örömmel érjenek kitűzött céljukhoz.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
0: Vedd magadhoz, Urunk, az elhunytak lelkét, add meg nekik a bocsánatot és az örök dicsőséget.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget, adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgasságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Minden Istentől van. Különböző módokon jöhet valami Istentől, de valamiképpen mindig ő áll a világ mögött. Töltsön el bizalommal a tudat, én magam is Istentől vagyok, mondta Romano Guardini.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus megszólalt és ezt mondta. Magasztallak téged, Atyám, ég és földura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyán, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim! Közéleti személyiségek, politikusok, újságírók között kialakult egy különleges stílus, a mellébeszélés. Mondják, mondják a szövegüket, nyomják a sódert. Csak éppen nincs mondani valójuk. Szavaik nem arra szolgálnak, hogy kifejezzék gondolataikat, hanem inkább arra, hogy elrejtsék. Jézus sokszor beszélt az Atyához és az emberekhez egyaránt. Ő kevés szóval is sokat mondott, mert volt mondani valója. Az évközi 14. vasárnap evangéliuma mindössze 3 versből áll, mégis boldogító üzenetet tartalmaz korunk embere számára is. A mai evangélium Jézus egyik legszebb és legvigasztalóbb meghívása. Kevés olyan mondat van a Szentírásban, amely annyi embert erősített volna meg az évszázadok során, mint ez. Jöjjetek hozzám mindnyájan. Ezek a szavak nem csupán a 2000 évvel ezelőtt élt embereknek szóltak, hanem nekünk is szólnak. Szól minden fáradt embernek, szól minden csalódott embernek, szól minden beteg embernek, szól minden idős embernek, szól minden fiatalnak, aki keresi élete értelmét, szól minden bűnös embernek, aki bocsánatra vágyik. Jézus nem azt mondja, menjetek és tegyétek rendbe az életeteket, nem azt mondja, ha már tökéletesek lesztek, akkor jöjjetek hozzám, hanem egyszerűen ezt mondja, jöjjetek hozzám. Ez a kereszténység lényege, személyes kapcsolat Krisztussal. Az ember egész életében boldogságot keres. Már gyermekkorában is, hiszen akkor még azt gondolja, hogy a játékok teszik boldoggá. Később azt hiszi, hogy a tanulmányok, aztán a pénz, a siker, a karrier, a család, a vagyon, mindezek önmagukban jó dolgok lehetnek, de egyik sem tudja teljesen betölteni a szívünket. Szent Ágoston mondta, amelyet már többször is idéztem elmélkedéseimben, nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. Én hiszek abban, testvéreim, hogy minden emberi szív Istenre vágyik. Jézus ezért hív magához bennünket. A mai világ tele van fáradt emberekkel. Nem csak fizikailag fáradtakkal, hanem sajnos sokan lelkileg fáradtak. Elfáradtak a családi konfliktusokban, elfáradtak a betegségekben, elfáradtak a megélhetési gondokban, elfáradtak a mindennapi bizonytalanságban, elfáradtak saját önmaguk hordozásában. Sokan mosolyognak kifelé, de belül sírnak. Sokan sikeresnek látszanak, de éjszaka nem tudnak aludni, kifelé mutatják a nyugodtságot, de belül feszengnek. Sokan gazdagok, mégis üresnek érzik magukat. Jézus mindezeket ismeri. Ő nem kívülről nézi az ember szenvedését. Ő maga is elfáradt. Elfáradt a hosszú útak során, elfáradt a kereszt hordozásában, megtapasztalta és megtapasztalja ma is a magányt, megtapasztalta és megtapasztalja az elutasítást, megtapasztalta és megtapasztalja az árulást, megtapasztalta és megtapasztalja a fájdalmat. Ezért tud igazán együtt érezni velünk. Amikor azt mondja, jöjjetek hozzám, akkor nem egy távoli Isten szól hozzánk, hanem az a megváltó, aki ismeri minden könnyünket. A mai evangélium alapján az ima szándékunk legyen a bízalom, hogy bízalommal hagyatkozunk az Úrra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
9: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
1: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
12: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliumá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Szilágyi László.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek, mi közünk hozzád, Isten fia, azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket. Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre azt mondta nekik, menjetek. Azok ki is mentek és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant és odaveszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek, Ámosz próféta könyvéből hallhattuk az olvasmányt. Érdekes, hogy akikhez szól, azok vallásos emberek. Olyan vallásos emberek, akik még gyakorolták is a vallásukat. A mai helyzetre, ha katolikusok lettek volna, azt mondta volna nekik, hogy látom én, hogy itt vagytok a templomba, jártok templomba. Látom, hogy bemutatjátok az áldozatot. Jó, megtartjátok az ünnepeket. Még a persejbe is dobtok. Imádkoztok is, elvégzitek ilyen-olyan ájtatosságot, litániát, mikor, mit. Igen, ez jó, ez minden rendben van, viszont vannak dolgok, amik nem, nincsenek rendben. Tehát ez azt jelenti, hogy volt egy olyan nemzedék abban az időben, akik megpróbálták, hogy egy kicsit lehet, hogy csúnyán mondom, hogy kiszúrni az Isten szemét azzal, hogy imádkozunk, bemutatjuk az áldozatot, dobunk a persejbe pénzt, megtartjuk az ünnepeket, szépen énekelünk, megtartjuk a liturgiát, hazamegyünk, és aztán az életünkben olyan dolgokat csinálunk, ami, hát finoman szóval nem az Isten akarata szerint való. Mire hívja fel itt a figyelmet a próféta? Hát például arról, hogy igazságtalanság történik. Konkrétan voltak emberek, akik nagyon-nagyon kihasználták a szegény embert. Gondolom, a szegény ember néha megszorult, kölcsön adtak neki, aztán jó nagy kamatot kértek tőle. Olyat, hogy a szegény ember aztán ott nyögött, alig tudta volna megfizetni a kamatot. Vagy akinek dolgozott a szegény ember, jó megdolgoztatta, keményen, sokat, és kevés fizetést adott érte, éppen hogy talán még meg se tudott élni,

És látom az áldozatot, az égő áldozatot, látom az imáidat, hallom, az ünnepeket látom, hogy megtartod. Tehát nem ezzel van a baj. De nem lehet úgy csinálni, hogy bizonyos vallásos kötelességeimet teljesítem, és aztán meg becsukom az ajtót otthon, és azt mondom Istennek, hogy elégedjél meg azzal, amit a templomban rendeztünk, aztán itt az életembe, ebbe a magánéletembe, te ne szóljál bele. Itt azt csinálok, amit akarok. Ez nem így működik. Istent érdekli az egész életünk. És különösen akkor nem tetszik neki a dolog, hogyha mondjuk így a vallásos része, a templomi része, az imádságos része az megvan, de a másik része nem illik oda. Mert azt várná az ember egy templomba járó vallását gyakorló embertől, hogy az élete többi részét is valahogy áthassa az evangélium, az Isten törvénye. És ha valaki mondjuk jár a templomba, imádkozik, meg úgy tesz, mintha nagyon vallásos lenne, de otthon közben kőkeményen megszeg valamilyen parancsokat, mondjak példákat, például akinek vállalkozása van és dolgoznak nála emberek, azokat minimál bérért dolgoztatja látástól vakulásig, közben meg hatalmas összegeket keres rajtuk az üzleti vállalkozásán. Ez nem igazságos. És hiába imádkozok itt a templomba, na közben kihasználom, elnyomom a szegény embert, és közben én meggazdagodok. Ez nem igazságos. Vagy a másik dolog, hogy itt imádkozok, aztán otthon meg csalom a feleségemet, fűvel, fával összefekszek, és akkor itt megteszem a nagy ájtatosat vasárnap a templomba. Nem élik össze. Vagy itt mondom, hogy áldott legyen az Isten, otthon meg egész nap káromkodok. Nem illik össze. Tehát ilyen dolgokról beszél az Isten Ámosz prófétán keresztül, hogy ha az Isten útján járunk, akkor járjunk rendesen, teljesen. Ne csak úgy félig meddig, hogy mutassuk, hogy mi milyen vallásosak vagyunk, aztán az életünknek egy bizonyos része olyan, hogy köze nincs az Isten igazságához vagy törvényéhez, hanem csináljuk akkor rendesen azt is. Mert kit akarunk becsapni? Istent be lehet csapni? Vagy itt a templomban mutatunk neki valami szépet, és akkor azt hiszük, hogy otthon nem látja, amit csinálunk, vagy az életünk többi része nem érdekli őt. De. És nem azért, mert ő meg akar büntetni minket, vagy mit tudom én, hanem azt akarja, hogy nekünk jó legyen. És nekünk az a jó, hogyha az ő törvényeit betartjuk a templomban is, meg otthon is. Na most itt az evangélium egy elég érdekes rész jutott mára. Hát először is sajnos azt kell, hogy mondjam, egyesek azt gondolják, hogy nincs ördög, ez csak valamilyen szimbolikus vagy kitalált dolog, hát sajnos van. Sajnos van. Ez a két ördögtől megszállott, ugye olyan állapotban voltak, hogy nem mert már arra járni senki azon a környéken, ahol ez a két megszállott élt. Tehát ezek életveszélyesek voltak. És Jézus kiűzte belőlük az ördögöt, és lett belőlük két egészséges, normális ember, aki vissza tudott térni a normális életmódhoz, akiktől már nem kellett félni. Teljesen megszabadította őket. De van egy nagyon érdekes dolog, több érdekes dolog is van. Az egyik az például, hogy azok, akikhez oda ment, ez a Gadara nevű falu vagy város, nem is tudom, talán egy kisebb város lehetett, fogalmuk se volt arról, hogy kicsoda Jézus. De a megszállottakból az ördög beszélt, és azt mondta, mi közünk hozzád, Isten fia. Az apostolok csak úgy sejtették, hogy proféta, vagy talán még a profétánál is több ez a Jézus, akihez ők oda szegődtek tanítványként, az ördög pontosan tudta, hogy kicsoda Jézus. Nagyon jól tudta. Ismerték őt még az előtről, ugye, az örökké valóságból, még mielőtt Jézus emberré lett volna. Tudták, hogy ő Isten fia. De egy nagyon fontos dolgot mondtak, még mielőtt mondták volna neki, hogy Isten fia, mi közünk hozzád. Nagyon kemény dolog ez. Lehet csillagos tízesem hittamból, doktorálhatok teológiából, mindent tudhatok, amit tudni kell, de ha nincsen közöm az Isten fiához, hiába van teológiával tele a fejem. Az engem nem segít. Inkább jobb, ha kevesebbet tudok, mert nem a teológiai tudás ellen beszélek, én is tanultam teológiát, és úgy vagyok, mint a jó pap vele, hogy igyekszem továbbképezni is magam.
A jó pap

holtig tanul, a jó diakónus is kell, hogy igyekezzen, minnyájan kell igyekezzünk, hogy egyre többet tudjunk meg az Isten tanításából, de a legfontosabb dolog, hogy közben ne hanyagoljuk el azt, hogy legyen közünk az Isten fiához. Legyen vele személyes kapcsolatunk, mert ha ez nincs meg, hiába tudom az elméletet, az összes dogmákat, meg mindent, az nem segít rajtam, ha nincsen Istennel személyes kapcsolatom, ha nincsen közöm az Isten fiához. Na, egy másik nagyon érdekes dolog, hogy miért engedte meg Jézus, hogy ezek ott maradjanak a környéken, ezek az ördögök. Miért nem űzte őket, mondjuk, ha engem kérdezett volna, a pokolba egyenesen? Ott a helyük, nem? Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Egy másik változatban, azt hiszem, hogy Márknál, ott azt mondja, hogy engedd, hogy itt maradjunk a környéken. Na most erről a környékről mit tudunk? Hát arról tudunk, hogy disznókat tartottak. Hát ez azt jelenti, hogy azon a környéken nem zsidó emberek éltek. Zsidó ember nem tartott disznót, mert a disznó nem volt jó semmire a zsidó ember számára. Tehát megenni tilos volt, mert tisztátalannak számított, és áldozat bemutatásra se volt alkalmas, mert a tisztátalan állatot az Isten nem vette jó néven, ha feláldozzák neki. Tehát se áldozni, se megenni, se más szempontból, mondjuk a tehénnek van teje, tyúknak tojása, a disznó csak arra jó, hogy megegyed, de az szigorúan tilos volt a zsidó ember számára, tehát itt nem zsidók éltek, pogány emberek. Nagyon valószínű, hogy azok a pogányok ott nem Izrael istenét imádták, hanem valami más isteneket, bálványt imádtak, és valószínű, hogy ott azon a vidéken bálványimádás, vagy akár más valami szörnyű bűnöket is elkövethettek Gadara vidékének a lakói. Az akkoriak is, meg talán még az őseik is. És mit akartam ezzel mondani? Sokan azt mondják, hogy a hit az magánügy. Hogy én imádkozok, meg szeretem a jó Istent, az magánügy, és ha bűnt követek el, ahhoz sincs senkinek semmi köze, a bűn is magánügy. Hát testvérek, ez nem igaz. Egyáltalán nem igaz. Egyik sem magánügy, se a hit, se a bűn. Mert vannak következményei, amelyek mindenkit érintenek. Emlékezzünk arra, amikor Ábelt megöli a testvére Káin. A vére kiömlött a földre. Megszennyezte a földet, beszennyezte a földet, és azt mondja, hogy a Ábel vére, a testvéred vére felkiáltott hozzám. Ezeket nevezi az egyház égbe kiáltó bűnöknek. Többek között a szándékos gyilkosság. Hát ez a vér felkiáltott az Istenhez. Hát magyarul mondva, amikor valami súlyos bűn történik egy ember által, vagy akár egy egész ember csoport által, ott azt a helyet is beszennyezi az a bűn. Ez magyarul azt jelenti, hogy az ördögnek joga lesz azon a helyen ott beköltözni, és ott lakni. Mondjuk arra kísérti azokat az embereket, hogy imádjanak valamilyen bálványt, és mikor ez megtörtént, a bálványimádás, akkor ezek a bálványimádás démonai oda szépen beköltöznek, mert nekik onnantól kezdve joguk van ott lenni. A bűn miatt, amit elkövettek azok az emberek. És ezért, mivel még a földet is, a területet is megszennyezi, és lehet, hogy 100 év múlva is ott vannak még azok a démonok, és akik 100 évvel később élnek, nem tudják, hogy mi bajuk van. Hogy nem tudnak egyről kettőre haladni. Hogy nem tudnak rendesen imádkozni. Nem jön, hogy imádkozzanak. Súlyosabb kísértésekkel küszködnek, mint más emberek. Nem tudják, hogy mitől van ez. Mert a bűnöknek bizony van következmény. A bűnök oda vonzzák a démonokat. És attól kezdve nekik joguk van ott lenni. Jézus megtehette, hogy ezt a két embert, mert megkönyörült rajtuk, megszabadított őket a gonosz lélek hatalmából, de ott hagyta őket azon a vidéken, mert azoknak a démonoknak joguk volt ott lenni, valószínű súlyos bűnök miatt, amelyeket ott a gadaraiak vagy az őseik elkövettek. Egyes teológusok úgy magyarázták, hogy vannak ilyen úgynevezett területi szellemek, vagy ördögök, akik, mondom, régebben elkövetett bűnök miatt ott azt a helyet lefoglalták, ott tartózkodni joguk van. Na most
Biztos mindenki járt már szent helyeken. Elmegy az ember egy kegyhelyre, akár a székesegyházunkba, vagy minél régebbi nagy templomokba, ahol évszázadok óta folyik az áldozatbemutatás, nagyon sok imát hallottak már azok a falak. Van, hogy bemegyünk oda, és érezzük, hogy az egy szent hely. Ott szinte kézzel fogható az Isten jelenléte, hogy ott könnyen megy az imádság, úgy valahogy felemelkedik a lelkünk az Istenhez. Hát igen, mert ott sok áldozatot bemutattak Istennek, ott sokan imádkoztak. És ahogyan a bűnök oda lehívják mondjuk az ördögöket arra a helyre, az imádság, az áldozatbemutatás, az meg az Istent, az angyali seregeket, a kegyelmet vonzza le oda. Ezért sem az imádság, sem a hit, sem a bűn nem magánügy. Ha én Istennek élek, akkor az én életembe, a házamba, a családomra, azon a helyen, ahol élek, oda levonzom az Isten jelenlétét, erejét, kegyelmét, szent angyalok társulnak hozzám az imában, a dicsőítésben. Tehát megszentelem még a helyet is, meg a környezetemet is. Ha én viszont súlyos bűnök között élek istentelenül, akkor oda vonzok ördögöket, démonokat a házamba, a családomba, arra a helyre, ahol élek. A környezetemet is rossz irányba befolyásolom. Tehát nem magánügy, testvérek, se a bűn, se a hitben való élet. Mit tanulhatunk meg ebből? Hát ezek az emberek, amik odajöttek és szembesültek Jézussal, látták egy nyilvánvaló csodát. Addig rettegtek attól a két megszállottól, még arra nem mertek járni sem. Látták, hogy az a két ember teljesen épp egészséges, meg vannak szabadulva. És ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy fú, Jézus, te ilyen csodákat tudsz tenni, gyere, mert van nekünk még itt bajunk bőven, gyere, segíts rajtunk. Nem, simán megmondták neki, hogy távozzon a határaikból. Elküldték. Nem kellett nekik. Nem az számított, hogy csodát tett azzal a két emberrel, hanem hogy veszteség érte őket, mert a disznóik elpusztultak. Sajnos a mai világban is vannak emberek, akik nem azért nem hisznek Istenbe, mert olyan nehéz elhinni, hogy van Isten. De az ember egy kicsit gondolkozik, ha rájön, nem kell hozzá teológiai doktorátus, hogy van Isten. Egy kicsit gondolkozunk, és rájövünk, hogy van Isten. Nem az a probléma, aki nem hisz, nem azért nem hiszi el, mert az olyan nehezen hihető, hanem azért, mert a hit az egy döntés is. Nem csak elfogadom, hogy van Isten, hanem akkor az ő parancsait komolyan kell vegyem. Akkor meg kell változtassam az életemet. És vannak emberek, akik ragaszkodnak a bűneikhez, ragaszkodnak az istentelen életformájukhoz, és nem akarnak megváltozni. És ezért inkább ma is talán azt mondják sokan, ha nem is hangosan, de hogy Jézus maradjál távol. De vannak olyanok is, akik a vallásosság látszatát megőrzik, mint ezek, akikhez szólt Ámosz próféta. Elmegyünk a templomba, kicsit úgy teszünk, mintha jó emberek lennénk, elmondunk egy imát, elénekelünk egy éneket, kipipáltuk a vallásos kötelességeinket, és aztán otthon folytatjuk a bűnökkel teli életünket Isten nélkül. Testvérek, nem magánügy, egyik sem, és nem is tetszik az Istennek. Viszont, ha látjuk, hogy emberek súlyos bűnei komoly következményekkel járnak, akár még az utódaikra is, meg még a területre is, ahol laknak, most képzeljük el, hogy mekkora hatalma van annak, ha én vagy te az Istennek szenteljük magunkat. Ha én azt mondom, hogy Uram, nem vagyok én egy olyan nem tudom milyen nagy szám, de amim van, a szívem, a lelkem, a minden lélegzetvételem, a tudásom, a tehetségem, neked ajánlom, Uram, hogy a szavaimmal, a tetteimmel, az életemmel, az imáimmal a te országod erősödjön meg. Az én házamban, a családomban, a környezetemben, a városomban, az egyházközségemben, a környezetemben. Használj engem, Uram! Használj engem, hogy itt a te országod épüljön és megerősödjön. És higgyük el, hogy az odaszentelt életünknek, az elköteleződésünknek van hatalma. Gondoljunk csak például művészekre. Elmegy az ember a Vatikánba, és felnézott Michelangelónak a festményeire, meg a szobraira, sokan csak úgy, hogy csak úgy nézik ezeket a csodálatos műalkotásukat, és megihleti őket,
istenes és szép gondolatok jönnek azáltal, hogy csak nézik azt a festményt vagy azt a szobrot. Miért? Mert az a művész az Isten embere volt. Az oda szentelte a tehetségét az Istennek, és azért imádkozott, hogy Uram, a tehetségemet tőled kaptam, add, hogy a tehetségemmel a te országod épüljön, téged dicsőítsen mindenki, aki ezt a festményt vagy ezt a szobrot nézi. És ez megtörtént. Gondolhatunk zeneszerzőkre is, akinek a zenéjét hallgatjuk, vagy egy hangszeren játszó zenészre, aki magát és a zenejátékát az Istennek ajánlja. Én hallottam már sok olyat, hogy felemeli az ember lelkét az Istenhez, amikor hallom, hogy az a zenész az játszik azon a hangszeren. Hogy van, akinek halljuk az ének hangját, és ha az tényleg Istennek szentelt ember, nem azt mondom, hogy hibátlan vagy tökéletes, olyan ember nincsen, de legalább felajánlotta magát az Istennek. Uram, a tehetségem tőled van, a tehetségemmel téged akarlak dicsőíteni, a te országodat erősítem. Használd fel a hangomat, a hangszerjátékomat, vagy bármit, hogy általa az emberek hozzád kerüljenek közelebb. Tehát testvérek, ha mi tudatosan Istennek szenteljük magunkat, akkor Isten igenis fel tud használni. Fel tudja használni az egyszerű létemet, az imámat, a szavaimat, az életemet. És épül, erősödik az Isten országa ezáltal. De ha letérek az Úr útjáról, ha csak úgy teszek, mintha vallásos lennék, és közben meg bűnt bőre halmozok, az nem tetszik az Istennek, és azzal igazából a másik országot erősítem, és rombolom az Isten országát. Egyáltalán nem mindegy, tehát, hogy melyik oldalon vagyunk. Hiszem, hogy ti, akik eljöttetek hétköznap az Isten házába, azért vagytok itt, mert az Istenhez tartoztok, az Istenhez akartok tartozni, és azt akarjátok, hiszem, hogy ez valósuljon meg. Hogy a ti életetek, szavaitok, tetteitek, a jelenlétetek, egyszerűen az imáitok, minden az Isten országát építse. Hát akkor újítsuk meg most ezt az odaszántságunkat Istennek. Aki egyetért azzal, amit most ebben az imában mondok, az a végén majd mondjon egy áment. Mennyei Atyám, én hálát adok neked, hogy életet adtál nekem. Köszönöm, hogy adtál nekem tehetséget, képességet, beszédkészséget. Adtál nekem különböző lehetőségeket. Köszönöm mindezt neked, hiszen minden lehetőség tőled van az élettől kezdve minden. Ezért önmagamat, a képességeimet, a tehetségemet, a beszédemet, a szavaimat, a tetteimet, az imáimat, az egész életemet neked ajánlom fel, legyek én, Uram, teljesen a tied, és add, hogy az én életem legyen a te országodnak az építésére, megerősítésére itt a földön. Amen.

A te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkba is te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút, éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éji rémtől. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
1: Ezt mondja az Úrnak, te vagy menedékem és erősségem, Istenem, benned bízom.
0: Megmentő téged a vadászok törétől, és a gonosz beszédtől.
1: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Esennek el, bár ezren oldaladon, és tízezren jobbod felől, nem érhet téged semmi bántódás.
1: Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök bűnhődését.
0: Mert az Úr a te védelmező várad, a magasságbelit választottad oltalmadul.
1: Így nem ér semmi baj, otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
0: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
1: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőben ne üsd lábadot.
0: Ásp is kígyon és viperán lépdesz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
1: Hűséges hozzám, azért megmentem, oltalmazom, mert nememet ismeri.
0: Ha kiált hozzám, meghallgatom, minden szükségemben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.
1: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Látni fogjátok az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többi éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választod néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te légy meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, látogasd meg, kérünk Istenünk ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űz tőle. Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek, és áldásod legyen rajtunk mindig, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Áldott szép Úrnőnk a mennyben, rólad angyalok ajka zengjen. Áldott gyökér égi ajtó, földnek drága napfényt adó.
0: Örülj szép szűz dicső ékes, nincs más így tiszta fényes, szép vagy, az Úr legyen véled, Krisztus értünk imáddal kérleld.

0: Klubrádió. Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Provita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Provita Hominis, az emberi életvédelmért műsor 809. adásával. Az előző műsorokban is már Habó Márta tanúságtételének a gyűjteményéből történt közreadás, és ez folytatódik, nagyon-nagyon szép történetek vannak, egy kicsikét visszacsatolva az előző műsor utolsó tanúságtételére, hogy a megpróbáltatás és nehézség nem csak a rendezetlen vagy hitetlen embereket éri, hanem nem mentesülnek a szentségi házasságot kötött párok, akik gyakorló keresztények, hívők, életvédő az egész család, és náluk is előfordult egy nagyon kemény próbatétel, a fejlődési rendellenességgel született baba, és az, hogy milyen méltóság teljesen ki tudtak tartani a hitük és elvük mellett, és hogy a Jóisten végül megajándékozta őket az első veszteség után 3 egészséges, gyönyörű, szép babával. Tehát, aki Istenben bízik, az nem csalatkozik, de nem azt jelenti, hogy a nehézségektől és a megpróbáltatásoktól mentesítve van. A következő tanúságtételnek a címe Engem meg sem kérdezel. 2000 novemberében elhagyott a férjem. 2 gyermekkel maradtam egyedül. Nagyon nehezen viseltem az első hónapokat. 2011 márciusában kimondták a vállást. Akkor még nem tudtam új kapcsolatra gondolni. Egy év elteltével decemberben éreztem azt, hogy nyitott vagyok egy új kapcsolatra. A mostani férjemmel régóta ismertük egymást. Évfolyamtársak voltunk a gimnáziumban. Aztán ő is, én is elköteleztük magunkat másfelé. A gyermekeink egy csoportba jártak a bölcsibe, egymás melletti szekrényben öltöztek. Néha-néha beszélgettünk. Tudtam, hogy ő is elvált. Decemberben megláttam egy szórakozó helyen, és mondtam a barátnőmnek, hogy vele el tudnám képzelni az életemet. Addig szugeráltuk, míg nem leült az asztalunkhoz. Beszélgettünk, hazakísért. Attól kezdve találkozgattunk, beszélgettünk. Márciusban nem jött. Azt mondta, hogy bizonytalan, megijedt a felelősségtől, illetve lehet, hogy újra megpróbálja a volt feleségével, mert sajnálja a gyereket. Nagyon nehezen, de tudomásul vettem. Egy hónapig nem találkoztunk, nem beszéltünk, de nagyon hiányzott. Írtam neki, hogy mégis beszéljünk. Eljött hozzám, és átbeszéltük a dolgokat. Mondtam neki, hogy én nem akarok semmit erőltetni, de szerintem most fogja végleg elrontani az életét. Hazament, és még aznap éjszaka írt, hogy nagyon nagy hatással volt rá a beszélgetésünk, és nem akar elveszíteni. Másnap a tudomásomra jutott, hogy az alatt az egy hónap alatt másnak próbált udvarolni. Akkor végképp összeomlottam. Felhívtam, és kértem tőle, hogy felejtsük el egymást örökre. Azonnal bejött a munkahelyemre, elmondta, mi történt abban az egy hónapban, és szerelmet vallott. Adtam neki még egy lehetőséget. A születésnapomra elvitt egy olyan helyre, ahol a szerelmesek kutya van. Ott pecsételtük meg a szerelmünket. Attól kezdve nagyon jó lett minden. 2013-ban el kellett költöznünk a volt férjemmel közös házunkból. Amíg nem tudtunk beköltözni a sajátunkban, amit immár együtt vettünk, albérletbe mentünk egy hónapra. A költözés, a káosz, az őrület közepén észrevettem, hogy nagyon kívánom és eszem a kovászos uborkát, amit régen utáltam. És akkor esett le. 5 napja nem vettem be a gyógyszert. Gyógyszert. Azaz az antibébit. Teszt, és kiderült, babát várok. Azt hittem, elájulok. Már a kapcsolat elején megbeszéltük, hogy nem lesz közös gyermekünk. Neki van egy fia, nekem egy fiam és egy lányom. 3 vetélés, egy nehéz szülés, egy nehéz terhesség után nem vállalok babát. Én eldöntöttem, abortusz. Anyukám teljes mellszélességgel támogatott. Csak azt nem vettem észre időközben, hogy a párom mennyire szomorú. Úton voltunk a kórház felé, hogy megbeszéljük az orvossal az abortuszt. Amikor az autóban egyszer csak rám nézett a párom, és megszólalt. Azért tök jó, hogy te eldöntötted, mit akarsz, és én bele sem szólhatok. Annyira elszégyeltem magam, hogy abban a pillanatban megváltozott minden. Mire a kórházba értünk, már azt vártuk, hogy mi hamarabb láthassuk a picikénket. Hazaértünk. Az anyukám kérdezte, hogy mikor kell mennem a műtétre. Mondtam, hogy nem megyek. Megtartom a babát. 2 hétig nem szólt hozzám. A terhesség alatt semmi problémám nem volt. A szülés 1 hónappal hamarabb beindult. Csodálatosan szép szülésem volt, és csodálatosan szép kisfiam született. Mindenki boldog volt. Sajnos 1 hónapos korában kiderült, hogy operálni kell a gyomrát szükület miatt. Pár napot Szegeden voltunk, de minden rendben ment. Még szorosabb lett a kötelék, a baba, a férjem és köztem. Nagyon jó kisbaba volt. A testvérei imádták. Az életünk szépen alakult. Aztán 1,5 évesen bölcsödébe került. Attól kezdve borzasztó hónapok következtek. 2 lázgörcs, 2 kórház, folyton beteg volt. Hol az egyik, hol a másik mama vigyázott rám. Szenvedtünk. Ő is, én is. Kivettük a bölcsiből. Tavasszal ment vissza. Addigra túl volt a lelki válságon, utána nem volt baj. Most már ovis nagyfiú. Megbántam-e a döntésem? Erről nagyon nehéz beszélni. Néha igen, és nagyon rosszul is érzem magam emiatt. Imádom, az életemet adnám érte, de... A fiam 13 éves, a lányom 9 éves. Már nagyok, önállóak. Tőlük már szabadabb lennék. Kamasz, kiskamasz, dackorszak. Nagyon nehéz. A kicsi minden energiámat leköti. Néha kimondom. Jaj, Istenem, kellett ez nekem? Abban a pillanatban meg is bánom. Ha rám néz, hozzám bújik, és azt mondja, édesanyám, cuki vagy, imádlak, nagyon szeretlek. Akkor mindig könyvszökik a szemembe. Istenem, köszönöm, hogy adtad őt nekem. Azért is nagyon valódi ez a tanúságtétel, mert a nehézségekről pont úgy beszél, mint az örömökről. És a 2 párhuzamosan megy, tehát nem lehet elválasztani. Nincsen csak kimondott csupa öröm minden, és kimondottan csak nehézség sincs. A Jóisten mindig ad melléje elég erőt a nehézségekben, hogy ezt áthidaljuk, túléljük. És van egy idézet is, egy üzenet. Az anyaméj a legveszélyesebb hely a világon. Ott hal meg ugyanis évente a legtöbb. Közel 40 millió ember a terhesség mesterséges úton történő megszakítása, a művi vetélés, abortus által. Gondolom, hogy ez egy régebbi adat, mert azóta sajnos még több, már 74 millióról is olvastam, hogy évente ennyi abortusz van a nagyvilágon. Hát, aki a lelkiismeretére hallgat, és képes kitartani a jó mellett, az előbb-utóbb jutalomba részesül. Na nem anyagi jutalomra kell gondolni, hanem inkább lelkiekre. És akkor egy következő, az is egy nagyon kedves történet, a béketeremtő harmadik. 2007-ben jöttünk össze a párommal. Egy éjszakás kalandnak indult. Életem leghosszabb egy éjszakás kalandja lett. Nagyjából 3 hónapja voltunk együtt, amikor terhes lettem. Egészségügyi okokból nem szedhetek fogamzásgátlót, spirált sem használhatok. Marad az abortusz. A család is az abortuszt támogatta, de nem őket vettem figyelembe, hanem magamat. Mert pont az érettségi környékén született volna meg a baba. Úgy gondoltam, hogy semmiféle jövőt nem tudtam volna biztosítani a babának, ha a tanulmányaimat itt abba hagytam volna. Nagyon rossz volt. Érzelmileg teljesen összeomlottam. Szinte azonnal meg is bántam, hogy az abortusz mellett döntöttem. A műtét után, amikor az altatásból ébredeztem, hallottam kívülről a saját hangomat, ahogy azt üvöltöm, hogy valami hiányzik, és azonnal adják vissza. Éreztem, hogy elveszítettem valamit, ami fontos volt. A mai napig megvisel ez az abortusz. Tudok róla beszélni, és jól esik róla beszélni, de a fájdalmat nem tudom elfelejteni, amit lelkileg éreztem. Utána 2009-ben lettem terhes az első kisfiammal. Az orvos azt mondta, döntsem el, hogy megtartom, vagy elvetetem a babát. De ha megtartom, akkor ő végig kíséri a terhességemet, külön honorárium nélkül, mivel azonban több fokon is veszélyeztetett terhes vagyok, azonnal ott kell hagynom a vegyésztechnikus iskolát, annak ellenére, hogy már csak 2 hónapom lenne hátra. A baba mellett döntöttem. Végig csináltam az első terhességet, ami nagyjából jól ment. A második terhesség már nehezebb, a harmadik pedig már nagyon nehéz volt a 2 fiam mellett. Teljesen be voltam kattanva a gyerekek miatti elszigeteléstől és bezártságtól. A férjem édesanyja erősen támogatott minket anyagilag. Amikor harmadszor is várandós lettem, megfenyegetett, hogy megvon tőlünk minden segítséget és támogatást. Azt mondta, hogy naív, fiatal és felelőtlen vagyok. Átküldte hozzám beszélgetni a barátnőjét is, aki elmondta ugyan ezeket, és azt is, hogy már van 2 gyermekem, minek kellene a harmadikat is megszülnöm, csak a saját életemet nehezíteném vele. A környezetünk is értetlenül állt a terhességem előtt. Mindenki azt szajkózta, hogy mennyivel könnyebb és jobb lenne a 2 nagyobbnak, ha nem lenne több babánk, mert több figyelem jutna rájuk, és könnyebb lenne nekünk anyagilag is. Kerek-perec megmondtam nekik, hogy nem vagyok hajlandó még egyszer keresztül menni azon, amit a korábbi abortusz során kellett átélnem. Annak ellenére is vállalom a babát, hogy az előző 2 várandóság során is veszélyeztetett terhes voltam, hamar kezdett kinyílni a mélyszáj is, és sok időt kellett kórházban töltenem. Igazat adtam nekik az előttünk álló nehézségeket tekintve, de a baba már ott növekedett a szívem alatt. Ha ismét az abortuszt választottam volna, utána nem tudtam volna önmagam lenni, és a gyerekeknek sem lett volna jó, ha a műtét után, mint érzelmi roncsot kaptak volna vissza engem, aki talán már nem is tudtam volna anyaként funkcionálni. A legidősebb fiam Botond enyhefokú autista, és nagyon szeret egyedül játszani. A második fiacskám Zoli nagyon aktív, folyamatosan pörög, fontos neki, hogy mindig ő győzzön, és egyedül nagyon nem szeret játszani. Ebből nagyon sok veszekedés kerekedett, mert Zoli sokat piszkálta Botondot, és nyúzta, hogy játszanak már együtt. Botond erre sikítani kezdett, legrosszabb esetben pedig dürohamot kapott. Zsombi születésével, akár hiszitek, akár nem, mindezek a problémák megoldódtak. Nagyon jól megtalálja a hangot mindkét bátyuskájával. Nyugisan eljátszogatnak Botival, és nagyokat hancúroznak Zolival. Így a két nagyfiú kapcsolata is sokkal jobb lett, és nekem is könnyebb, hogy nincs olyan sok veszekedés közöttük. Soha nem bántam meg a döntésemet, és még számomra is meglepő, hogy a harmadik baba születésével nemhogy nehezebb, hanem inkább könnyebb lett az életünk. Minden gyermek születésével Isten üzen, hogy ő még mindig bízik az emberben. És annyira szép, mert ezt a történetet most vasárnap igazolni hallottam egy másik családtól, ott is a két gyermek után született a harmadik, annak ellenére, hogy ez még csak 2,5 hónapos, ez a harmadik legkisebb, mégis a család, főleg az anyuka észrevette, és még a nagymama is, hogy a most már középső gyermek mennyire megváltozott. Addig visszahúzódott, komor volt, nem, és most nagyon kedves lett mindenkihez, hogy őt is vegyék, és szófogadó lett. Tehát olyan fantasztikus változás történt, hogy amikor olvastam ezt a történetet, és hallottam ezt is, annyira szépen egybecsengő volt, tényleg öröm, hogy mennyi, milyen sokat jelent egy harmadik gyerek a családban. 9.

A következő történet becsapós AFP érték, azaz alfa-fetoprotein érték. Laura, a nagyobbik kislányunk 2007-ben született. Gyorsan le akartuk utána tudni a második babát, hogy egyszerre nőjenek fel, de az élet úgy hozta, hogy nem sikerült. 2013-ban lettem újra várandós. Az öröm azonban csak 3 hétig tartott. A helyi védőnő, akit gyerekkorom óta ismerek, eljött hozzánk személyesen, és elmondta, hogy nem jók az eredményeim. Az alfa-fetoprotein értékek alapján a baba nagy valószínűséggel nyitott gerinccel vagy nyitott koponyával fog születni. Miután a védőnő elment, csak sírtam és sírtam egész délelőtt. Az édesanyámnak mondtam el először. Ő azt javasolta, hogy ne is menjek el semmilyen vizsgálatra, hanem jelentkezzek az abortuszra minél hamarabb. Délután, amikor a férjem hazaért, igazából szóhoz sem jutott. Megbeszéltük, hogy több orvosi véleményt is meghallgattunk, 4 különböző nőgyógyász az abortuszt javasolta. Egyedül egy kecskeméti szülész nőgyógyász genetikus orvos, dr. Péter Vári tanácsolta, hogy még várjunk egy kicsit, mert ugyan nem túl biztatóak az eredmények, de szerinte nem beteg a kisbabám. Teljesen összezavarodtam, döntésképtelen lettem. Óránként változott a véleményem. Kézgyötrelem volt. A férjem és a család egyértelműen az abortusz mellett voltak. A védőnő nap mint nap hivogatott, hogy akkor most mi lesz? 17 hetes terhesen végül eldöntöttem, hogy nem vagyok gyilkos, marad a baba. Utána többet nem is mentem a genetikára. Folyamatosan vívódtam, nem tudtam enni. A férjemmel már alig beszéltünk. A vizsgálatokra is egymagam jártam. A családom is haragudott rám. Én is magamra. De akkor már tudatosan felkészültem arra, hogy akármilyen is lesz, az én gyermekem lesz, és másra nem számíthat. Minden egyes ultrahang vizsgálatnál azzal vigasztaltam magam, hogy van keze, van lába. Minél többet láttam ultrahangon, annál jobban örültem a döntésemnek. 34 hetesen egyedül mentem vizsgálatra, amikor megállapította az orvos, hogy megállt a baba fejlődése, és azt tanácsolta, hogy menjek át Kecskemétre szülni, mert a beteg újszülöttet úgyis odaszállítanák. Ott nem volt fogadott orvosom, de mindenki nagyon empatikus volt. A kórházban található összes orvos tanakodott felett.

probléma, de ezek mind apró problémák voltak. Renáta most 3 éves. Minden orvosi tudományt megcáfolt azzal, amikor egészségesen született. Életvidám, cserfes kislány. Ami még furcsa, hogy feszes izomzata miatt 6 hetes kora óta tornára jár. Az egyik neves neurológus azt mondta, kötve hiszi, hogy Reni 5 éves kora előtt beszélni fog, és szobatiszta lesz. 2 éves kora óta tisztán és folyékonyan beszél, és teljesen szobatiszta. Minden nap megköszönöm a Jóistennek a segítségét, meg a kis csodalányomat. Anya-apa büszkesége. A férjem Renit, amióta megszületett, hercegnőmnek szólítja. Délutánonként együtt szoktak építőkockázni. Amikor Tündér királynő jelmezt vásároltunk neki a farsangi ünnepségre, az eladó megkérdezte, hogy szeretne-e a csinos ruhácskához egy varázspálcát is. Reni azt válaszolta, hogy igen, mert az övé otthon nem tud varázsolni. Az eladónő mosolygott, és a kicsi leány megkapta a pálcát ajándékba. Hazafelé menet igazoltattak minket a rendőrök. Reni oda nyújtotta a pálcát az egyik rendőrbácsinak, és megkérte, hogy vigye vissza a néninek. Neki nem kell, mondta, mert ez sem tud varázsolni. Pont olyan, mint amilyen otthon is van neki. Én egy egészséges kislányt kaptam, de nem mindenki ilyen szerencsés, mint a kis Reni. Hiszem, hogy minden okkal történik. Hiszem, hogy a beteg gyereknek is valami dolga van a földön, és ugyanúgy lehet szeretni, sőt, talán még jobban, mint az egészségeset. És van egy nagyon kedves rajz is, amint a kis tündér hercegnő átadja a varázspálcát a rendőrnek, és aki lefegyverez mindenkit ezzel. Mindenkinek kívánok egy áldott új hetet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Civil Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

feled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Milyen lehet a túlvilág? Című részt.

Assisi Szent Ferencet egyszer elfogta kíváncsiság, hogy milyen lehet az örökké valóság boldogsága, amellyel Isten azokat jutalmazza, akik őt szeretik. A legenda szerint, míg erről elmélkedett, megjelent neki egy angyal, akinek hegedű volt a kezében. Az arcához emelte a hegedűt, s vonójával csendesen, lassan végig húzott rajta. Erre a hegedűből előtörtek az örökké valóságnak, Isten örök szeretetének lélekbe markoló, csengő melódiái. Vajon milyen hang, milyen melódia lehetett az? Megtudjuk abból, amit maga Szent Ferenc mondott. Ha az angyal még egyszer végighúzta volna vonóját a hegedűn, hallandó testem nem bírta volna ki a lélek örvendezését.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen. Az Atya,

Az élet egyetlen esély. Vedd komolyan. Az élet szépség. Csodáld meg. Az élet boldogság. Ízleld. Az élet álom. Tedd valósággá. Az élet kihívás. Fogadd el. Az élet kötelesség. Teljesítsd. Az élet játék. Játszd. Az élet érték. Vigyázz rá. Az élet vagyon. Használd fel. Az élet szeretet. Add át magad. Az élet titok. Fejtsd meg. Az élet ígéret. Teljesítsd. Az élet szomorúság. Győzd le. Az élet dal. Énekeld. Az élet küzdelem. Harcold meg. Az élet kaland. Vállald. Az élet jutalom. Érdemeld ki. Az élet élet.

Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak. Mégis szeresd őket. Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet. Mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel, mégis érj célt. A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy. Mégis tedd a jót. A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts. A legjobbat add a világnak, amit csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit csak van.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. A Világegyház támogatja Leó pápát a béke kezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról.

0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
1: Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
0: Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
1: Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint amikor kint van a téren a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elvonja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni. Ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházban, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 éve ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjából. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszéd alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. De ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindegy teli van. A Szentatya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna ő is, az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyet apostolok, itt nem Jézus választott ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna, de biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott, kiválasztott erre az új feladatra.
0: Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot, ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt 4 ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
1: Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédjében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor mint bíboros részvőszünket találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybehívott. Amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám, majdnem, hogy napon keresztül utaznak, mert nincsenek jó összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceánszigeti bíborosok is vannak, akik kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg össze az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
0: És bíboros úr kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhol
1: hát
0: is engem,
1: Engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német legyen, mert ottan kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek megvan a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam,
0: kiküldtek még
1: olyan. Az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
0: Így van, egymás tehát között, szavak nélkül
1: ez
0: is.
1: Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyöngepontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, meg kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
0: Ők plusz, az úgynevezett választó bíborosok,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy, és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kis zártabb környében vannak. Szerintem a Szentatyának meg volt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent, csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
0: Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsi meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
1: Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-a nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor ez a 8 csoport, az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél, vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános, transzcendens érzésre vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, az igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen egy tragédia mindenki számára. De nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összes csoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. de lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépi túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most az igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a közép-keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnában is valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb, tehát egy megelőző csapással nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van. 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos étem benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlesz-e, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
0: Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béke útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönt jönneket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. 2 órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel 3 órától együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizón műsorának címe, mely 3:30-kor kezdődik, 4 órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5:40-kor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is, megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a Rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatra. Amen.
2: Első szentítők. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból fel.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Mindhéten kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóborok közétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, hirdalmatnak, amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istenhez szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindjében kezdetben, most és úgy amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, vigyázzatok, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszony.

0: örömmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdettem, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fogoly tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak itt karmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

mert teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket

0: te szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
0: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Minképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: Mária, édesanyánk.
1: Eljött már az óránk, csak egy szó

pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Rózsa Füzér királynője, Béke királynője, Csíksomlyói segítő Szűz, Mária Rádió királynője, Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki.

oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

0: Szent fiadat, ajánlj minket Szent fiadnak, mutasd be minket Szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink üssenek előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Én vagyok az út, az igazság és az élet. A 80-as évek végén Rómában voltunk azért, hogy elmenjünk ma már Szent II. János Pál pápa katekézisét meghallgatni. A Szent Péter téren találkoztunk az akkori még bíborossal, Ratzinger bíborossal, a hittani kongregáció prefektusával, a neokatekumenális közösségből voltunk ott egy páran, Kozma Imre atyával és Bajcsi Lajos atyával, és akkor elbeszélgettünk vele pár mondatot, és a következőképpen búcsúztunk, letérdeltünk, és ő egy olyan áldást mondott, hogy Isten áldását adom magyarországi missziós munkáért. És a neokatekumenátusi közösségben kaptunk feleségemmel együtt egy olyan küldetést, hogy járjunk börtönbe. Ez alattam több mint 20 év alatt. Ott benne a börtönben sikerült olyan katekéziseket tartani, amelyik a keresztségtől indulva elvitte az embereket odáig, hogy első gyónó, első áldozó lehessen, sőt, bizonyos esetekben még a bérmálást is megkaphatták együtt, mint felnőtt emberek. Tehát az az áldás, ami a Szent Péter téren megtörtént Ratzinger bíborostól, az itt megvalósult. A börtönmisszióban alapvető küldetés, hogy nekem is útnak kell lenni mások felé, nekem is az isteni igazságot, Jézus Krisztusnak a tanítását kell bemutatnom, hogy őket is szereti az Isten, és ő értük is a keresztre ment a megváltó Jézus Krisztus.

Pomozi István, hitoktató, börtönmissziós munkatárs gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az NTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Uram, irgalmaz.
5: Uram, irgalmaz.
4: Krisztus, kegyelmez.
5: Krisztus, kegyelmez.
4: Uram, irgalmaz.
5: Uram, irgalmaz.
4: Krisztus, hallgass minket.
5: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass meg minket.
5: Krisztus, hallgass meg minket.
4: Mennyei Atya Isten,
5: irgalmaz nekünk.
4: Megváltó Fiú Isten,
5: irgalmaz nekünk.
4: Szentlélek Úristen,
5: irgalmaz nekünk.
4: Szent Háromság Egy Isten,
5: irgalmaz nekünk.
4: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a vértanúk erőssége.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, szüzeket termelő vér.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, az örök élet záloga.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
5: Üdvözíts minket.
4: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
5: Üdvözíts minket.
4: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
5: Kegyelmezd nekünk, Uram.
4: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
5: Hallgass meg minket, Uram.
4: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
5: Irgalmazd nekünk.
4: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.
5: És Istenünk országává tettél bennünket.
4: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.
5: Amen.
4: Az Úr legyen veletek.
5: És a te lelkeddel.
4: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
5: Amen.
4: Mondjunk áldást az Úrnak.
5: Istennek legyen hála.

Drága gyermekek, ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek, legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

Ládi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szentbeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Francis Assisi Csulikát érsek, Bosznia-Hercegovina apostoli nunciusának szentbeszédét hallhatják, amely a 2025-ös Mladifest nyitó szentmiséjén hangzott el augusztus 4-én.
1: Drági Mladi!
2: Kedves fiatalok! Testvéreim az Úrban! Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, az Úr házába megyünk. Az ószövetségi zarándokok tüzes lelkes éneke volt ez, akik Jeruzsálem felé tartottak, és jelenlétének fénye békéjének édessége vonzotta őket. Az Istenre vágyódó szív kiáltása volt ez, az örökkévaló utáni vágyakozás, aki az emberben lakozik. Ez az út egy napon a mennyei Jeruzsálemben teljesedik be, az élő Isten lakóhelyén, a megváltottak körében. De a Szentírás nem hallgatja el az út nehézségeit. A pusztában az izraeli nép fáradt, éhes volt, és ott volt a kísértés is, hogy visszatérjen Egyiptomba. Még Mózes is tehetetlennek érezte magát. Isten azonban nem vonul vissza. Elkíséri, támogatja, vigasztalja, és az ígéret földje felé vezeti gyermekeit. Ugyanígy az élet sivatagában, csalódások és bukások között mi is megbotolhatunk, de az Úr velünk van. Ő a jó pásztor, aki bekötözi a sebeket, felemeli a megtört szíveket, és új reményt ébreszt. Az evangéliumban hallottuk, hogy Jézus együttérzéssel tekint a tömegre. Nem csak prédikál, meghallgat, gyógyít, táplál. És az a néhány kenyér, az a két hal megszaporodik, mert Isten szeretetének nincs mértéke, nincs határa. Ez a tömeg éhes volt, de nem csak a kenyérre, hanem az igazságra, az értelemre, az életre is. Jézus, a mennyből alászállott élő kenyér az emberi éhségre válaszul adja magát. Megtöretik, hogy táplálja a világot. Feláldozza magát, hogy megmentsen minket. Ez a túlcsorduló szeretet él az eukarisztiában. A megtört kenyérben és a kehelyben, amelyet felajánlunk, Krisztus bennünk lakozik. És a mi szegénységünk az ő jelenlétének helyévé válik. A mai szent az arciplébános beszélt egy paraszt emberről, aki órákig csendben maradt, tekintetét a tabernákulumra szegezve. Én nézlek téged, te nézel engem, suttogta a szíve mélyén némán.
1: Без потреби за речима.
2: Ebben a tekintetben a szív otthonra talált. Mert az igazi otthon ott van, ahol a szív lakozik. A szív pedig csak Istenben talál nyugalmat, ami atyánkban, aki a mennyországban vár minket.
1: Drági mládi,
2: kedves fiatalok, kedves testvéreim, az eukarisztia valójában szív, amely dobog az egyház középpontjában, közös otthonunkban. Az egyház az eukarisztiából születik, emlékeztetett 16. Benedek pápa. Enélkül a hit kiürül, és a keresztény élet elveszíti tüzes mi voltát. Aki befogadja Krisztust az eukarisztiában, az élő házzá lesz, amely nem kőből épült, hanem szeretettől égő szívből. Az otthon a lélek kikötője, mondja egy keleti közmondás. És az egyház pontosan ez a kikötő. A befogadó édesanya az úton lévő nép a szentek közösségében, az úrháza felé. Minden szív otthont keres, egy helyet, ahol szeretik, elfogadják és dédelgetik. A veréb is otthon talál magának, és fészket a gerle, ahová fiait helyezze. A te oltárodnál, seregek Ura Istene, énekelte a zsoltáros. Ugyanígy keresünk menedéket mi is ebben az otthonban, az egyházban, amely vezeti utunkat az örök lakóhely felé, amelyet Jézus mindnyájunk számára elkészített. Mária, a kegyelemmel teljes, Isten igéjének első otthona. A keresség által mi is Isten élő lakóhelyévé váltunk. A szív így templommá, a lélek szentélyé válik. És akkor megnyílnak az ég kapui, az Úr háza. Engedjük, hogy a lélek szent templommá alakítson minket, Isten élő és tevékeny jelenlétévé az emberek között. Az igazi otthon nem téglából épül, hanem szeretetből, amely abból a bizonyosságból fakad, hogy szeretnek minket. Isten a nevünkön szólít bennünket. Örök szeretettel szeret. Úgy vár minket, mint a tékozló fiút az atya. Minden alkalommal, amikor megnyitjátok szíveteket Krisztus előtt, ő nálatok vesz lakóhelyet, mint a fény, amely világosságot áraszt, mint a tűz, amely felmelegít, mint a vőlegény, aki szeret. Amikor Isten bennünk lakozik, az élet küldetésé válik, mint ahogy Máriával történt abban a pillanatban, amikor elfogadta Isten meghívását. Csak is akkor, ha az Úr az atyaházába vezető egyetlen út bennünk lakozik, akkor vágyhatunk rá, kereshetjük és ismerhetjük fel őt. Ez, kedves fiatalok, ezért csak az, aki Isten lakóhelyévé vált, mint Mária, az lépheti át otthonának küszöbét.
1: Doma. Drági mladi,
2: kedves fiatalok, néhai Ferenc pápa által meghirdetett 2025-ös jubileumi évben arra vagyunk meghívva, hogy a remény zarándokai legyünk. Nem valami homályos reményre, hanem olyanra, amely Isten hűségén alapul. És ti, fiatal medjugorjai zarándokok, ennek a reménynek vagytok az élő arca. Nem véletlenül vagytok itt. Vártak benneteket. Isten gondolt rátok, keresett és meghívott benneteket, ahogyan ezt Mária tökéletes tanítványának életében is tette. A gyermek Jézusról nevezett kis Szent Teréz mondta: Anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek. És ti, fiatalok, legyetek ti is szeretet a világ szívében. Legyetek szó, amely felemel, tekintet, amely megvigasztal, gesztus, amely gyógyít. Legyetek élő lángok az egyház szívében. És végül, kedves fiatalok, a medjugorjei zarándoklat út az úrháza felé, amely nem ér véget a hazatéréssel, hanem pontosan ekkor kezdődik a ti küldetésetek. Akkor kezdődik, amikor a szív azt mondja: itt vagyok, Uram, amikor az ember többé már nem egyedül jár, hanem Krisztussal. Amikor a mindennapi életedben, az iskolában, a munkahelyen, a családban, barátaid körében úgy döntesz, hogy őt követed, és vele érte élsz, mint Mária. És egy napon, amikor majd átlépjük az örökké valóság küszöbét, a mennyei Jeruzsálemben mindent elmondó mosollyal mondhatjuk majd: Uram, veled jártam, velem voltál, mert én is a te otthonoddá lettem, te pedig bennem lakoztál.
1: A ti si prebivavo u meni. Sada
2: most már itthon vagyok.
1: Amen.
2: Amen.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Francis Assisi Csulikát érsek, Bosznia-Hercegovina apostoli nunciusának szent beszédét hallhatták, amely a 2025-ös Mladifesten hangzott el augusztus 4-én. Köszönjük, hogy velünk tartottak!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Guretti, Szent Mária. Szűz, vértanú. Nagyon szegény családban született Olaszországban, Corinaldóban, 1890. október 16-án. Írni, olvasni sem volt lehetősége megtanulni, mégis a 20. század egyik legkedvesebb szentje lett. Élete és vértanúsága azt tanúsítja, hogy a tisztaság tökéletes érzése lehetséges, és olyan érték, amely mindenkorban minden áldozatot megér. Szüleinek volt néhány holdföldjük, de ebből a család nem tudott megélni. Elköltöztek tehát Nettunóitól 11 kilométerre, ahol egy özvegyemberrel, Serenellivel és annak fiával közösen béreltek egy kisebb birtokot. A vidék azonban mocsaras volt, és alig telt el egy év. Mária édesapját elvitte a malária. A 6 gyermekes özvegy nem tehetett egyebet, továbbra is fenntartotta az albérletet, s a család ellátásának gondját a legnagyobb kislányával, Máriával osztotta meg. A 10-12 éves kislány volt a legfőbb támasza. Ellátta a háztartást, vigyázott a kicsikre, míg ő a nagyobbakkal kindolgozott a mezőn, s főzött a közben részegessé vált szomszédra, Serenellire és a fiára is. Ez a fiú pedig, akit Alessandrónak hívtak, szemet vetett Máriára. Először szép szóval próbálta megnyerni magának, s amikor ez nem sikerült, kétszer is megkísérelte, hogy erőszakhoz folyamodjon. Mária azonban minden erejét megfeszítve kiszabadította magát a kezei közül. De a szorongás és a félelem természetesen beköltözött a szívébe, ismerve a fiú erőszakosságát és fenyegetőzését. Kérte édesanyját, ne hagyja soha magára, de az részben nem vette komolyan a dolgot, és egyébként is kénytelen volt a mezőre kimenni. Az is előfordult, hogy megszitta a kislányt a képzelgéseiért. Az anya mentségére szolgál, hogy Mária nem merte konkrétan elmondani, mitől fél, mert Alessandro megesküdött, hogy ha csak egyetlen szóval is elárulja őt, megöli. Serenelli és Mária édesanyja közt amúgy is feszült volt a viszony, s Mária nem akarta édesanyja helyzetét tovább nehezíteni. Hallgatott tehát, és mind többet imádkozott. Így érkezett el 1902. július 5-e. Szombat volt. Az idő délfelé járt, és Mária egyedül volt otthon. Alessandro megtámadta. Kezét a kislány szájára tapasztotta, és bevonszolta a hálófülkébe. Mária védekezés közben egyre ezt ismételte. Nem, nem, ez bűn, Alessandro, elkárhozol érte. Amikor Alessandro látta, hogy nem bír vele, fölkapott egy éles, hegyes kést, és szúrni kezdett. 14 mély sebet ejtett Márián, míg végül fölfigyeltek a szomszédok, és oda siettek. Amilyen gyorsan csak lehetett, Máriát beszállították a Nettunói kórházba, s 2 órás műtéttel próbálták megmenteni. Mária mindvégig öntudatánál volt, s egyre csak Jézust és Máriát szólongatta. Amikor kérdezték, megbocsát a gyilkosának, ezt válaszolta. Megbocsátok, és az égben imádkozni fogok a megtérésért. Jézus kedvéért, aki a kereszten megbocsátott a bűnbánó latornak. Azt akarom, hogy

ő is ott legyen a közelemben a paradicsomban. Seblázában újra meg újra az Alessandroval vívott küzdelmet átélte, s egyre csak azt kiabálta: ne tedd, Alessandro, mert bűn, és elkárhozol miatta. Másnap, 1902. július 6-án, vasárnap, meghalt. 1950-ben 12. Pius pápa szentté avatta Máriát. Először fordult elő az egyház történetében, hogy az ünnepre félmilliónál is több ember gyűlt össze a Szent Péter téren. És az is először fordult elő, hogy egy édesanya megérte és jelen lehetett gyermeke szentté avatásán. Mária a halála előtt 5 héttel volt első áldozó. Aznap reggel, amikor Alessandro megtámadta, még örömmel újságolt a barátnőjének, Teréznek: holnap megyünk Kompomortóba, alig várom a szentáldozást. A szentáldozás és az utolsó hetekben átélt sok szorongás pedig kiteljesítették kegyelmi életét, és megérlelték őt a vértanúságra. A szavak, melyeket a gyilkos a kezei között vergődve késszúrások közepette mondott, nem egy gyermeklány, hanem a hétköznapok apró küzdelmeiben felnőtté érlelődött lélekszavai voltak. Nem a saját, hanem gyilkos a lelki halála miatt rettegett. Alessandro Serenellét 30 évi kényszermunkára ítélték. Az első éveket megkeményedett szívvel töltötte el. A bánatnak semmi jelét nem adta. Azután egy éjszaka megjelent neki álmában Mária. Virágot szedett, és oda nyújtotta neki. Ettől a fiú teljesen megváltozott. Fogolytársai példát vehettek róla. 26 év börtön után, 1928 karácsonyán hazaengedték. Első útja Mária édesanyjához vezetett, mert bocsánatot akart kérni. Ezt a választ kapta: ha Isten megbocsátott neked, én hogy ne bocsátanék meg? És a karácsonyi szentmisén együtt vették magukhoz az Úr szent testét, aki minden bűnbánónak megbocsát.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: Mária a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsora következik.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat, a júliusi Fiffentyűt hallhatják, és ez itt a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészségnek a havonta megjelenő műsora. Én Kristály Veronika vagyok, és ennek a műsornak a célkitűzése az volt, hogy fiatalos témákat érintsen, és ezeket a témákat fiatalosan, könnyedén hozzuk be, könnyedén dolgozzuk fel, és ezért a meghívottjaink is mind olyan emberek, akik fiatalokkal dolgoznak, vagy esetleg ők maguk is még a fiatal éveiket tapossák. A mostani meghívottjaim is ugyanígy, és a mostani téma is ennek szolgál. Azaz két olyan meghívottam van, akik fiatalként már önkénteskedtek, és jelen pillanatban is aktívan szolgálnak a FIF-nek az életében. És ahogyan közeledünk a nyárhoz, az egyik legnagyobb rendezvényünkhöz is, és ennek a két főszervezőjét invitáltam meg a mai napon, ők nem más, mint Ferenc Orsolya.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: És György Pál Attila.
4: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat!
2: Kedves Orsi és Attila, idén nagy dolgot vettetek a nyakatokba, ami talán nem is idén kezdődött el, hanem már a múlt évben, ugyanis akkor kezdődött a ti elköteleződésetek. De még mielőtt előre futunk egy kicsit, egy játékra invitállak meg benneteket, és ez a játék ugye a Fiffentyűnek a szokása, ugyanis, hogy ezzel vezetjük be egy kicsit a témát is, és ezzel ismerünk meg titeket is egy picit jobban. Nagyon egyszerű a játéknak a szabályai. Négy szavat kaptuk, és ezzel a négy szóval kell mondatot alkotni, vagy valahogy elrejteni a mondandótokba. Mégpedig úgy, hogy meséljetek egy picit magatokról, csak ez a négy szó legyen benne a mondandótokba, a mesétekbe. Ez a négy szó nem más, mint az irány, az út, kereszt és hit. Ki szeretné kezdeni? Ki az, aki felkészült?
3: Nem mondom, hogy felkészültem, de vágjunk bele.
2: Vágjunk bele.
3: Ferenc Orsolya vagyok, de most egy ilyen különleges utazáson, úton vagyok idén. Nem csak a csittet szervezzük ketten Attilával, hanem a kedves párommal az esküvőnket is szervezzük, úgyhogy lassan a Ferenc Orsolyából Fazakas Orsolya lesz. És egy nagyon különleges utazás ez az év nekem. Nagy mozgatórugóm nekem így az életemben a hitem, és ez a hit az, ami miatt elmertem vállalni ezt a felkérést a CSIT főszervezésére. Tudtam, hogy nem lesz egyszerű, és voltak, meg vannak félelmeim, de úgy bíztam a Jóistenbe, és hittem, hogy ha ad egy keresztet, akkor erőt is ad hozzám, hogy ezt el tudjam bírni, és most így a legközelebb ez az irány van a szemem előtt, ez a két úti cél, hogy a CSIT megszervezése és az esküvőnknek a megszervezése, nagyon különleges időszak. Amúgy csíkszeredai vagyok, de most Vásárhelyen élek, és most oda-vissza ingázok így a CSIT szervezése miatt.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy mind a négy szót felhasználtad, és csodálatosan bemutatkoztál. Köszi, Orsi! És akkor nem más marad hátra, mint Attila.
4: Egy úttal szimbolizálnám talán az életemet, amely mint egy út összeköt egy kezdetet és egy véget, viszont az úton nagyon sok az elágazás, ami lehet akár kereszt is fölülnézetből, nem ez a modern körforgalom. Az életem a Széki keresztúrról indult, keresztúron éltem az első éveimet, majd Brassóban voltam néhány évet, majd visszakerültem keresztúrra, megfordultam többek között Udvarhelyen, aztán átkerültem Marosvásárhelyre, ott is éltem pár évet, jelenleg Szelterszen is élek, úgyhogy egy elég mozgalmas utam volt, ahol az irány mindig megmaradt ugyanannak, hogy törekszek arra, hogy az Istent keresve, az Istent szolgálva, és az Istent továbbítva mások fele. És azt hiszem, hogy így tudnák legegyszerűbben bemutatkozni.
2: Nagyon szépen köszönjük neked is, Attila, ezt a szimbólumokkal teli bemutatkozást. Közben kellett mosolyognom, mert van a kereszt szó, és a kereszt túrral többször is visszaköszönt nálad. úgyhogy ezért különleges is volt. De nem is húznám tovább a szót, hiszen mind a szavakkal, ahogyan a hallgatók már megszokhatták, a rendszeres hallgatóink már megszokhatták, hogy általában a játékkal egy kicsit behozzuk a témát is magát, illetve megpróbáljuk egy kicsit megismerni jobban a meghívott vendégeket. Tehát nem véletlenül voltak ezek a szavak választva, hiszen az idei csit egy elég komoly mérföldkőhöz érkezett, és ehhez egy méltó mottót vagy témát is választottak a szervezők, és ezek a szavak mind benne vannak, vagy hozzá köthetőek. De nem szeretném én elárulni, hanem megkérlek titeket, hogy meséljetek az idei mottóról, az idei témáról, hogy hogyan alakult ki, és mi is az pontosan.
3: Az idei mottója a 2026-os csitnek a keresétek először Isten országát és az ő igazságát, Máté 6.33. Nem tudok egy olyan nagyon különleges történetet elmondani, hogy hogy alakult ki. Szerintem a csitnek a mottója mindig egy olyan dolog, amit a jó Isten ad, ő adja nekünk. Nem tudod te, mint főszervező eldönteni, hogy ez jó vagy nem, hanem egyszerűen csak megkapod ajándékba, és érzed, hogy az az. Én nagyon sokáig próbálkoztam erőből, a saját erőmből ezt megformálni és kitalálni, és a legtökéletesebb mottót az idei csitre, hiszen nagyon-nagyon különleges ez az idei csit, nagyon sok minden ünnepelni valónk van, hiszen az 50. csittet ünnepeljük, Márton Áronra emlékezünk, a keresztség éve van, és nagyon sok mindent kell megünnepeljünk ezen a csitten. És hogy ezekhez méltó legyen ez a motto, ez így egy nagyon nehéz feladat volt, tehát nagyon sokat gondolkoztam rajta, és imádkoztam. A Szelterszi házban az elköteleződési hétvégén volt főszervező, aki azt írta, hogy ő a szervezés alatt nagyon sokat imádkozott, és én is úgy ezt kaptam üzenetként, hogy imádkozzak rengeteget, sokat, és úgy érzem, hogy ezáltal kaptam meg ezt a mottót. Ahogy napról napra többször eszembe jutott ez az igerész, annál jobban éreztem, hogy igen, ez kell legyen, mert ha a Jóisten engem kért fel, akkor azt jelenti, hogy van valami feladatom, amit a fiatalokkal el szeretnék érni idén, és bennem nagyon régóta formálódott ez a vágy, meg ez a fájdalom, vagy hogy mondjam, hogy látom, hogy a fiataloknak most nagyon nehéz, nagyon nehéz, nagyon el vannak bűvölve a világ hazugságai által, és nagyon rossz irányba vannak elindítva, és még most kéne őket innen visszafordítani, tehát egy szakadék széle felett tartanak, én úgy érzem, és ezt fáj látni, és nagyon szeretném őket ebből így visszafordítani, és hiszem, hogyha a Jóisten felkért erre a feladatra, akkor ez a gondolat fontos, és ehhez az igerészhez tudom kapcsolni, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, hogy ne a világ hazugságaira üljünk fel, hanem nézzük meg, hogy mit mond a Jóisten, mit mond az ige. És egyszerűen tényleg annyira megerősödtem, hogy Attilának is mondtam, hogy ez lesz a, én ezt érzem a mottónak, és akkor már így nagyon biztos voltam benne. Milyen érdekes az élet, hogy másnap mentem, mikor elhatároztam, na ez lesz a mottó, másnap megyek munkába, hallgatok egy podcastet, és ott is pont ez az igerész így elmondják, mint az életüknek az irányítója ez az igerész, és így hú, köszönöm Jóisten, köszi a jelet. Úgyhogy így.
2: Igen, nagyon nagy feladatnak tűnik mindaz, ami előttetek áll, mondjuk most már több mint felét, hát nem is több mint felét, hanem a jó részét. Most már kiviteleztétek, igen, és nagyon nehéznek tűnik meg a óriási feladatoknak. Viszont az, ahogyan mondtad Orsi is, és ahogyan beszámolóitok alapján többször is hallottam, hogy mindez Istennel együtt könnyen. Mert hogy ő adja a kreatív oldalát olykor, vagy ő adja
3: az egészet.
2: Az egészet.
3: Az egészet.
2: Igen.
3: És valahogy a végén értjük, mert amikor már megvan az eredménye, így visszanézek, hogy alakultak ki a dolgok, és akkor jövök rá, jó Isten vezetett, de végig. Én próbáltam közben, úgy éreztem, hogy kínlódok, erőlködök, zsigerből csinálom, de egy visszanézve, a jó Isten olyan szépen vezetett.
2: Na hát köszönjük, ezt a szinte tanúságtételnek is lehetne mondani, de viszont akkor egy kicsit így a szervezői oldalára is visszatérnék, hogy akkor kimondhatjuk azt, hogy ti, mint főszervezők, ti állítjátok össze a mottót. Tehát ti választjátok ki, mármint, hogy ti adjátok meg az irányt neki.
4: Igen, És egy kicsit átmentünk oda is, hogy szimbolikáztunk, kicsit más irányból is próbáltuk megnézni, hogy igen, mindennél fontosabb, hogy Isten legyen az első helyen, és őt keresni. És ezt mivel tudnánk esetleg szimbolizálni, mivel tudnánk úgymond készpénzre váltani a mai világban, a ma fiataljai számára. És az iránytű, mint szimbólum jutott eszünkbe, hogy egyszerűen működik a világban, ahogyan a mágnes automatikusan északfele beáll és jól áll, és ez nagyon szép. Isten így alkotta meg az embert, ez szépen beáll és jól működik. Csak hogy mindig vannak zavaró tényezők, amelyek befolyásolják a mágnest, és el tudják téríteni könnyen ettől az adott iránytól, és ezeket próbáljuk kicsit az tanítók által boncolgatni, hogy mik azok, amik befolyásolhatnak, és hogyan tudunk visszatérni oda, hogyan lehet ezt az iránytűt esetleg újra jó irányba állítani, hogy tényleg az Isten fele tudjon mutatni és vezetni.
2: Valóban szimbólumaiban is erős egy téma, vagy erős motto. És egy picit ezt már érintettétek, arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek mit ad egy ilyen téma, egy ilyen motto a 2026-os év fiataljainak, vagy így a mai fiatalságnak? Mi az, amiben segítheti őket, vagy miben lehet őket megszólítani?
3: Irányt, meg visszatérést a helyes útra, ha már a szimbolikáknál és a szavaknál visszatérhetek erre. Mindenképpen ez a célunk a mottóval és a témával, hogy megmutassuk a fiataloknak, próbáljuk megmutatni, hogy mi a helyes irány, és hogy nem kell elhinni a világ hazugságait, hanem a Jóistennek az igazságait kell előtérbe helyezni, olvasgatni, találkozni velük, és minél jobban beültetni a szívükbe az igazságukat, mert akkor sokkal könnyebb az ő szívük az Isten országa fele mutat, az ő igazságaik fele, akkor a hiába jönnek a világnak a zavaró tényezői, meg hazugságai, hogy nem vagy elég értékes, hogy nem kell küzdjél, add fel, ne áldozd fel magadat, mármint bizonyos dolgokért, a munkáidért, vagy a barátaidért. Na szóval, visszaállít irányba.
4: Én úgy fogalmaznám meg, hogy visszatérve ide a szimbolikához, hogy nem tudjuk megmutatni nekik, hogy mi a jó irány, mert hogy nagyon sok fokról beszélünk, és nem mindig egyértelmű, hogy melyik a jó irány, viszont azt próbálnánk számukra, hogy a saját iránytűjét tudja jól beállítani, ehhez az Isten kegyelmét kérve, a Szentlélek vezetésével, és hogyha a saját iránytűjét be tudja jól állítani, illetve időről időre tudja újra hangolni, akkor szerintem nagyon tud ez segítség lenni a mai fiatalok számára is, hogy újra és újra visszataláljon az Istenhez, illetve ahhoz az úthoz, amely ténylegesen az Isten felé vezet.
2: Nagyon érdekes dolgokat mondotok, mert tényleg egy olyan érzékeny ez, hogy akkor ki tudja a helyes irányt pontosan, meg ezek az utak nyilván megvannak hozzá az eszközeink is, de így ahogyan beszéltek a szimbólumok erejével is, hogy nem feltétlenül az irányt, hanem a saját iránytőjét tudja ráhangolni. És ez szerintem nagyon fontos dolog, amit kimondtál, hogy ők önmaguk is próbálják megkeresni önmaguk. Tehát ne azt az utat járják, amit ti mutattok, hanem amit a Jóisten mutat nekik. Így ahogy még ki is emeltet, hogy a Szentlélek vezetésével. Fantasztikusnak tartom, viszont kíváncsi vagyok arra, hogy milyen eszközöket választottatok ehhez, tehát hogyan próbáljátok meg ezeket átadni, vagy rávezetni a fiatalokat. És itt eszközök alatt gondolok programokra, vagy hogy hogyan bújtatjátok bele mind a témát így a csídbe, hogyan lesz kivitelezve.
3: Hát ez nem teljesen a mi érdemünk, van egy fantasztikus csapatunk, és velük együtt próbáljuk minden programpontba behozni ezt. Lesznek tanítások, nagyon ügyes tanítóink lesznek, akik minden korosztálynak személyre szabva igyekeznek kibontakoztatni a mottót, a témát fiataloknak a nyelvükön, és a tanítások mellett lesznek kis csoportok, ahol a fiatalok egymás között is elmélyíthetik a dolgokat, a gondolatokat, és ezen kívül lesznek műhelyeink, lesznek koncertek is, mert hogy ez egy tábor, de mégis egy nagy találkozás igazából. és szeretnénk teret adni a fejlődésre is, viszont a felszabadulásra is, úgyhogy lesznek kerekasztal beszélgetések, kafé, himnusztánc, himnusz, ahogy mondtam, nagyon vagány koncert is lesz, szentségimádás, szóval nagyon vagány programjaink lesznek szerintem, ami mindegy-egy kicsi segítség az iránytű behangulásához.
4: És mivel a mai fiatalok számára nem feltétlen ismerős maga a szimbólumnak, az iránytűnek a működése, ezért lesz például egy olyan játék is, ahol ezt kis csoportba tudják megtapasztalni, és ezáltal is már első nap tudjanak hangolódni egy kicsit, hogy mit értünk mi ez alatt, és mire szeretnénk mi gondolni a téma kapcsán.
3: Hogy ne csak elviekben tapasztalják meg ezt, hanem a gyakorlatban is, hogy keressetek, és találtuk.
2: Nagyon izgalmasnak ígérkezik, már csak így, hogy hallom, alig várom, hogy részt vehessek akár ezen a játékon is, vagy megtapasztaláson. Hát igen, van annak ereje, amikor a fiatalok fiataloknak szerveznek programot, mert valahol tudják, hogy mire van szükség, és tudják segíteni egymást. Viszont van egy olyan kérdésem, így ezzel kapcsolatban, ha már programok is, és említettétek, hogy a mérföldkő is, azaz 50. csittet ünnepeljük idén, ez hogyan fog megjelenni, vagy mire várhatunk mi? Fiatalok is, régebb óta fiatalok, akik esetleg a valamelyik későbbi vagy ezelőtti csitten vettek részt.
3: Hát ez egy igazán nagy dolog, és nagy megtiszteltetés szerintem, hogy mi szervezhetjük meg ezt a csitet. Hatalmas feladat, hogy méltóan megemlékezzünk, és teret adjunk ennek a fantasztikus ünnepnek, és tényleg Isten kegyelme, hogy megérhettük az 50. csittet. Egy ilyen nosztalgia vonat lesz. Nem mondom, hogy most végig nosztalgiázni fogunk minden egyes nap, de apró pontokba elrejtve, programpontokba így megemlékezünk erről, és lesznek kerekasztal beszélgetéseink, ahova szeretettel várunk minden volt csitest, ha résztvevő volt valaki, ha szervező, ha főszervező, szeretettel várunk mindenkit a nyitott estjeinkre, ahol kicsit visszaemlékezünk, kicsit hálát adunk, kicsit nosztalgiázunk, és lesznek vagány játékaink, ilyen kvízestjeink, ha már lelőhetek egy kicsi spoilert. A csittel kapcsolatban az a vagány, hogy sok visszatérő meghívottunk, van, aki már valamilyen feladatot vállalt a csitbe annó, és akkor most őket így visszahívtuk, ha tanítónak, ha szervezőnek, ha fellépőnek, például a zenekarunk, aki fellép, volt már itt a csitten, de még a nagyon... Hát egy régebbi csittem volt, tehát szerintem most nem lövöm le a nevüket, de nem sok embernek lesz ismerős, csak akik jártak azokon a régebbi csitteken, úgyhogy lesznek ilyen érdekességek.
4: Talán rövid kis történelmet hoznák be, hogy három nagyobb szakaszra tudjuk tagolni a csitt eddigi történelmét. Volt egy időszak, kb. Az 1970-es évektől kezdődött, pontos dátumot nem tudunk, és 89-ig volt az első időszak, 90-es évektől, tehát a forradalom utántól volt 2011-ig egy második időszak, amikor még mindig egy ilyen hétvégés programban volt. Ez mindenképp a Ferences atyákhoz is köthető a Csobotfalvi plebánia plebánoshoz is, és 12-től pontosabban kezdődött egy újabb időszak, amikor átkerült a FIF-hez a szervezés, és történt egy nagyobb megreformálás, átalakult, kibővült, több irányból is hozzá lett nyúlva a rendezvényhez, átalakult sokkal inkább a mai fiatalok igényei szerint, itt került be például egy nagy színpad is a csitre, külön köszönet azért, hogy van, aki ezt is figyelemmel kísérte, hogy erre van igénye a mai fiataloknak, és onnantól egy másik új időszak kezdődött, és jelenleg is ennél tartunk. Most még érdekesség az, hogy például a tanítókból az egyik az utolsó időszakban volt főszervező, azt hiszem valamelyik képbe, vagy ha nem is, akkor szervező, viszont egy másik szervező volt egy előbbi időszakban, úgyhogy ők is részesei voltak a csitnek, illetve a hosszabb távú csitnek is.
2: Hát valóban ez az 50-es szám, ez a jubileum, nagyon sok mindent hordoz magában, és szerintem kimondhatjuk, hogy így nekünk egy kincs, hogy megmaradt. mert hogy elindult egyfajta igény, a közösség, a találkozásnak az igénye, és ez formálódott generációkon keresztül. Már csak ahogy belegondolok is, beleborzongok, hogy 50 évvel ezelőtti fiatalok is ott voltak Csíksomjon, és a 2026-os fiatalok is ott vannak Csíksomjon, és hogy ez mekkora nagy kegyelem. Ott Máriának a lábánál a két templom mellett, és a Mária kertben azért, hogy ez megmaradt, akármennyire is formálódott, ugye, de ahogyan a generációk is mások és mások, úgy hoztuk magunkkal, azt hiszem. És valóban vannak, akik kinőttek belőle, és belenőttek akár a szervezésbe is. És az az igazság, hogy ha jól tudom, akkor mind a ketten voltatok résztvevők is, amikor a ti időtek volt, most mondom ezt így, nem akarlak öregíteni, mert egyáltalán nem vagytok öregek, csak hogy más.
3: Régebb volt a fiatal.
2: Csak hogy egy másabb csitten vettetek ti részt, mint ami például most van. És hogy az az én kérdésem, hogy mit adott nektek akkor a csitt?
3: Hát én rengeteg mindent köszönhetek a csittnek, tehát nekem a jellemem formálta. Én a csittben nőttem fel, ezt most lehet, hogy egy klisés mondat, de ez a valóság. A különböző életszakaszaimon, amit egy fiatal kis tini lány meg kell éljen, az abban jelen volt, és én elmondhatom, hogy szerintem a csit segített abba, hogy milyen irányba haladjak, hogy ne térjek le a helyes útról, hogy így fogalmazzak. Nekem az erdélyírió volt a legelső csitem, ami azt hiszem egy 2013-2014-ben volt? 13-ban volt. Azóta járok csitre, talán volt egy 4 év megszakítás, amikor kikerültem a FIF-nek a körforgásából. Én nagyon sokáig csak résztvevő mertem lenni, és azért mondom a mertet, mert hogy úgy vágytam rá, hogy önkéntes tegyek, de nem éreztem magam elég erősnek hozzá, vagy úgy én egy nagyon introvertált lány voltam, vagyok, de akkor különösképpen kicsi tini lányként még minden mozdulatodat kétszer meggondolod, hogy mit csinálsz, és tudom, hogy nekem az egyik tanítóm, az akkori, bocsánat, kis csoportvezetőm bíztatott, hogy gyere, Osi, jövő évben önkéntesnek, már 4 vagy 5 éve jársz részvevőnek, gyere önkéntesnek. S ez nekem akkor egy akkora visszaigazulást adott, és egyben egy meghívás is volt, hogy idézőjesen szintet lépjek, hogy amit most kaptam, akkor adjon vissza, hogy belevágtam. És talán még az elején nem is jelentkeztem be önkéntesnek, mert valamiért le akartam mondani a csitről, hogy nem megyek idén csitről, és akkor egy barátnőm szólt, hogy kéne ide ember, és nem, nincs kedved jönni. Tehát a Jóisten valahogy nem engedett el. Ha más útra akartam járni, valahogy mindig kapott egy embert, aki által megszólítson, és irányítson, és visszahúzzon a csitbe. Én ezt érzem nagyon, hogy akkor is, hogy elkezdtem önkénteskedni, vagy 2-3 évet a Livingston Café-ba önkénteskedtem, nagyon vagány volt, nagyon-nagyon szerettem, és a Covid előtt kicsit kiestem ebből a körforgásból, de akkor is milyen érdekes a Jóistennek az útja, hogy megint talált egy embert, akivel megszólíthatott, és egy másik programon keresztül visszakerültem a FIF-be, és utána már mint a szakmámmal tudtam segíteni a CSIT munkáját, mint egészségügy is. 2 évig vittem az egészségügyet, és annyira jó ezt megtapasztalni, hogy az elején belenőttem a csitbe, általa fejlődtem, magabiztosságot nyertem, a Jóisten formált, végigformált engemet, és mindig akkora feladatot adott, amennyit el tudtam viselni, és hiába volt nehéz, igazából én nyertem a végén, mert én kaptam általa egy hatalmas fejlődést, egy kimontakozási lehetőséget, és hát igazából erről szólnak a FIF-es programok, hogy teret adnak abba, hogy te fejlődj, te megismerd önmagadat, és a Jóistennel együtt munkálkodj, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy amit kaptam, azt én most visszaadhatom.
4: Kevés olyan emlékem van, hogy részvevőként vagyok csiten. Én inkább önkéntesként kerültem közelebb, és a legerősebb élmény, illetve amit beszeretnék hozni, az, hogy gondnokság, illetve kis csoportvezetésben voltam éveken át, és maga azt megtapasztalni, hogy a fiatalsággal szinte bármilyen munkát meg tudunk úgy csinálni, hogy van egy olyan erős lelki motivációja, hogy bármin képes átmenni. Nem számít, hogy 10 órája dolgozik, nem számít semmi. Ő akkor is megcsinálja. Hajthatatlanul bármire képesek, és ez a tapasztalat, ez egy nagyon erős tanúság volt számomra. Úgyhogy ezt hoznám be én, hogy Samrachit egy olyan lelki motivációt mutatott meg, ami csak is keresztény közegben láttam, és leginkább a csitán láttam, hogy tényleg az ember képes nagyon sokra mindezt az Isten kegyelméből és jó hozzáállással.
2: Olyan jó hallgatni titeket, mert eszembe jutnak a saját emlékeim, vagy így a megéléseim is így a csitán kapcsolatban. Hát igen, több mint 10 évvel ezelőtt volt nekem is az első csittem, és hát úgy kerültem bele így a barátok, meg így a család által, és már akkor is volt egy ilyen bejáratot, tehát mindenki tudta körülöttem, hogy mi ez a csíksomlyói ifjúsági találkozó, vagy hogy hol tartják, mikor van, meg hasonló, de ezt nem nagyon kellett magyarázni a körülöttem lévőknek, csak el kellett menni. És az, ahogyan mondjátok, hogy helyünk van, és annyira érdekesen ki van alakítva ez, hogy fogja a kezed egy időszakon keresztül. És pont, ahogy a Nósi is mondta, de Attila, a te mondandódra is hozzá tudtam csatlakozni, hogy ott voltak a szerelmeim idején is, a barátaim idején is, vagyis hogy voltak ilyen megélések a csitten belül, akkor ugye az önkéntességben, szervezésben. Nekem volt egyszer egy olyan évem, hogy elindultam résztvevőként, és önkéntesként értem haza. Pont kis csoportvezető hiány volt, és én akkor már elvégeztem egy hasonló képzést, és az ottani szervezők azt mondták, hogy jó, akkor ők szeretnének megkérni, hogy akkor vezessek egy kis csoportot. Úgyhogy tényleg annyira én ezt tudnám behozni, hogy a csittalat, de ugye a Jóisten ott van egész évben, de valahogy ahogyan összegyűlnek ezek az emberek, azok a fiatalok, akik hasonlóképpen gondolkodnak, hasonló dolgokban vannak, mint mi, ott megvalósul az, hogy ahol ketten vagy hárman a nevemben összegyűlnek, ott vagyok köztük. És annyira nagyon érződik ez mind a részvétel.

0: Szeretettel várjuk tényleg, és próbálunk külön figyelmet fordítani külön korosztályokra. Tanítók is direkt azért vannak összeállítva, hogy van kisebb korosztály és nagyobb korosztály számára külön tanító.
1: És műhelyprogramokat is úgy igyekeztünk összeválogatni, hogy ugyanúgy megtalálja magának a szórakozást bocsánat, a kifejezésért a kicsi, mint a nagy.
2: Igen, igen. Kedves hallgatóinktól elnézést kérünk, hogy olykor ködösítettünk, vagy nem mondom ki konkrét dolgokat, mint a neveket, vagy akár itt a koncertet illetően is. Viszont meghívjuk önöket, hogy kövessék a Csitnek az oldalait a social media felületeken, a közösségi hálókon, akár Facebookon, Instagramon, TikTokon is fent vannak. És ott a következő időszakban nagyon sok mindent megtudhatnak a Csittel kapcsolatban, akár előadók, akár pedig koncert, meg egyéb.
1: Minden ködösítésre megkapják a válaszokat, csak kövessék az oldalakat.
2: Aki pedig jelentkezni szeretne, az hol jelentkezhet?
1: Szeretettel várunk minden fiatalt, hogy jelentkezzen a jelentkező.fiv.man, hogy regisztráljanak be, és jöjjenek a Csitre.
2: És így adás időnk végével pedig, hogyha a FIV-fel kapcsolatos események, a FIV-ben szervezett rendezvények vagy programok keltették fel az önök figyelmét, akkor a FIV.man elérhetnek információkat, vagy ugyanúgy a közösségi média felületein megtalálnak minket. Nagyon szépen köszönjük, hogy végighallgatták a júliusi FIV-fentyűt, és hogy velünk tartanak hónapról hónapra. Köszönjük a figyelmüket, ugyanakkor kérjük az imáikat is, mert hogy ahogyan látják és ahogyan hallhatják, rengeteg munka van ebben, és rengeteg kéz is el kell, rengeteg erő, és ehhez kérjük az önök közbenjárását is, hogy hordozzák imáikban a fiatalokat, a szervezőket, akár a rendezvényeinket is. És akkor szeretettel elköszönnénk, a műsorban hallhatták Kristály Veronikát,
1: azok a Sorsolyát,
0: és György Pár Attilát.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: FIV-fentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsorát hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.